0: Kosra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási rendje, megdőlt a fővárosi szélrekord. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Heteken belül megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025 áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést, és ha van olyan hely vidéken, ahol nem merik felvállalni a magas testtömegindexű beteg műtétjét, akkor a beteget el kell küldeni egy centrum kórházba. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. Megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, amibe bevonják a szakképzési és bölcsődei dolgozókat is. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élő emberek megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják. 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása. A túljelentkezés miatt már le is zárult a vízhálózatok megújítására kiírt pályázat. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, évi 100-100 milliárd forintra lenne szükség a víz, illetve a szennyvízhálózatok fejlesztésére. A magyarországi vízvezetékek átlag életkora csaknem 52 év, még mindig rengeteg helyen találni régi vas és azbeszt csöves vezetékeket. Az előregedett hálózatok minden nap értékes ivóvizet emésztenek fel. Megdőlt a fővárosi szélrekord. Hétfőn kora hajnalban a Jánoshegyen óránkénti 92,9 kilométeres széllökést regisztráltak. A korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon 90 km/h volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek, még 2017-ben.
0: Időjárás.
2: Napos idő lesz felhő átvonulásokkal. Az ország keleti részén kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. Az éjszakai 7-13 fok után napközben 16-21 fok lesz.
3: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: G'day, my name's Luke, and I'm from a band called Versus. We wrote Thankful at the beginning of 2020 and we had
2: 2020 elején nagyon hálásak voltunk, pedig még nem is sejtettük, mennyire fontosak lesznek azok a dalok, amik abban az évben születtek. Nem tudtuk még, hogy Isten szava a zenénken keresztül sok-sok ember mindennapi életének a része lesz. Pedig ez történt a Thankful című dalunkkal. Amikor megírtam, hatalmas hála volt bennem, és úgy gondoltam, ezt másoknak is meg kell tapasztalnia. Tudjátok, hogy az élet néha nem úgy megy, ahogyan azt eltervezzük, de amikor ezt a dalt énekeljük, eszünkbe jut, hogy bármilyen körülmények között élünk is, van okunk a hálára, és ez az ok Jézus. Azért imádkozom, hogy amikor ezt a dalt énekled, megtapasztald azt az örömöt és békét, amely Jézus megismeréséből fakad.
1: Much love from here in Australia, and we hope you enjoy the

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Leanna Crawford, and this is the story behind my song, I Know a Place.
2: Tudom, úgy tűnhet, mintha ezt a dalt arról írtam volna, hogy ismerek egy helyet a mennyben, ahol minden könnyet elmosnak, ahol öröm és béke van körülöttem, és hogy mennyire várom már, hogy ott lehessek azon a helyen. Itt még a földön nincs helyem Jézusban, viszont végre most megélhetjük a békét és a reményt. Ez a dal ajándék tőlünk neked, hogy emlékezzes arra, hogy azt kell választanunk, hogy bízunk Jézusban, mert amit a kereszten tett, utat nyithat neked és nekem, hogy szabadságban, örömben és békében járhassunk minden egyes nap, mindent megélve, hogy egyszer ott lehessünk majd azon a helyen, amiről énekelek.
1: I hope you encourage when you listen to I Know a Place.

Nekem. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Nos, ezen a héten megnéztünk néhányat a kedvenc tanításaimból az Istennel, illetve az önmagunkkal való kapcsolatról. Ma pedig a másokkal való kapcsolatra szeretnék összpontosítani. A műsor után pedig kérlek, menjetek fel a Facebookra és írjátok meg a véleményeteket. Most pedig beszéljünk a kapcsolatokról. Ma a szeretetről szeretnék veletek beszélni, mert hiszem, hogy a szeretet a legfontosabb dolog, amit megtanulhatunk. Az nem számít, ha engem nagyszerű előadónak tartanak. Az sem számít, ha téged nagyszerű énekesként ismernek, vagy ha valaki a legnagyszerűbb üzletember a világon. Ami fontos az az, hogy szeressük az embereket, és hogy valahányszor emberek közelében vagyunk, akkor azt érezzék, hogy több lett az életük a jelenlétünk miatt. Mi a szeretet? Nos, sok flancos definíciót mondhatnék a szeretetre. De hiszem, hogy a szeretet abból látszik, hogy miként bánunk az emberekkel. Isten szeretet, és ő nagyon-nagyon-nagyon jól bánik velünk. Te hogyan bánsz az emberekkel, főleg akkor, ha nem egészen úgy viselkednek veled, ahogy te szeretnéd? Hogy viselkedsz azokkal, akikre egyáltalán nem akarsz jó benyomást tenni? Hogyan bánunk azokkal, akiket fontosnak ítélünk, és hogyan azokkal, akiket jelentéktelennek tartunk? Új parancsolatot adok nektek, mondta Jézus. Ők a 10 parancsolathoz voltak hozzászokva, amikből aztán 2000 szabály lett, amit az Ószövetségben követniük kellett, ha tetszeni akartak Istennek. Aztán Jézus megjelent egy új parancsolattal, egy új életmóddal, egy friss, új, vibráló életmóddal, és azt mondta, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Amen. Azt mondta, itt a kulcs a bizonyságtételhez. Itt a kulcs ahhoz, hogy az elveszetteket Krisztussal való új életre vezessétek, bárhol is élsz, fogd magad és szeresd az embereket. Menj és hanyagold azt, hogy mindenkinek beszélj, meg prédikálj. Igen, prédikálj, és ha szükséges, használj szavakat. De az esetek többségében engedd, hogy az életet prédikáljon. Gyerünk! Igen, prédikálj mindenkinek, de csak akkor használj szavakat, ha szükséges. A többi esetben az életed legyen az üzenet. Légy egy élő üzenet minden ember számára. Alapíts egy titkos adományozó klubot, és légy az elnök. Amen. Légy egy kém Isten számára. Járj nyitott szemmel minden nap. És keres más embereket is. Mondd, hogy én szeretnék segíteni ennek az embernek, de egyedül nem tudok. Segíteni? Úgy is járhatsz dolgozni, hogy 3 halacskás matrica van a lökhárítódon, meg a dudáj, ha szereted Jézust matrica, és ülhetsz egyedül minden nap a sarokban, miközben CD-ről hallgatod a tanításokat, és úgy teszel, mintha mindenkinél különb lennél. De ennél jobb dolog az, ha példává válsz. Aztán, ha esetleg meghallod, hogy annak az embernek romlott el a kocsija, aki a legrosszabbul bánt veled, akkor talán te lehetsz az, aki oda megy hozzá azzal, hogy nagyon szívesen felvennélek reggel, és elhoználak munkába, ha szükséged van rá. Nos, miért tennék ilyet azután, hogy úgy bánt velem? Azért, mert Isten képviselője vagy, és ő ezt tenné, mert ő az igazakra és a bűnösökre egyaránt ragyogtatja a napot. És igen, ha elkezdünk így viselkedni, az egy kicsit nehéz lesz az érzelmeinknek. Félre kell tenni a büszkeségünket, fel kell adni a bosszú vágyat. Abban a pillanatban, hogy azt mondod, szívesen érted megyek reggel, ő rögtön emlékezni fog, hogy miként bánt veled. És azonnal össze is zavarod majd őt, mert nem fogja ezt érteni. És ha van halacskás lökhárító matricád, akkor az abban a pillanatban egy kis értelmet nyerhet számára. Különben semmi értelme sincsen. A test az végletekig önző, de Isten jó. És hálás vagyok, amiért ő saját magát ülteti belénk, amikor elfogadjuk őt megváltónknak, és hogy van reményünk arra, hogy legyőzzük az önző, én központú, szerencsétlen, nyomorult életstílusunkat. Jézus azt mondta, ha követni akarsz engem, vedd fel a keresztedet, és úgy kövess. Felejtsd el magad, és minden saját érdeked. De Joyce, ha én nem gondoskodom magamról, akkor ki fog? Ó, na nézzük csak. Talán Isten? Na hát erre nem is gondoltam. Ó, Istenem, tudjátok mit? Én úgy hiszem, hogy Isten többet tud tenni érted egyetlen másodperc alatt, mint amit te az egész életed során tehetnél önmagadért. Egyetért ezzel valaki? Nos. Másrészt én azt tanítom az embereknek, hogy törődjenek magukkal. Nem arról beszélek, hogy tagadd meg a jogos szükségeidet, hogy ne törődj magaddal, és olyan sok időt tölts más emberek megsegítésével, míg már figyelmen kívül hagyod a valós szükségeidet. Én nem erről beszélek. Tudjátok, ha egy kicsit is őszinték vagyunk, könnyen megválaszolhatjuk a következő kérdést. Vajon önző és én központú ember vagyok? A Róma 5.5 azt mondja, szívünkbe áradt az Isten szeretete, a nekünk adatot Szentlélek által, tehát benned van az Isten szeretete. Ott van a szellemedben, ahol a Szentlélek többi gyümölcse is található. Ezzel vagy tele? Nem tudom, szerinted mivel vagy tele, de ez az, amivel valójában tele vagy. Lehet, hogy más emberek megpróbálnak meggyőzni, hogy egyéb dolgokkal vagy tele, de én azt mondom ma neked, hogy te ezzel vagy tele. Szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom. Soha nem mondd, hogy nem tudod uralni önmagad. Ha nem uralod önmagad, akkor legalább mondd meg az igazat, hogy valójában nem akarom uralni önmagam. Mi szeretjük inkább azt gondolni, hogy nem tehetek róla. Nem. Isten mindent megadott nekünk a győzelemhez. Felkészített, hogy kimenjünk a világba. Persze lehet, hogy gyenge az önuralmad, mert eddig nem használtad. De valahányszor használod, egyre erősebb lesz. Lehet, hogy gyengébb vagy a szeretet kimutatásában, mert nem figyeltél erre, és nem gyakoroltad. De benned van a nagyság magja. És azért mondom, hogy a nagyságé, mert ezt tesz igazán naggyá valakit. Nem az, amit a világban teszünk, hanem ahogyan az emberekkel bánunk. Szeretnél erőteljes ember lenni? Akkor járj szeretetben. Szeretnéd, hogy választ kapj az imáidra? Járj szeretetben. Szeretnél boldog és elégedett lenni? Járj szeretetben. Szeretnél nagyszerű társasági életet? Járj szeretetben. Gyerünk! Szeretnél több örömet? Akkor járj szeretetben. Tudjátok, sokat beszélünk a szabadságról, és hogy Krisztus szabaddá tesz minket, amikor keresztényé válunk. Hogy szabaddá lettünk, és szabadok vagyunk a kötelékektől, meg ettől, meg attól. Meg kell értenünk, hogy a szabadsággal felelősség is jár. Gondoljuk csak át ezt. Halljuk ezeket az igéket, de gondoljuk csak át. Előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Mi döntéseket hozunk, melyek hatnak ránk, de azok az utánunk jövő és a körülöttünk lévő generációkra is hatással lesznek. Azt szoktam mondani, hogy Isten elénk adott egy feleletválasztós tesztet. És előre megmondta a választ is. Eléd adtam az életet, a halált, megoldó kulcs, válaszd az életet. Ha nem hozunk jó döntéseket, azt előbb-utóbb megbánjuk majd. Gondoljuk ezt át. Ha nem hozol jó döntéseket, utólag megbánod őket. Nos, ha senki sem tanít meg jó döntéseket hozni, akkor szomorú, de lehet, hogy az életed végén visszanézve csak megbánást tapasztalsz majd. Az apám 4 éve halt meg, 86 éves korában. És bár elfogadta Krisztust körülbelül 4 évvel a halála előtt, és ennek nagyon örültem, mégis őszintén elmondhatom, hogy amikor az apám visszanézett az életére, valószínű, hogy szinte csak megbánást érzett. 86 évnyi élet után talán 10 ember, ha részt vett a temetésén. Azok is főként a gyermekeim voltak, akik az én kedvemért jöttek el. Nagyon szomorú, amikor leéled az életedet, és senkinek sem hiányzol, miután meghaltál. És az ő esetében az volt ennek az oka, hogy az egész életében olyan döntéseket hozott, amelyek nem építették a kapcsolatait. Gonosz volt másokkal. Nehéz volt kijönni vele. Keserű, kritikus és ítélkező volt. Bántalmazott másokat, és megfizette ennek az árát. Mindezek a dolgok az ő választásai voltak. Az érzései szerint élt, és az érzései nagy részét az ellenség motiválta és irányította, mert Isten nem volt része az életének. Az utolsó 4 évben nagy változást láttam az apámban, de tudom, hogy amikor rám nézett, akkor megbánást érzett, amiért molesztált engem. Tudom, hogy amikor az anyámra tekintett, akkor megbánást érzett minden alkalomért, amikor részegen jött haza és megverte őt. Tudom, hogy eszébe jutott a bátyám is, és tudom, hogy az apám bánta, amikor nem töltött vele időt, amikor nem ment el a meccseire, amikor rossz dolgokat tanított neki. Soha nem fogom elfelejteni, milyen szomorú volt látni és rádöbbenni, hogy 86 évnyi élet után nem sok egyéb maradt neki, mint a megbánás. 86 év után semmi más, csak megbánás. Senki ne csüggedjen el, és ne gondolja, hogy te jó ég, miután meghallgattalak, úgy érzem, nagy bajban vagyok. Mert az evangélium üzenete az, hogy minden meghozott jó döntés segít visszafordítani a múltban hozott rossz döntések következményeit. A nagyapám döntései hatással voltak apámra, az apám hatással volt rám. Az életemben lévő mindenféle zűrzavar közepette valahogy képes voltam jó döntéseket hozni, és most a gyermekeim sokkal jobb életet élhetnek, mint amit én éltem az ő korukban. Én csak arra bátorítalak benneteket, hogy fejezzétek be, amit elkezdtetek. Járjátok végig az Istennel való életet, nőjetek fel, törekedjetek a szellemi érettségre, ne csak az ingóságokra. Bármit is tesztek, ne engedjétek, hogy a pénz irányítsa a döntéseiteket. Semennyi pénz nem ér fel a békességgel. És semennyi pénz nem éri meg a stresszt, ha végül olyan időbeosztásod lesz, amely semmi más nem tesz lehetővé, mint állandóan rohanni. Biztosan mind elhisszük azt, hogy Isten jobb életet tartogat nekünk, mint hogy állandóan menjünk. Van itt valaki, aki érti, miről beszélek? Én is évekig így éltem, és azt hittem, Isten értettem mindezt. Azt csináltam, amit kellett, igen, teljes mértékben, de sok dolog volt, amire nemet kellett volna mondanom, és nem tettem. Pedig úgy több időm lett volna otthon. Azt az időt már nem kapom vissza. Hála Istennek, jó kapcsolatom van a gyerekeimmel, de talán elkerülhettünk volna néhány dolgot, ha a megfelelő időben, a megfelelő helyen lettem volna. Ha bajban van a házasságod, akkor mindenképpen a jó döntést hozd meg. Most azon tűnődöm, vajon hány tévénézőnek vannak problémái a házasságában úgy, hogy elköltözést vagy válást fontolgat. Túl sok ember dönt úgy, hogy feladja, amikor bajban van a házassága. Azt akarják, hogy a másik változzon, de nem mondják, hogy Istenem, változtass meg engem. És ne kapcsold ki a tévét. És ne is gondolj arra, hogy átkapcsolsz másik csatornára, csak mert olyasmit mondok, amit nem akarsz hallani. Csak kérdezd meg magadtól, hogy igaz-e vagy sem. De Joyce, te nem tudod. Ugyan már, ne légy dühös az üzenet átadójára. Ne dobd a kukába a házasságodat olyan gyorsan. A szomszéd fűje nem igazán zöldebb, és azt is gondozni kell. Mivé válhatnál, ha elkezdenél jobb döntéseket hozni akár most? Milyen életed lehetne neked és a családodnak, ha a jövőben meghoznád a helyes döntéseket, akkor is, ha azok nehezek? Akarom, hogy éljetek, hogy ne legyetek állandóan frusztráltak. tele gyűlölettel, keserűséggel, és a boldogtalanság miatt ne legyetek mérgesek másokra. Ne nézzetek félre, ide nézzetek! Emlékszem, amikor Isten azt mondta, azért nem vagy boldog, mert önző vagy. És akkor már régóta prédikáltam. Nos, én állandóan a szeretetről prédikálok. Tudjátok mit? Prédikálhatsz te a szeretetről naphosszat, de ez nem jelenti azt, hogy szeretetben jársz. Szembe kellett néznem ezzel, és a következő 15 évben azt tanultam, hogy milyen is a szeretet, és ez nem egy prédikáció, hanem egy életstílus. A Jakab 4. fejezete megváltoztatta az életemet. Szeretném felolvasni nektek az első 3 verset. Honnan vannak viszályok, egyet nem értések, és miből fakadnak a harcok, a viták és a küzdelmek közöttetek? Nagyon szeretem ezt. Miért harcoltok egymással, kérdezi. Mindenki mást akar. Mindenki mérges valami miatt. Viszály, egyet nem értés, viták, küzdelmek, harag és keserűség. Honnan jön mindez? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Most figyeljetek, kívántok valamit, ami a másé, és irigykedtek. Tudjátok, milyen zavaró az? Hogy mennyire frusztrál minket, ha arra nézünk, amit Isten mások életében végez, és összehasonlítjuk azzal, amit velünk és értünk tesz. Azt akarom, hogy ma felismerjétek, hogy Istennek egy egyedi, megismételhetetlen, nagyszerű, elképesztő terve van a számotokra. Ne legyen savanyú, negatív hozzáállásotok, és ne mondjátok, nos, igen, ha Istennek nagyszerű terve van, akkor miért nem látom azt? Soha ne légy irigy senkire, csak kérd Istentől, amit szeretnél, aztán bízz benne, hogy ő megadja azt neked a megfelelő módon és a megfelelő időben, és bízz abban is, hogy ha az, amit kérsz, az nem a legjobb számodra, akkor nem adja meg neked. Bárcsak úgy tudnék énekelni, ahogy te. Sőt, szerintem jobban énekelek, mint te, és szerintem nekem kéne ott állnom fent, nem neked. Emlékszem, amikor a kis 20 fős bibliacsoportomat tanítottam 5 éven keresztül, közben pedig nagy dolgokról álmodtam, és elegem volt a kis dolgokból. Ne vessük meg a kicsi kezdetet, de én egy nagy dologra vágytam. Nagyra. Nagyon bizonytalan voltam akkoriban. Nem tudtam, hogy ki vagyok Krisztusban, és még mindig igyekeztem lerázni magamról a múltamban gyökerező szégyent, a magam okolását, a bűntudatot és a vádlást. Ezért valami nagy dologra vágytam, ami miatt jól érezhettem volna magamat a bőrömben. De Isten nem akarta megadni nekem ezeket, amíg itt bent helyre nem állnak a dolgok. Mert ha Isten mindenféle dolgot nekünk ad, itt belül meg semmi sincs, akkor az első vihar ledönt minket a lábunkról. Tudjátok, én szeretem, amit csinálok. Élvezem. De nem is tudom, lehet, hogy nem leszek képes egész életemben ezt csinálni. Ettől még nem leszek kevésbé értékes, mert az értékünk abban áll, aki Krisztusban vagyunk, nem abban, amit csinálunk. És ha ezt nem tanuljuk meg, akkor nagy bajban leszünk, mert nem számít, milyen jó vagy abban, amit csinálsz, előbb vagy utóbb. Jön majd valaki, aki jobb lesz, mint te. Nem számít, milyen gyors egy futó, valaki megdönti majd a rekordját. Nem számít, milyen gyorsan úszik egy úszó, valaki megdönti majd a rekordját. Nem számít, hány CD-t ad el egy zenész, hogy hány aranylemez gyűjt be, valaki jön majd, aki megdönti a rekordját. Meg kell tanulnunk megélni az Isten adta időszakokat az életünkben, és rá kell ébrednünk, hogy ugyanolyan értékesek vagyunk minden időszakban. Ideje, hogy megkedveld önmagad. A Róma 12 beszél arról, hogy sokan vagyunk, de mind egy testhez tartozunk. Mindenkinek más feladata van, de akkor is egy test vagyunk. Aztán arról beszél, hogy egyikünk ez, a másikunk az, és mások megint csak különböznek tőlünk. De először beszéljünk csak a fizikai testünkről, amit Isten is példaként használ. Az én fizikai testemnek sok különféle része van, és nem hasonlítanak egymásra. Nem néznek ki hasonlóan. Nem is ugyanaz a feladatuk. Egyes testrészeknek olyan kiváltságaik vannak, melyeket mások nélkülöznek. Egyes részek jobban láthatóak, más testrészek nem. nem. És micsoda zűrzavar lenne, ha a fizikai testem egyes részei féltékenykednének a testem más részeire. Látjátok, együtt kell működnünk. Időnként veszek egy pár új cipőt. Van, hogy kicsit nehéz felhúzni őket, és küzdenem kell velük. Csodálatosnak tartom, hogy a kezeim ilyenkor azonnal segítséget nyújtanak a lábaimnak. És tudjátok, van itt fent egy szép gyűrűm. Az ujjam a kiváltság, hogy viselhesse, de a szemeim azok, amik láthatják. Az ujjam még soha nem látta a gyűrűmet. De ő viselheti. Ő büszkélkedhet vele, de egész élete során egyszer sem láthatja a gyűrűt. A szemem pedig nem viselheti a gyűrűt, ellenben láthatja azt. Nos, mi történne, ha a kezem azt mondaná, én aztán nem segítek felvenni azt a cipőt? Mert a helyzet az, hogy én akarok viselni cipőket. Egész életem során, mióta csak kéz vagyok, soha nem volt cipőm. És ha azt hiszed, hogy továbbra is egész életemben segítek majd neked cipőket felvenni, akkor nagyon tévedsz. És mi lenne, ha a szem azt mondaná, nem vagyok hajlandó ránézni arra a gyűrűre. Nem nézek a gyűrűre, saját gyűrűt akarok. És ha nem lehet gyűrűm, akkor nem hagyom jóvá a kéznek, hogy gyűrűt viseljen. És sokszor keresztényként mi is így éljük az életet. Mi lenne, ha Isten megadná, amit akarunk, és azt mondaná, rendben? Tudjátok, időnként csak remélhetjük, hogy Isten nem ad meg nekünk dolgokat, amiket kértünk. Keresztényként így nézünk ki időnként. Kezünkön viseljük a cipőnket, és a szemünkön az ékszerünket. De dicsőség az Úrnak, megkaptuk, amit akartunk. Az egyetlen gond csak az, hogy most a szememben van az ékszer, és nem látom, merre megyek. Neki megyek dolgoknak, megbántok másokat. Hiszem, hogy a magabiztosság megszabadít minket ezektől. Nekem nincs szükségem arra, amivel te rendelkezel. Boldog lehetek nélküle is. Nem kell azt tennem, amit te teszel. Még csak kedvelned sem kell ahhoz, hogy boldog legyek, mert az örömöm nem azon alapszik, hogy te mit gondolsz rólam, hanem azon, hogy ki vagyok Krisztusban.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna Hits. Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: mindennapi motiváció a léleknek és a szellemnek a Public House médiától.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
4: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része

0: és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Ez a Manna kanapé a 98.6 Manna FM-en, és ezúttal is a beszélgető partnerem, grafológus, igazságügyi írásszakértő, dr. Szőlősi Csoma Enikő, aki a www.írásszakértők.hu munkatársa kolléganőjével, Hakkel Hedviggel karöltve, és akivel ezúttal is egy hallgatói kérdést fogunk megválaszolni, ami nagyon-nagyon izgalmas, és szerintem mindannyiunknak lesz hasonló élménye, hogy látott már ilyet. Gábor írta a következőt: sok balatoni étterem büfé kínálatát láttam kézzel kiírva táblákra. A hölgyeknek mit mondanak ezek a kézzel írt feliratok? Van-e olyan hely, amit ránézésre elkerülni javasolnak?
2: Kedves Gábor, nagyon jó kérdést küldött, és most erre személyes tapasztalatokra épülő válaszom is akad, úgyhogy jót mosolyogtam, amikor olvastam ezt a kérdést, és ahogy próbálom összeszedni a gondolataimat az erre adott válaszként. De nézzük általánosságban. Igen, mindannyian láttunk már ilyen éttermeket, kávézókat, kiülős teraszokat, ahol ilyen éttermi táblákkal csalogatják a vevőket, a vendégeket. Az ilyen jellegű éttermi táblák kézírása is többféle lehet.
1: Nézzük akkor, hogy mik a leggyakoribbak.
2: Van, ahol csak néhány szó, néhány nagyon díszített, cirádás, vendégcsalogató írást és tartalmat látunk ezeken a táblákon. Én ezt úgy csoportosítom magamban, hogy ezek ilyen, mondhatni inkább, marketing eszközként felrót egy-két szót tartalmazó táblácskák. És van ennek az ellentéte is, vannak olyan táblák, olyan helyek, ahol teljesen tele van írva egy-egy tábla, ahol rengeteg adatot, rengeteg praktikus információt írnak le számunkra, oda látogató vendégek számára, akár már túl sűrű módon is, tehát mint átadandó hír, átadandó adatsor, egy picit talán túl sok is, mert nem olyan könnyű azt úgy azon nyomban áttekinteni és kiolvasni. Van olyan, ahol megvan ezeknek az egyensúlya. És úgy gondolom, hogy vannak olyan táblák, reklámtáblák is, amelyek nem napi aktualitásokat tartalmaznak, és lehet, hogy nem is kézzel vannak írva ezek a feliratok, amelyek ezeken a táblákon láthatóak, hanem nyomdatechnikai úton készültek, de kézírásos jelleget imitálnak. Tehát például ilyen általános vendégváró gondolatokra gondolok ilyenkor ebben a pontban.
1: Na hát a táblák kategorizálása után akkor még folytassuk ezt a témát, és próbáljunk annak utána járni, hogy vajon a szakember számára mond-e valamit egy-egy kézzel írt felirat egy étterem bejáratánál, hogy ide érdemesebb betérni vagy sem. Gábor volt ugyanis erre kíváncsi, mert hogy ő a nyaralás alatt a balatoni éttermek büfék kínálatát nagyon-nagyon sokszor látta kézzel kiírva, és milyen jó lenne egyébként, hogyha már ebből a táblából úgy mindannyian tudnánk, hogy na ide érdemes betérni, vagy ez pedig inkább érdemes elkerülni, mert nem lesz túl jó tapasztalat és élmény. Folytatjuk a beszélgetésünket dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írásszakértővel. Nem sokára ez a kanapé.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes kanapézást a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és a grafológiai óránkban dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írásszakértővel válaszoljuk meg Gábor kérdését, aki arra volt kíváncsi, hogy az éttermi kézzel írt feliratoknál van-e olyan hely, amit ránézésre elkerülni javasolnak a szakértők. És ott, hogy Enikő elmondhat, hogy milyenek lehetnek ezek a táblák, folytassuk akkor tovább a beszélgetésünket Innét Gábornak válaszként.
2: Most a kedves kérdező és a kedves hallgatók bármennyire is azt gondolják, hogy én itt most egy biztos választ megadok a kézzel írott éttermi táblák kapcsán. Én azt gondolom, hogy ebben az étterem választás ügyben ne rám hallgassanak, és nem én leszek itt az irányadó. Néhány gondolatot tudok csak összefoglalni. Egyrészt a valóban kézzel és naponta megfrissülően, tehát minden reggel a táblára írt és aktuális írásokat tartalmazó táblákat, ha nézzük, akkor azt kell mondjam, hogy azt valószínűleg csak egy adott munkatárs írja ki azokra a táblákra, tehát csak egy valaki írja fel mindazt, amit át akarnak adni számunkra, és ez a helyzet nem az egész éttermet reprezentálja a külvilág felé. Különös tekintettel arra, hogy az is lehet, hogy naponta más-más személy, más-más beosztott írja fel például a menüt, vagy ezeket az információkat, amiket nekünk szánnak. Ezeket én bevallom hűségesen, én ezt nem tudom. Tehát csak ennek alapján szerintem nem kellene döntenünk, még nekünk, grafológusoknak sem.
1: Tehát azért csak olvasol ki az írásból némi infót az íróról, nem?
2: Igaz ugyan, hogy némi plusz információt adnak ezek a felvésett betűk a kézírás elemzéshez értőknek, de szerintem nem elég a döntéshez. És igen, meglátásom szerint van olyan hely, amit ennek alapján én magam is elkerülnék, de ez már a nagyon személyes része a dolognak. Összességében sok-sok más szempont szerint, illetve azok együttese szerint érdemes eldönteni, hogy egy-egy vendéglátóhelyre beülünk-e, avagy nem. Most engedjék meg nekem az én személyes mostani tapasztalatomat, ami miatt éppen, ahogy említettem, jót mosolyogtam a kérdés feltevéskor, vagyis amikor ez eljutott hozzám. Én ugyanis nem olyan régen egy zalai kis étterem táblájának következő kézzel írtnak tűnő gondolatsort olvastam. Egyél, igyál és légy boldog. Ez a felirat szép, díszes betűkkel, harmóniát sugalló módon volt megjelenítve. Nem közelről láttam ezt a táblát, lehet, hogy valóban nem kézírás volt, hanem az általam soroltak negyedik kategóriája volt, tehát ami esetlegesen egy nyomdai technikai úton előkészített felirat, de összességében messziről kézírásnak tűnt.
1: Hát kíváncsi vagyok a konkrét tapasztalatokra is, de ezt majd csak rövid életöröm zene után kérdezzük meg szakértőmtől, dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írásszakértőtől. Maradjatok itt a Manna FM kanapéjában, és hallgassátok az életöröm zenéket.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Hello mindenkinek, ez a Manna Kanapé. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és dr. Szőlősi Csoma Enikő, grafológus, igazságügyi írásszakértő ebben az órában a vendégem. Gábor pedig a következő kérdést, üzenetet írta nekünk. Sok balatoni étterem büfé kínálatát láttam, kézzel kiírva táblákra. A hölgyeknek mit mondanak ezek a kézzel írt feliratok? Van-e olyan hely, amit ránézésre elkerülni javasolnak? És akkor Enikő, elmesélted egy saját élményedet, hogy egy zalai faluban a családdal betértetek egy étterembe, ahol ez volt kiírva. Egyél, igyál, légy boldog. Na, mi volt a tapasztalat, miután betértetek?
2: Az ottani vendéglátói magatartás alapján utólag hozzá kell tennem, hogy olyan volt ennek az üzenete, mint hogyha azt gondolták volna, mintha úgy értették volna az ott dolgozók, hogy egyél, igyál és légy boldog, csak ne itt, ne nálunk, ne zavarj minket. Mert ez a hallgatói kérdés, amit mondom, személyes élményként is tudok most válaszolni, valóban lehet, hogy engem is figyelmeztetésre kellett volna, hogy sarkaljon, mert lehet, hogy a grafológus agyammal nekem is jobban kellett volna figyelnem, hiszen ez a táblán látható kéziráskép egy kirakat viselkedést kódolhatott bennem kézírás elemzőben. Viszont én itt nem ennek alapján ültem le a kis családommal, hanem a netes visszajelzéseket olvasgattam végig, amelyek arról szóltak, hogy itt helyi göcsei étel specialitásokat kínálnak, kedves, figyelmes kiszolgálás mellett, jó árérték arányjal, stb. De sajnos ezek egyike sem volt tapasztalható. De a táblára írt kézírás szép, gyöngybetűs, díszes, harmóniát sugalló volt. És ez is visszacsatol arra, amit itt ebben a grafológiai rovatban már nagyon sokszor elmondtunk, hogy a kézírás elemzésekor nem az számít, hogy valami szép, vagy gyöngybetűs-e.
1: De ha nem a gyöngybetűk számítanak, akkor mi?
2: Hanem nyilván a kézírás készítőjének a személyiségét akarjuk mi mindig megfejteni. Itt egy ilyen éttermi helyzetnél, egy éttermi táblánál ugye erre nincs idő. Nem ez a célja ezeknek a kézzel írt tábláknak, hogy ilyen jellegű elemzésekbe bocsátkozzunk, ráadásul ugye ennek az etikai vonzata is egy külön fejezetet érdemelne. Viszont összefoglalva mindezt, azt gondolom, hogy nagyon szépen köszönöm a kérdést, és remélem, hogy a kedves hallgatók, akik a nyár folyamán sok-sok kellemes éttermi helyen megfordultak, pihengettek, élvezték a nyarat, táblán kiírt menük mellett is jól érezhették magukat, és kellemes élményekben volt részük. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Szőlősi Csoma Enikő, grafológus, igazságügyi írásszakértő volt az, aki elmondta, hogy milyen típusú feliratok, táblák létezhetnek az éttermek előtt, és hogy hát tudja a szakember azt, hogy ezekből a táblákból kiolvasva érdemes-e oda bemenni, vagy sem. Gábor ugyanis pont erre volt kíváncsi. Visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetést is, mert érdekes volt, és köszönjük, Enikő, hogy a saját személyes tapasztalatodat is megosztottad velünk itt a Manna Kanapéban. Ha van nektek is kérdésetek, tegyétek fel nyugodtan, SMS és Viber számom 0677 1986.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást, ez a Manna Kanapé. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és szerintem már megszoktátok, hogy mi azért tabuk nélkül, és eléggé felvállalva nehéz témákat is beszélgetünk itt a műsorban, és próbáljuk felhívni a figyelmet például a nőgyógyászati onkológiai betegségekre is. A Májva Virág Alapítvány kuratóriumi tagja Sallai Krisztina a beszélgető partnerem, ezúttal a Go Day projekt vezetője, hiszen a holnapi napon lesz a World Go Day, a nőgyógyászati onkológiai világnap apropójából pedig a Májva Virág Alapítvány is programokat szervez a mai napra, hogyan segíthetek, ez áll a hazai program középpontjában. Akkor kezdjük azzal, hogy mi ennek a programsorozatnak a célja.
2: Üdvözlök mindenkit! A World Go Day-t 2019-ben a Nőgyógyász Onkológiai Társaságnak a betegszervezeti tagozata gondolta, hogy életre hívja, hiszen mindennek is van világnapja, és hogy legyen a nőgyógyászati daganatoknak is világnapja. Azzal a céllal, hogy egyrészt felhívjuk a lakosság figyelmét a nőgyógyászati daganatos betegségekre, a korai diagnózis lehetőségekre, a kezelés lehetőségeire, illetve arra, hogy ezek közül bizonyos típusúak, lásd, ményakrák, megelőzhető betegségek. Tehát ez állt az életre hívás mögött. És azóta ugye eltelt jó néhány év, és minden évben van egy, a World Go Day-nak egy nemzetközi mottója, üzenete. Évek óta foglalkozunk azzal, hogy döntsük le a nőgyógyászati daganatos betegségek témájáról a stigmát, a tabut, mert hogy még mindig tabuként kezeljük, szégyenérzet, stb. Társul hozzá. Több éve foglalkozunk mindenféle aspektusával a betegség stigmatizálásáról, és idén egy picit közelebbi a stigmának olyan vetületét mutatjuk meg, hogy itt a támogatásról beszéljünk, és ne a megbélyegzésről, és mi Magyarországon azt gondoltuk, hogy a támogatásnak a segítő oldalát fogjuk meg, és ebben az évben a mi témánk, a mi fókusz gondolatunk a World Go Day mellett az, hogy hogyan segíthetek.
1: A stigmatizálásra egyébként, Kriszta, itt Magyarországon kell gondolni elsősorban, vagy ez a probléma még mindig világszinten áll?
2: Én azt gondolom, hogy, és többen itt nemzetközi szinten, hogy még nem csak Magyarországon, hanem ez világszerte még mindig jellemző és tabuként kezelik. Azáltal, ha már a női testről kezdünk el, és emellett utána jön a szexualitás, az, hogy mondjuk egyrészt az, hogy mondjuk, ha már a HPV-t említettem, ugye ez egy leginkább szexuális úton terjedő fertőzés, akár erről is sokkal nehezebben beszélnek az emberek, a nők, férfiak egyaránt.
1: Milyen betegségek vannak itt az ernyő alatt, amikor arról beszélünk, hogy nőgyógyászati onkológiai betegségek?
2: Az ernyőben a ményakrák, petefészekrák, szeméremtestrák, méhtestrák és hüvelyrák tartozik, illetőleg a ritka, némileg ritka nőgyászati betegségek is ide tartoznak, de hogyha valaki megnézi a World Go Day megújult logóját, abban minden betegségnek van egy-egy színe a nemzetközi színpalettán, és a logónk, illetve a színárnyalataink úgy vannak feltüntetve, hogy minden betegség helyet kap ebben az egész témában, és magában a World Go Day-ben is.
1: Folytatjuk még tovább, Sallai Krisztinával, a Májva Virág Alapítvány kuratóriumi tagjával beszélgetünk, a World Go Day projekt vezetőjével. Gyertek velünk, ez a Kanapé.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene.
1: Kellemes szombatot, a 98.6 Manna FM-et választottátok, én Argyelen Kriszta vagyok, és holnap lesz a World Go Day, viszont a Májva Virág Alapítvány már ma Májva Virág pontok stafétájával és programokkal várja az érdeklődőket Salgótarjánban. Sallai Krisztina kuratóriumi taggal, a Go Day projekt vezetőjével beszélgetünk. Kriszta, arról azért beszéljünk, hogy sokan azt gondolják, hogy a nőgyógyászati betegségek azok a nőkre tartozó női ügyek. Ez valóban így van?
2: Nem, és az ebben az évben itt még egyszer ezzel a mi fő üzenetünkkel, hogy hogyan is segíthetünk. Azt szeretnénk bemutatni, hogy ez gyakorlatilag, hogyha felüti a fejét egy családban, akkor ez a betegút, meg maga az egész történet, ez a család, a barátok és a hozzátartozók, a szakembereknek a közös története, közös útja, és pontosan azt szeretnénk, és most rátérve, hogy mi lesz a világnapi eseményen, egy olyan kerekasztal beszélgetésünk lesz, ahol egy kicsit így magyar unikumként, vagy hungarikumként. Most éppen a nőgyógyász-onkológus, a magyarországi orvosnagykövetünk dr. Novák Zoltán főorvos úr kerül a mikrofon másik oldalára, ő lesz a kérdező, és ő fogja megkérdezni az érintettet, annak hozzátartozóját, a lányát, a Májva Virág pont vezetőjét, mint segítő szervezet, illetve egy pszichológus hölgyet, hogy ezen a betegúton ezek a szereplők hogyan tudnak kapcsolódni, és itt a kérdésedre a válasz, hogy nem csak a nőnek a betegsége, hanem ez egy közös út.
1: Hogyan tudunk segíteni, hogyha csak szimplán rádióhallgatók vagyunk, és egyáltalán nem érintettek szerencsére, vagy még nem érintettek?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, remélhetőleg tényleg többen választ kapnak rá, de én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb, hogy ott legyünk. Ha ilyen felüti a fejét, akkor ugye ott legyünk mellette, és tényleg navigáljuk, irányítsuk, ha arra van, tehát mindig azt szoktuk mondani, hogy mindig az a jó segítség, hogyha olyan szupportot, támogatást adunk az érintettet, amit ő szeretne. Ha hallgatást szeretne, és ezt meg tudjuk egymással beszélni, hogy mit szeretnél, ha neked a hallgatásunk jó, akkor az, ha viszont azt szeretnéd, hogy üljünk le egy kávéra, akkor ez is az, de ezek csak nyilván elsősorban az én gondolataim. Itt mindenkinek, szerintem mindenkinek egyénre szabott, ugyanúgy, mint egy kezelés, a segítés is azt gondolom, hogy egyénre szabott, és ezt kell megtaláljuk, hogy mi az, ami jó nekünk, és tényleg ez most egy olyan téma, amit szerintem mindannyiunknak szüksége van a segítő szerepben, mert hogy szerintem mindannyian kerülünk, vagy kerültünk, ugye két ember van, vagy így, vagy úgy, tehát kerülhetünk segítő szerepbe, és nem baj, hogyha van több kártya idézőjelbe, akár virtuálisan, akár gondolati szinten, akár fizikálisan a kezünkbe, amit elő tudunk húzni, és rendelkezésünkre áll, információt kapunk róla, hogy hogyan is tudunk jól segíteni.
1: Hogy hány embert érintenek a nőgyógyászati betegségek, erre is ki fogunk térni még a folytatásban, illetve hogy hogyan tudunk megfelelően segítséget nyújtani. Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, Sallai Krisztával, a Go Day projekt vezetőjével beszélgetek a Májva Virág Alapítványtól.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: legjobb pillanatok.
1: Jó rádiózást, ez a 98.6 Manna FM. Holnap lesz a World Go Day, a nőgyógyászati onkológiai világnap, aminek az a célja, hogy láthatóbbá tegye a nőgyógyászati daganatokat, és természetesen a Májva Virág Alapítvány idén is csatlakozott ehhez. A mai napon Salgótarjánban egy rendezvényen hívják fel a figyelmet a betegségre, illetve arra, hogy hogyan segíthetek, ez áll a hazai program középpontjában. Egyébként Salai Krisztinával, kuratóriumi taggal beszélgetek most. Képezitek a betegeket is arra, hogy ők tudják és felismerjék, hogy mi a jó segítség számukra, és ezt elismerjék, tudják mondani?
2: Én bízom benne, hogy akár ezzel a világnapi eseménnyel itt a World Go Day-el Salgótarjánban már nyitunk egy kaput azzal, hogy beszéltünk, egész évben kommunikáltunk kis videókban, bármilyen tájékoztató anyagban, a Májva Virág felületein igen sok segítő anyag van, hogy igen, nem csak a felületeken, akár a zárt közösségben is, és igen, azt gondolom, hogy egyre inkább nyitottak az érintettek, a betegek, mernek kérdezni. Ez is megint egyénre szabott, de az alapítvány fennállása óta én is gyakorlatilag a kezdetektől kezdve dolgozom az alapítvánnyal. Mindenképpen látható az az irányú változás. Egyrészt a stigma ügyben is azt gondolom, hogy van változás, és az érintetteknek a betegséghez való hozzáállása akár a kérdésfeltevésben, megnyilvánulásban, segítségkérésben mindenképp pozitív irányt mutat.
1: Hány embert érintenek egyébként az onkológiai betegségek? Esetleg mondhatsz-e olyat nekünk, hogy csökkent a számuk világszerte is, pont az ilyen típusú alapítványok munkájának is köszönhetően, mint amilyenek ti vagytok?
2: A magyar adatokat tekintve a még egyelőre releváns és pontos adatot én azt gondolom, hogy ebből a székből nem tudok mondani, és a csökkenést se tudom megerősíteni. Azt viszont igen, hogy az oltási hajlandóság a HPV oltás tekintetében egy nagyon jó számot és tendenciát mutat Magyarországon, és azáltal ugye ez majd a több évnek a szoros utánkövetése és statisztikája lesz, hogy ez hogyan hat az utánunk következő oltott generációra, de a nemzetközi adatok mindenképpen nagyon-nagyon pozitív számokat mutatnak, hogy drasztikusan a HPV okozta daganatos betegségek, lásd, ményakrák, nagyon-nagyon sok csökkenést mutat, úgyhogy ez is ugye a WHO-nak ez egy nem titkolt célja, és ezáltal a World Go Day-nek is célja kell, hogy legyen, hogy az oltási hajlandóságot, ha már egyszer van egy olyan oltás, amit daganatot tud megelőzni, akkor ebben tudjunk előrelépni. Illetve hát ugye a korai diagnózis, ami mellé azt tenném, hogy azért, és itt vagyok az adatokkal bajban, mert hogy a szűrési hajlandóság, illetve a szűrési szám, ha a magyar adatokat nézzük, akkor az viszont nem mutat annyira pozitív irányú változást, mint az oltási. Úgyhogy ebben van dolgunk, hogy ebben közösen mindannyian, akár a World Go Day keretein belül, akikkel együtt dolgozunk, mert hogy magának a kezdeményezésnek az is az a célja, mindamellett, hogy van egy téma, hogy közösen együtt tegyünk ezekért a nőgyógyászati daganatokért megelőzés, korai diagnózis és megfelelő kezelések tekintetében.
1: Na, hogy mit jelent a staféta, és hogy jövőre hol folytatódik a World Go Day, erről is beszélgetek Salai Krisztával, a Go Day projektvezetőjével, a Májva Virág Alapítványtól nem sokára.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
3: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: rovatunk.
1: Ez még a Manna Kanapé, a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és a World Go Day-ről beszélgetünk, ami a holnapi napon lesz. Egyébként a Magyarországon, Salgótarjánban a mai napon tartják az ehhez kapcsolódó programokat, a Májva Virágpontok stafétáját. Mit jelent ez a staféta, és miért jelentős az, Kriszta, hogy Salgótarjánban vagytok most?
2: A Májva Virág Alapítvány az első évben, tehát 2019-ben is már csatlakozott a World Go Day eseményéhez, akkor itt Budapesten volt az első közös aktivitásunk, és az ezt követő évben azt gondoltuk, hogy szeretnénk megmutatni, hogy mi egy országos hálózat vagyunk, és ennek a legjobb eszköze az volt, hogy egy stafétát indítottunk a Májva Virág pontjaink között, ami azt jelenti, hogy minden évben másik település kapja meg fizikálisan is a World Go Day zászlaját, és ő a szervező települése az offline eseményünknek. Az első évben, 2020-ban Salgótarján kapta, csak akkor a világjárvány a pandémia közbe szólt, és hát nem lett tökéletesen némi nemű eseményünk volt, de mégsem nem volt olyan, mint amilyenre ott a szervezők és a helyi csodálatos, elhivatott, és nem tudom még milyen pozitív jelzőkkel említsem a Marikát. Ő a motorja, egyébként az egyik motorja a Májva Virágpontoknak. Arra vágyott, hogy ő megmutathassa azt, hogy mit tud az ő városa, az ő pontja, és ezért tavaly Szegedtől kapta vissza, illetve vette vissza a stafétát Salgótarján városa.
1: Hogy megy tovább a staféta jövőre?
2: A World Go Day jövőre visszakerül Budapestre, itt egy nagyobb eseményre készülünk, szintén egy ilyen híd jellegű tevékenység vagy aktivitással, de ezzel majd jövünk egy időben, nem szeretnénk minden titkot most elárulni. Minden esetre Budapesten, és tényleg egy nagyobb-nagyobb volumenű eseménnyel készülünk, és ami még hozzátartozik, hogy minden évben a staféta nem csak hogy városról városa, de orvosról orvosa, orvosra is száll, hiszen van minden évben orvosnagykövetünk, ennek is lesz egy hivatalos átadása, valamint minden évben szintén egy ilyen kvázi kötelező elemünk vagy aktivitásunk az, hogy adott évnek a méterét legyalogoljuk kiért, magunkért, egymásért, tehát idén 2026 métert fogunk megtenni, és ezt a gyaloglást egy szintén zászlóval tesszük meg. Mindenki fog kapni egy kis World Go Day zászlót, aminek a hátuljára ráírhatja azt, hogy kiért teszi meg ezt a 2026 métert. És ezeket a kis zászlókat letűzzük most a művelődési háztól, mert hogy itt fogunk kezdeni. Itt zajlik a főtéren az események, az aktivitások nagy része, és innen indulunk el a Szent Lázár kórházhoz, és ott a kórháznak a kertjébe fogjuk letűzni ezeket a kis zászlókat. Kiért, és miért, milyen célból.
1: Nagyon szépen köszönöm, Sallai Krisztina kuratóriumi taggal beszélgettünk, a Májva Virág Alapítvány Go Day projekt vezetőjével, és a holnapi napon lesz a nőgyógyászati onkológiai világnap, erre próbáltuk felhívni a figyelmet ezzel a beszélgetéssel is, ami visszahallgatható, kereshetitek a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene, kellemes rádiózást mindenkinek. A mai grafológiai óránkban egy nagyon izgalmas témát, kérdést válaszoltunk meg. Gábor írta azt, hogy sok balatoni étterem büfé kínálatát látta kézzel kiírva táblákra. Nyilván a nyaralási élményeink alatt mi is nagyon sokszor futhatunk bele ilyenbe, nem csak a Balatonnál, de akár az ország vagy a világ bármely pontján. És arra volt kíváncsi Gábor, hogy a grafológus szakértő, írás szakértő hölgyeknek mit mondanak ezek a kézzel írt feliratok, hogy van-e olyan hely, amit ránézésre elkerülni javasolnak. És hát ugye Enikő válaszában elmondta, hogy többféle lehet az ilyen jellegű éttermi tábla. Van, ahol nagyon díszített, cirádás, vendégcsalogató írás az, amit láthatunk, egyfajta marketingeszközként. Van, ahol rengeteg adatot, praktikus információt írnak le, akár túl sűrűn is, ugye átadandó hírek, információk, tudnivalók, van, ahol megvan ezeknek az egyensúlya, és hát vannak olyan táblák, reklámtáblák is, amik nyomdatechnikai úton készülnek, és csak kézírásos jelleget imitálnak, de nem azok, és nem napi aktualitások szerepelnek értelemszerűen ezeken. Sajnos Enikő nem tudta elmondani nekünk a tutit, hogy hogyan kell éttermet választani ezeknek a tábláknak az elolvasása alapján, mert hát ugye, ha valóban kézzel írt és naponta reggelente frissülő táblákról van szó, akkor ugye azt egy adott személy írja, nem pedig az egész éttermet mutatja nekünk, hanem annak az egy adott személynek a személyiség jegyeit, vagy éppen az aktuális állapotát, sőt, az is lehet, hogy naponta más-más személy írja ki ezeket az infókat, tehát ennek alapján azért nem érdemes dönteni, még grafológusként sem. Persze azért adhat némi plusz információt a döntéshez, mert van olyan helyen, Enikő szerint, amit ennek alapján el kellene kerülni, de hát azért sok más szempont meg együttessének az értékelése mellett érdemes dönteni, hogy bemegyünk-e vagy sem. És hát Enikő elmesélt egy saját történetet is. Ő azt a táblát látta egy zalai kis étterem tábláján, hogy egyél, igyál, légy boldog, és hát mindenféle más plusz utánajárás, internetes vélemények is megerősítették, hogy ide érdemes betérni, mert hogy itt házias ételek vannak, finomak, jó az árérték arány, és kedvesek is a kiszolgálók. Hát viszont a személyes tapasztalat nem ezt mondta, mert hogy az volt Enikőjék érzése, hogy egyél, igyál, légy boldog, csak ne itt, ne nálunk, hanem inkább máshol, és minket inkább ne zavarj. Úgyhogy sokszor ez a kirakat viselkedés is félrevezethető lehet. Az minden esetre igaz, hogy a táblára írt, kézzel írt írás nagyon-nagyon szép volt, és itt még azért beszúrta Enikő azt is, hogy nem számít a kézírás elemzésekor, hogy szép gyöngybetűse az írás, ez itt is kiderül,

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm szerint. Manna Morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékei.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási rendje, megdőlt a fővárosi szélrekord. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Heteken belül megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025 áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést, és ha van olyan hely vidéken, ahol nem merik felvállalni a magas testtömegindexű beteg műtétjét, akkor a beteget el kell küldeni egy centrum kórházba. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. Megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, amibe bevonják a szakképzési és bölcsődei dolgozókat is. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élő emberek megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják. 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása. A túljelentkezés miatt már le is zárult a vízhálózatok megújítására kiírt pályázat. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter közölte, évi 100-100 milliárd forintra lenne szükség a víz, illetve a szennyvízhálózatok fejlesztésére. A magyarországi vízvezetékek átlag életkora csaknem 52 év. Még mindig rengeteg helyen találni régi vas és azbeszt csöves vezetékeket. Az előregedett hálózatok minden nap értékes ivóvizet emésztenek fel. Megdőlt a fővárosi szélrekord. Hétfőn kora hajnalban a Jánoshegyen óránkénti 92,9 km-es széllökést regisztráltak. A korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon 90 km/h volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek, még 2017-ben.
0: Időjárás.
1: Napos idő lesz felhő átvonulásokkal. Az ország keleti részén kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. Az éjszakai 7-13 fok után napközben 16-21 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.
2: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kupleráiként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a földdel tették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba. A város nyüzsgése után jól esik egy kis természet, főleg ha nem kell órákat utazni. Ősszel különösen varázslatosak a Budapest környéki kiránduló helyek, ahol színes erdők, rejtek, szurdokok és panorámás csúcsok várják a felfedezőket. Van valami különösen megkapó az őszben, a fák lombjai aranyba, rozsdavörösbe és mély bordóba burkolóznak, a levegő friss és harapható, a turisták tömege pedig már eltűnt a népszerű Budapest környéki kiránduló helyekről is. Ilyenkor újra felfedezhetjük a természet csendjét, miközben a lábunkkal a zizegő avarban sétálunk. Remek kirándulási célpont lehet a Csúcshegy és az Oroszlán szikla. A második-harmadik kerület határában, a hármas határhegy árnyékában bújik meg a Csúcshegy, amely csendesebb, kevésbé járt alternatívája a frekventáltabb túlra útvonalaknak. A környék egyik különleges látnivalója az Oroszlán szikla, amely nevét a formájáról kapta, és kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túra útvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azok, akik a nyugalmat keresik. Solymári vár és a paprikás patak völgye is remek kiránduló célpont lehet így ősszel. Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mint egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű Solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el kilátással a völgyre. Innen érdemes tovább haladni a paprikás patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdok völgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát. Irány a remek. remete szurdok. A remete szőlős mellett húzódó remete szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mint ha messze járnánk a fővárostól. A szurdok völgyet egykor remeték lakták, innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volt, ami a gyakran szinte egyedül barangolatunk itt a természetben. A Nagy Kopasz és a Csergezámpál kilátó a következő állomás. A Budakeszi és Telki közötti területen emelkedik a Nagy Kopaszhegy, melynek tetején a modern, fából épült Csergezámpál kilátó magasodik. Az építmény egyedülálló látványt nyújt, kilátása pedig lenyűgöző. Tiszta időben a Budai hegységtől a Pilisen át a Dunazug hegységig ellátni. A túra közepes nehézségű, de megéri a fáradtságot, különösen ősszel, amikor a bükkösök és tölgyesek színpompás lombjai között kanyarog az ösvény. A környék vadregényes, mégis rendezett és jól jelzett utakkal várja a túrázókat. Szentendrét sem kell kihagyni, a Dömörkapu vízesés egy rejtett gyöngyszem Szentendre közelében, ahol a bükkös patak sebesen zúdul alá egy sziklás szorosban. Innen rövid sétával érhető el a Lajos forrás, egy klasszikus túracélpont, amelyhez több útvonal is vezet. A környék ősszel különösen varázslatos, az aranysárga lombok között megbúvó erdei pihenőhelyekkel és vadregényes ösvényekkel. A helyszín romantikus, mégis könnyen bejárható kirándulásra csábít. A végére pedig maradt Pilisboros Jenő és az Egri vár másolata. Pilisboros Jenő határában nem csak a természet, hanem egy filmes díszlet is vonza ugyanis a látogatókat. Itt épült fel az Egri csillagok című film kedvéért az Egri vár másolata. A környéket a kevélyek sziklái övezik, amelyekről páratlan panoráma nyílik a fővárosra és a Pilis vonulataira. A túraútvonal változatos, van benne meredekebb kaptató és kényelmesebb erdei séta is, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A várrom különleges hangulata pedig ősszel a ködbe burkolózó tájjal együtt különösen emlékezetessé válik. Hiába járjuk nap mint nap Budapest utcáit, legtöbbször rohanunk egyik céltól a másikig, és elsiklik a figyelmünk azok fölött, az apró részletek fölött, amelyek egy-egy izgalmas titkos helyre vezetnek bennünket. Ki gondolta volna, hogy az egyik ismert pályaudvar éppen úgy szölöpökön áll, mint Amsterdam vagy Velence épületei, vagy hogy a nagy csarnoknál egy titkos alagút segítette a rakodást. Budai körképünk után most a pesti oldal rejtélyes helyszínei gyűjtötte össze a Viláv Budapest. Az első állomás a nagy csarnok dunai alagútja. 1892-ben, amikor a főváros arról döntött, hogy vásárcsarnok épüljön a mai Fővámtéren, egészen komoly feltételeket szabtak az épület megvalósításához. Ezek közé tartozott, hogy a csarnok alatt teljes egészében legalább 3 méter magas pincék épüljenek, és megfelelő szellőzés, világítás, valamint csatornarendszer segítse a terület jobb kihasználását. A pincerendszer tervezésénél azt is kikötötték, hogy legyen alagútja, ahonnan könnyűszerrel be lehet rakodni azokat az árukat, amiket vízen szállítanak a csarnokba. Így épült meg az a 120 méter hosszú föld alatti járat, ami összeköti a fővámtéri vásárcsarnokot és a Dunát. A hatalmas pince 1897-re végül anyagi okokból valamivel szerényebb formában készült el, az alagút tervét pedig majdnem elmeszelték a költségek miatt, végül mégis megépületett, ráadásul vágányok és gyalogos útvonal is tartozott hozzá. A csarnok 1994-re elkészült nagy felújítása során speciális figyelmet fordítottak erre a részre. Az utca szintje alatt a Sóház utcában az épület hosszanti falát pillérekkel váltották fel, ennek köszönhetően akár több teherautó is lehajthatott az óriási pincébe. A felújítás során a háború alatt megsérült, 40 méter hosszan beomlott dunai alagutat is helyreállították, de nem áru, hanem szemétszállítás céljára rendezték be. A városban titkos helyek után kutatva sokkal többször nézünk a lábunk elé, mint a fejünk fölé, pedig odafent is legalább annyi érdekességet fedezhetünk fel, mint a pincékben vagy az alagutakban. Az Erzsébet városi Chicago egyik legjellegzetesebb épülete, a Bethlen Gábor tér 3 alatt található jókora épülettől például rengeteg titkot rejt. Az épület tetején a II. Világháború alatt bunkerszerű gépfegyverállást alakítottak ki, ahonnan az egész környéket lőni lehetett. Az apró betoldás ma is megvan, szerencsére békésebb célokat szolgál, legfeljebb a panorámát megcsodálni mennek fel a tetőre a ház lakói. Bár a két város adottságai között jelentős különbségek vannak, a keleti pályaudvar impozáns csarnoka éppen úgy több ezer cölöpön áll, mint az amszterdami központi pályaudvar. A keleti 1884-re készült el, és impozáns épületével reprezentatív lezárást kapott a Rákóczi út. Az épület azóta is több mint 3000 darab 15 méter hosszú vörös fenyőcölöpön áll. A különleges Velencét és a holland városokat idéző megoldásra azért lehetett szükség, mert a környék mocsaras volt, és nem tudták másképp megoldani az alapozást. A vörös fenyőnek pedig az a különleges tulajdonsága, hogy vizes talajban megkövül. Mivel a környéken a talaj sok hulladékot is tartalmazott, vagonokban hoztak a helyére új földet. A korántsem egyszerű építkezésről bővebben a neten lehet olvasni. Egykor erős városfal fal védelmezte Pestet a városra törő ellenségtől, bár ma a bombák és az atomfegyverek korábban már kevéssé lenne hatékony az efféle védekezés, az egykori városfal nyomait most is felfedezhetjük jártunkban, keltünkben, akár a legforgalmasabb budapesti csomópontok közelében. Sőt, egy múzeum is bemutatja, hogyan segítette a komplexum a tatárok vagy a törökök ellen. Már korábban is beszéltünk erről. Ha például sikerül bekukucskálnunk a múzeum körút 33 ajtaján, akkor egy egészen hosszú darabot fedezhetünk fel az egykori falból. A Bástya utca szomszédos telkein lévő jó hosszú darabon pedig még lőréseket is megfigyelhetünk.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: November közepéig korlátozzák a forgalmat az Erzsébet híd budai lehajtójánál. Korlátozhatnák a dohányboltok éjszakai nyitvatartását Budapesten. Közel 700 ezer forintnyi felszerelést loptak el a budakeszi önkéntes tűzoltóktól. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A budapesti Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának központi állami megemlékezését. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint az ünnepség október 23-án délután 4 órakor kezdődik az Országház előtt. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, az egész magyar nemzetet várják a rendezvényre, hogy közösen emlékezzenek meg a forradalom hőseiről. A megemlékezés részletes programját egyelőre nem hozták még nyilvánosságra. Az október 23-ai ünnepségre több külföldi vezetőt is meghívtak. A Fidesz szintén Budapesten tartja saját október 23-ai megemlékezését. Az ellenzéki párt közlése szerint a rendezvényük helyszíne a Terrorháza Múzeum előtti terület lesz. Az idei nemzeti ünnep egyben az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 70. évfordulója, ezért az október 23-ai budapesti programok középpontjában a kerek évforduló áll majd. Megváltozott a közlekedési rend az Erzsébet híd budai oldalán. Várhatóan november közepéig a híd két lehajtóján dolgoznak, ezért lezárásokra és terelésekre kell számítani. A Budapest közút tájékoztatása szerint hétfőn délelőtt 10 órától lezárták a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtót. Az Attila út, illetve Krisztina város irányába vezető ágon közben csak egy sávon haladhat a forgalom. A korlátozásra a dilatációs szerkezetek javítása miatt van szükség. A munkálatok várhatóan november 15-éig tartanak. A Szent Gellért tér irányába közlekedőknek is kerülniük kell. Az Erzsébet hídról az Attila út felé lehet lehajtani, majd a Szarvas tér, a Krisztina körút és a Szent Gellért rakpart érintésével lehet tovább haladni. A munkálatok a közösségi közlekedést is érintik. A terelt járatok a Döbrentei téren az 5-ös autóbusz megállójában, a Rudas gyógyfürdőnél pedig a sziklafal melletti megállóhelyen állnak meg. Egy éjszakára a másik lehajtót is teljesen lezárják. A tervek szerint az október 6-ára virradó éjszakán az Attila út felé vezető ágon egyáltalán nem lehet majd közlekedni. Erre az időszakra viszont ideiglenesen megnyitják a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtót. Az Erzsébet híd környékén közlekedőknek ezért érdemes a megszokottnál több idővel számolniuk, különösen a nagyobb forgalmú időszakokban. Elfogták az Erzsébet városi emberölés mindkét feltételezett elkövetőjét. A két férfit vasárnap este Csepelen találták meg a rendőrök, mindkettőjüket őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatásukat. Az ügy péntek hajnalban kezdődött a 7. kerületi Akácfa utcában. A rendőrség szerint két férfi bántalmazott egy 36 éves embert, akit egyikük meg is szúrt. A sérült életét a mentők már nem tudták megmenteni, a helyszínen meghalt. A BRFK nyomozói tanúkat hallgattak ki, adatokat gyűjtöttek és kamerafelvételeket elemeztek. Ezek alapján két férfit, a 40 éves H. Dávidot és a 48 éves R. Zsoltot azonosították feltételezett elkövetőként. Mindkettőjüket vasárnap este 7 óra körül fogták el Csepelen. H. Dávidot emberölés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, vallomást azonban nem tett. R. Zsoltot súlyos testi sértés kísérletével gyanúsítják. Ő a rendőrség tájékoztatása szerint beismerte a bűncselekmény elkövetését. A rendőrség korábban egy másik 40 éves férfit is elfogott az ügyben, róla azonban az elszámoltatása során kiderült, hogy nem áll fenn vele szemben. A megalapozott gyanú ezért szabadon engedték. A nyomozás a két most elfogott gyanúsítottal szemben folytatódik. Korlátozhatnák a jövőben a dohányboltok éjszakai nyitvatartását a budapesti kerületek. A kormány jelenleg annak lehetőségét vizsgálja, hogy az önkormányzatok hatósági jogkört kapjanak a trafikok működésének szabályozására. A változtatást több belvárosi kerület kezdeményezte. A kerületek elsősorban azt szeretnék elérni, hogy éjszaka korlátozhassák a dohányboltok nyitvatartását. A kezdeményezés hátterében főként az áll, hogy a trafikokban alkoholt is lehet vásárolni, az üzletek környékén pedig a kerületek beszámolói szerint rendszeresen okoz problémát az utcai italozás, a hangoskodás, a szemetelés és egyéb esetekben az agresszív viselkedés. A jelenlegi szabályozás alapján az önkormányzatok általában korlátozhatják az üzletek este 10 és reggel 6 óra közötti nyitvatartását. A nemzeti dohányboltokra azonban külön országos szabályok vonatkoznak, ezért a kerületek jelenleg nem kötelezhetik egyszerűen éjszakai zárásra a trafikokat. A belvárosi kerületek vezetői már augusztus végén jelezték, hogy nagyobb hatáskört szeretnének ezen a területen. A belügyminisztérium támogatja a kezdeményezést, és az ehhez szükséges kormányzati előterjesztés előkészítése már megkezdődött. A tervek szerint súlyos jogsértés esetén akár a dohánybolt működésének felfüggesztésére is lehetőséget kaphatnának az önkormányzatok. A dohány kiskereskedők érdekképviselete ugyanakkor fenntartásokkal fogadta a tervet. Attól tartanak, hogy ha településenként vagy kerületenként eltérő szabályok születnek, az hosszabb távon a dohánybolti ellátási hálózat széttöredezéséhez vezethet. Egyelőre nincs végleges döntés, a szabályozás részleteit még vizsgálja a kormány. SMS segítségével találtak meg egy sérült túrázót Pestvár megyében. Egy különleges hely meghatározó megoldás segítségével találtak meg egy megsérült túrázót. A nehezen megközelíthető terepen bajba jutott ember mentésében a Pestvár megyei kutatómentők és az Országos Mentőszolgálat munkatársai közösen vettek részt. A mentés első lépéseként azt kellett pontosan meghatározni, hogy hol is van a sérült. A kutatómentők egy szöveges üzenetet küldtek a túrázó telefonjára. Az üzenetben található lehetőség megnyitásával a bajba jutott ember meg tudta osztani a pontos helyzetét, így a mentőcsapat rövid időn belül megkapta a szükséges koordinátákat. Ezután egyeztettek a helyszínre tartó mentőegységgel, és kijelölték azt a pontot, ahonnan már a kutatómentők terepjáró képességű mentőautójával folytatták az utat. A sérültet azonban még ezzel sem lehetett teljesen megközelíteni, az utolsó néhány száz métert gyalog kellett megtenniük. A végtagsérült túrázót az Országos Mentőszolgálat munkatársai a helyszínen ellátták, majd speciális hordágy szállító eszközzel vitték el a terepjáró mentőautóig. A Pestvár megyei kutatómentők beszámolója szerint az eset jól példázza, hogy a telefonos helymeghatározás nehezen megközelíthető területen jelentősen megkönnyítheti a bajba jutott emberek gyors megtalálását és mentését. Közel 700 ezer forint értékű felszerelést loptak el a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület egyik tűzoltóautójából. Az ismeretlen elkövetők a napokban nyitották fel az utcán parkoló járművet, amely riasztásra készen állt az egyesület egyik tagjának háza előtt. A tűzoltók beszámolója szerint két tűzoltólámpát, két láncfűrészt, egy mászó övet, egy tűzoltókesztyűt és egy kisgéphez tartozó akkumulátort vittek el. Több olyan eszköz is eltűnt, amelyre egy mentés vagy más beavatkozás során szükség lehet. Az önkéntes tűzoltók azért kénytelenek időnként közterületen parkolni a járműveikkel, mert egyelőre nincs megfelelő helyük azok biztonságos tárolására. Az egyesület szerint ugyanakkor fontos, hogy az autók folyamatosan bevetésre készen álljanak, hogy riasztás esetén a lehető legrövidebb idő alatt el tudjanak indulni. A lopás miatt feljelentést tettek. Az egyesület tagjai közölték, különösen fájó számukra az eset, mert önkéntesként szabadidejükben végzik a munkájukat, az ellopott eszközökkel pedig a helyi közösségnek nyújtottak volna segítséget. A Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület most igyekszik minél hamarabb pótolni a hiányzó felszereléseket, ehhez pedig támogatást is elfogadnak. Abban is bíznak, hogy mielőbb megépülhet a tervezett mentőállomás és tűzoltó szertár, ahol a jövőben biztonságosan tárolhatják majd a járműveket és a felszereléseket. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: élni. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ma dönt a parlament a média tanács tagjairól. Újra látogatható a terrorháza, tovább tart a kellemes napos őszi idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Megválasztják a média tanács tagjait az országgyűlés mai ülésén. Az elnököt jelölő eseti bizottság Pulyák Gábor médiajogászt, kommunikációs szakembert támogatja. A szakembert tegnap a művelődési bizottság is meghallgatta. A parlament nyílt szavazással a jelenlévő képviselők kétharmadának voksával választhatja meg az elnököt és a 6 tagot, akik esküjüket is letehetik. Nem látja biztosítottnak a Tisza frakció Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt ígérte, hogy végleges döntés a frakcióülés után a hozzájuk eljutott információk megvizsgálását követően hoznak. Bak András köztársasági elnök tegnap jelölte Szatmárit a posztra, amelyet Nagy Gábor Bálint augusztus végi megbízatás megszűnése óta Lajtár István helyettesítőként tölt be. Felülvizsgálja Vitézi Dávid az M6-os és az M8-as autópálya egyes szakaszaihoz kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket. Az erről szóló határozat tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben. A mostani döntés az M6-os sztráda Érdi-Tető és Dunaújváros közti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti szakaszát érinti. Tart az Európai Mobilitási Hét. Ma van az autómentes nap. A csak ma kapható autómentes napi jeggyel 999 forintért egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon. Az akcióhét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést. Hazánkban egész héten díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Mától újra látogatható a terrorháza. Egy hete jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a bezárását, valamint Schmidt Mária korábbi főigazgató menesztését. A tárcavezető akkor azt írta, megkezdik a kiállítás szakmai felülvizsgálatát. A Fidesz parlamenti frakciója élesen bírálta a terrorháza ideiglenes bezárását. Jobboldali

0: Közéleti szereplők vasárnap délután demonstrációt is szerveztek az intézmény elé. A terrorháza az újranyitás után egy hétig ingyenesen látogatható. Pásztor Erzsit köszöntik 90. születésnapja alkalmából szombaton Mohorán. A Tolnai Klári Emlékházban a Kossuth és Balázs Béla díjas színművésznő saját szalont kap a pályafutása emlékeiből és személyes tárgyaiból rendezett kiállítással. Többek között 150 kép, 40 plakát, személyes tárgyak, gyerekkori emlékek kaptak helyet a gyűjteményben.
1: Időjárás.
0: Gyakori felhő átvonulások mellett ma is sok napsütésre számíthatunk. Elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: It was the dead of winter and I was in Montana.
1: A tél kellős közepe volt, én Montanában voltam. Késő este volt, hideg, és egyedül utaztam. Épp befejeztem egy fellépést, beírtam a szállodába, és ahogy beléptem a szobámba, becsuktam az ajtót, leraktam a csomagjaimat, és a padlóra rogytam. Megállíthatatlanul sírni kezdtem. Rám tört a hónapok óta tartó szorongás és a depresszió, ami felgyülem lett a testemben, az elmémben, és elvezetett mindez ahhoz a pillanathoz, amikor egyszerűen összeomlottam. Felhívtam a feleségemet, és azt mondtam neki, hogy nem tudom befejezni ezt a turnét. Szokás szerint elképesztően kedves volt, ha megismernéd, te is látnád. Nem mondott nekem közhelyeket vagy sallangokat, inkább próbált segíteni nekem. Oda repült hozzám és segített átvészelni a turné hátralevő részét. A jelenlétével emlékeztetett arra, hogy nem vagyok egyedül. Hagyta, hogy lazítsak, és átvállalt tőlem rengeteg mindent, amíg utol nem értem magam, és haza nem értünk. Kivettem néhány hét szabadságot, amire igazán nagy szükségem volt. Meglátogattam az orvosomat és a tanácsadómat, közeli barátaimmal és családommal töltöttem az időm jelentős részét. Végül lassan a dolgok jobbra fordultak. Jézus egész úton arra emlékeztetett, hogy a fájdalom múlandó, és ez a dal erről szól. Ebben az életben vagy a következőben jobb lesz. Végül minden sikerül. Ha még nem sikerült, akkor sem szabad feladni. Ki kell tartani, és minden jobb lesz.
0: Hold on, it gets better.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek. Idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Krull című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Car című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket, hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána, hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében. A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá.
0: Programajánlót hallottak. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
2: Ma dönt a parlament a média tanács tagjairól. Újra látogatható a terrorháza. Tovább tart a kellemes napos őszi idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megválasztják a média tanács tagjait az országgyűlés mai ülésén. Az elnököt jelölő eseti bizottság Pulyák Gábor médiajogászt, kommunikációs szakembert támogatja. A szakembert tegnap a művelődési bizottság is meghallgatta. A parlament nyílt szavazással a jelenlévő képviselők kétharmadának voksával választhatja meg az elnököt és a 6 tagot, akik esküjüket is letehetik. Nem látja biztosítottnak a Tisza frakció Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt ígérte, hogy végleges döntés a frakcióülés után a hozzájuk eljutott információk megvizsgálását követően hoznak. Baka András köztársasági elnök tegnap jelölte Szatmárit a posztra, amelyet Nagy Gábor Bálint augusztus végi megbízatás megszűnése óta Lajtár István helyettesítőként tölt be. Felülvizsgálja Vitézi Dávid az M6-os és az M8-as autópálya egyes szakaszaihoz kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket. Az erről szóló határozat tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben. A mostani döntés az M6-os stráda Érdi tető és Dunaújváros közti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti szakaszát érinti. Tart az Európai Mobilitási Hét. Ma van az autómentes nap. A csak ma kapható autómentes napi jeggyel 999 forintért egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon. Az akcióhét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést. Hazánkban egész héten díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Mától újra látogatható a Terrorháza. Egy hete jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a bezárását, valamint Schmidt Mária korábbi főigazgató menesztését. A tárcavezető akkor azt írta, megkezdik a kiállítás szakmai felülvizsgálatát. A Fidesz parlamenti frakciója élesen bírálta a Terrorháza ideiglenes bezárását. Jobboldali közéleti szereplők vasárnap délután demonstrációt is szerveztek az intézmény elé. A Terrorháza az újranyitás után egy hétig ingyenesen látogatható. Pásztor Erzsit köszöntik 90. születésnapja alkalmából szombaton Mohorán. A Tolnai Klári Emlékházban a Kossuth és Balázs Béla díjas színművésznő saját szalont kap a pályafutása emlékeiből és személyes tárgyaiból rendezett kiállítással. Többek között 150 kép, 40 plakát, személyes tárgyak, gyerekkori emlékek kaptak helyet a gyűjteményben. Gyakori felhő átvonulások mellett ma is sok napsütésre számíthatunk. Elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
4: Mi is az a mesterséges intelligencia valójában? A mesterséges intelligencia, vagyis az AI nem egyetlen találmány, inkább egy egész tudományterület, aminek a célja, hogy a gépek okosan viselkedjenek. Olyan feladatokat végezzenek, amikhez korábban emberi gondolkodás kellett. Döntéseket hoznak, felismernek mintákat, beszélgetnek, sőt, akár alkotnak is. Amikor az AI elemzi, mi van egy fotón, lefordít egy szöveget vagy válaszol egy kérdésre, az nem varázslat, csak nagyon-nagyon sok adat és számítás. A kutatók szerint az AI a jövő elektromossága. Egy láthatatlan erő, ami lassan mindent átjár. Az egészségügytől, a zenéig, a közlekedéstől a hűtőszekrényig. És bár néha félelmetesnek tűnhet, valójában csak egy új eszköz, amit mi tanítunk gondolkodni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Ragyogó mosoly, csillogó ajkak, most együtt még jobban megéri. Vásárolj szeptember 21-e és október 2-a között a Rossmannban Nora Beauty szájfényt és Colgate Max White One fogkrémet vagy fehérítő szérumot, és 30% kedvezményt kapsz együttes vásárlás esetén. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
8: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Mozi Szféláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
11: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Reklám hangzott el.
12: Megérkezett New Yorkba az ukrán elnök. Még várják a jelentkezőket a Teszed akcióra. Változékony, szeles idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. Volodymyr Zelenszky közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Az ENSZ 7 indításaként indiai kollégájukkal találkoztak a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei New Yorkban, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a V4 országok erős kapcsolatot építenek ki Indiával, a kereskedelem, a technológia, az innováció, a kutatásfejlesztés és a vízgazdálkodás területén is. Magyarország számára India fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető, tette hozzá. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a média tanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a média tanács elnökét és 6 tagját is,

0: Az elnöki posztra Polyák Gábor médiajogásza jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását. Nem látja biztosítottnak a Tisza frakció Szatmári Zoltán legfőbb ügyészszé választását, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt ígérte, hogy végleges döntést a frakcióülés után a hozzájuk eljutott információk megvizsgálását követően hoznak. Baka András köztársasági elnök tegnap jelölte Szatmárit a posztra. Felülvizsgálja Vitézi Dávid az M6-os és az M8-as autópálya egyes szakaszaihoz kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket. Az erről szóló határozat tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben. A mostani döntés az M6-os sztráda Érditető és Dunaújváros közti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti szakaszát érinti. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a TESZED akcióra. Vasárnap éjfélig várják a nevezéseket az ország legnagyobb szemétszedési megmozdulására. A cél, hogy felhívják a figyelmet az illegális hulladéklerakás veszélyeire, valamint a környezettudatosságra és az önkéntesség fontosságára. Az eseményt idén október 12-e és 18-a között rendezik meg. Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk sok napsütéssel, 20 fok körüli nappali hőmérséklettel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
2: Nagy üdv mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel. Már is indul a KEDD reggeli Budapest Update. Egyébként szeptember 22-e van, például többek között a Folyók Világnapja, de hogy mi mindenről híres még a mai nap, természetesen ezeket is elmondom, miközben majd átveszük azt is, hogy mi mindenről beszélnek a fővárosban. Például Budapest adott otthont a biciklivel kortalanul nemzetközi világtalálkozónak, illetőleg majd arról is lesz hamarosan, hogy Kró György és Kurták György munkásságerő tiszteleg a Magyar Kincsek ünnepe a Zeneakadémián. Mondom a részleteket.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Dániellel. István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Szeptember 22-e van. Szeptember 4. vasárnapja egyébként a folyók világnapja. Az ENSZ 2005-ben meghirdette a Water for Life évtizedet, hogy felhívja a figyelmet a vízkészletek jobb kezelésének fontosságára. Ennek részeként jött létre a Nemzetközi Folyók Napja, Mark Angelo folyóvédő javaslatára, ami éppen a mai napon van. Az esemény alapja a Kanadában 1980 óta megrendezett BC folyók napjának sikere volt. Az első Nemzetközi Folyók Napját 2005-ben ünnepelték, és azóta évente szeptemberben rendezik meg világszerte, több millió résztvevővel több mint 100 országban. 1861-ben született a mai napon Sebők Zsigmond író, hírlapíró, Dörmögő Dömötör figurájának megalkotója. Szintén ő teremtette meg Zebulon és Dorka, Róka Miska, Malac Misi feledhetetlen alakjait. 141 éve látott napvilágot Benedek Marcell, Kossuth Díjas irodalomtörténész, esztéta, író, műfordító, színházigazgató, a magyarországi szimbolikus nagypáholy nagymestere, Benedek Elek író fia, író jelneve egyébként Marcell. Szerkesztője volt az 1927-es irodalmi lexikonnak, és főszerkesztője a későbbi három kötetes magyar irodalmi lexikonnak. 116 éve született Faludi György, Kossuth Díjas költő, műfordító, eredeti neve Leimdörfer György Bernát József, angol nyelvterületen George Faludi. 97 éve Újpesten látott napvilágot Váradi Hédi Kossuth Díjas, Jászai Mari Díjas színésznő, érdemes és kiváló művész. A szak elvégzése után a Madách Színházhoz szerződött, 1964-től haláláig a Nemzeti Színház tagja volt. Kossuth Díjas, Jászai Mari Díjas, érdemes és kiváló művész volt. 72 éve Budapesten született Gőz László Harsona művész. Ő 1978 óta a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jazz tanszakának tanára is. 1975-től popzenekarokkal és számos jazz együttessel dolgozott. Jelenleg a Breszés zenekar, valamint 1980-tól a 180-as csoport tagja. 144 éve látott napvilágot ifjabb Ábrányi Emil, zeneszerző, karmester, apja Ábrányi Emil költő, nagyapja Ábrányi Kornél zeneszerző. 1922-ben látott napvilágot Lovicsek Béla szintén a mai napon, ő szlovákiai magyar író, színműíró, lapszerkesztő, 92-től a Csemadok egyik vezetője volt. Elbeszéléseket és regényeket írt, ilyen volt például a Tűzvirág, a Hosszú Éjszaka, a Sem veled, sem nélküled vagy a Forgószélben. 1940-ben a mai napon hunyt el Tomán István zongoraművész és zongora pedagógus. 1888-tól 1906-ig a Zeneakadémia tanára, ahol számos kiváló magyar zongoraművészt, Bartók Béla, Donányi Ernő, Kéri Szántó Andor, majd magántanítványaként a Zeneakadémia későbbi tanárait nevelte. Egyike a legnagyobb magyar zongora pedagógusoknak, Liszt hagyományainak folytatója. Külföldön is hangversenyezett, mint kamaramuzsikus is kitűnt. Cikkei és tanulmányai jelentek meg a Zenei Szemlében, a Muzsikában és hasonló neves szaklapokban. Budapesten utcanév őrzi az emlékét. 40 éve 1986-ban hunyt el Asbóth József teniszezőedző. Asbóth legnagyobb sikerét Párizsban a Roland Garroson a nem hivatalos salakpályás világbajnokság egyéni számának megnyerésével érte el 1947-ben, és ugyanott Körmöci Zsuzsával a vegyes párosban harmadik helyezett lett. 1948-ban Wimbledonban férfi egyesben harmadik, férfi egyesben később aztán 13, férfi párosban 10 és vegyes párosban 5 magyar bajnoki címet szerzett. 1958-tól külföldön edzősködött, majd Münchenben élt és dolgozott haláláig. Egy éve hunyt el Bakocsi Béla tánzzal énekes könnyű zenei menedzser, a Magyar Televízió első 1962-es Kimit Tud vetélkedőjén tűnt fel. Az Országos Orvosi Műszerkereskedelmi Vállalatnál ismerkedett meg José Arzamendia paraguayi gitáros énekessel, aki a hazájában dúló polgárháború elől menekült Magyarországra. Ő mutatta meg neki először az Ave Maria No More című dalt, ezzel a számmal indult a Kimit Tudon. Számos helyen szerepelt Magyarországon és külföldön is, majd tapasztalatait hasznosítva 1978-tól a más zenekarokat kezdett menedzselni. Ma napsütéses, de hűvös idő várható, csapadékra nem kell készülni, a hőmérséklet 17 fok körül alakul. Sok mindenről lesz a Budapest Update-ben hamarosan, mások mellett arról, hogy Budapest adott otthont a biciklivel kortalanul nemzetközi világtalálkozójának.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Budapest adott otthont a biciklivel kortalanul, nemzetközi világtalálkozónak például. A Kopenhágából indult nemzetközi kezdeményezés magyar közössége tavaly alakult. Céljuk pedig a biztonságos közlekedési lehetőségek biztosítása mellett az idősek társadalmi integrációjának elősegítése. A program során önkéntesek segítik riksákkal azokat az időseket, akik már nem képesek önállóan biciklizni. A szervezők kiemelték, hogy a kezdeményezés nem csupán élményt nyújt a részvevőknek, hanem szabadságot és a közösséghez tartozás érzését is adja számukra. Közben jelentős különbségek rajzolódnak ki a világ nagyvárosai között, ha a mindennapi élet több meghatározó szempontját egyszerre vizsgáljuk. Az életminőség szempontjából holland városok uralják a rangsor élmezőnyét, ami a kezem közé akadt, Budapest pedig több európai főváros mögött szerepel. A Numbeo Quality of Life indexének rangsorában 303 várost hasonlítottak össze, több olyan tényező alapján, amelyek alapvetően meghatározhatják az életminőség alakulását. A lista első 4 helyét holland városok szerezték meg, és az első 10 között összesen 6 holland település található. A rangsor összeállításakor nem egyszerűen azt vizsgálják, hogy egy adott városban mennyit keresnek az emberek. Az összesített mutató 8 különböző tényezőt vesz figyelembe. Vásárlóerő, biztonság, egészségügy, megélhetési költségek, lakásárak, jövedelmekhez viszonyított szintje, ingázási idő és szennyezettség, valamint éghajlat. Hága kiemelkedő eredménye, ez több külföldi kedvező tényező járul hozzá. Magas a vásárlóerő, kedvező a biztonság és az egészségügy megítélése, miközben viszonylag alacsony a szennyezettség. Az ingázási mutató is kedvező, nagyjából 20 perc. A Numbeo adatbázisa ugyanakkor részben felhasználói adatközlésekre és felmérésekre épül, ezért az eredmények elsősorban összehasonlítási támpontként értelmezhetőek. A mutató olyan egyéni szempontokat sem képes figyelembe venni, mint a karrier lehetőségek, a családi kapcsolatok vagy a nyelvtudás. Budapest felkerült ugyan a listára, de nem bizonyított túlságosan, a 209. helyen végzett. Kró György és Kurták György munkássága előtt tiszteleg a Magyar Kincsek ünnepe a Zeneakadémián. A Koncertó Budapest Magyar Kincsek ünnepe című programsorozata a 100 éve született Kró György zenetörténész, valamint a 100. születésnapját ünneplő Kurták György zeneszerző életművét állítja a középpontba. Az októberi rendezvényen neves hazai művészek közreműködésével csendülnek fel többek között Bartók, Liszt, Donányi és Veres Sándor művei. Október 11-én rendezik az eseményt a Zeneakadémián. A három hangversenyből álló program széles ívet járt be a zenetörténetben. Bartók és Liszt művei mellett Donányi, Rózsa Miklós, Veres Sándor és Drubrovai alkotása is felcsendülnek. A szervezők tájékoztatása szerint a fellépők között olyan neves művészek szerepelnek, mint Perényi Miklós, Baráti Kristóf, Illényi Katica, Kelemen Barnabás, Keller András és Magyar Valentin. Az idei fesztivál központi alakja a Széchenyi díjas Kró György, akinek figyelme a nagy európai tradíciók mellett a magyar zene örökségére és a kortárs alkotókra is kiterjedt. Számára a zene múltja és jelene elválaszthatatlan egységet alkotott. A délelőtti hangversenyek között Dubrovai László, Rózsa Miklós, Szőlősi András és Perényi Miklós művei mellett Bartók Béla, a csodálatos mandarin szwiftje csendül fel. A művek előadásában Illényi Katica tereminen, Kacander Orsolya fuvolán, Magyar Valentin zongorán, Perényi Miklós csellón működik közre, a Koncertó Budapest Baráti Kristóf vezényletével játszik majd. Nőtt a Budapest Airport utasforgalma közben augusztusban. A Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér az idei nyári utolsó hónapban 2.137.301 utast utaztatott, 12,3%-kal többet, mint az előző év azonos időszakában. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt, ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavainál 13,7%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úticél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről, közölték a közleményükben. A légiúton szállított áru mennyisége hosszas emelkedést lezárva júliusban és augusztusban kissé visszaesett az e-kereskedelem árukra vonatkozó új Európai Uniós szabályozás miatt. Az augusztusi 27.666 tonna 21%-kal kevesebb, mint 2025-ben, de a Budapest Airport szeptemberre kereslet élénkülést valószínűsít. Latin amerikai filmnapokat is rendeznek, 7 ország 12 alkotását mutatják be az Urániában. A budapesti Uránia nem Nemzeti Filmszínház egy héten át kínál betekintést majd a dél-amerikai kontinens filmművészetébe. A szeptember végi rendezvényen kortárs alkotások mellett klasszikusok is szerepelnek, amelyeket többségében eredeti nyelven magyar felirattal vetítenek. Az esemény szeptember 23 és 29-e között lesz majd. A rendezvényen 7 ország 12 alkotása kerül a közönség elé, amelyek a kontinens változatos tájaira kalauzolják a nézőket. A filmek a nézőket Riótól, Mexikóvárostól és Buenos Airestől az Andok erdein, a Zapata mocsáron és a dél-amerikai bányavárosokon át az Atacama sivatagig repítik. Az alkotások többsége egyetlen alkalommal lesz látható, eredeti nyelven magyar felirattal. A programban kortárs alkotások mellett klasszikusok is helyet kaptak, köztük Walter Salles Központi pályaudvar című filmje, amelyet 35 mm-es kópiáról vetítenek majd. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő is. Budapesten lassult a drágulás, vidéken viszont tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. A Duna House adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alkú is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. Közben egyre nagyobb különbségek rajzolódnak ki az ország egyes ingatlan piacai között. Míg a korábban olcsóbb vidéki térségekben és a panellakásoknál továbbra is jelentős a drágulás, Budapest legdrágább részein már lassul az áremelkedés, derül ki a Duna House augusztusi lakáspiaci jelentéséből. A cég adatai szerint a főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenés van. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlan árak. Egyre tovább tart eladni a lakásokat is. A lakáspiac az egyik legszembetűnőbb változása az értékesítési idő növekedése. Augusztusban egy budai panellakás eladásához átlagosan 90 napra volt szükség, míg Pesten 74 nap alatt találtak vevőre ezek az ingatlanok. Közben október első hétvégéig biztosít közvetlen összeköttetést a magyar főváros és a horvát tengerpart között az Adria Intercity. A járat szeptemberben és október elején módosított menetrend szerint közlekedik. A MÁV csoport tájékoztatása szerint az utasokat Budapest és Split között október végéig szállítják, a szezonális éjszakai vonat közlekedési rendje a nyári időszakot követően viszont változott. Szeptember és október elején Budapestről minden kedden és pénteken indulnak a szerelvények, míg Splitből minden szerdán is vasárnap térnek vissza. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Megérkezett New Yorkba az ukrán elnök. Még várják a jelentkezőket a Teszed akcióra. Változékony, szeles idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. Volodymyr Zelenszkij közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Az ENSZ hét indításaként indiai kollégájukkal találkoztak a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei New Yorkban, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a V4 országok erős kapcsolatot építenek ki Indiával, a kereskedelem, a technológia, az innováció, a kutatás, fejlesztés és a vízgazdálkodás területén is. Magyarország számára India fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető, tette hozzá. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a média tanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a média tanács elnökét és 6 tagját is, az elnöki posztra Polyák Gábor média jogásza jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását. Nem látja biztosítottnak a Tisza frakció Szatmári Zoltán legfőbb ügyészszé választását, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt ígérte, hogy végleges döntést a frakcióülés után a hozzájuk eljutott információk megvizsgálását követően hoznak. Baka András köztársasági elnök tegnap jelölte Szatmárit a posztra. Felülvizsgálja Vitézi Dávid az M6-os és az M8-as autópálya egyes szakaszaihoz kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket. Az erről szóló határozat tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben. A mostani döntés az M6-os sztráda Érdi tető és Dunaújváros közti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti szakaszát érinti. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Vasárnap éjfélig várják a nevezéseket az ország legnagyobb szemétszedési megmozdulására. A cél, hogy felhívják a figyelmet az illegális hulladéklerakás veszélyeire, valamint a környezettudatosságra és az önkéntesség fontosságára. Az eseményt idén október 12-e és 18-a között rendezik meg.
0: Időjárás.
1: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk sok napsütéssel, 20 fok körüli nappali hőmérséklettel.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum. Új kiállításokkal térnek vissza. 120 éve született Pécsett az opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerekéforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neo Kortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban. A 20 év Ozász című összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textil tervei az opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázárely Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetbe a Széchenyi fürdő mellett helyezte a legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Vilav Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézék utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon. Jó kis kiránduló tippek érkeznek, a Villa Budapest gyűjtött össze a Dunakanyarból néhány meglátogatandó helyet, ilyen például a Gálhegyi körtúra. A 10 kilométeres 3-4 óra alatt teljesítető körtúra központja Kismaroshoz esik közel, a leghangulatosabb, ha a Királyréti erdei vasút morgó állomásától közelítünk. Erős kaptatóval indítunk, ám a kilátás bőven kárpótol majd az izzadásért. A túra második részében amúgy is inkább ereszkedünk majd, néhány forrás és egy romantikus patakvölgy esik majd utunkba. A túrát elsősorban hűvösebb napokra ajánljuk, esős csúszós idő viszont inkább ne vágjunk neki. Irány a Gyadai tanösvény. Vác közelében a Naszályhegy környékén vár bennünket ez a 6 kilométeres körtúra, amely a legkisebbeknek is hatalmas élmény lehet, amennyiben sikerül őket indulásra bírni, miután meglátták a bejárat közelében elhelyezett szuperjátszóteret. Persze nem kell kétségbe esni, mindenkinek marad ideje a szórakozásra, hiszen a túra mindössze 2-3 óra alatt teljesíthető. Két igazán érdekes attrakcióval találkozhatunk az elbűvölő környéken. Az egyik a túra középső részén található hosszú Girbegurba palló, ami egy kicsit izgalmasabbá teszi a sétát, a másik az impozáns függőhíd a túra vége felé, ami egy szakadék fölött ível át. Ha már szakadék, akkor a következő a vasas szakadék. Egyik személyes kedvencünk ez a kirándulás, amire ugyan rá kell szánni fél napot, ám az úgy fog elrepülni a sok festői látnivaló között, hogy észre sem vesszük. Először el fogunk haladni az Annavölgyi vízesés mellett, ami nyáron ugyan nem egy Niagara, de kellemesen hűsít, majd elérkezünk a sötét és drámai vasas szakadékhoz. Innen erős kaptatón emelkedünk a kőhegyi menedékházhoz, ahol igazi kiránduló ételekkel várnak, ráadásul lehet fizetni kártyával is. Nem messze a sajátos alakú gombaszikla és csodás panoráma fogad, majd szép erdei részen átérkezünk a János forráshoz, ahonnan könnyűszerrel visszasétálhatunk túránk kezdőpontjához. Kihagyhatatlan a prédikálószék. A Dunakanyar királynőjéhez legalább egyszer mindenkinek el kell látogatnia. Nem azt mondjuk, hogy egyszerű lesz, hiszen a sajátos alakú vadálló kövekig bizony fel kell kapaszkodni, de a sziklákról már igen szép a kilátás. A látvány azonban csak megelőlegezi azt a csodás panorámát, ami a 12 méter magas kilátóról tárul majd elénk. A 16 kilométeres túrára 6-7 órát érdemes rászánni, megfelelő erőnlét és a bokánkat fogó bakancs nélkül pedig semmi esetre se vágjunk bele. Irány a Vöröskő, a kistestvér. A Vöröskövet a prédikálószék jóval könnyebben bejárható kistestvérének is nevezhetjük, a csúcsról elénk táruló páratlan panoráma miatt. A kaptatók ugyan nem maradnak el, de kicsit szelídebbek, a lefelé vezető úton pedig érdemes elidőzni a Reketyés tónál, ahol teknősökkel, síklókkal is találkozhatunk. A túra 2-3 óra alatt könnyedén teljesíthető. Sződliget szinte összeér a szomszédos Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb, a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató. Beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a keleténél kicsit vadregényesebb az útvonal. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándok és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galamb vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívők, hanem félelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúi a Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Az egyik legfontosabb és legszebb utunk az idén 150 éves Andrássy út. De miért pont itt építették ki, és miért terveztek ide ennyi pompázatos palotát? Meg annyi történet kapcsolódik a sugárúthoz, ahová már a század előn is erőszeretettel jártak a reprezentációra vágyó urak és asszonyok. A reprezentáció ma is megvan, a világörökségi helyszínen a 2000-es évektől megjelentek a luxusüzletek, a fővárosiak pedig sokszor a városnézés és a liget miatt sétálnak végig a palotákkal, villákkal és fasorral szegélyezett Andrássy. A Virág Budapest járt utána az Andrássy útnak. Van, aki általat rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszelő Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel, szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a fővárosi közmunkák tanácsa. Bár eltelt 150 év, és megjelent itt a modern élet, az egykori sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a ligettel összekötő út megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a Városligettel összekötő Király utca túlzsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létrehozása a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, az élet meg a tőzsde krak közbeszólt. Noha 1876. augusztus 20-án a forgalomnak átadták a főváros új sugárútját, az még közel sem volt kész. Erre 1884-ig várni kellett, eddigre már 118 ház szegélyezte az utat. A következő években az út megtelt élettel, paloták, bérpaloták és villák szegélyezték az utat, sorra nyíltak a kávéházak és a különféle üzletek, sétáltak, korzóztak és kocsikáztak a liget felé az emberek. Ahogy a palota negyedben, úgy az Andrássyn is presztízs volt házzal, de minimum egy lakással rendelkezni, ugyanakkor az út különböző szakaszain nagyon is eltérő árakkal találta szembe magát az érdeklődő. Míg a Városligethez közeli villatelkek tízezres nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környékén egyetlen telekért már 150 ezer forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villákat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrássyn jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pezsgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzshelye. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzlet nyitása az opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát.

0: Speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vizes falak? Máló vakolat? Tenész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
3: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
4: Bármikor jöhet a pak. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
1: Reklám hangzott el.
8: Megérkezett New Yorkba az ukrán elnök. Új tárlat nyílik a műcsarnokban. Változékony, szeles idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. Volodymyr Zelenszky közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Az ENSZ 7 indításaként indiai kollégájukkal találkoztak a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei New Yorkban, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a V4 országok erős kapcsolatot építenek ki Indiával, a kereskedelem, a technológia, az innováció, a kutatás, fejlesztés és a vízgazdálkodás területén is. Magyarország számára India fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető, tette hozzá. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a média tanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a média tanács elnökét és 6 tagját is, az elnöki posztra Polyák Gábor médiajogásza jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását. Várhatóan csak jövő hétfőn dönt a Tisza frakció arról, támogatja-e Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, mondta Budósó Andrea frakcióvezető a Telexnek. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, jelenleg nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet, végleges döntés azonban még nincs. Tisztújító kongresszus tart szombaton a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt tanácskozásán elnököt, elnökhelyettest és alelnököket is választanak. A pártelnöki tisztségért újraindul a szervezet 2018-as alapítása óta irányító Torockai László, a regnáló alelnökök mellett pedig Tóth Máté energiajogász is indul a tisztségért. Az eredményeket várhatóan szombat délután ismertetik. Árendás József tervező grafikus plakátjaiból és rajzaiból nyílik kiállítás pénteken a műcsarnokban. A tárlatot a művész 80. születésnapja alkalmából rendezik meg, és pályájának meghatározó korszakait mutatja be. Láthatók lesznek egyebek mellett az 1970-es években készült múziplakátjai, színházi munkái és az utóbbi évtizedek alkotásai. A kiállítás november 22-éig látogatható. Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk sok napsütéssel, 20 fok körüli nappali hőmérséklettel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
9: Szeptember 22-e van, jó reggelt kívánok, indul egy újabb Manna délelőtt. Móric névnap van, emellett még Emerita, Mór, Otto és Tamás is, Isten értesse őket, és boldog születésnapot mindenkinek, aki

0: szeptember 22-én született. Ma is érdemes lesz figyelni ránk, hallgatni a Manna délelőtöt. A vendégem lesz Jáki Móni, a Bartók Bulvár Egyesület elnökhelyettese, akivel az Eleven ősz programról beszélgetünk, ugye, ami itt lesz majd Budán szeptember 25-én és 26-án, azaz most pénteken és szombaton. Életöröm zenékkel indulunk. Jó reggelt!
1: Életöröm zene. Ez a Manna.

0: Gáspár Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna
1: FM. Ha valaki új élményt, új muzsikát keres, akkor füleljen. Nagyon itt van egy újabb dalpremier, és a vendégem, Nyújtó Sándor, vagyis DJ Nyúl, az ő házuk táján van új finomság. Hello, szia, meséljed arról.
2: Hello, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát ez a New Level Empire zenekar kollapszoraiból a következő, amire megint nagyon büszkék vagyunk, azért nagy legendákkal csináltunk, vagy nagyon-nagyon jó menő popzenészekkel csináltunk már közös dalt, és ez most egy ilyen, sőt, talán az egyik legnagyobb magyar popikonnal, Szikora Róberttel készült az új közös dal, és borzasztó boldogok vagyunk emiatt.
1: Mesélj róla, kérlek, hogy egy ilyen klasszikus figurával a magyar popkultúrában, mint Szikora, hogyan tudtátok ezt összehozni? Hogyan lehetett összeegyeztetni és összetalálkoztatni a generációkat, a gondolkodásmódot, a mondani valót, a zeneiséget, a hangzást?
2: Nálunk ez az egész folyamat úgy szokott működni, hogy írunk egy dalt, és hogyha valamit vagy valakit belehallunk, akkor elkezdjük tudatosan abba az irányba vinni. És megcsináltunk egy dalt a Karajcár Petivel, és így viccesen beszéltünk róla, hogy ez ilyen csikidám lett, és akkor indult az egész gondolkodás rajta, hogy egy picit még módosítottunk rajta, és mutattuk meg Varga Gézának, a Robi menedzserének, akinek már rögtön nagyon tetszett, ő megmutatta a Robinak mindenféle győzködés nélkül, akinek ugyancsak nagyon tetszett, és akkor nekünk így született meg a dal, hogy Robi hozzáírta a saját részét, és Szepesi Matyi megírta a magyar dalszöveget, mert mi úgy szoktunk dalt írni, hogy vagy halandzsa angollal, vagy angollal, és akkor utána készülre áll a magyar szöveg.
1: A szöveget és a dal mienségét és mondani valóját illetően milyen történet áll mögötte?
2: Igazából egy nagyon jó periódusban született dal, tehát akkor voltunk pont a szezon közepén, jött az augusztusi gigamenet, és ilyen nagyon jó kedvű állapotban íródott. Egész egyszer ez semmi másról nem szól, csak arról, hogy jó kedvű az ember. Hogy az ember alaposabban meghallgatja a szöveget, akkor is ez jön le neki. És ez volt a lényeg. És a Matyi nagyon jól elkapta ezt a fonalat, és ő még belerakta a sajátját. Hát a Robiról meg ne is beszéljünk. És a Hossza Daniról se, aki pedig a rap szöveg csinálta ugyanezt.
1: Ha a kollabokat nézzük, az mindig nagyon érdekes és nagyon izgalmas. Most speciál ugye veletek kapcsolatban beszélünk erről, de ez úgy általában is egy nagyon klassz műfaj, mert hogy világok találkoznak, világnézetek találkoznak, mondani valók találkoznak, és valahogyan születik egy olyan érdekes összekapaszkodás, ami a hallgatónak, a rajongóknak is egészen új köntösbe öltözteti azt a mondani valót, amit az adott előadóktól megszoktak.
2: Igen, hát ebben a zenetörténelemben elképesztő komoly példák vannak. Van, ahol például az amúgy is végtelen sikeres zenekarnak a sikerét még a négyzetre emeltem. Ilyen volt például, amikor a Coldplay, ugye Avicii-vel közösen megcsinálta a Sky Full of Stars-t, de hát erre a korábbiakban is legendás ilyen műalkotások vannak. Nekem az egyik kedvencem ilyen kollab volt a Jussu Endornak és a Nenes Selinek az összetalálkozása.
1: A Seven Seconds.
2: Igen, egy csodálatos mű lett, de ami számomra az egyik legmeglepőbb és legizgalmasabb volt, biztos mindenki emlékszik rá, amikor Bonónak voltam Frank Sinatrával közösen egy műve. Milyenk, illetve azok a nagyon érdekesek szerintem, amikor nem, az is érdekes, amikor valamelyikük dalát dolgozzák fel együtt, de az, amikor ketten írnak egy újat, két különböző generáció, vagy teljesen két különböző popkultúra, vagy rockkultúra, azok szoktak aztán a végkép nagyon, nagyon extrák lenni. Ilyen volt például a Sky Full of Star is, amiről beszéltem a elején.
1: Ha már kollabok, és megvan a mostani, az újdonság, mindjárt meg is hallgatjuk a dalt, de mi az, amire még vágytok? Mi az, amit még terveztek kollabokkal kapcsolatban?
2: Nagyon érdekes ez a kérdés, mert ezek mindig úgy maguktól jönnek. Mi sose találjuk ki, hogy kivel szeretnénk, vagy kivel lenne jó, hanem amiről beszéltem az elején, hogy a dal születése közben jön az ötlet. Erre egy nagyon jó példa volt a Groove House, ami tényleg közben, mennyire illene bele a Judy hangja, és akkor egyszer csak megkerestük, hogy nem akar-e énekelni bele. Szóval nálunk ezek így születnek. Nekünk külföldi kollab elképzeléseink vannak, tehát külföldi előadóval, aminek egy folyamat folyamata például már nagyon régóta zajlik, az speciál egy feldolgozás lenne, de főleg azokra van tervünk, hogy a külföldiek közül kivel, a magyar meg mindig úgy jön, mondom, hogy belehalljuk a sajátunkba.
1: A vendégem volt a műsorban Nyújtós Sándor, vagyis DJ Nyúl, és egy új kollaborációról beszélgetünk, egy új kollabban született dalról, amit Szikora Róberttel együtt hoztak össze, ezt most mi meg is hallgatjuk, és örömmel várjuk az újdonságokat a továbbiakban is tőletek itt a Mannán. Köszönjük, hogy ránk értél.
2: Köszönöm szépen, sziasztok, szép napot mindenkinek!

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Robert Kapával kapcsolatban nagyon sok történetet ismertünk már meg szerintem az életünk során. Ő volt a legismertebb magyar haditudósító, és nem csak a világot, de Ingrid Bergmant is meghódította. Egyébként egy nagyon jóképű férfiről beszélünk, és a történet úgy kezdődik, bármilyen viccesen is hangzik, hogy Robert Kapa egy rút szalámival a podgyászában, és egy jó adag kalandvágyal a szívében hagyta el a Friedman Endre nevet, és Budapestet 1931-ben, hogy aztán Robert Kapa néven a világ egyik legismertebb háborús fotóriportere váljon belőle. A leghíresebb magyar származású haditudósító fotós volt ő, Friedman Endre. Ezen a néven született Budapesten 1913-ban. A szüleinek nagyon jól menő divatszabósága volt. Ő maga pedig elég konzervatív nevelést kapott a két testvérével együtt. Gimis volt, amikor elkezdett behatóbban és mélyebben érdeklődni a fotózás a fényképészet iránt, és ebben nagyon nagy szerepe volt a Városház utcában, itt Budapest szívében egyházban lakó Besnyő Évának, aki később szintén Európa szerte ismert fotóssá vált. Az ifjú Endre szerelmes volt ebbe a lányba, illetve egészen pontosan Besnyőik mindhárom lányába, és eleinte elkísért őt a műterembe, később aztán modellként is alkalmazták, az érdeklődése pedig a lány mellett fokozatosan kiterjedt a fényképezésre is. Erősen szimpatizált a baloldali mozgalmakkal, de azt nem tudta, hogy a rendőrök megfigyelés alatt tartják, és miután egy éjszaka találkozott az akkoriban illegális kommunista párt egyik képviselőjével, a rendőrök már várták otthon. 18 éves volt akkor a fiú, és az őrszobán nagyon megverték, aztán azzal a feltétellel engedték ki, hogy nem maradhat Magyarországon. A legenda úgy szól, hogy mindössze egy rút szalámit tudott magával vinni, útlevele nem volt, a vonat jegyét Bécsig a pesti zsidó hitközség fizette, onnan utazott Prágába, aztán tovább Berlinbe, és az elszegényedő szülei nem tudták őt támogatni, az ott élő magyar barátai Besnyő Éva és Kepes György voltak azok, akik segítettek neki az életében. Beiratkozott a német politikai főiskolára, újságírást tanult, de olyan szegény volt, hogy a szállásadó nőjének a Daxlia, azaz a Tacsia, az elől titokban ette el a mindennapi sült húst. Képzeljétek el, ilyen helyzetben élt Robert Kapa. A helyzet aztán valamelyest javult, amikor sikerült egy fotóügynökségnél elhelyezkednie, akkor már több megbízása is volt. Például Trocki dániai látogatásáról készíthetett fényképeket. Ez rajta kívül senkinek sem sikerült egyébként, mert hogy a politikus fotózás szigorúan tiltották. Aztán miután Németország fokozatosan és erőteljesen fasizálódott, a zsidó származása miatt hamarosan távozni kényszerült. Rövid budapesti tartózkodás után Párizsba emigrált, és ott változtatott nevet viszonylag gyorsan. André Friedmanra, majd Robert Kapára. Nem tudni biztosan, hogy miért választotta ezt a nevet. Besnyő Éva visszaemlékezése szerint a nagyszájú rámenős természetű srácot cápának szólították gyerekkorában, és a művésznéphez mindössze csak az ékezete kellett leszedni az ábetűkről. Mások szerint pedig Robert Taylor és Frank Capra fényképészek nevéből ötvözte össze a barátnőjével, a szintén fotós és szintén nevet változtató Gerda Taróval. Kapa aztán a külsejét is megváltoztatta, elkezdett öltönyt hordani, levágatta a haját, és az új identitása szerint egy nagyon sikeres amerikai fényképész volt, és így aztán a képeit is sokkal magasabb áron tudta eladni. Nagyon jó képű fiatalember volt. Aztán felkérték, hogy tudósítson a spanyol polgárháborúról, aztán nem nagyon találta a helyét, később 39-ben az USA-ba költözött, édesanyja szintén fényképész, öccse már ott éltek akkor. A spanyol polgárháborúban összebarátkozott Hemingway-jel, hát ez micsoda őrület, és az ő közbenjárására, hiszen ellenséges ország állampolgáraként nem akkreditálhatta volna az amerikai hadsereg, visszatért Európába, mert ha nem elég jók a képeid, annak az az oka, hogy nem vagy elég közel, így vallott ő mindig a munkájáról, és aztán a D-napon D-Day, ugye? A leghosszabb nap, a normandiai partraszállás, az első amerikai csapatokkal szállt partra. Ekkor készültek a leghíresebb háborús felvételei, és állítólag Budapest ostromakor neki kellett volna beolvasni a rádióba, hogy a lakosság forduljon a németek ellen, de ebbe megkopott magyar tudása miatt belesült. Aztán 45-ben Párizsban volt, már ott találkozott az amerikai katonáknak szervezett előadó körúton résztvevő Ingrid Bergmannal, és ahogyan a legeslegelején mondtam az első mondatot, egymásba is szerettek. Úgyhogy a legendás és fantasztikus magyar származású fotós, fotóművész, haditudósító Ingrid Bergman szerelme lett, de a színésznő ugye házasságban is reménykedett, de Kapa nem akarta feláldozni a függetlenségét, úgyhogy még Ingrid Bergmanért sem adta oda a haditudósítás iránt érzett szerelmét, a szabadságát és a fotókat. Ilyen legendás magyar ember volt Robert Kapa.

0: szél.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: Életörömzene. Ez a Manna FM.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Most pedig a hét apró pszichológiai trükk, ami erősen hat a másikra. Állítólag ezzel elérhetjük, amit akarunk, és sikeresebbé is válhatunk. Hát nem tudom, ugye most már divatos, hogy különböző ex-katonák és pszichológusok, vagy katonai pszichológusok, stb. Ők mind közzé teszik a titkaikat, hogy hogyan lehet valakit meggyőzni, meg hazugságon kapni, stb. Hát nézzük meg, hogy akkor most ez valóban így van-e. Mert hogy ezeket a pszichológiai trükköket azt mondják, hogy mindenkinek érdemes volna ismerni és alkalmazni, mert hogy a munkahelyen például, de akár a suliban is nagy segítségünkre lehetnek. Ha szeretnénk elérni a célunkat, feljebb lépni a karrierben és közelebb kerülni az emberekhez, elnyerni a szimpátiájukat, akkor néha érdemes bevetni pár pszichológiai trükköt, amivel tudatalatt hathatunk rájuk, hát már aki képes erre. Nyilván nem mindegy, hogy hogyan viselkedünk, szerintem ezt mindannyian tudjuk, hogy hogyan állunk, hogyan kommunikálunk a környezetünkkel, hogy tartjuk a kezünket. Keresztbe fonjuk-e magunk előtt például, ugye ez klasszikus, ezt már mindenki ismeri. Vannak olyan módszerek, amiket, hogyha hatékonyan és tudatosan alkalmaz az ember, bár apróságok, és mégis nagyon sokat számítanak, például egy munkahelyi közösségben. Figyelni kell először is a testtartásra. Szerintem ez, nem mondom, hogy lerágocson, de ezt azért nagyjából mindannyian tudjuk, hogy a jó testtartás nem csak önbizalmat adhat, de mások szemében is magabiztosnak és határozottnak tűnhetünk. Ezt mutatjuk majd feléjük. Az erőt sugárzó pózok képesek segíteni abban, hogy meggyőzzünk másokat arról, amit mi szeretnénk, tehát hogy elérjük a célunkat nála. Érdemes arra figyelni, hogy sose legyünk görnyedtek, ne tegyük karba a kezeinket magunk előtt, ne kulcsoljuk össze, ez zárkozottságot, távolságtartást üzen. Ne viccentsünk lefelé a fejünket, ez az igába hajtásnak a jele, hanem inkább húzzuk ki magunkat, kicsit húzzuk hátra a vállainkat, emeljük meg egy picit a fejünket, mint hogyha fennhordanánk az órunkat, de mégse annyira, és vagy magunk mellett, vagy pedig a csípőnkön pihentessük a karjainkat, szerintem manapság már a zsebretett kés sem probléma. A legjobb reakció például az, ha nem kapunk kielégítő választ. Ha úgy érzed, hogy a beszélgető partnered nem adott kielégítő választ a kérdésedre, kerüli az igazságot, vagy valamit nem akar elmondani neked, akkor csak annyi a dolgot, hogy csendben maradj és szigorúan a szemébe néz. Ez nehéz egyébként, könnyűnek tűnik, de ez az egyik legnehezebb dolog. Nem muszáj szigorúan, csak egyszerűen néz a szemébe, hang nélkül. Ahogyan a gyerekek tudnak, vagy ahogyan mondjuk vallatásnál szoktak a filmben, tényleg működik a dolog. Ez azért olyan hatásos, mert látni fogja, hogy nem vagy elégedett azzal, amit hallottál tőle, sarokba szorítva érzi magát, így végül folytatni fogja a feleletet, és bővebben kifejti a mondani valóját, sőt valószínűleg azt az igazságot is elmondja, amit korábban nem akart. Egyébként én ezt sokkal inkább nevezném manipulációnak, semmi normális pszichológiai trükkökkel megtüzelt viselkedésnek, de hát ki hogyan értékeli. Aztán ugye ez sem meglepő, a természetes szemkontaktus kulcsa, ugye egy-egy beszélgetés során mindig szemkontaktust kell tartani, de érdemes arra is ügyelni, hogy mindez ne tűnjön erőltetetnek és kínosnak. A kutatások szerint természetes hatást ér el az, aki és elkerülheti a kellemetlenségeket, az, aki a kommunikáció során a másik szemszínét figyeli és elemzi magában, így ugyanis nem kényszerből és mereven nézed majd a másik embernek a tekintetés, pontosabban a szemgolyóját, hanem valóban a szemére tudsz figyelni. Aztán, hogyha tudod például, hogy egy meetingen egy agresszív, kontrollmániás emberrel lesz dolgod, akkor sem kell tartani a távolságot, inkább úgy minél közelebb hozzá, lehetőleg közvetlenül mellé. Ezzel ugyanis állítólag olyan kellemetlen helyzetbe tudod hozni, hogy belépsz az aurájába, hogy bármilyen meglepő, de kevésbé lesz agresszív, és kevésbé heves vitákat generál majd. És ami fontos, és ezt is tudjuk, szerintem biztos hallottátok már, de hogy a neveket megismételni nagyon szimpatikus tud lenni az ember ezáltal, hogyha megismétli a neveket, hogyha szeretnénk megszerettetni magunkat az új főnökkel, kollégával, ismerőssel, és azt akarjuk, hogy gyorsan rokonszenvesnek találjanak, akkor mindenképpen érdemes megjegyezni a másik ember nevét, és hogyha lehetséges, akkor a mondatnak az elején vagy a végén ki is mondani a nevét, hogy hangsúlyt adjunk annak, hogy csak rá figyelünk, hozzászólunk, figyeltünk rá, hiszen emlékszünk a nevére. Különlegesnek érzi majd ettől magát, ha a nevén szólítjuk, jobban odafigyel ránk, és úgy érzi majd, hogy a másik tényleg érdeklődik iránta, törődik vele, valamint fontosnak tartja őt. Azért mondom, hogy ez egy kicsit manipulatívnak tűnik, és tűnhet még számomra is, mert hogyha valakire figyelni szeretnék, akkor arra tényleg figyelek, hogyha valaki arra fordít plusz energiát, hogy úgy tesz, mintha figyelne, de közben nem figyel, de úgy tesz, mintha szimpatikus lenne a másik, de közben nem az, és ebbe fetszül energiát, akkor már igazán fetszülhetne abba is, hogy megismerje a másikat, és valóban szimpatikus legyen számára, és ő is a másiknak.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Az emberiség életét meghatározó sorsfordító találmányok sorozatunkban ma itt van egy nagy kedvenc, a fagylalt tölcsér. Ugye a fagyi történelme egészen az ókorig nyúlik vissza, bármilyen meglepő valóban. A fagyi tölcsér azonban jóval fiatalabb találmány. Az első tölcsért nagy valószínűséggel Italo Marchionne nevű olasz emigráns készítette el az 1800-as évek végén. A férfi a Wall Street-en kocsiról árult fagylaltot, az akkori szokásnak megfelelően kis üvegpohárkákban, amelyeket a vevőknek a nyalánkság elfogyasztása után elvileg vissza kellett volna szolgáltatniuk. Sokan azonban erről megfeledkeztek és elsétáltak a poharakkal, de gyakori volt az is, hogy elrejtették vagy elejtették azokat, vagy éppen szállítás közben törtek el, szóval ez macera volt. Marchionne megunta ezt, és egy ehető csésze kifejlesztésén kezdett el dolgozni. Éjszakákat töltött otthon a konyhájában, és aztán rájött, hogyha még melegen kúp alakúra hajtogatja a gofrikat, a vékony kis ostyákat, azok a kihűlést követően is megtartják a formájukat. Eleinte kézzel készítette a tölcséreket, de hát aztán kiderült, hogy ez igen fárasztó és időigényes. Így aztán 1886-ra kifejlesztette az első gépet a tölcsérek gyors és tömeges gyártására. Erre aztán 1902-ben adott be szabadalmat, a találmány azonban mégsem általa híresült el. A fagyi tölcsér ugyanis az 1904-es Szent Louis-i világkiállításon mutatkozott be szélesebb közönség előtt, mégpedig egy véletlen ötletnek köszönhet. Bizonyos Ernest A. Hemvey, aki egy szír férfi volt, ropogós gofriszerű süteményt úgynevezett calabiszt kínált a standján. A szomszédos bódéban viszont fagylaltot árultak, ami olyan népszerűnek bizonyult, hogy az árus kifogyott az edényekből, amikben felszolgálhatta volna és árusíthatta volna a fagyit. Hemvey azonban rövidesen megtalálta a megoldást a problémára, a gofriaiból kúp formát sodort, mely a sütést követően percek alatt kihűlt, a fagylaltárus pedig ebbe töltve szervírozhatta a továbbiakban a fagylaltot. A tölcsér elsőprő sikert aratott, és néhány élelmes vállalkozó aztán már a helyszínen felfigyelt a gyártásban rejlő lehetőségre, és nem sokkal később Hemvey egy J.P. Heckle nevű befektetőnek adta el az ötletet, és részt is vett a tölcsérek gyártására szakosodott Cornucopia Waffle Company beindításában. 1906-ban egy Steven Sullivan nevű üzletember is belépett aztán a piacra, aki Missouri államban kezdett fagyi tölcsért gyártani és árusítani, mindezzel párhuzamosan pedig Italo Marchionne is építgette a maga egyébként eredetinek számító bizniszét, fagyi tölcsér üzemet alapított, illetve utcai árusokból álló hálózatot hozott létre, akik Manhattan utcáin árultak akkor már tölcséres fagyit. Az 1920-as évekre vállalkozók tucatjai foglalkoztak már fagyi tölcsérek gyártásával, és aztán 1924-re éves szinten összesen mintegy 245 millió tölcsért állítottak elő. Hát nyilván ez azóta sokkal több, és sokkal több fajta tölcsér létezik. Már gondoljunk csak arra, hogy most már van egészen nagyméretű tölcsér, vastagabb, édes ízű, szinte már a belga gofrira ragacsos, finom édes belga gofrira hajazó, ez a vastagabb ostya. Vannak színezett tölcsérek, vannak csokiba mártott, cukorpöttyös tölcsérek, tehát tulajdonképpen ahogyan haladt előre találmányok sora, úgy haladt előre a tölcséreknek a típusa is, de a lényeg az mégiscsak egy, hogy ezt a világfinom dolgot egy világfinom másik dologból tudjuk elfogyasztani, szóval azon kevés étkek közé tartozik a fagyi, aminek a tartóját is megehetjük, köszönhetően ennek a kedves olasznak, Italo Marchionne-nak.

0: 98 pontot Manna FM életörömzene, és egy nagyon klassz program szeptember 25-én délben, azaz most pénteken indul, és tart egész péntek este is majd, és egész nap szombaton az Eleven ősz 2026, vagyis amikor megelevenedik a Bartók Béla út. Erről a programról beszélgetek Jánki Mónival, Bartók Bulvár Egyesület elnök helyettesével a friss hírek után.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: New Yorkban tárgyal az ukrán elnök. Hétvégén tartja tisztújító kongresszusát a Mi Hazánk. Változékony, szeles idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. Volodymyr Zelenszky közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Ismét az ukrán ipari létesítményeket támadta az orosz hadsereg. Az ukrán hatóságok közölték, Nyipróban 2 meghaltak, Kijevben pedig 5 ember megsebesült egy több emeletes lakóház elleni csapásban. Több településen ipari létesítményeket és lakóépületeket rongáltak meg a rakéták. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy az ország szamarai régiójában polgári célpontokat is eltaláltak az ukrán drónok, országosan pedig csaknem 300 támadó eszköz semmisített meg az orosz légvédelem. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a média tanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a média tanács elnökét és 6 tagját is, az elnöki posztra Polyák Gábor média jogásza jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását. Tisztújító kongresszus tart szombaton a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt tanácskozásán elnököt, elnökhelyettest és alelnököket is választanak. A pártelnöki tisztségért újraindul a szervezet 2018-as alapítása óta irányító Torockai László, a regnáló alelnökök mellett pedig Tóth Máté energiajogász is indul a tisztségért. Az eredményeket várhatóan szombat délután ismertetik. A javítóintézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék abból a 3 milliárd forintból, ami a következő 3 évben áll rendelkezésre, közölte a gyermekvédelmi helyettes államtitkár a Kossuth Rádióban. Botemőke elmondta, hogy a tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. Ma rendezik a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. A 34. alkalommal megrendezett eseményre mintegy 10 000 érintettet várnak az ország minden részéről, mondta el Gyene Piroska, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik országos érdekvédelmi szövetségének elnöke. A fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat egyebek mellett állatkerti túra, látványetetések és a Kaláka együttes koncertje várja.
1: Időjárás.
3: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Újra eleven ősz a Bartókon, most pénteken és szombaton erről, és ennek kapcsán beszélgetek Jáki Mónival, a Bartók Bulvár Egyesület elnök helyettesével. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Most hétvégére senki ne készüljön semmi extrával, mert itt van a lehető legjobb budapesti program. Újra eleven ősz. Szeptember 25-én, pénteken és 26-án, szombaton ismét megtelik élettel a Bartók Béla bulvár. Érkezik az eleven ősz, ami idén a kultúra, a közösség és a fenntartható városi mobilitás kapcsolatára is ráirányítja majd a figyelmet. Ma is, ahogy tavaly is Jáki Mónival beszélgetek, a Bartók Bulvár Egyesület elnök helyettesével. Szia Móni, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Szia Petra, én is köszönöm, hogy itt lehetek veletek.
2: Kezdjük azzal a Kályhától, ahogy pestiesen szokták volt mondani, hogy hogyan alakult meg az Egyesület, miért éreztétek azt, hogy szükség van erre az Egyesületre, mert hát nyilván aztán később az eleven ősz az ebből nőtt ki.
3: Volt egy önkormányzat által generált kulturális városfejlesztési projekt, aminek alkalmával lehetőség nyílt számos kulturális helynek a megtelepedésére itt a Bartók Béla úton. A számos az persze nem a mai értelemben, amit most látnak ugye a ide látogatók, hanem az akkori mi volt ehhoz képest, volt számos, hiszen a Bartók Béla útnak az eredeti szerepe, mielőtt még ez a koncepció, vagy egyáltalán ez a projekt elindult, igazából egy sugárútként anekdotált szakasz volt, amelyik a M7-estől a belvárosit összekötötte a forgalmat, illetve bevitte a belvárosba, meg kivitte a belvárosból az embereket, és kétszer késsel, és hát a most is járó 7-es busz, ami elég sűrűn piros 7-es busz, és az egyik villamos vonalak számossága volt jellemző, inkább mint a kultúrának a számossága. És ez egy idővel ugye átalakult ennek a projektnek a kapcsán, illetve ennek a projektnek a Újbudai önkormányzat által elindított városfejlesztési ötletével, és amikor betelepedett egy-két kulturális szolgáltató, ők hozták létre tulajdonképpen 2013-ban ezt az egyesületet, azzal, hogy szeretnék, hogyha még jobb lenne ez az út, szakasz, és még több kultúrával találkoznák az emberek, és minél jobban kihasználnák azokat a közösségi tereket, mind a vendéglátósok, mind a kulturális szolgáltatók, amik ott adottságként a Bartókon jelen vannak. És hát szerencsésen alakult, mert 2016-tól volt egy olyan változás, hogy a széles kétszer kétsávos Bartók Béla út egyszer csak kétszer egysávos lett, és lett rajta kerékpár forgalom is, és ez még jobban erősítette azt, hogy a kulturális szolgáltatók szívesebben jöjjenek ide, és telepedjenek meg. Nyilván, amikor az első szakasza volt ennek, amiről beszéltem, hogy megtelepedtek a kulturális vállalkozók, és az önkormányzatnak volt ez a projektje, a projektnek nagyon fontos eleme volt az, hogy az önkormányzati üzlethelyiségekbe, amik a Bartókon voltak, és elég nagy négyzetméter területűek voltak, azoknak a hasznosítása kulturális céllal történjen meg, és a felújításuk is ezzel egyidejűleg megtörténjen. Az önkormányzatnak arra nem volt pénze, hogy ezeket maga felújítsa, és nem is akarta, viszont azt szerette volna, ha a kultúra ekkora négyzetméteren itt megjelenik, és tulajdonképpen innen indult el 2013-ba, illetve 2017-re csúcsosodott azzal, hogy ez az útszakasz egy kicsit csillapított forgalommal rendelkezett, és megjelent a közterületen is már a kultúra, nem csak az üzlethelyiségekben.
2: Móni, ha már a közlekedésről beszéltünk, vagy ezt említetted, akkor az idei rendezvénynek van egy nagyon fontos része, mert hogy a kulturális programokat a városi közlekedés kérdésével is összekapcsol. Ja, ugye kapcsolódtok az autómentes naphoz.
3: Így van, az eseményünk előtti hétvége, azaz a múlt hétvége, az az autómentes nap volt, és a BKK-val együttműködtünk, mert mi is hiszük azt, hogy most már a mobilitás az nagyon fontos az életünkben, és az autó is egy nagyon fontos eleme, de most már annyira sokféle, sokszínű közlekedési módot tudunk választani, hogy talán nálunk, ami a legfontosabb, az sétálás, hiszen azt szeretnénk, hogyha minél több látogató jönne, és végig sétálna az útszakaszon, és a kapcsolódásnak az eseményhez kötődő pontja pedig az, hogy nagyon régóta tervezzük azt, hogy összterületeken kívül a közlekedési kerekben is történhessen valamilyen kulturális esemény, illetőleg legyen alkalma az embereknek, a közlekedőknek egy kicsit szellemileg kimozdulni a közlekedésen túl, az átszálláson túl, a mentális mapjukra kerüljön föl, hogy egy aluljáróba is például lehet kultúrát fogyasztani, úgyhogy ebben az együttműködésben most először van lehetőségünk arra, hogy a Gellért téren egy festészeti workshop lesz az aluljáróban a Műegyetemnek a lejárati részénél, tehát a Gellért tér megtömegállónak a Műegyetemi lejárójánál portrét lehet majd festeni, meg egyéb képeket, tehát, hogy amíg átszállnak az emberek, megmártozhatnak egy kicsit a kreativitásban, illetve a Moritz aluljáróban pedig lesz egy DJ programunk 26-án szombaton, ahol lemennek az emberek, mielőtt lemennek az utastérbe a metróhoz, ott egy kis zene fogja őket fogadni, illetve pont a Moritzon lesz egy bicikli, amit lehet tekerni, és amikor az emberek tekerik, akkor egy filmet fogunk látni közben.
2: Jáki Móni a vendégem, a Bartók Bulvár Egyesület elnök helyettese, akivel arról is annak kapcsán beszélgetünk, hogy most pénteken, szeptember 25-én és 26-án ismét megtelik majd élettel a Bartók Béla Bulvár, érkezik az Eleven ősz, most már sokadik alkalommal, úgyhogy a történetéről Móni már mesélt, de a részletes programok is jönnek még, úgyhogy érdemes lesz maradni velünk, tehát tessék jegyezni a dátumot és egyéb programra nem készülni ezen a hétvégén, szeptember 25 péntek déltől, és szeptember 26-án szombaton egész nap Bartók Bulvár, már is folytatjuk.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Újra Bartók Bulvár, Elevenősz 2026 erről, és ennek kapcsán beszélgetek a Bartók Bulvár Egyesület elnök helyettesével, Jáki Monival, ahogy tettük ezt tavaly is. Moni, mesélj az idei, miben más, mint a tavalyi, mivel indul majd most pénteken a program?
2: Köszönöm, Petra, a kérdést, mert hogy tényleg minden évben egy picit próbálunk másként, mással készülni. A nagy kihívás nekünk mindig a közterületnek a kultúrával való megtöltése, hogy milyen programok, hogy tudjuk tematizálni, mit tudunk oda kivinni, hiszen az Eleven ősz, Eleven tavasz, tehát maga ez az Eleven programsorozat mindig arról szól, hogy a Bartók Béla Bulvár Egyesületnek a tagjai ezen alkalmakkal külön programokkal készülnek, sokkal több színesebb és tartalmasabb programmal, mint évközben, és ugye ezek a programok egyszerre vannak, tehát idén is 107 programunk lesz, és nem csak, hogy ők készülnek, hanem ugye, ahogy az elején említettem, a közterületre is kifolyik ez a kultúra, és megtöltjük a tereket kultúrával. És a Gellért tér, Gárdonyi tér és a Feneketlen tó környéke azok a térrészek, ahol tulajdonképpen tudunk és alkalmas térben tudunk találkozni, és közösségi élményt tudunk nyújtani az ide látogatóknak, és ezeket a tereket próbáljuk minden egyes alkalommal egy picit másként berendezni. Nekünk ez olyan, mint egy ilyen kísérlet, egy városi kísérlet, mindig tapasztalunk az előző eseményekből, és ezeket a tapasztalatokat próbáljuk összegyűjteni, és arra reflektálva a következő években, illetve hát a következő alkalommal az Eleven, ezeket még jobbá és még tartalmasabbá tenni. A Gellért téren 26-án zenei programsorozat lesz egészen délelőtt 10 órától este 10 óráig, tehát hogy egy 12 órán keresztül tartó zenei blokkot fognak hallani ott az arra látogatók, illetve akik az Eleven ősz alkalmával ide a térben látogatnak. Ugye a Gellért tér a Dunára néz, és a zenei programokat betöltjük ezzel a parádés zenei palettával, hiszen itt lesz szólózene, lesz jazz, lesz többtagú zenekar, lesz pop, lesz mi arra törekszünk, hogy nem a nagy fellépőket, illetve hát akit ugye bárki bármilyen koncerten el tud érni, és ugye meghirdetett eseményük van, hanem azt szeretnénk, hogy olyanok tudjanak nálunk fellépni és megmutatkozni, akik mondjuk kevésbé frekventálnak, ez nem jelenti azt, hogy minőségi különbség lenne, és minél színesebb legyen ez a blokk, úgyhogy ezt most 26-án szombaton mindenki megláthatja, kipróbálhatja, megtapasztalhatja és meghallhatja. 25-én és 26-án a Gárdonyi téren workshopok lesznek. 25-én pénteken már 2 órától találkozhatnak itt kézműves foglalkozásokkal a látogatóink, és egészen szombaton végig a kézműves foglalkozások várják, családi programok várják, báb előadásokkal megtarkítva a látogatókat, és itt is lesz zene mind a két nap, tehát péntek délután is, és szombaton is. Szombat este egy különleges eseményünk lesz, a híres és neves Hadikháznak a homlokzatát fogjuk fényfestéssel, és közben egy aláfestő zenével megfesteni. Minden egyes programunk Facebook oldalunkon, illetőleg a Bartók Béla útnak van egy mikroszájtja, azon elérhetőek, tehát hogy tud mindenki tájékozódni arról, hogy melyik téren, illetve a terek közül melyiken, mikor, milyen program van. A Feneketlen tó környékén is lesznek programjaink, illetve sétálós, történeti séta programunk is lesz, és ugyanígy egy biciklis programunk is lesz, ami szintén egy sétálós, illetőleg egy felfedező túra keretében lesz majd elérhető az ide látogatóknak.
1: Jáki Móni a vendégem, akivel a Bartók Bulvárról beszélgetünk, vagyis az Elevenősz 2026 programról, ami most pénteken, szeptember 25-én délben kezdődik, és szombaton 26-án egész nap tart, úgyhogy érdemes Budapestre ezt a programot betervezni majd most hétvégére. Jáki Móni a Bartók Bulvár Egyesület elnökhelyettese, és vele beszélgetünk tovább a program családi voltáról, hiszen időseket, nagyikat és pici gyerekeket is lehet vinni, és lesznek finomságok is, ahogyan egyébként minden évben, és egy kicsit beszélgetünk arról is, hogy az ősz a Bartókon az kicsit olyan Champs-Élysées, szóval, hogy mindig van egy pici francia hangulata. Ezzel folytatjuk, jövünk hamarosan.

igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Elevenős 2026, vagyis újra Bartók Bulvár. Szeptember 25-én és 26-án ismét megtelik élettel a Bartók Béla Bulvár. Érkezik az Elevenősz, amely idén a kultúra, a közösség és a fenntartható városi mobilitás kapcsolatára is ráirányítja a figyelmet. Ezzel kapcsolatban és az Egyesülettel kapcsolatban is nagyon sok mindent elmesélt már Jáki Móni, a Bartók Bulvár Egyesület elnökhelyettese, akivel ma az Elevenősz 2026-ról és annak kapcsán is beszélgetünk. Nagyon sok mindent elmondtál a programokról. Beszéljünk arról egy kicsit, hogyha valaki a nagyszülőket is viszi, hogyha igazi családi hétvégét tervez ott a Bartók Bulváron, akkor mondjuk a gyerekeknek mivel készültök, mit lehet megkóstolni, és hogy miért van mindig egy kicsit, vagy inkább nem is kicsit franciás hangulata ennek a Bartók Bulvárnak.
2: Köszönöm, hogy ezt mondtad, hogy franciás hangulat, mert mi is ezt hiszük, és azt gondolom, hogy tényleg ennek az útnak van egy ilyen fajta kisugárzása, de erről nem csak mi tehetünk, hanem szerintem maga az útszakasznak a elhelyezkedés. Az, hogy a kulturális szolgáltató helyeink és nagyon sok vendéglátóhely terasszal rendelkezik, és tehát van elég széles terasz a járda szakasz tulajdonképpen a Bartókon arra, hogy ki tudjanak települni, ez még jobban ezt a hangulatot erősítette, és igazából erre már csak egy habatorst elmondanám azt, a mi összefogásunk, és a mi összefogásunk által ezek a programsorozatok, eseménysorozatok, amiket az Elevennek alkalmával megvalósítunk, mert ezek azok az események, amikor ezt igazán meg lehet tapasztalni, tehát ezt a fajta franciás hangulatot. Tény is való, hogy amikor sok program van, és még jobban él az út, és az emberek jobban ráérnek egy hétvége alkalmával, hogy eseményekkel, rendezvényeken vegyenek részt, és ilyen sokasággal vannak események, akkor nyilvánvaló ez a hangulat még jobban adja magát. Főként azért, mert mondjuk a Gárdonyi téren lesz portréfestésünk, egy rajziskola fog kiterepülni, szemlélnek az emberek is egymás le lehet festeni. Ez is például egy kicsit ilyen franciás elem és hangulat. Persze nem keressük a franciás kapcsolódást, de valahogy úgy adja magát, hogy a programjaink nagyon kapcsolódnak ehhez a közösségi tér megtöltése élményhez, azaz, hogy belakjuk a teret. Sejemfestés lesz, és hogy mondtad a nagymamát meg a családi dolgokat, arra törekszünk, hogy miközben van egy gyermekprogram, akkor a szomszédba be lehessen ülni egy kávéra, vagy el lehessen közül menni akár egy galéria sétára, vagy látogatásra, mert ugye ezek a programok, amin részt lehet venni, akár kézműves programok, azok azért eltartanak egy jó fél óra, háromnegyed órát. Ez alatt a családok úgymond szét is válhatnak, de együtt is el tudnak tölteni egy kellemes néhány órát, tehát többféle olyan program van a térben, a térrészben, ami mondjuk 10-15 perc sétával elérhető, de különböző korosztálynak szóló és különböző témájú, tematikájú programot kínál.
1: Természetesen az is fontos, hogy az ember fejben tartsa, hogyha elindul a Bartókra, mondjuk pénteken munka után, ha nem is pont délben, de ugye akkor azért az ember, hogyha szerencsés, akkor egy kicsit hamarabb végez, akkor érdemes a barátokat is összeszedni, és érdemes magunkba szívni ezt az őszi hangulatot, és jegyezni a programokat, de hogyha valaki éppen nem tudom, nem találja föl magát, és nem tudja az összes programot, és nincs kit megkérdezni, akkor nyilván megtalál benneteket a netten, ott fent van az összes program.
2: Igen, igen, a Facebook oldalunkon is az események alatt fent van, és van egy mikroszájtja a Bartók Béla útnak, BBB11 ősz néven fut ez az oldal, de én mindig azt mondom, hogy ha valaki oda szervez egy baráti társaságot, és beülnek egyet kávézni, vagy egyet csak beszélgetni, és elindulnak, és felfedezik az útszakaszt. Én annak örülök a legjobban, tehát, hogy nem csak konkrét programra érdemes elindulni, persze, hogyha van kedvenc, vagy van ismert olyan program, amit már eleve keres az ember, és itt rátalál, akkor welcome. Viszont az utcát felfedezni, egy-egy helyre betérni, és akár galériába, akár egy kis workshop műhelyben, hiszen lesznek ékszeres workshopjaink is, vagy akár kézműves olyan workshopok, ahol tárgyat lehet készíteni, és el is lehet hazavinni. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb hát csoda, mert hogy a mai világ annyira fel van gyorsulva, hogy az, hogy az ember kiszakad, és egy mondjuk a Gárdonyi tértől, vagy a Gellért tértől a Gárdonyi térig tényleg 10 perc séta alatt ennyi minden élmény érheti, az azt gondolom, hogy egy csoda a mai világban most már az emberek számára.
1: A vendégem volt Jáki Móni, a Bartók Bulvár Egyesület elnök helyettese, hiszen ahogyan tavaly is, idén is megbeszéltük, hogy milyen programok lesznek az Eleven ősz programjai között, tehát szeptember 25-26 újra megelevenedik a Bartók, vagyis a Bartók Bulvár. Köszönöm szépen, Móni, az idődet, és köszönjük a programokat is.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Várunk mindenkit szeretettel a hétvégén.

0: 98 pontot Manna FM életöröm zene és Manna közé, amiben ma szó lesz arról, hogy bizony konkrétan és abszolút szó szerint minden rezdülésünket érzi a kutya. Elmondom majd, hogy hogyan hat a magnézium a migrén ellen, hogyan készül az édes, mézes, illatos, ősi sült cékla, és a rózsaszín krumplipüré, sült cékla és krumplipüré, de a krumplipüré rózsaszín, az is a céklától, és hogy hogyan működik az almaecet diéta, ez a mai Manna közé, a friss hírek után kezdünk is.
1: Manna morzsa. Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem mindig.

0: sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Alaptörvényellenesnek mondta ki az Alkotmánybíróság a szolidaritási hozzájárulás egyes szabályait. Halálos áldozata is van a japán sújtó heves esőzésnek. Napos felhős idő lesz, elszórtan zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, köszöntöm Önöket.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Alaptörvényellenesek a szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályai, mondta ki az Alkotmánybíróság. A testület szerint a kifogásolt részek sértik az önkormányzatoknak az alaptörvényben rögzített, a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát. Az Alkotmánybíróság a tegnap hozott döntésével összhangban megsemmisítette a tavalyi költségvetési törvény vonatkozó részét, illetve a jogszabály más bekezdését is. A Tisza frakció nem támogatja az államfő jelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra, aki tavaly óta a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. A kormányfő már nem sokkal a bejelentés után úgy nyilatkozott, nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet. A javítóintézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék abból a 3 milliárd forintból, ami a következő 3 évben áll rendelkezésre, közölte a gyermekvédelmi helyettes államtitkár a Kossuth Rádióban. Botemőke elmondta, hogy a tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. Ismét az ukrán ipari létesítményeket támadta az orosz hadsereg. Az ukrán hatóságok közölték, Dnyipróban 2 meghaltak, Kijevben pedig 5 ember megsebesült egy több emeletes lakóház elleni csapásban. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy az ország szamarai régiójában polgári célpontokat is eltaláltak az ukrán drónok, országosan pedig csaknem 300 támadó eszközt semmisített meg az orosz légvédelem. Közben megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. Volodymyr Zelenszky közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése. Halálos áldozatokat követelt a japán keleti partvidékét elérő tájfun. 4 vesztették életüket, 6 eltűntek. A heves esőzések több helyen földcsuszamlásokat idéztek elő Tokiótól keletre. A régióban csaknem 5000 ház megrongálódott, és több mint 40 000 maradtak áram nélkül.
0: Időjárás.
1: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: A mai Manna köziben szó lesz arról, hogy minden rezdülésünket érzi a kutya, pontosan megtanulja az érzéseinket, a viselkedésünket, és hogyha mi is így figyelünk rá és megtanuljuk őt, akkor elképesztő, csodálatos, neme világi együttműködés és szeretetteli buborék tud minket körülvenni. Amúgy is a kutyától, cicától eleve, de ilyenkor még aztán pláne. Hogyan tud hatni, és hogyan hat a magnézium, a migrén és a fejfájás ellen, hogyan készül az édes, illatos, őszi, sült cékla, illetve a rózsaszín krumpli püré, és hogyan működik az almaecet diéta, ez a mai Manna napközi, már is kezdünk.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Beauty Time. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: Almetszett diéta a legendás és a klasszikus, amit újra és újra érdemes elővenni. Nagyjából heti 2 kilótól is meg tud szabadítani minket ez a filléres zsírfaló, ahogy a népszerű nevén nevezik. Ugye az almetszettel könnyedén, mindenféle megerőltetés nélkül is megszabadulhatunk a plusz felesleges kilóktól, és ráadásul nagyon egészséges dolog. Ahogyan ugye korábban a káposztaleves évtizedes hagyományaira visszatekinthetünk a fogyókúrázó körökben, úgy nyilván az almetszetre is nagyon sokan emlékeznek, akik folyamatosan diétáznak, ha bár nem a legfinomabb zsírégető szerről van szó, remek megoldás, hogyha az ember szeretné magát gyorsan formába hozni. Teszem hozzá zárójelben, hogy aki szereti a savanyút meg az ecetet, mint én, annak ez kifejezetten kellemes. A jótékony hatását már az ókorban ismerték az almaecetnek, úgyhogy ez nem is kétséges, azóta pedig természetesen a népi gyógyászat is felfedezte magának. Az almát egyébként a szépség gyümölcsének is szokták nevezni, hála a számos tápanyagának, amelyet kívülről szépítenek, belülről pedig megőrzik az egészségünket. Ugyanakkor azért azt érdemes tudni, hogy az alma azért praktikus fogyókúrás szempontból is, mert nem idény gyümölcs, amit csak néhány hétig lehet kapni. Az almaecetben pedig megtalálható a kalcium, a magnézium, a nátrium és a kálium, amik elengedhetetlenek a fogyáshoz, de van benne fluor, foszfor és szilícium is, bőven, úgyhogy ettől tud igazán hatékony, úgymond zsírfaló elixír lenni. Nyilván ezen kívül van még benne aminosav, vitamin, rost, enzim, bétakarotin és pektin is, utóbbi egyébként a szervezet koleszterin szintjének a normál működéséért is felel. Ha a koleszterin szint magas, akkor a kilók száma is könnyebben megszaporodik, erről érdemes tudni, és utána olvasni akár. Ugyanakkor a pektin egyfajta antioxidáns is, ami képes megkötni a káros szabadgyököket, úgyhogy a rákos megbetegedések ellen is hatásos. Na, hogy hogyan tud hatni, és mi az almaecet diéta lényege? Képes serkenteni az anyagcserénket. Ez már önmagában is nagyon pozitív, és ha már fent említett emésztési folyamatokra is jó hatással van, ugye, mert ezáltal a salakanyagok, amik felgyűlnek a szervezetben, és a plusz kilókkal gyarapítják a kis testünket, ezek sokkal könnyebben tudnak távozni. Ráadásul azon túl, hogy méregtelenít, vízhajtó tulajdonsága is van, és minden esetben egyensúlyban képes tartani a koleszterin és a vércukor szintet, úgyhogy nem kell számolni az evés rohamokkal sem. Ezért is nagyon hasznos, hogy hogyan kell csinálni. Nem követel meg mintaétrendet, néhány dolgot kell csak betartani a súlycsökkenés érdekében. Az pedig az, hogy naponta legalább 2 liter folyadékot meg kell inni, ugye ezt eddig is tudtuk, és reméljük, hogy mindenki így is csinálja. A mesterséges élelmiszereket pedig érdemes elkerülni, hogy ne legyen több plusz salakanyag még, amikor ezeket próbáljuk kilökni a szervezetből. A húsfogyasztást érdemes korlátozni szárnyasokra vagy halra, vagy elhagyni esetleg arra az időre, míg az almaecet diétát végezzük, és rengeteg zöldséget és gyümölcsöt kell enni, mert az is most tisztít, és a rostok által még inkább ki tudja lökni belőlünk a salaganyagot. Pékáróból pedig kizárólag a teljes kérlisűt válasz, de azt is csak mértékkel, hogyha ezt is el tudod hagyni, és a húst is, akkor már nyert ügyed van. Nyilván a diétának az a lényeg, hogy minden étkezés előtt kell fogyasztani egy pohár felhígított almaecetet, 3 deci vízbe kell belekeverni egy evőkanállal. Az almaecetből is felhajtani, így akár heti 2 kilót is le lehet adni, és a diétát bármeddig tudjuk alkalmazni, kivéve, ha várandós vagy, akkor nem szabad, és akkor sem, hogyha gyomorfekéllyel küzdesz, vagy esetleg hajlamos a gyomorégésre a szervezeted, de teszem hozzá, hogy egyébként minden más esetben roppant hasznos, és az benne a nagyon jó, hogy ezt bármelyik, akár kampányszerűen végzett diétával, vagy akár az életmódváltás elején nagyon jól lehet társítani. Tehát, hogyha az ember egy ketogén étrendet csinál, egy ketogén kúrát 4-6 hétig, vagy a 90 napos diétát csinálja, gyönyörűen meg tudja lökni még pluszban a diétát, hogyha ezt kombinálod az almaecet diétával, úgyhogy hajrá, csajok! Let's go, girls!

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: Napi recept. Kipróbálni Manna.
2: A méz és a citromlé édes és fanyar jegyeket ad a céklához. Úgy önmagában a cékla, de most ebben az esetben, ami igazán sztárrá teszi őt, az a méz. Mézes céklát készítünk, fűszerrel, kőedényben sütve, nagyon finom, önmagában egy kis tahinival, vagy egy kis humusszal, vagy köretként egy jó sült sajthoz, vagy egy jó sült húshoz, ki mit szeret. De a cékla egyébként önmagában nyersen főzve remek kiegészítője bármely ételnek, arról nem beszél, hogy milyen elképesztő élettani hatás vannak. Minden formában isteni, de a sült cékla az különösen finom tud lenni, higgyétek el nekem, mert a forró sütő megpuhítja belül a céklát, megpuhítja a rostjait, miközben a külső réteget, a kis cukortartalmát megkaramellizálja, megpirítja, és ettől lesz egészen különleges íze. A sült céklát édes és fanyar citromos mézes mázzal kell megkenegetni, amit tényleg mindenki imádni fog, ezt még a gyerekek is szokták szeretni. Na, mi kell hozzá? Avokádó vagy repceolaj, ez a praktikus igazán. Aztán egy negyed teáskanál só, negyed teáskanál őrölt bors, két közepes méretű cékla hámozva, apró szeletekre vágva, vagy apró kockákra vágva. Két evőkanál méz, két evőkanál citromlé. A céklát szépen, pontosabban úgy kezdjük, nem a céklával, hanem úgy kezdjük, hogy egy nagy peremmel ellátott sütőlapot berakunk a sütőbe, előmelegítjük 220 fokra, vagy pedig egy cserépedénybe is készítetjük, de akkor nem előmelegített sütőbe tesszük. Ugye pont ugyanúgy, mint a jénainál. Összekeverjük az olajat, a sót, a borsot egy nagy tálban, ezt követően ehhez hozzáadjuk a tisztított kockázott vagy karikázott céklát, jól összeforgatjuk, hogy jól bevonja ez a szósz, aztán áttesszük a céklát a forró sütőlapra, és megsütjük puhára 20-25 percig. Ezután kivesszük a sütőből, meglocsoljuk a mézzel, citromlével, vagy a kettő keverékével, megforgatjuk a céklákat, hogy bevonja őt a mézes citromos keverék, és utána folytatjuk a sütést egészen addig, amíg teljesen meg nem puhul. Ez nagyjából még 5 perc összesen. De ha már a céklánál járunk, akkor csináljunk még egy mártogatóst is, ami egy fetás céklás mártogató. Annak is tökéletes, de ez egy olyan fetakrém, ami szintén a sült húshoz, pont úgy, mint a zöld borsó püré, teljesen jól passzol. Ugye a céklának nagyon sokféle felhasználási módja van, chipset is készítünk belőle, szépen hogy szokták ezt mondani, julienre vágva meg lehet úgy sütni, mint hogyha kis ropika lenne, de a céklás feta sajt egy egész céklával készül, és nagyon finom, egészséges, fehérjedús, illetmódváltóknak, fogyókúrázóknak is teljesen jó. Ehhez kell egy közepes cékla, 15 dek a feta sajt, egy kis fej vöröshagyma, 2 deci tejföl vagy natúrjoghurt, egy gereszt fokhagyma és egy kávéskanál köménymag. Céklát főzzük meg forró vízben, vagy pároljuk puhára, majd reszeljük le egy apró lyukú reszelőn, a feta sajtot összenyomjuk villával, összekeverjük a joghurt a tejföllel, lereszeljük a hagymát is, adjuk a céklához. A céklát ezután hozzákeverjük a fetás joghurthoz, végül pedig fűszerezzük meg, amivel szeretnénk. Itt nyilván a recept szerint egy kis kömény dukál hozzá, és ez nagyon jót is tesz a céklának. Hogyha vadítani akarjuk, egy kis kajenborssal is megszórhatjuk, vagy egy kis majorannával. Aztán, ami fontos még, hogyha igazán jó ízhatást szeretnénk elérni, akkor a cékla nagyon szeret, és ezt érdemes megjegyezni, a lila hagymát, de hogyha a hagymát adunk hozzá, akkor azt pirítsuk meg, hogy a lila hagymának a saját kis cukortartalma karamellizálódjon, vagy egy icipici, kezeletlen, finomítatlan nátszukorral meg lehet szórni, tényleg egy picivel. Szinte már lila hagyma lekvárt készítünk, és ezt keverjük hozzá a céklakrémhez. Elképesztő finom. De ugyanilyen finom tud lenni az őrületesen magentásan pink krumplipüré, ami krémsajttal készül, főtt céklával, vajjal, tejjel, és természetesen főtt krumplival. Megfőzzük a céklát, megfőzzük a krumplit, főzhetitek együtt is, de akkor a céklát mindenképpen gumikesztyűben kell pucolni. Összetörjük, vaj, tej megy bele, egy kis natur krémsajt, és kész a pink, krémes és egészen laktató finom krumplipüré. Egészségetekre, ilyen a céklát.

0: Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: A migrénes fejfájás könnyen pokollá teheti az életünket és a napjainkat, de a megfelelő ételek fogyasztásával nagyon sokat tudunk javítani a helyzeten. Vannak, akik egyből gyógyszer után nyúlnak, amint elkezd hasogatni a feje. Ez általában csak időleges enyhülést hoz. Van, aki elkezd fogyasztani nagy tempóval vizet, és a gyógyszert beveszi, de természetesen érdemes odafigyelni arra, hogyha hosszú távú eredményt szeretnénk elérni, vagy hosszú távú javulást, hogy odafigyeljünk arra, hogy milyen ételeket fogyasztunk, mert hogy az egyik mellékhatásként a fájdalomcsillapítók szedésénél jelentkezik egy úgynevezett rebound fejfájás, és a tüneteket az is fokozhatja, hogyha nincs elegendő magnézium a szervezetben. Amennyiben a hasonló panaszai vannak az embernek, akkor mindenképpen érdemes több magnéziumdús ételt beiktatni az étrendbe, helyett szorítani nekik, de hogyha elgondolkodunk rajta, hogy vajon mi a kapcsolat a magnézium tartalmú ételek és a fejfájás között, hát ugye azon túl, hogy a magnézium egy létfontosságú tápanyag, több mint 300 különböző folyamatban vesz részt a szervezetünkben, a hiánya sok-sok kellemetlen tünetet produkálhat, többek között a fejfájás is előkelő helyen szerepel a tünetek között. A legtöbb ember nem fogyaszt elegendő magnéziumot, és egyesek érzékenyebbek a hiányára, mint mások. A sportolók például nem csak nátriumot veszítenek a verejtékükkel, hanem magnéziumot is. Így magyarázta Roxana Eshani táplálkozási szakértő. Azt már a tanulmányok is megerősítették, hogy az alacsonyabb magnézium szint mellett nagyobb a migrén jelentkezésének az esélye, de ez szerencsére fordítva is igaz, tehát a magnézium pótlás nagyon jól tud segíteni a migrénes rohamok előfordulásának a valószínűségén, tehát csökkenteni tudja azokat. Egy 2020-as tudományos áttekintés, ami a Nutrients című folyóiratban jelent meg, ezzel összefüggésben azt is megállapította, hogy a magnézium hiány lehet a tenziós fejfájás elsődleges kiváltó oka. A kutatók ezért úgy találták, hogy a magnéziumpótlás megfelelő alternatíva lehet azoknak a gyerekeknek és időseknek, akiknek gondot okoznak a hagyományos fejfájás csillapítók mellékhatásai. A magnézium fontos szerepet játszik az izmok összehúzódásában is. Ezt is megjegyezte egy szakértő, dr. Deborah Lee, ezért aztán az is megalapozottnak tűnik, hogy köze van a tenziós fejfájás kialakulásához, ami az esetek 70%-ában az izmok feszülésével jár. Tehát a nyak és a fej körülötti izmok feszülnek, és attól fáj úgy a fejünk, mint hogyha a fejbőrünk fájna. Ha tehát kevés a magnézium a szervezetben, a hiány pótlása segíthet enyhíteni az izomfeszültséget, és ezáltal ezt a típusú fejfájást is. A magnézium egyébként azt is befolyásolja, hogy miként reagálunk a stresszre. Ez azt jelenti, hogy ha például csökken a csontjaink magnézium szintje, akkor előfordulhat, hogy kevésbé tudunk felkészülni a stresszre, ami közvetve vezet fejfájáshoz. A táplálkozási szakértő ezért is javasolja, hogy a gyakori migrénes tünetek esetén igyekezzünk több magnéziumban gazdag ételt fogyasztani. Ki lehet próbálni a sötét leveles zöldségeket, a teljes kiörlésű gabonákat, a hüvelyeseket, illetve az olyan dióféléket és magvakat, mint például a mandula, a tökmag, sőt az étcsokoládét is, de azért az a csínyán, mert hogyha valaki migrén érzékeny, akkor a túl sok magas kakaótartalmú étcsokoládé konkrétan migrént okozhat. A magnézium tartalmú táplálék és étrend kiegészítőknél arra kell odafigyelni, hogy olyan formában legyen benne a magnézium, ami könnyen felszívódik, mint például a magnézium bizglicinát. De hogyha megvan a megfelelő magnézium szint a szervezetünkben, akkor már nagyon nagy lépést tettünk annak érdekében, hogy a fejfájást elűzzük az életünkből.

A 98 pontat Manna FM, Manna Közének az állatbarát rovatában most újra arról lesz szó, hogy bizony mennyire elképesztően fantasztikusak a kutyák is és a macskák is, mert hogy pontosan jól tudják, hogy milyen hangulatban van a gazdi. A kutyák például konkrétan tudják, hogy mikor stresszel a gazdi. Gyakorlatilag azonnal képesek felismerni, amikor egy környezetükben lévő ember valamire stresszel reagál, azonnal érzik, nem kell túl nagy dolgokra gondolni, egy iskolai matek példa, vagy egy felejlés a gyerekben is stresszreakciót indít el, számtalan dologra reagál stresszel az ember, és a legtöbbre egyébként már nem is figyelünk, mert annyira természetes a napjaink során, hogy bizonyos dolgokon, vagy nagyon sok dolgon stresszelünk. Azt eddig is tudta az ember, hogy a kutyák csupán a jelenlétükkel képesek oldani a belső feszültséget, a kutatók egy csoportja azonban megállapította azt is, hogy az embereknek megváltozik a szaguk, amikor nyomás alatt vannak, a kutyák pedig ezt tökéletesen képesek kiszimatolni. Képesek kiszagolni az érzéseket is. Ugye korábbi tanulmányok már azt is igazolták, hogy a kutyák érzékelik az emberi érzéseket, hangulatokat és hangulatváltozásokat. Arra azonban, hogy konkrétan a stresszt képesek-e kiszagolni, most kaptak választ a tudósok. Egészen pontosan azt bizonyították be, hogy egy stresszreakció megváltozik. Stresszreakció idején, vagy annak hatására megváltozik az emberek szakprofilja. Az érdekes kutatás a Belfasti Queen's Egyetemen zajlott, Clara Wilson PhD hallgató vezetésével, a tanulmányt pedig a Plus One című folyóiratban tették közzé. Wilson és kollégái 4 kutyát tanítottak be, kifejezetten emberi szagok azonosítására és felismerésére, és aztán mikor a kutyák már nagyon magabiztosak voltak az emberi szagmintákkal, akkor el is kezdődhetett az éles vizsgálat. 36 embert vontak be a kutatásba, vettek tőlük légzés és izzadság mintát, majd stresszes helyzetbe helyezték őket, és végül újra mintát vettek tőlük. Hogy valóban stresszeltek-e, azt vérnyomásméréssel és pulzusszám növekedéssel igazolták a kutatásban, és a kísérlet végén a kutyáknak választaniuk kellett ugyanannak az embernek a stresszes és a nyugodt szagmintájából. Az eredményből kiderült, hogy a kutyák 720 próbából 675-ben a stresszes mintát választották, és ebből kiderült, hogy egészen elképesztő magabiztossággal választanak helyesen a szagmintából. A kutatók nem tudják egészen pontosan, hogy milyen szagot termel a stressz, ezek leginkább valószínűleg feromonokat jelentenek, de az állás szerint a kutyák képesek azonosítani és felismerni ezt. És ezt nem csak a képzett kutyák érezhetik, a kutatók véleménye szerint nem csak a speciálisan képzett kutyák képesek erre, hogy felismerjék a stresszt, úgy gondolják a kutatást végző szakemberek, hogy a házi kedvencek vagy a házőrzők is ugyanúgy érzékelik a szagok változását, hogyha a gazdájuk stresszel reagál valamire. Hogyha a gazdi hirtelen szagváltozása bekövetkezik, akkor sok esetben ez jelzésre készteti a kutyát. A legtöbb esetben a kutya csak azt érzi, hogy valami történt, valami más lett. Egyes kutyákban ez bizonytalanságot okozhat, más kutyák könnyen túllépnek rajta. Érdemes azonban tudatosítani magunkban, hogy minden érzésünk, indulatunk, minden, amit a lelkünk generál, vagy amit az agyunk generál, az megjelenik hormonszinten, így megjelenik nyilván olyan lenyomatban is, amit érzékel a kutya, például ilyen a már sokat emlegetett stresszint, és így aztán valóban nyitott könyv tudunk lenni a kutya számára, és hogyha meg szeretnénk érteni azt, hogy ő miért viselkedik úgy, ahogy miért kezd egyszer csak a semmiből ugatni például nekünk, hiszen az ugatás típusokat azért megismerjük már gazdiként, akkor érdemes figyelni ezt, hogy mi milyen állapotban vagyunk éppen, miért akar a kutya úgy közeledni hozzánk ahhoz, ahogy, hogy fölugrik, hogy nyalogat, hogy puszilgat, vagy az ölünkbe akar ülni, meg akar nyugtatni. Ő a komfortérzést szeretné visszaadni nekünk. Nagyon érdekes különben, és ez egy gyönyörű felfedezés, hogyha megtanulunk együtt létezni a kutyánkkal, és megtanuljuk az ő nyelvét is, és az ő reakcióját ránk, csodálatos kapcsolatot kialakulni, és csodálatos felfedezéseket tehetünk, hogy mi mindent érzékelnek a kutyák.

0: 98 pontat Manna FM életöröm zene, és azok között is a legesleges legfinomabb muzsikák. Jön a zenei finomságok órája, ez az egyedülálló és különleges zenei óra. Itt a Mannán, a friss hírek után.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
4: Vizes falak, máló vakolat, penész.
5: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
6: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
2: Reklám hangzott el.
7: Újra kötelező az orvosoknak a kamarai tagság. Többen megsebesültek egy iskolai lövöldözésben Törökországban. Napos, felhős idő lesz, elszórtan zivatarokkal.

0: magyaroknak az alaptörvényben rögzített a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát. Az Alkotmánybíróság a tegnap hozott döntésével összhangban megsemmisítette a tavalyi költségvetési törvény vonatkozó részét, illetve a jogszabály más bekezdését is. Az árréstopp azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstopp torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, hogy a kormány vizsgálja az árréstopp kivezetését. Elfogadhatatlan egyeztetés nélkül olyat állítani, hogy egy szuverén ország tagja egy nemzetközi együttműködésnek, ezt írta Magyar Péter miniszterelnök az ukrán külügyminiszter közösségi média bejegyzéséhez. Andrej Sibiha azért kritizálta Magyarországot, mert nem csatlakozott az Ukrajna által életre hívott Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködéshez. Lövöldözés volt egy török középiskolában. Egy diák nyitott tüzet a bent lévőkre. Legkevesebb 8 ember megsebesült, közülük 2-nek válságos az állapota. A feltételezett fiatalkorú támadót elfogták. Törökországban tavasszal 2 halálos iskolai lövöldözés történt, melyek után ősztől szigorították az iskolák biztonsági intézkedéseit és a fegyvertartás szabályait. A tiszaújvárosi robbanás miatt 38 millió forint bírságot szabott ki a MOL Petrolkémiára a munkavédelmi hatóság. A májusi balesetben egy dolgozó meghalt, 4-en súlyosan, 7-en pedig könnyebben sérültek meg. A hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat állapított meg, és a többi között az üzem technológiai és biztonsági rendszereinek felülvizsgálatára, valamint a munkavállalók megfelelő tájékoztatására kötelezte a céget. Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna FM. Zenei finomságok.
2: Már most érdemes előkészíteni a jegyzetünket, hogy a kedvenc listánkat bővítsük a mai finomságokkal. Indul ez az egyedülálló és különleges zenei óra. A zenei finomságok órája kizárólag itt a Mannán. Most.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98 pontot. Manna FM a zenei finomságok között most a világ egyik legjobban sikerült dala. A Cranberries-től a Zombie jön perceken belül. Amit érdemes tudni erről a dalról, az az, hogy ez a Warringtoni robbantások miatt született meg. Gyakorlatilag akkor írta meg a Cranberries és Dolores O'Riordan. Ugye a Warringtoni robbantások 1993 elején történtek Angliában, Warringtonban, Cheshire-ben. Február 26-án robbant az egyik egy gáztárolónál, ahol jelentős károkat okozott, de emberi élet, illetve sérülés nem történt. Aztán a második támadás március 20-án volt, amikor két kisebb bomba robbant szeméttárolókban, két különböző szeméttárolóban a Bridge Street-en az üzletek előtt, és ott meg is halt két gyerek, és összesen 56 ember sebesült meg, és ezt az IRA vállalta magára, ugye az ideglenes ír köztársasági hadsereg. Úgy hívták a két kisfiút, aki ott meghalt, a Jonathan Ball és Tim Perry, és amikor ez megtörtént, akkor határozták el a Cranberries tagrai, de főleg Dolores O'Riordan, aki szintén ugye ír származású, hogy megírják a Zombit, amit tulajdonképpen, ahogyan ő elmondta egy interjúban, ez arról beszél maga a dal, hogy ez tulajdonképpen a függetlenségért folytatott harcuk egy végtelennek tűnő, örökké valóságban tartó harca az íreknek. Még a zenében is benne van, hogy it's the same old theme since 1916, ami nagyjából magyarul úgy fordítjuk, hogy ez az 1916 óta tartó régi nóta. Tulajdonképpen egy olyan politikai állásfoglalás is volt ez a dal, ami aztán elég nagy port kavart, és ami még nagyon érdekes, hogy akkor, amikor megjelent a dal néhány héttel azután, 1994. augusztus 31-én az IRA tűzszünetet, 25 év konfliktus után tűzszünetet rendelt el, és akkor kezdtek el gondolkodni a kritikusok, hogy vajon a Cranberriesnek köze van-e, ehhez a dalnak köze van-e ahhoz, hogy az IRA visszahívta az egységeit és tűzszünetet hirdetett, és hogy vajon hatással van-e ilyetén módon a muzsika az emberekre. Nagyon érdekes az is, ahogyan ezt előadta Dolores O'Riordan és a Cranberries 94-ben Woodstockban, még mielőtt megjelent volna egyébként a dal, és már akkor imádták. Tehát ugye 93 tavasszán voltak a robbantások, és 94, mindig augusztusban volt a Woodstock, 94 augusztusában egyébként az a Woodstocki fesztivál volt, képzeljétek el, hogyha megengedtek egy pici kitérőt, amikor én hosszú tartózkodásom alatt kint voltam az Egyesült Államokban, hát ennyit azért elárulok, hogy azt gondoltam, hogy én ki fogok menni, és akkor én babysitter leszek, és kimaradok egy évet, vagy még tovább, vagy nem tudom, és milyen klassz lesz, és mennyi mindent fog tanulni, na hát 10 nap után hazajöttem. Úgyhogy ennyire volt sikeres a történet, bár apukám mindig azt mondta, hogy ezt kell mondani, hogy kalandvágyból hazajöttél, és ez 1994-ben volt, amikor én kint voltam, és a Washington Postnak megvan egy oldala, amit én ki is téptem az újságból azon a napon, amikor az augusztusi, a Woodstock első vagy második napja, pár nap, néhány napja után megjelent az újságban, hogy Chaos Reigns at Woodstock, gyakorlatilag totálisan elmosta a fesztivált az eső, de az embereket egyáltalán nem érdekelt, és egy gyönyörű kép jelent meg erről, és ez volt az a Woodstocki fesztivál, ahol a rommázott közönség, aki térdig állt a sárban, volt, aki gumicsizmában, volt, aki mezítláb, hallgatták végig a Zombit, és az volt a rettenetesen érdekes benne, és megdöbbentő, hogy úgy tudták lereagálni Amerikában, Woodstockban egy európai belviszálynak az ihletettségű dalát, ahogyan az ember nem is gondolta volna. Olyan gyönyörűen átjött a dal, lehetett látni az emberek arcán, hogy ez valami egészen elképesztő. Úgyhogy talán ennek is köszönhető az, hogy akkor az IRA tűzszünetet hirdetett, és talán ez is mozgatta az embereket abba az irányba, hogy elkezdjenek figyelni egy kicsit másképp a muzsikákra. Úgyhogy tessék most ennek fényében meghallgatni ezt a dalt, és aki egy picit tud angolul, az figyeljen a szövegére. Cranberries és Zombie itt a zenei finomságok között.

98 mondtad, Manna FM az örömre hangoló zenei finomságok között egy varázslatos figura, aki tényleg egy zseni. Lehet őt szeretni, lehet nem szeretni, de azt gondolom, hogy nem lehet elmenni mellette, és a zenei mellett sem. A beceneve vagy a művész neve ki hogyan tartja, vagy szereti Woodkid, azaz Joan Lemoine, aki Lyonban született 1983-ban, úgyhogy egy egészen fiatal srácról van szó, és az ő különlegességei közé tartozik szintén az is, ami oly sok modern és fiatal előadó különlegességei közé, hogy ő nem csak zenélni tud, hanem egy olyan fajta sokrétű tudása van, mint az írásvetítő, nem úgy képzeljétek el, amikor ezek a rétegek, úgynevezett léjerek egymásra kerülnek, és egyre több minden látszik, anélkül, hogy a másikat kitakarná. Videoklip-rendező, számítógépes grafikus, énekes, dalszerző. A legismertebb munkái között ott van Katy Perry Teenage Dream című dala, vagy Taylor Swiftnek a Back to December című kislemeze. Ott van Lana Del Rey a Born to Die-jal, vagy a Mystery Jets a Dreaming of Another World-ről, akiknek szintén videoklipeket készített. Nem csak rendező ő, hanem egy úgynevezett neofolk zenész is, amiről érdemes tudni már, mint a neofolk stílusról azt, hogy ez egy olyan fajta posztindustriális műfaj, ami ugye, most akkor ugrunk megint egyet, csak hogy el tudjátok helyezni majd a következő dalt, amit hallani fogtok, ez a Góliát egyébként Woodkidtől. Szóval ez egy olyan fajta zene, mármint a posztindustriális, ami az industriális zenei stílusokból kialakult kísérleti, úgynevezett experimentál jellegű zenéket akarja. Az industriális, ez az ugye a gyári, a gépi. Nagyrészt a 80-as évek közepén, aztán később a 90-es évek elején alakult ez ki, és mondhatjuk azt, hogy a posztindustriális szintér, hogyha úgy tetszik, akkor nem egy teljesen egységes része a zenevilágnak, sokkal inkább egy egymástól igen eltérő stílusú zenék egymás utánisága és összekeveredése. Klasszikus hangszereken előadott, gyakorlatilag kortárs komoly zenének szokták ezt leginkább nevezni, ami azért nagyon fontos ebből a szempontból, Woodkid szempontjából és a Góliát szempontjából, amit most fogtok hallani, mert ez az, ami meghatározza magát a neofolkot is. A neofolk, mint ugye ez egy újfajta népi zene, ez keveredik egy kicsit az apokaliptik folkkal, illetve a dark folkkal, aminek van egy kicsit hát egy ilyen szürreális, kicsit olyan világvége hangulatú zenéje, vagy érzete, amikor az ember azt hallgatja, nem azt mondom, hogy ilyen neki szaladok a falnak hangulat, hanem sokkal inkább egy olyan mély leültetős hangulat, ami nem lenyom, hanem inkább csak elgondolkodtat. Tehát ezért szerencsés az, hogyha például a neofolk ezzel az industriális műfajjal keveredik. Azért fontos ez a posztindustriális műfaj, a neofolk műfaj Woodkid szempontjából, mert amikor ő gyerek volt, ő ebben nőtt bele a 80-as évek végén és a 90-es évek elején, és nagyban meghatározta azt, hogy ő milyen hangulat videoklipeket csinál, és milyen hangulatú zenéket ír magának. Mert ugye, ahogy ő ezt el is mondta több interjúban, nagyon szeret másokkal együtt dolgozni, de ott soha nem tudja teljesen önmagát adni, mert hát nyilván idomulni kell valakihez. Viszont ez a srác, ez a Lemoine fiú, azaz Woodkid, ez annyira ügyes, hogy amikor másnak dolgozik, például a Teenage Dreamben tök jól kivehetőek azok a stílus jegyek, azokon a pontokon, ahol megjelenik, hogy konkrétan lehet tudni, hogy ez ő, hogy ebbe benne van Woodkid keze. Tehát, hogyha előtt elkezdtek figyelni a zenéjére, akkor meg tudjátok azt mondani, például a Teenage Dreams-ben is, pedig az egy tök más stílus, mint amit Woodkid játszik, hogy hol vannak azok a részek, ahol kicsillan, vagy ahogy Molnár Ferenc ibolyájában mondják, kiragyog a kórusból az a stílus, amit ő játszik, vagy amit ő képvisel. Itt a Góliátban is lehet hallani az összes stílust, amit idáig mondtam, és amiről idáig beszéltem nektek. Azért fontos a Góliát című dal, mert ebben nagyon sok minden egyszerre mutatkozik meg, úgyhogy most meg is hallgathatjátok. Woodkid és a Góliát itt a zenei finomságok között a Mannán.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok

táncolj velem. A 98.6 Manna FM különleges és egyedülálló zenei órájában, a zenei finomságok órájában most John Lennon és Paul McCartney fia, azaz Sean Ono Lennon és James McCartney közös dala következik, amit James McCartney énekel, ez a Primrose Hill, aminek nagyon különleges története van, és egészen különleges érzelmi töltése is. James McCartney 1977-es születésű, James Lewis McCartney az eredeti és igazi neve, de a Lewis nem használja. Az élet első 2,5 évét gyakorlatilag úton töltötte, miközben a szülei a Wings nevű zenekarokkal turnéztek, és miután a banda 1980-ban feloszlott, McCartney-ek East Sussexben telepedtek le, tehát ő James McCartney, ő fog énekelni itt a következő finomságban. Sean Lennon pedig valójában is a teljes nevét tekintve, ez csak az ismeretterjesztés véget, Sean Taro Ono Lennon, John Lennon és Yoko Ono fia, illetve Julian Lennon féltestvére. Játszott ő egyébként a karrierje alatt több zenekarban is, a Chibomatóban, vagy a The Ghost of Sabertooth Tigerben, csupa furcsa nevű zenekarban. 75-ös születési október 9-én született New Yorkban. Japán, angol, velsz és ír felmenői vannak. A keresztapja Elton John. Ráadásul két penge éles agyú srácról van szó, akik nagyon-nagyon jól zenélnek, és nyilván nincsen könnyű dolguk, hogyha ilyen édesapák, ilyen világhírű zenész édesapák és világhírű gondolkodók nyomában kell járni. Egyébként a Primrose Hill az egy nagyon jól sikerült dal, és hogyha elgondolkodunk azon, hogy miről is szól, akkor érdemes végig gondolni ezt, hogy milyen az, amikor az ember egy parkban fekszik a füvön, mert hogy ez konkrétan erről szól, egy keserédes dalról van szó, egy párról, akik London híres parkjában, a Primrose Hill-ben töltik az időt, hevernek a csillagok alatt, vágyakozó emlékekkel, ugye mindenkinek más jut éppen az eszébe. A Primrose Hill egyébként ez északnyugati londoni park, a londoni Regent's Parktól északra található, egy úgynevezett kettes fokozatú vagy típusú nyilvános park, amit először 1842-ben nyitottak meg a nagy közönség számára, és a nevét a 64 méteres, ami 210 lábat jelent, tehát a 64 méteres természetes dombról a park közepén erről kapta, ami a második legmagasabb természetes pont London Camden kerületében, és a dombtetőről világos és egészen jól belátható kilátást kap az ember London központjára, Hampsteadre, illetve a Belsize Parkra, valamint a William London központra, illetve Észak-Hampsteadre is, és a többi részre is. Ami azért fontos egyébként, mert hogy a park népszerűsége alapján a környező kerület és választókerület is megkapta a Primrose Hill nevet. Ez a kerület Angliában, a londoni Camdenben a park. Azért olyan legendás és azért olyan híres, mert hogy pont ezt szokott mindig történni, hogy ott vannak, nagyon sokan vannak ott, úgy inkább így fogalmazok, akik egymás kezét fogva, sétálva, fűre lehuppanva, vagy akár lefeküdve, órákon keresztül ott pihennek, piknikeznek, vagy csak egymás mellett fekszenek és néznek fölfelé. Ráadásul nem csak nappal, hanem éjszaka is, mert hogy éjszaka is gyönyörű a kilátás, akkor talán pláne, hiszen nem csak a csillagos égboltot látják, akik oda fekszenek a fűre, hanem látják azokat a sziporkázó fényeit is Londonnak, amit csak ilyenkor lehet, és csak onnan a Primrose Hillről belátni. Szóval maga a dalszöveg is erről szól, hogy emlékszel, amikor ott feküdtünk a Primrose Hill-en, és akkor nem tudtad, hogy ez még mindig tart, vagy tarthat. Emlékszel-e, hogy mit mondtál akkor? Egyébként azok, akik ismerik Lennon szóló munkáit, felismerhetik a 2006-os Friendly Fire című albumát, ezt visszhangozza egy kicsit, ezt a ködös pszichedeliát mondjuk itt, tehát benne is van az, ami az apjában megvolt. A Primrose Hill a fiúknak a zenei DNS-ét ünnepli, hogyha szabad így fogalmazni, bár ezt mondom még egyszer, az American Songwriter fogalmazta meg így. Benne van ez az igazi Beatles-szerű gitár hangzás, benne van a pengetős akusztikus gitárnak is ez a Lennonos, illetve Paul McCartney is hangzása, de mégis valahogy benne van a fiúknak a saját egyénisége is. Úgy folytatódik tovább a szöveg, hogy örökké ott feküdtünk, elfelejtettünk mindent, ez volt a csók a csillagok alatt. McCartney azt mondta a sóvárgó dalról, hogy gyerekkoromban volt egy látomásom Skóciában egy gyönyörű nyári napon, és azt mondta, hogy elengedtem a lelki szemeimben azokat a kapaszkodókat, amik a biztonságot jelentették, és láttam az igazi szerelmet, és láttam a megváltómat, úgyhogy a Primrose Hill arról szól, amikor az ember csak úgy hagyja, hogy vigye őt az élet,
és megengedi magának, hogy találkozzon ezzel a személlyel. Tehát nem akarásból jön a szerelem és a megváltó, aki lehet ugyanaz a személy egyben, hanem pusztán attól, hogy hiszek és bízom ebben. A híres édesapák támogatása azt mondta, hogy nagyon fontos volt számukra, mert így lélekben is mindig velük vannak. James McCartney és a Prime Rose Hill jön most a zenei finomságok között, ami James McCartney és Sean Lennon neve jegyez, úgyhogy érdemes lesz nagyon odafigyelni rá.

98.6 Manna FM-en itt a zenei finomságok között egy nagyon különleges lány következik, úgy hívják őt, pontosabban a művész neve az, hogy Likely, a teljes neve Lee Likely Timothy Zachrisson, 1986-os születésű, egy végtelenül helyes csaj, nagyon szerény, nagyon kedves, nagyon szép, bár ő magát nem tartja annak, nagyon érdekes életúttal, és szerintem nagyon hasonlít Lady Gagára, a világhoz való hozzáállása, a gondolkodása is, az orra, valahogy az arca is, viszont a harsánysága az nincs meg. Tehát Lady Gaga harsánysága egy sokkal szerényebb lányként mutatja meg Likely, tehát bármennyire is hasonlítható Lady Gagához külsőleg, meg úgy a mentalitását, meg az élet történetét tekintve, például, hogy milyen sorsa volt az iskolában, ő sokkal szerényebb, meg csendesebb, úgy olyan visszahúzódó típusú lány, svéd születésű a hölgy, énekesnő, dalszövegíró és modell, és nem véletlenül szokták apostrofálni az ő zenét, az indie pop, a dream pop és az elektronikus zene irányába. Egyébként a dream pop az ebben az esetben nagyon szép, ahogyan összeolvad az indivel, az independent musical és az elektronikus zenével is. Timothy Zachrisson, Likely Timothy Zachrisson néven született, ezt már mondtam, az anyukája fotográfus volt, fotóművész, az apukája pedig Johann Zachrisson, a Silverzufarn művész névvel volt jelen a svéd punk regi zenekarban, a Dagvágban. Van egy öccse, Zacharias Zachrisson, Svédországban megszületett, éltek Stockholm környékén, majd 5 éves korában elköltöztek Portugáliába, egy dombocska a tetejére, ahol még áram sem volt, egyébként mindig pénzszűkében volt a család, ez a furcsa, ugye egyik napról a másikra élünk típusú művész család, és Portugáliában volt először tévéjük, és ő maga mesélte el egy isteni interjúban, ezt javaslom nektek, a New York Times-nak van egy Times Talks nevű sorozata, a New York Times Events név alatt megtaláljátok a YouTube-on, ahol egy 51 perces beszélgetést készítettek vele. Elképesztő helyes, ahogy mesél. Szóval ott volt Portugáliában először tévéjük, és azt mondja, hogy ott látta először Michael Jackson Black or White című klipjét és dalát, és azt mondta, hogy hát igen, ő ezt szeretné. Mondta, hogy akkor jött rá annyi idős korában, mert ugye 8 éves körüli volt, amikor visszaköltöztek Svédországba, és akkor mondta, hogy egész pici korában érezte már, hogy akkor nyugodt, és akkor van igazán harmóniában önmagával, és akkor érzi jól magát a középső gyerekségében, mert hogy mindig nehéz volt neki középső gyerekként, meg ugye ott voltak egyéb ilyen mindenféle kis történések, amik ezt a punk meg hippi életet, amit a szülők éltek, ez jelentett, és ez amit hozott számára, ugye, hogy miket látott gyerekként, és azt mondta, hogy ő nagyon megragadta az, hogy ebben a Black or White klipben ugye a sivatagban ott táncolva, aki egy ilyen arany ruhában, és azt mondta, hogy ő ezt szerette volna. Egyébként is lenyugozta Michael Jackson, hogy mennyire szereti a gyerekeket, ő is egy kicsit szeretett hiányosként nőtt fel Likely, és aztán, amikor 8 évesen visszaköltöztek Stockholmba, akkor még nehezebb időszak jött el az életében, mert ő jelentkezett mindenhová, fél szót elénekelt, például a muzsika hangjából, és már azt mondták, hogy oké, köszönjük, nem? És aztán végül egy olyan iskolába vették őt fel, ahol az ő szavát használva ez a resztli, a maradék gyerekek mentek, akinek volt viselkedészavara volt, vagy bántották, vagy furcsa volt, vagy nehezebben tanult, és aztán egy gospel kórusba került bele, ahol bevándorló gyerekek voltak, és ő is ott volt közöttük. Azt mondta, hogy még akkor is nehéz sorsa volt, mert szerény volt, de közben zaklatták az iskolában az iskolatársai, úgyhogy tulajdonképpen, hogyha ezt nézzük, akkor nem véletlen, hogy az ő zenéi olyanok, amilyenek. Az, amit most meghallgatunk Likely-től itt a zenei finomságok között, ez a No Rest for the Wicked, ami tulajdonképpen annyit tesz, hogy a gonoszoknak nincs nyugalom. És ez egy ószövetségi kifejezés Ézsaiás könyvéből, a 48-22-es, illetve az 57-20-21-es versekből származik. Ugye azt mondja, hogy nincs békesség, mondja az Úr a gonoszoknak, és azt mondja, hogy ez egy kapcsolatból való kiszakadás, és egy nagyon régi érzésnek az összevonása az újakkal. Azt mondta, hogy Svédországban volt, amikor írt, éppen összepakolta a cuccait, és kilépett egy kapcsolatból. Azt mondta, hogy borzalmas időszak volt. Nem volt más
csak a szégyenem, a szomorúságom, a bántottságom és a bántásom, hogy bántottam a páromat, a bűntudat és a vágyakozás, és igazából a dalszövegben magamra utalok, én vagyok a bűnös, én vagyok az, aki bűnösnek vallja magát, de mindannyiunkra gondolok, mert hogy mindannyian követtünk már el bűnt a szeretett személy ellen, úgyhogy nekem szól az, hogy a gonoszoknak nincs nyugalom. Na ilyen érdekes a dal, érdekes a klipje is, a 90-es évekhez hasonló történetmesélő videóklipről van szó, ajánlom, hogy nézzétek meg, kicsit nehezen értelmezhető, tehát benne van ez a furcsa gondolkodásmód, ami Likkelitől egyébként abszolút nem váratlan, de hogyha többször megnézed a klipet, akkor tudod, szépen össze tudod passzolni, össze tudod gyúrni a dalszöveggel. Szóval a zseniális kis svéd lány, Likkeli és a No Rest for the Wicked című dal itt a Zenei Finomságok között most a Mannán.

0: 98 mondat Manna FM életörömzene, és természetesen az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerült mindenkinek magával vinnie valami érdekeset, újdonságot és hasznosat. Holnap találkozunk. Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a torta, sok-sok az ajándék, és ami a legfontosabb ilyenkor is, ahogyan azt Janikovszki Éva írta, hogy mosolyogni tessék. Puszi!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Mi is az a mesterséges intelligencia valójában? A mesterséges intelligencia, vagyis az AI nem egyetlen találmány, inkább egy egész tudományterület, aminek a célja, hogy a gépek okosan viselkedjenek. Olyan feladatokat végezzenek, amikhez korábban emberi gondolkodás kellett. Döntéseket hoznak, felismernek mintákat, beszélgetnek, sőt, akár alkotnak is. Amikor az AI elemzi, mi van egy fotón, lefordít egy szöveget vagy válaszol egy kérdésre, az nem varázslat, csak nagyon-nagyon sok adat és számítás. A kutatók szerint az AI a jövő elektromossága, egy láthatatlan erő, ami lassan mindent átjár. Az egészségügytől, a zenéig, a közlekedéstől a hűtőszekrényig. És bár néha félelmetesnek tűnhet, valójában csak egy új eszköz, amit mi tanítunk gondolkodni.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Fóják Gábor lett a média tanács új elnöke. Felfüggesztette a parlament 3 fideszes képviselőmentelmi jogát. Napos felhős idő lesz, elszórtan zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Fóják Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Fóják Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban. A Tisza frakció nem támogatja az államfőjelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Bakka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra. Horváth Lóránt az

0: képviselő mentelmi jogát a parlament. Kocsis Máté, Ponyi Miklós és Pócs János mentelmi jogának felfüggesztését a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, rágalmazás miatt indult magánvádas eljárásokban. Ezek a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés, valamint sajtótájékoztatók miatt indultak. Az ár és top azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az ár és top torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, hogy a kormány vizsgálja az ár és top kivezetését. Befejezte a MOL a Dunai finomító tavaly őszi tűzesetben megsérült üzemének helyreállítását. Az üzembe helyezés és tesztelés után újra teljes kapacitáson termelhet majd a 100 halombattai létesítmény. Ennek során egyebek mellett 27 új szivattyút telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában vendégem dr. Csomai Zita orvos, természetgyógyász, és hát a legújabb, nem is tudom, hogy mondjam, projektjéről fogunk beszélgetni, ami nem más, mint a Betegségek Lelki Eredete című négy részes mesterkurzus, amelynek egyik epizódja, vagy a teljesnek a kódolt múlt címet kapta, most

0: közben kérdezlek, bocsánat, szia, Zita, jó reggelt, hogy csak az egyik epizód, vagy a teljes mesterkurzusnak ez a címe?
1: Szia, Gabi, jó reggelt, szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat. Az egésznek is ezt a címet adtuk, hogy a kódolt múlt, de ezek közül az egyik epizódnak is ez a címe.
0: Akkor szinte jól mondtam, igen. Mi indította el benned ennek a filmsorozatnak is nevezhetjük, vagy ennek a négyrészes mesterkurzusnak az ötletét?
1: Ez egy hosszú folyamat volt, és hogyha így a jelenből megyünk visszafelé, mint ahogy egyébként a stresszeket is kezeljük, a tavalyi évtől, októbertől volt egy országos előadás körutam, ami a betegségek lelki eredetéről szólt. Ez egyébként folytatódik azóta is, különböző városokba mentünk, és tartottam előadást ebben a témában, és azt vettem észre, hogy ez egy olyan téma, ami nagyon sok embert érdekel, de hogy mégis ott az előadáson egy picit így vége van. Tehát, hogy amikor így elindulunk abba, hogy beszélgetünk a lelki okokról, sok embernek vannak felismerései, de hogy akkor merre tovább, hogyan tovább. Egyébként én ebből a témából, ugye évekkel ezelőtt írtam könyvet is, illetve hogy maga, hogy kerültem én erre a területre, erre az egyetemi éveim alatt mi egy ilyen speciális, ilyen kísérleti évfolyam voltunk, ahol 6 fél éven át tanultunk pszichológiát, aztán utána nagyon sok önismerettel, stresszkezeléssel, krízisintervencióval, mindenféle ilyen stresszel kapcsolatos dologgal foglalkoztam, és aztán, amikor természetgyógyászattal kezdtem foglalkozni, akkor mindig bejött az, hogy nem elég fizikai szinten kezelni a beteget, és akkor rájöttem arra, hogy nem elég az, hogy én tovább küldöm különböző szakemberekhez, hanem hogy ezt nekem is meg kell tanulnom, és itt tanultam kineziológiának több ágát, bachvirágterápiát, érzelmi intelligencia képzést végeztem, meseterápiát, meg még egy csomó más ilyen stresszkezelő technikát tanultam, és igazából ez az egész állt össze abban, meg ez a sok éves tapasztalat, hogy vannak olyan mintázatok, amik ismétlődnek, vannak olyan traumák, amik szinte minden embernél előjönnek, lehet, hogy nem pont ugyanabban a formában, de hogy mégis ismétlődnek, és amikor az előadásokon kijön ez, hogy akkor merre tovább, ott jelent meg ez az igény, hogy valamit kéne csinálni, ami sok embernek tud olyan segítséget adni, hogy nem egy per egyes terápiákat, hiszen nincs arra lehetőség, meg nincs arra idő, tér, ember, hogy meg ráadásul országosan ugye a távolság sem teszi ezt könnyűvé, és akkor így több oldalról jött ez az igény, hogy csináljunk valamit.
0: Akkor ez egy fajta ilyen kódfejtés, hogyha azt mondjuk, hogy kódolt múlt, hogy a kódot fejtjük meg?
1: Lehet így is mondani, igen, ebben így nem gondolkodtam, de igen, igazából azokat a gyökér traumákat, gyökér okokat próbáljuk megtalálni, és ez nem csak egy egyszerű film, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy leülünk és nézünk egy filmet, nem is egy egyszerű előadás, azért kapta ezt a mesterkurzus vagy masterclass nevet, hanem minden egyes epizódhoz készítünk teszteket, illetve munkafüzetet, amin az emberek tudnak saját magukban is dolgozni, illetve tartoznak hozzá olyan stresszoldó technikák, amit tényleg így a képernyőn keresztül is tudunk segíteni, vagy a képernyő keresztül is kivitelezhető, és valóban, hogyha valaki végigcsinálja ezeket a munkafüzeteket, meg végignézi ezeket az epizódokat, hagyja, hogy ez az egész úgy hozza a felismeréseket, akkor én azt gondolom, hogy valóban tudjuk ezeket a kódokat oldani, vagy fejteni.
0: Akkor most életöröm zenét hozunk, és innen a zene után jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában, és a mesterkurzusról beszélgetünk, ami már még nem elérhető, ha jó, ugye? Vagy most készült el, úgyhogy ez nyilván még idő, amíg rengeteg utómunka után ez elérhető lesz. A Betegségek Lelki Eredete című 4 részes mesterkurzusról van szó. A kódolt múlt címet kapta az egyik epizód, de akár így az egészre is mondhatjuk, ugye ezt a címet ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy egyfajta kódfejtés történik ez alatt, a mesterkurzus alatt, úgymond. Szerettél volna mondani valamit? Bocsánat, csak mert...
2: Csak ott arra akartam visszacsatolni, hogy lesznek ilyen közönségtalálkozók, azokra már elérhetők a jegyek, illetve előjegyezhető maga a mesterkurzus, de ez október folyamán lesz elérhető majd.
1: Akkor már nem sokára.
2: Igen, nagyon izgatottan várjuk. Ja.
1: Itt mondhatjuk azt, hogy most jó értelembe vedd, hogy általános dolgokról beszélsz ezekben, vagy általános dolgokban segítetek, hiszen ugye mindenkinél egyedi traumák vannak, egyedi problémák, de hogy vannak olyan alap problémák, úgymond lelki problémák, vagy lelki, nem is tudom, hogy mondjam, megküzdések az embereknél, ami szinte úgy mindenkinél előfordul. És ezeket veszitek végig?
2: Igen. Amikor így gondolkodtam azon, hogy mit kellene csinálni, akkor igazából így visszagondoltam a sok éves tapasztalatomat, a pácienseket, és vannak olyan ismétlő, csak itt tudom mondani, hogy ilyen ismétlődő mintázatok. És főleg ezeket vettük elő, és ezt úgy kell elképzelni, hogy elindulunk a jelenben, van egy problémánk, és ez lehet párkapcsolati probléma, munkahelyi probléma, lehet betegség, lehet valamilyen fájdalom, valamilyen tünet, de lehet bármilyen egyéb az élettel kapcsolatos, tényleg ilyen megküzdés. És ezt próbáljuk megnézni, hogy az, ami a jelenben van, ennek hol vannak azok a blokkjai, hol vannak azok az akadályok, amik akadályoznak bennünket abban, hogy például sikeresek legyünk, vagy például másképpen álljunk egy párkapcsolatban, vagy a munkában, vagy több pénzt keressünk, vagy jobban tudjuk kifejezni magunkat, vagy jobban tudjunk kiállni magunkért, vagy tudjunk nemet mondani, vagy ne legyen olyan nagyon erős megfelelési kényszerünk. És hogyha így feltesszük ezt a kérdést, hogy érezte már az ember úgy, hogy vagy előszokott-e fordulni, hogy nemet kéne mondani, de mégsem tudunk nemet mondani.
1: Nyilván szerintem mindenkinek volt az életében ilyen, vagy van.
2: Igen, szerintem ez a nem tudunk nemet mondani, a megfelelési kényszer, ez nagyon sok embernek az életében ott van. De ugyanúgy például a kompromisszumok. Nagyon sokszor találkozom azzal, hogy valaki akár a munkahelyén, akár a családban elnyomja saját magát, és folyamatosan abban van benne, hogy kompromisszumokat köt, nem tud kiállni magáért, nincs elég önbizalma. Vagy nézhetjük a türelmetlenséget is, amikor tényleg az ember egyedül dolgozik, túlvállalja magát, mert nem bírjuk már elviselni, igen, hogy a másik, mire elmagyarázom, addigra már rég megcsináltam. Ilyenkor is sokan magukra szoktak ismerni. És ez az egész az úgy néz ki, hogy van egy probléma, akkor azt így megpróbáljuk minél pontosabban meghatározni, hogy mi is a probléma. Ez egyébként önmagában ennek a meghatározása is egy nagy feladat egy ember életében, mert sokszor ülünk, mint a béka a vízben, és nem veszük észre, hogy már egyre melegebb a víz, és már forr a víz, és a béka is ugye, hogyha fokozatosan melegítjük a vizet, akkor szegény megfő a vízben. És vagy a komfortzóna, hogy amit hozunk akár a gyerekkorunkból, az a mi komfortzónánk, azt ismerjük. És hogy abból kilépni, az egy nagyon nagy feladat, nagyon nagy önismeret, nagyon sok munkát igényel. És akkor ez az első lépés, hogy egyáltalán megnézni, hogy hol van a probléma, hogy mi maga a probléma, és aztán egy következő nagy dolog, hogy mi az, amit szeretnénk, hogy határozzunk meg egy célt erre vonatkozóan. És ilyenkor is azt látom, hogy sokszor ilyen elakadás van ebben. Tehát például egy beteg embernél az nem elég cél, hogy nem akarok beteg lenni, nem is lehet olyat beletenni, hogy benne van a nem szó, hiszen az agyunk ezt nem ismeri. Ezt el szoktam mondani az előadásokon, hogy senki ne gondoljon egy rózsaszín elefántra.
1: Mindenki arra gondol, igen.
2: És igazából ugyanígy, hogyha, de például egy diétánál, vagy egy addikciónál, hogyha tiltunk valamit, hogy nem szabad, nem eheted meg ezt, meg ezt, meg ezt, akkor csak az jár a fejünkben, mert a nemet azt nem ismeri az agyunk. És ezért mindig át kell fordítani pozitívra. Tehát például egy diéta esetében is azt kell meghatározni, hogy mit ehet az ember, hogy mi az, amit ehet, vagy mi az, amit csinálhat, mi az, ami, tehát hogy mindig ezeket az alternatívákat. És itt is kell, az első lépés az az, hogy legyen egy jó célunk, hogy mi az a cél, és ilyenkor érdemes mindig egy-két lépésre tovább menni, hogy akkor mi lesz, ha.
1: Ez a négy rész gondolom a kezdet, tehát hogy ez feltételezem azért olyan kifogyhatatlan az embernek a lelki problémák, azért lássuk be, de tényleg, hogy szerintem, vagy legalábbis gondolom, hogy ennek még lesz majd folytatása.
2: Én is így gyanítom, igen.
1: Na most akkor elmegyünk zenélni, jön egy kis életörömzene, legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Életöröm zene. Ez a

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában. A Betegségek Lelki Eredete című négy részes mesterkurzusáról beszélgetünk, aminek egyik epizódjának a címe a kódolt múlt, de ugye azt is beszéltük, hogy te mondta Zita, hogy akár az egész úgymond sorozatra rá lehet ezt fűzni, hogy a kódolt múlt, hiszen ilyen hát lelki problémák felfejtegetése, most ezt is szépen és egyszerűen fogalmazva, nem? Tehát, hogy valójában erről szól,
2: igen, amihez
1: kapnak rengeteg segítséget, munkafüzet formájában, mindenféle gyakorlatokat kapnak hozzá, tehát azért lett ez akkor mesterkurzus.
2: Igen.
1: És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy nyilván ennek lesz majd folytatása, mert hogy négy részben ezt sem lehet feldolgozni.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy vannak itt még olyan témák, amiket érdemes kapírgatni.
1: Itt akár arról is van szó ebben, akár ebben a négy részben, vagy hosszú távon majd gondolkodsz abban, hogy majd későbbiekben fogtok erről beszélni, vagy fogsz erről beszélni, hogy például ugye ezek a generációs betegségek, generációs problémák, a genetikai hajlam, hogy ezek mennyire befolyásolják az életünket.
2: Igen, úgy néz ki ez az egész, mint ahogy a stressz oldás, illetve ez, hogy megtaláljuk a gyökér okokat, ez olyan, mint egy hagyma, amikor így fejtegetjük a hagymának a héját, és akkor, amikor eljutunk a mélyére, vagy mondhatjuk ezt a fa szimbolikát is, hogyha van egy fa, aminek a gyökerei benne vannak mélyen a földbe, akkor hiába vágom le a leveleket meg az ágakat, az újra és újra ki fog hajtani. És ezeket a gyökér okokat próbáljuk megtalálni, és így megyünk a jelen, aztán gyerekkor, születés, magzati kor, és vannak az úgynevezett generációs traumák. Hát nem akarom elszpoilerezni, de van benne egy igen, ami így elég jelentős, és azt gondolom, hogy nagyon sok embert érint, hogyha csak belegondolunk abba, hogy a nagyszüleink, dédnagyszüleink generációjában több háború, éhezés, egyebek voltak, azért, hogy a történelmet egy kicsit így megnézzük, akkor azt fontos tudni, hogy például a nagymama-unoka kapcsolat, az egy nagyon erős kapcsolat, hiszen amikor mi petesejt formájában keletkeztünk, ha lehet ezt így mondani, akkor mi már ott voltunk a nagymamánknak a méhében, az anyukánk petefészkében, hiszen a lány magzatoknak a petefészkében már ott vannak azok az őssejtek, amikből aztán a petesejtek érnek. Tehát mindazok a traumák, amiket a nagymamáink átélnek, azokat tulajdonképpen mi is átéltük, vagy átélhettük abban a formában, illetve az anyukánk, ami déd nagymamánknak a traumáit, és ilyen módon egyébként azt tartják, hogy heted ízig, tehát hét generációra visszamenőleg hatnak ránk ezek a generációs traumák, de gyakorlatilag ez a háború, a nélkülözés, az egy ilyen fontos.
1: Most azt, hogyha tegyük fel, nem ismeri valaki a nagymamáját, vagy nem ismerte soha, vagy nincs is, aki a közös történetükről mesélne neki, akkor ezt hogyan lehet felfejteni? Mert nyilván sokkal egyszerűbb úgy felfejteni ezeket a problémákat, és megoldani a problémát, hogyha tudom a konkrét történetet, vagy legalábbis úgy kapizsgálom, vagy valaki mesélt már róla, és van valami tudásom róla.
2: Én azt tapasztaltam, hogy nem mindig kell, hogy tudjuk, de van amikor konkrétan tudják, hogy, hogy ez történt, vagy az történt, vagy és csak belegondolunk abba, hogy hány férfit vittek el annak idején orosz hadifogságba, vagy Málenki robotra, ugye különböző ilyen munkatáborokba, hogy
1: hát hány... A holokauszt, ugye, hát az is abszolút.
2: Igen, vagy hány embert vártak haza, akik aztán vagy hazajöttek, vagy nem. Szóval, hogy itt tényleg nagyon, nagyon sok olyan, lehet ezt mondani talán így kollektív dolog történt, és hát azt remélem ettől a mesterkurzustól, hogy amit ott összeraktunk, és ahogyan összeraktuk, hogy azért az képes lesz így a képernyőn keresztül, illetve azokkal a picit tudatalattival dolgozunk, és képi elemekkel, hangokkal, különböző szövegekkel, hogy ez talán így is tudja oldani azokat a fő traumákat, vagy azokat a fő vonalakat, amik nagyon sok embert érintenek.
1: Na most újra életörömzenét hozunk, de még visszatérünk egy blokk erejéig. Folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Sziasztok, én Karamell vagyok.

0: tartozó. Ez a Manna Selection. Manna FM. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában, akivel a négy részes mesterkurzusról beszélgetünk, ami hát még nem elérhető, de lassan már elérhető lesz, a betegségek lelki eredete címmel, ugye a kódolt múlt, ezt is többször elmondtam, ez az egyik epizódnak a címe, de így akár az egész sorozatra is, hát ez sorozatnak kell mondanom, most nem film sorozat, de igen, sorozat, igen. Hiszen egymás követő részek, és ha már négy részt leforgattatok, akkor nyilván azt már lehet bátran egy sorozatnak nevezni. Ugye itt a generációs problémákról beszélgettünk, vagy a generációs hát hogy mondjam ezt pontosan, betegség, traumákról beszélgettünk. Még egy dolog eszembe jutott, hogy ez a tipikus, amikor azt mondják, hogy neked ezt ki kell bírnod, vagy erről nem beszélünk. Azt gondolom, hogy itt most nagyon sok hallgató tud ebben, vagy eszébe jut, hogy magá fejéhez kap, hogy úristen, nekem is ezt hányszor mondták. Tehát ezek a tipikus mondatok, amik szerintem mindenkinek elhangzottak már a családjában.
2: Hogy igen, igen. Vagy a gyerekekkel csak a baj van.
1: Vagy igen.
2: És akkor 20 év múlva, 30 év múlva küzdenek azért, hogy legyen egy baba. De mindig ezt hallott a gyerekkorában. Igen. Hogy a gyerekekkel csak a baj van. Vagy ez a szegénységi tudat, amikor valaki azt hallja folyamatosan gyerekkorában, hogy sok pénzt csak lopással, csalással lehet szerezni. És akkor gyakorlatilag így megpecsételjük saját magunkat, hogy becsületes munkával nem lehet jól élni, becsületes munka, de mi becsületesek vagyunk, és becsületes munkával dolgozunk, de ott van a tudatalattinkban, hogy ezzel nem lehet sok pénzt keresni, vagy csak a lopással, csalással, hazugsággal lehet. Szóval valóban nagyon sok ilyen van, illetve azok a minták, amik a szüleinktől jönnek, amikben felnőttünk, sok ember elmondja, hogy én nem akarok olyan lenni, mint a szüleim, de,
1: igen,
2: de aztán felismerem magamban, hogy egyébként pont úgy cselekszem, vagy pont azokat a dolgokat tesszük. A magzati élet is egy ilyen nagyon izgalmas, meg a kisgyermekkor, a születés, az is egy ilyen nagyon izgalmas terület. Én egyébként azt gondolom, hogy a gyökértraumák azok a fogantatástól 3 éves korig elszenvedett traumák, ezek a fő traumák, amik így jelen vannak.
1: Akkor, hogyha jól értem, itt főként a lelki támogatás, lelki segítség lesz a főszereplője ennek a sorozatnak, és mennyire vagy ebbe benne orvosként, az orvosi oldalad?
2: Alapvetően itt különböző problémáknak a gyökerét próbáljuk meg felfejteni. Egy picit olyan ez, mint a rendrakás, amikor a szekrénybe mindent begyömöszölünk, még a lábunkkal is, hogy be tudjuk csukni, és aztán amikor kinyílik a szekrény, akkor kizuhan belőle minden. Szóval az benne van, és az elképzelhető, hogy ha valaki elkezd saját magán dolgozni így ezeken a lelki dolgokon, akkor az felkavarja, meg felhoz dolgokat, és azt szeretnénk ezzel a mesterkurzussal megtámogatni, hogy ezek a felhozott dolgok, ezek megfelelően a helyükre kerüljenek, mint ahogy a szekrényből, hogyha kiesett minden, összehajtogatunk szépen mindent, kidobjuk, ami már nem kell, vagy elajándékozzuk valakinek, de kiszelektáljuk, és csak azt tesszük vissza szépen összehajtogatva, amire valóban szükségünk van. Tehát egy picit így kell elképzelni, hogy lehet, hogy az elején egy-két napig, hétig zaklatottabb lesz valaki, vagy esetleg feljönnek olyan dolgok, akár álomban, akár napközben így bevillannak, amiket már réges-rég elfelejtettünk, és nem is gondoltunk rá, de hogy egy picit megkotorgatjuk így a dolgokat.
1: Hát még minden lelki munkánál
2: egyébként. Igen.
1: Ez ebbe velejárója, igen.
2: Igen, tehát ez egy ilyen velejáró, viszont pont ezért vannak ezek a munkafüzetek, házi feladatok, megerősítések, különböző ilyen meditációs technikák, hogy ha valaki ebbe tényleg így, vagy erre időt szán és foglalkozik magával, akkor ezeket szépen ki tudjuk tisztázni, és szépen meg tudunk szabadulni ezektől a régi lerakódásoktól.
1: És akkor ugye a beszélgetésünk végén említsük meg, hogy nem sokára jön a legújabb könyved, ami mi a címe is, miről is szól, röviden kérlek, mert most lassan jár az időnk.
2: A női egészség könyve. Ezt nagyon régóta szerettem volna ebből a témából írni egy könyvet, és azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon izgi, nagyon jó könyv lett.
1: Mikortól, körülbelül mikortól?
2: Október 1. október 1-től lesz elérhető, és a könyvfesztiválon szombati napon fogok dedikálni, tehát hogyha valaki dedikáltatni szeretne, akkor a könyvfesztiválon, illetve majd a könyvpalotában lesz könyvbemutató is.
1: Arról majd beszélünk szerintem legközelebbi műsorunkban. Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Fóják Gábor lett a Média Tanács új elnöke. Olasz embercsempészt fogtak el Zamárdiban, napos felhős idő lesz elszórtan zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megválasztották a Média Tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Fóják Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Fóják Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban. A Tisza frakció nem támogatja az államfőjelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra. Horváth Lóránt az ügyvédkör elnöke azt mondta, Szatmári Zoltán kinevezése esetén nem várható érdemi változás az ügyészség működésében, mert a jelölt a Polt Péter vezette főügyészségen töltött be vezető tisztséget. Új tagokat nevezett ki Tarz Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Kulturális Alap több kollégiumába, a korábbi kulturális miniszterek által kinevezett tagok egy részét pedig felmentette. Az NKA közlése szerint a változtatások célja az alap szakmaiságának és megítélésének javítása, valamint a közbizalom helyreállítása. Több testületben ugyanakkor maradt

0: felszólításra. Zamárdinál lehajtott az M7-es strádáról és gyalogosan próbált menekülni. A rendőrök elfogták és őrizetbe vették az embercsempészt a balatoni városban, pakisztáni és bangladesi utasait pedig Tompánál kitoloncolták az országból. Leesett az első hó a szlovák Magas-Tátrában. 1400-1600 méteres magasságon már csaknem 20 cm vastag a hóréteg. Az előrejelzések szerint ugyanakkor melegszik az idő a térségben, így a hó a hétvégén elolvad.
1: Időjárás.
0: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész a vendégem ebben az órában. És egyszer még valamikor, vagy már az is, hogy kétszer is már ígértük, hogy hozunk hallgatói kérdéseket, és vártuk a kérdéseket. Köszönjük szépen mindazoktól, akik küldtek a kertészetben jelentkező hitekről, tévhitekről.

0: kértük, hogy írjatok, kérdezzetek, és akkor Erika egy adásban megválaszolja, és most eljött ennek az ideje, megérkeztek a kérdések, és megérkezett Erika, hogy válaszoljon ezekre. Szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: No, hát én leszek természetesen a kérdés feltevő, tehát én fogom neked felolvasni, hogy mik érkeztek, és ezt már itt mondtam is neked az adás előtt, hogy a kávézatszal kapcsolatosan újra érkezett egy kérdés, amiről már ugyan beszéltünk korábbi adásunkban, de most válaszoljuk meg Piroskának ezt a kérdést, aki azt kérdezi, hogy anyukám mindig azt mondta, hogy a kávézatszot ne dobjam ki, mert minden virágnak jót tesz. Én szórom is a cserepekbe, de mintha azóta apró muslicák lennének a növények körül. Rosszul használom, vagy nem is jó mindenhez?
1: Ez azért izgalmas, mert talán az olvasók között a kávézatszos kérdéseknél ő az első, aki leírta azt, hogy bizony neki muslincák lettek. Azok nem muslincák egyébként, hanem tőzeglegyek az esetek nagy többségében. Azt kell tudni a kávézatszra, hogy ugye nagyon savas. Tehát, és most itt nem a savanyításra gondolok, mint savas, savanyú talaj, meg nem savanyú talaj, hanem arra gondolok, hogy csersavas megváltoztatja a talajnak a pH értékét, tehát itt egy kicsit ilyen kémia, és még ha a benne lévő tápanyagok még jók is lennének, mert például a hangyákat mondjuk távol lehet vele tartani, a tőzeglégy az kifejezetten ezeket a talaj pH-kat szereti, amit csinálunk valójában a kávézatszal. És hogyha ez mondjuk egy olyan szobai cserepes növény, ami amúgy is tőzegbe van ültetve, és akkor még pluszba egy kicsit még meg is segítjük kávézatszal, akkor gyakorlatilag a tőzeglégy az garantált.
0: Tehát, hogy akkor igazából jó a kávézat, nem ezzel van a probléma, csak hogy attól függ, hogy milyen környezetben használja.
1: Igen, meg ugye ilyenkor, mivel szobanövényekről beszélünk, az emberek hajlamosak túl szeretni a növényeiket, és rengeteg vizet adnak neki. Na most, amikor a pára, a pH és a talajállapot találkozik a tőzeglégyel, abból nagyon jó buli szokott lenni. Tehát más az, amikor mondjuk a veteményesbe kiöntjük, és a csigát vagy a hangyát távol tartjuk, arra például teljesen jó, mert sokkal nagyobb földtömeggel találkozik. Tehát ott azért a pH-t, a kémiát nem fogja annyira befolyásolni, de azért egy picike korall növénynek a cserepére ráönteni a kotyogósnak az egész kupakját, az már azért sok egyébként.
0: Feltételezem, hogy itt pont erről van szó egyébként, tehát hogy lakásban tartott virágnál, és akkor én itt most így hozzászólnám, remélem a Piroskának sikerült megválaszolnunk a kérdését, illetve elégedett a válasszal, hogy nekem anyukám, szintén anyukám, neki is az anyukája, volt az, aki minden egyes kávéfőzés után ráborított a fikuszra, azt hiszem a fikusznak a tövére, tehát már annyi kávézac volt a virágnak a tövéné, hogy így konkrétan nem is földet láttad, csak a kávézacot. De élt, nagy, tehát hogy szerintem mai napig él az a fikusz, és hatalmas. Nyilván nem a kávézactól, de hogy nem ártott neki.
1: Ártani nem árt, mert hogyha mondjuk tényleg nem tőzegbe volt ültetve, hanem már így általános virágföldbe, akkor az annyira nem gond, de a fikusz az például nem is annyira érzékeny az ilyen változásokra, de van olyan levéldísznövény, ami egyáltalán nem szereti. Tehát, hogy azért azt is bele kell ilyenkor kalkulálni, hogy akármilyen növényre nem illik rátenni. Tehát már mondjuk egy környező pálma sem örülne neki.
0: Na menjünk tovább akkor a hallgatói kérdésekkel. Attila, egy úriember kérdése következik. Úgy tudtam, hogy ha sárgul a növény levele, akkor kevés vizet kap. Most sűrűbben locsolom a balkonon a muskátlit, de csak még több sárga levele lett. Honnan tudom megállapítani, hogy szomjas, vagy már túlöntöztem?
1: A sárguló levél az nem a túlöntözés, és nem is mindig a vízhiánynak a jele. Na most ilyenkor van az olvasói kérdéseknél is az, hogy ha nem csatolunk hozzá egy fényképet, akkor a szaktanácsadó nem tud rá válaszolni. És nem azért, mert hogy nem ért hozzá a tanácsadó, hanem például, ha az erek mentén sárgul először, ha a szélétől kezd el barnulni, sárgulni, vagy a közepétől sárgul, teljesen más tápanyagok hiányoznak. Lehet, hogy ugye az például egy nagyon magas vasigényű növény, és
0: a muskátli,
1: és például a muskátli tápok nem véletlenül vannak máshogy összerakva. Tehát, hogyha valaki bemegy a kertészetbe, akkor látja, hogy van külön leander, mediterrán növény, orchidea, muskátli. Balkon növény. Tehát még az se feltétlenül ugyanaz a tápanyag, mert mások az arányok. És az is lehet, hogy az első túlöntözéssel kiütődtek, kimosódtak a tápanyagok, és utána a limitáló tápanyagnak a tünete látszik magyarán. Mit jelent a limitáló tápanyag? Ha valami minimálisan is hiányzik, de ő egy limitáló, az összes többi hiánytünetet is meg fogjuk idővel látni. Tehát mindig az látszik először, és azután a magával rántja az egészet. Emberre mondom a példát, ha leáll a májunk, ugye az gyakorlatilag az egész szervezetet befolyásolja, pedig látszólag egy tök picike kis szervünk, lehet, hogy látni fogunk meg egyebek, de mondjuk lehet, hogy elsárgulunk, a keringésbe bepiszkál, fáj állandóan a fejünk, a növény ugyanígy működik. Uh-huh. Tehát egy nagyon pici hiány gyakorlatilag az egész növénynek a tápanyagrendszerét is fel tudja borítani, tehát nem is biztos, hogy vízhiánya van, lehet, hogy egyszerűen csak tápanyag hiányos.
0: És innen fogjuk folytatni a további hallgatói kérdésekkel, de most előbb életöröm zenét hozunk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész a vendégem. Hitek, tévhitek a kertészetben, ennek kapcsán dobtuk be a labdát így a hallgatók számára, hogy bármilyen kérdésük van ezzel kapcsolatosan, akkor küldjék el nekünk, és ezt nagyon sokan megtették, köszönjük szépen. Folytatni fogjuk egyébként még ezt a kezdeményezésünket, úgymond, tehát jövőben is várunk kérdéseket a kertészkedéssel kapcsolatosan, amiket majd Erika meg tud válaszolni. Ugye Attila kérdésénél hagytuk abba, aki azt mondta, hogy a sárgul a növény levele, akkor kevés vizet kap, ő úgy tudta eddig, és most sűrűbben locsolja a balkonon a muskát, ide csak még több sárga levele lett, és hogy honnan tudja megállapítani, hogy szomjas, vagy már túlöntözte, ennél a kérdésnél álltunk meg. És ugye azt mondta Erika, hogy az is lehet, hogy tápanyag hiányos a növény, és ezt honnan tudhatja meg, vagy ezt csak ha fotót küldene, akkor a fotóról talán meg lehetne ezt állapítani?
2: Hát a fotó alapján meg lehet állapítani, mert például ha az egész levél úgy sárga, hogy az erek mégis zöldek, akkor az szinte biztos, hogy vas hiány.
1: Egyébként lehet így elmegyek a, nem tudom, a kertészetbe, és azt mondom, hogy vas hiányos a növényen, vasat szeretnék venni neki?
2: Igen. Igen, tehát vannak növények számára felvehető olyan mikroelemek is, hogy csak bór, csak kálcium, csak cink, csak vas.
1: De jó. Azért ez megnyugtató, hogyha valami ilyesmi van, akkor tényleg van mihez nyúlni. Zsuzsa kérdése következik. A szomszédasszonyom szerint, erről is beszéltünk egyébként, most látom, nem baj, napközben tilos locsolni, mert a vízcseppek megégetik a leveleket. Ez tényleg így van? Ha délben látom, hogy teljesen lekókadtak a virágaim, akkor várjak estig?
2: Igen. Most ilyen nagyon-nagyon... Igen.
1: Igen.
2: Most spoilereztem, nem. Egyrészt a kérdés eleje. Igen, azért égnek meg, mert a vízcseppek úgy fognak működni, mint egy nagyító. Nem tudom, ki volt gyerek, szerintem mindannyian találkoztunk a hangya kontra nagyító játékkal. Bármennyire is állatkínzás, szerintem ezt nagyjából minden gyerek egyszer életébe kipróbálta, hogy hogyan lehet felgyújtani egy kis hangyát. Nem mondom a hallgatóknak, hogy kísérletezzenek vele, mert ilyet nem csinál senki, de biztos láttak és hallottak már ilyet. Ez nagyítóként működik, a vízcsepp. Tehát tényleg levél perzselődést, égési tünetet tud okozni, de próbálják ki egy nagyítóval és egy falevéllel. Ugyanaz lesz az eredmény. Csak mindenki hangyával kísérletezik. De viccet félretéve, tehát senki ne akarja semmit se felgyújtani, nagyítóként fog működni, és igen. A kérdés második fele, ami meg az, hogy miért kókad le a levél, akkor ne adjunk neki vizet. A növénynek a levele az egy dinamikusan működő rendszer. Az azt jelenti, hogy mivel a gázcserenyílások a leveleknek az alsó részén, az úgynevezett fonákán vannak, ha a levél egész nap nyitott állásba tartja a levelét, magyarán szépen ki van feszülve, akkor megnő a párologtatási felület, ergo vízhiánya lesz. Ha viszont leengedi a leveleit, még azzal előtt az idő előtt, hogy ő kiszáradna, mert le fogja engedni a leveleit, alvó állapotba kerül, akkor gyakorlatilag csinál egy olyat, hogy összezáródnak nem csak a gázcserenyílások, hanem minimalizálja a párolgási felületét. Tehát nem kiszáradt, hanem védekezik. És lehet, hogy estére, ha nem is öntözöm meg, ugyanúgy ki fognak terülni újra a levelek, hiszen neki nem az a természetes, hogy össze van gubózva, mint a sündisznó, viszont ez egyfajta védekezési mechanizmus. Ha este sem jönnek helyre a levelek, akkor volt vízhiány. Akkor igen, akkor öntözzük meg, de ha csak napközben, déli órákban, akkor ez csak ennyi, hogy a növény önmagát védi.
1: Hihetetlen okosak, vagy annyira tudják a saját működésüket nyilván. Gábor kérdése következik. Paradicsomot nevelek az erkélyen, és nagyon szép bokrok lettek, csak éppen paradicsom alig van rajtuk. Rendszeresen tápoldatozom őket, mert azt gondoltam, attól jobban teremnek. Lehet, hogy pont ebből adok túl sokat?
2: Nem biztos, hogy a tápanyagból ad túl sokat, hanem inkább, ugye itt balkonról beszélünk, tehát egy kicsi földmennyiségben viszonylag nagy növény, emiatt ugye a tápanyagozás nem lehet kihagyni, ez egy alap. A másik az, hogy viszont hatalmas hőterhelésnek van valószínűleg ez a növény kitéve, és minél magasabb a hőmérséklet, annál nagyobb az esély rá, hogy azok a bejuttatott tápanyagok, azok se fognak felvehető állapotba kerülni. Ha beírja valaki az interneten azt, hogy növények tápanyagának a felszívódási hőmérséklet értékei, valami ilyesmi verzióban megkérdezi az AI-t vagy valami, ki fog neki dobni egy olyan táblázatot, amiben mondjuk úgy, hogy ilyen kis lapos színes vonalak lesznek, a végük mindegyiknek el fog így csúcsosodni, aminek az a lényege, hogy vannak optimális hőmérsékleti értékek, ilyen közök, amikor a tápanyagokat a növény föl tudja venni. Ez azt jelenti, csak mondok egy példát, hogy mondjuk a nitrogén az egy viszonylag nagy tágtűrésben működik, de már mondjuk 10 fok alatt megint nem fog érvényesülni, ha kijuttatom, 35 fölött meg megint nem. Most egy balkonon azért valljuk be, idén bőven volt szerintem 35
1: volt.
2: fölött
1: így van.
2: Tehát attól, hogy kijuttattam a gyökéren keresztül, mivel a növény egy pihenő állapotban van, mert védi magát, ugye, hogy ne tudjon kiszáradni, ezért lecsökkenti akár a sejt szinten a folyadék cirkulálását is. Magyarán nincsen szívóhatás, ami a talajból kiszívja, és eljuttassa valóban a növényhez, nem fogja fölvenni. Tehát ez a öntöttük bele, de minek? Ilyenkor van az, hogy például esti órákban lombon keresztül kell kijuttatni a tápanyagot, mert a lombon keresztül viszont felszívódik. Megint emberi példát hozok, mert az általában közérthetőbb. Ha nem tudom mondjuk hatékonyan a D-vitaminomat pótolni, vagy az E-vitamint, akkor nem véletlenül vannak olajformába, amit hogyha kenek a bőrömbe, ugyanúgy föl tud szívódni. Mert mondjuk pont az emésztésem, vagy a bél, vagy valami olyan nem működik a testem belül, amitől felszívódna, bőrön keresztül meg bejut a véráramba. Növényeknél ez így van Pepitába.
1: Most pedig legfrissebb hírek érkeznek hozzánk, életöröm zene, és utána folytatjuk természetesen még további hallgatói kérdésekkel.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: A Hypericum Inodorum Magical Beauty egy körülbelül 80-100 cm magasra megnövő lombhullató cserje, melyet aranysárga hosszú porzós virágai és fényes bogyói tesznek elbűvölővé. Átellenes állású, bőrszerű, hosszúkás, tojásdad, élénzöld leveleivel, bokrosodó növekedése miatt talajtakaró növényként is megállja a helyét. Júniustól szeptemberig folyamatosan és gazdagon nyílnak közepes méretű 2-3 cm-es ötszirmú virágai, melyek festői szépségükkel szemet lelket felülítenek, és nem mellesleg ellenállhatatlanok a méhek és más beporzó rovarok számára. Bogyói augusztusban jelennek meg, kezdetben halványsárgák, majd rózsaszínre, bordóra, végül feketére színeződnek. A termések viszonylag nagyok, és megjelenésüktől egyszerre borítják be a virágok sokaságával a növényt, egészen különleges látványt nyújtva. A bogyókat szívesen használják virágkötészeti alapanyagként. A napos, esetleg félárnyékos helyet és a nem túl kötött, átlagos, jó vízelvezetési talajt kedveli. Szoliterként például nyílt gyepfelületre, vagy csoportosan cserjék előterébe, de évelőkkel vegyesen ültetve is nagyszerűen használható. Akár dézsában is nevelhetjük. Bármelyik megoldást választjuk, mindenképpen egy kedves, üde színfolttal gazdagodik kertünk, teraszunk, erkélyünk.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: Ebben az órában hallgatói kérdésekre válaszolunk dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész tájépítész segítségével. Ugye hitek, tévhitek a kertészkedésben. Ebben a témában kértük, hogy írják el meg nekünk a kérdéseiket a hallgatóink. És akkor folytatjuk is. Erika kérdezi, hogy hallottam, hogy az orchideát hetente néhány jégkockával kell öntözni, mert így pont annyi vizet kap, amennyire szüksége van. Én nekem most itt csak mondom a hallgatóknak, hogy így leesett az állam egy kicsit ettől a kérdésről, de lehet, hogy ez így teljesen így van. A lényeg, hogy ez tényleg jó módszer, nekem furcsa, hogy egy ilyen növénynek jeget adjak.
3: Ez nekem is. És most egy kicsit így le is döbbentem, megmondom őszintén, ez körülbelül, mint a TikTok receptek. Sokasága, hogy csak az összenem illő információk sokasága kerül egy receptúrába, és azt meg kéne enni. Ne, tehát, hogy egy melegigényes növényről beszélünk. Amit szobahőmérsékletű vízzel szeretünk öntözni. Arra ne tegyünk mínusz, nem tudom hány fokos jeget. Tehát, hogy nem. Ezek sajnos valamivel az oldalaknak lájkokat kell gyűjteni. Erre ezt tudom mondani.
2: De ez elég szomorú, mert ezzel viszont szerintem árthatnak, nem?
3: Hát egyébként simán megfázhat az orchidea, és ledobálja a virágbimbókat, ledobálja a leveleit, tehát ilyeneket ne csináljunk, ha nem muszáj, mert az orchideák nem így veszik fel a vizet. Tehát az orchideát tipikusan úgy kell öntözni, hogy kiveszem a átlátszó kaspójából, oda tartom a vízcsap alá, vagy a zuhany alá, és a virág kivételével lezuhanyozom kézmeleg vízbe, hagyom, hogy kicsorogjon a víz, és visszateszem az ablakba. Tehát ő nekik ugye egy teljesen más közegük is van, ha megnézzük, ugye ez ebbe a kérgekbe van, igen, benne. Igen. Annak pont az a lényege, hogy ne legyen például víz alatt a gyökere, időben,
2: igen, igen.
3: Hanem az, hogy átfoljon a rendszer rajta, még ha pangóvíz is van alatta, mert egyébként az kibírja, de kézmeleg víz.
2: Mondjuk a kézmeleg víz és a jégkocka között azért van egy kis hőmérséklet.
3: Hát van némi perverzió abban, amikor szeretjük a jégkockát is használni, tehát ez is tény, de azért, ha az ember is megfogja, ugye, és rárakja a tenyerére, akkor azért úgy fellib a bőrözünk. Ez nagy sok a növényeknek, tehát, hogy ilyet nem csinálunk.
2: És most az én kérdésem következik az orchideánál, mert nálam még egy orchidea sem maradt meg, és ha már itt orchideáról szólt a kérdés, hogy át lehet ültetni az orchideát ebből a műanyag kaspóból, amit mondtál, sima földbe? Van ilyen, hogy orchidea föld?
3: Van ilyen, hogy orchidea föld, az is gyakorlatilag ugyanilyen ilyen
2: kérges,
3: nagyon
2: ilyen
3: kérges, rostos anyag. Az orchideákat nem sima virágföldbe ültetjük. Nem véletlen, ők ugye fán lakó, úgynevezett epifita növények, ami azt jelenti, hogy a gyökereikkel fölkapaszkodnak a fáknak a lombjába, és a ottani párát ezek a légző gyökerek fogják gyakorlatilag felszívni. Tehát ők nem úgy a gyökerükön, mint a sárgarépa, a petúnia, uh-huh, meg a fikusz, nem így szívják a vizet fel, hanem úgy mondjuk, mint a környező pálma is. Csak a környező pálmában annyi a különbség az orchideákhoz képest, hogy annak normál földkeveréke van, és a hatalmas léggyökerei. Tehát ő két irányból szedi a vizet.
2: Aha.
3: Az orchidea az meg szinte csak a léggyökerein keresztül, meg a levelein keresztül szedi fel a vizet. Tehát ha egy kavics ágyra odaállítjuk, amiben állandóan víz van, és az föl tud párologni, és mondjuk teszem fel a lakás is szerencsés, mert nem penészedik ettől, akkor ez lenne az orchideának az egyik legjobb víz adagolása.
2: No hát akkor menjünk tovább. László kérdésével folytatjuk, hogy én eddig ősszel mindig felástam az egész veteményest, nálunk ez volt a szokás. Most meg egyre többen mondják, hogy inkább ne bolygassam a földet. Akkor az ásással használok, vagy ártok? Mitől függ, hogy az én kertemben mi lenne a jó?
3: Az egyik alapvető dolog, hogy a talaj jelen állapotától függ, hogy milyen agrotechnikát használunk. Ez most így nagyon kínaiul hangzott, hirtelen tudom. Ez azt jelenti,
2: fordítsuk le, magyar,
3: hogy például ásni egy homokon tök felesleges. Uh-huh. Egy kötött, nagyon kötött, agyagos talajon, ahol betonkemény a talaj, ott mindenképpen valamit lazítani kell. De olyankor ássuk be a trágyát például, a komposztot, a letermett gombakomposztot, a marha trágyát pellet formába is. Tehát, hogy ott egy kicsit más a dolog. Az ásással alapvetően az a baj, ez ugye a no-till kertészkedés és sok egyébnek a alapját adja, hogy kétfajta baktérium kultúrá vagy mikroorganizmussal találkozunk a talajba. Az egyik, ami a fény szereti, és a párás, de tiszta levegőt. Uh-huh. A másik az úgynevezett ilyen anaerob bacik, ami a komposztban is él egyébként, a belsejében, amihez minimális oxigén mennyiség kell, és nem szereti a fényt. Fényérzékenyek. Uh-huh. Ha én ások, akkor ami fönt van, lekerül, ami lent van, fölkerül. Uh-huh. Ergo, ami fényérzékeny, azonnal UV-sugárzást kap.
2: Aha.
3: És aminek meg fény kéne a működéséhez, az meg bekerül a talajmélységbe. Ez az alapvető probléma az ásással. Ezért találták fel például az ásó villát, ami uh-huh. úgy néz ki, mint egy vasvilla, csak ilyen kis gombócok vannak kb. A végén, és azzal meg lehet például lazítani egy középkötött-kötött talajt is, anélkül, hogy a talajnak a mikrobiológiáját tönkre tegyük.
2: Hmm. Tehát akkor igazából inkább ezzel a villával ásson.
3: Hát lazítsunk László. Inkább csak. Uh-huh. Én nem mondom azt, hogy ne ásson, mert vannak esetek, amikor ásni kell. Most egy taracka látszőt talaj, ahol állandó háború van a veteményesbe, a tarack kontra vetemény között, ott nem nagyon lehet másképp. Ott muszáj egyszerűen ásni. De ha a talaj életet és a talaj biológiát akarom, akkor a mély mulcsos logika, ahol nem ások, az sokkal közelebb áll a természethez, uh-huh. mint az, hogy én folyamatosan forgatom a talajomat.
2: Most újra tartunk egy rövid szünetet, de zene után jövünk további hallgatói kérdésekkel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Én úgy tudom,

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Hitek, tévhitek a kertészkedésben. Ebben a témában hozzuk a hallgatói kérdéseket. Kaptunk jó néhány kérdést, és arra ösztönzöm a hallgatóimat, hogy jöhetnek még kérdések a kertészkedéssel kapcsolatosan, és legközelebb majd Erika megválaszolja azokat. No, hát akkor tovább megyünk. Katalin, ez egy nagyon érdekes kérdés. Szerintem nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz erről.
2: Megijedek?
1: Lehet, hogy ez egy abszolút jogos dolog. Én számomra meglepő volt. Banánhíjat áztatok vízbe, és azzal locsolom a virágaimat, mert azt olvastam, hogy ettől szebben virágoznak. Viszont néhány nap után elég kellemetlen szaga lesz. Ennek tényleg van értelme, és kiválthatja a tápoldatot? Én itt a banánhéj áztatásnál lepődtem meg nagyon.
2: Hát én először megfordítanám a sorrendet a válaszokban, hogyha nagyon büdös lesz, akkor ott az biztos, hogy nem lesz jó, mert az egy erjedési folyamaton megy át ez a történet. Azt se felejtsük el, hogy a banánt, mire ideér Magyarországra, és levesszük a bolt polcán, ne adj Isten, még a hűtőben egy kicsit erjed is előtte, azért egy csomó mindennel kezeli. Tehát a banán és a citrusfélék tipikusan azok, amit a komposztra is adott mennyiségen túl azért nem szoktunk javasolni beletenni, pont a héjon lévő kezelőanyagoknak köszönhetően. Az igaz, hogy nagyon magas a kálium tartalma. Tehát az olyan növények, ami nagyon magas kálium tartalmú, teszem fel paradicsom, az mondjuk előfordulhat, hogyha beleásom inkább a talajába mellé, akkor ugye, hogy lebomlik, és stb. Egy nagyon lassú hatásmechanizmusról beszélünk. Feltáródik, ezt így hívják, hogy feltáródik belőle a kálium, és a növény számára felvehető lesz, de ez nem a virágzáson fog feltétlenül segíteni, mert ahhoz inkább bor kéne, hogy ne rúgja el a virágokat, hanem ez majd a színeződésénél fog. Például a piros színhez kell sok kálium.
1: Na de ha vízbe áztatod a banánhéjat, az abból kioldódik, mondjuk tegyük fel annyi anyag, amire szükség lenne? Ezt én nem gondolnám, de nem vagyok szakértő.
2: Hát kérdés is, hogy meddig áztatja az ember.
1: Tehát, hogyha már szaga van, akkor ott már igen kérdés.
2: Igen, hát a fermentálás, tehát ha már elindul egy ilyen fermentációs vonalba, és tényleg szaga van, akkor elképzelhető, hogy feltáródik belőle annyi anyag. De én például csalánlevet sem használok a szobanövényekhez, mert pont emiatt, mert a szobába ki akarja ezt szagolni. Igen. Hát egy veteményesnél már lehet vele játszani, főleg ha a szomszédot távol akarom tartani. Azért ennél
1: igazából
2: vannak
1: nem
2: hatékonyabb megoldások, igen.
1: No hát sajnos az időnk az lejár, úgyhogy de gyorsan még belefér egy kérdés, és szerintem legközelebb majd még folytatjuk, és várunk is majd még kérdéseket, mert van itt néhány, amire nem tudtunk, nem volt idő válaszolni. Péter kérdését még válaszoljuk meg, kérlek, hogy azt kérdezi, hogy a balkonládáim aljára mindig teszek egy réteg kavicsot, mert úgy tudom, az megakadályozza, hogy berohadjanak a gyökerek, de a föld így is sokáig vizes marad. A kavics nem elég, vagy már eleve rosszul gondolom?
2: A logika nem lenne rossz. De mivel valószínűleg össze is keveredik egyébként a talaj a kavicsokkal, ezt ugye drénrétegként szokták javasolni, de a balkonláda kicsi ehhez. Tehát ez egy magas ágyásnál, amikor drénréteget képzünk, egy nagy dézsánál, ahol drénréteget képzünk, ott sokkal nagyobb létjogosultsága van. A kavics kontra nagyon átnedvesedett és tartósan átnedvesedett talaj vagy közeg, meg nincsen egymással összefüggésben. Mert hogyha ki van alul lyukasztva a balkonláda, akkor annak el kéne szivalkodni, és ahhoz, hogy jó legyen a gyökér, és ne füljenek be a gyökerek, ahhoz meg az kell, hogy néha át is száradjon ez a közeg. Tehát valószínűleg ennél a kérdésnél a kettőnek nem csak nincs összefüggése, hanem lehet, hogy túl is van öntözve a balkonláda.
1: Na hát ennyire jutott most időnk, maradt még kettő, már még jó néhány kérdés, viszont legközelebb akkor folytatjuk, és akkor arra kérem majd a hallgatóinkat is, hogyha valakinek van még kérdése, hitek, tévhitek, de akár ilyen kertészkedéssel kapcsolatban, akkor bátran írja meg nekünk a Manna FM Facebook oldalán Messenger üzenetben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Fóják Gábor lett a média tanács új elnöke. Olasz embercsempészt fogtak el Zamárdiban, napos felhős idő lesz elszórtan zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Fóják Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Fóják Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban. A Tisza frakció nem támogatja az államfőjelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Bakka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra. Horváth Lóránt az ügyvédkör elnöke azt mondta, Szatmári Zoltán kinevezése esetén nem várható érdemi változás az ügyészség működésében, mert a jelölt a Polt Péter vezette főügyészségen töltött be vezető tisztséget. Új tagokat nevezett ki Tarz Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Kulturális Alap több kollégiumába, a korábbi kulturális miniszterek által kinevezett tagok egy részét pedig felmentette. Az NKA közlése szerint a változtatások célja az alap szakmaiságának és megítélésének javítása, valamint a közbizalom helyreállítása. Több testületben ugyanakkor maradtak korábban kinevezett tagok és vezetők is. Felfüggesztett

0: és gyalogosan próbált menekülni. A rendőrök elfogták és őrizetbe vették az embercsempészt a balatoni városban, pakisztáni és bangladesi utasait pedig Tompánál kitoloncolták az országból. Leesett az első hó a szlovák Magas-Tátrában. 1400-1600 méteres magasságon már csaknem 20 cm vastag a hóréteg. Az előrejelzések szerint ugyanakkor melegszik az idő a térségben, így a hó a hétvégén elolvad.
1: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor. Elsősorban északkeleten-keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
3: Nagy üdv mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel indul a kedd délután, ma is 3 óránál. Bombasztikus zenékkel muzsikálunk és szórakozunk remélhetőleg nagyon jól. Minden óra más lesz, ez a változatosság kulcsa. Általában azt mondom, hogy egy slágeres előadó a szinte pejoratív, pedig egyébként, hogyha valaki egy bombaslágert adott a világnak, ami esetleg 30 évvel később is megfordul a zenei kínálatban, a rádióban, az nagy dolog. 6 ilyen slágert szedek össze ebben az órában. Aztán majd irány 89 és 99 az időutazással jön majd Tina Turner vagy a Red Hot Chili Peppers hozzánk. Az óra sztárjai közül pedig Zara Larsson és a Bon Jovi hármasát teszem majd fel. Egyelőre Shawn Mendes-szel indulunk, jó szórakozást!
2: Élet, öröm, zene, ez a Manna!

a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Ha valaki esetleg úton van, és ott hallgatja a kedvenc rádióját, akkor a 0-77-98-6-ra. Várom a közlekedési üzeneteket, akár Viberen is. Ti mindig többet láttok, mint én. Én egy fix helyen ülök, úgyhogy szívesen veszem a segítséget. Közben egyébként meglehetősen hűvös reggelekre ébredünk. Most ez egy nagyon érdekes átmeneti korszak van hajnalban, hogy még nem állítunk órákat, meglehetősen későn világosodik, ilyen 4:30 körül. Érdekes módon én ilyen 5 órakor kipattanok mostanában az ágyból. Valószínűleg ez majd változik, hogy járítjuk az órákat. Hát még jó darabig egyébként meg lesz ez a jó formula. Idén október 25-én váltunk majd a téli időszámításra. Hát erre nagyjából fittyet hány az időjárás, a hűvös hajnalok után azért 20 fokot elérünk a folytatásban is, és most olvastam, hogy a következő néhány napban extrém meleg, nyilván időszakhoz képest extrém meleg, vénasszonyok nyara várható, úgyhogy számíthatunk még

akár ilyen 30 fok körüli hőmérsékleti értékekre is. De fókuszáljunk az életörömzenékre, már is 6 olyan előadó érkezik, akiket hajlamosak vagyunk az estlágeres fülbe betenni, ami egyébként, ahogy mondtam az elején is, nem egy pejoratív jelző, hiszen valakinek lehet, hogy van 35 slágere, de azok közül egyik sem mászta meg soha a slágeristákat, és nem lett belőlük örökzöld. Na, Charles és Eddie, Would I Lie to You-ja, Mojo-féle Lady és Shanice I Love Your Smile-ja, biztos, hogy nem ilyen. Viszont a következő körben majd újabb hárman érkeznek, Alana Miles és a Black Velvet többek között, ami egy nagyon izgalmas dal abból a szempontból, hogy bomba siker a megjelenése óta is, Alana Miles viszont úgy szerződött, hogy egy fillért nem kap a jogdíjakból. Na, de kezdjük Charles és Eddie-vel és a Would I Lie to You-val. Hát ha létezik ilyen jó kis catchy beindító sláger, akkor szerintem ez abszolút az. A hivatalos források szerint egyébként az előadók személyében két szólénekes tisztelhetünk, akik annak idején egy New York-i metró szerelvényen találkoztak. Próbáltak egyébként még slágereket gyártani, de Would I Lie to You-n kívül olyan nagyon nem sikerült nekik megismételni a sikert. Aztán majd a Mojo és a Lady érkezik, hát ha létezik korszakalkotó sláger a 90-es évek végéről, ami egyszerre hozzá a fiatalságunkat, már aki akkor élte azt meg, illetőleg a nyarat, akkor ez az a dal. Egy francia house duót takar egyébként a név, Romain Trenchard, az egyik ők, ő a producer, a másik tag pedig Jan Destagno, ő egyébként énekes, legnagyobb slágerük ez volt a Lady Hear Me Tonight című dal. Volt egyébként nekik, utána néztem még daluk, de kétségkívül a Mojo ment a legnagyobbat, ami egyébként az évek során rengeteg köntöst kapott. Emlékszem, hogy annak idején még Brandy és Monica Boizmányával is össze meselték ebben a korszakban. Volt nagy divat ez a mesapolás, amikor két zenét összekevertek, az is igazán jól sikerült, de én most az eredetit hozom. És aztán a végére Shanice érkezik, hát ő a legvitatottabb egyébként az eslágeres előadók közül, hiszen ő is igen gazdag diszkográfiával bír, de ez az I Love Your Smile aztán egy akkora siker lett, hogy később nem sikerült ezt egyébként megismételnie. Amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő és táncos a hölgy, aki érkezik hozzánk. 91-ben talolta be a világot és a slágeristákat ezzel a bizonyos I Love Your Smile című dallal. Aztán több kis lemeze is slágeristás helyezést ért el, nem nálunk. Egyébként odakint még a Silent Prayer, a Saving Forever You, a When I Close My Eyes is kapaszkodott, hát nagyjából a slágeristák végére, de én azt gondolom, hogyha azt mondom, hogy Shanice, akkor ez az egy dal jut az eszünkbe, úgyhogy ezért lehet itt ő is a One Hit Wonder angolul, vagy magyarul az egy slágeres előadók között. Azért jó zenék ezek. Jó szórakozást hozzájuk a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM élet öröm zenékkel. SMS-ünket én nézem egészen délután 5-ig, 0-77-098-at. Közben nagyon érdekes, fricskás muzsikák érkeznek, abból a szempontból fricska a dolog, hogy ugye eslágeres előadókról van szó, de hát ezzel az eslágerrel aztán maradandót alkottak. Már is a Chumba Bamba érkezik, és a Top Thumpin, itt lesz Alana Mice és a Black Velvet, és aztán Igula Cherry és a Save Tonight. Mintármuknak egyébként volt még kisebb sikert futó daluk, de nagyjából ezekkel az eslágerekkel tudjuk őket azonosítani. Hát elég furi ez a Chumba Bamba név, ők egyébként 82-ben alakultak, négyen vannak a formációban, és már a megalakulásuk előtt is játszottak szinte gyerekkoruktól egy másik zenekarban. 97-es ez a bizonyos dal, amit hozok, ez a Top Thumper album egyik nagy slágere volt. Kérdezték őket annak idején, én már bőven rádióztam, onnét tudom, hogy honnét a név a Chumba Bamba, és mondta az együttes frontember, hogy tulajdonképpen egy furcsa álma volt, egy partiban volt, és vécéznie kellett, és nem tudta eldönteni, hogy melyik a női és melyik a férfi szakasz, hiszen az egyik ajtóra az volt írva, hogy Chumba, a másikra pedig az, hogy Bamba, és azt gondolta, hogy bizony az égiek üzentek neki ezzel az álommal, úgyhogy összetette a két szót, és így lett a csapat Chumba Bamba. 2012-ig működtek, egyébként akkor fel is oszlottak. Úgyhogy valószínűleg új slágerük nem nagyon lesz, ha csak nem szállnak tovább a retro szárnyain, viszont ezzel az egy dallal beírták magukat az örök zöldek közé, már is a Top Thumpin. Aztán majd Alana Mice és a Black Velvet, egy bomba siker a 80-as évekből, hát ikonikus dal ez, és egyben az egyetlen siker, a melankolikus hangú Black Velvet, aminek pikantériája, hogy szanaszét játszották a rádiók, és tulajdonképpen játsszák a mai napig, hiába Alana a szerzője a lemezkiadóval való 89-es megállapodás miatt egy forint jogdíjat nem kap érte, pedig biztos a multimilliómos lehetne már belőle, főnek annak fényében, hogy ő sem tudott nagyon előrukkolni egyébként ezen kívül más lágerrel, de hát a szerződés az sajnos szerződés. A végére pedig majd a 90-es évek nagy sztárja érkezik, Igula Cherry. Hát a nagy sztárságot egyébként ezzel az egy dallal sikerült elérnie. A Save Tonight érkezik pillanatokon belül, ez annyira korlenyomat volt ott a 90-es években, hogy a mai napig különböző sorozatokban háttérzeneként lehet hallani, hogyha időutazásos jeleneteket készítenek, vissza akarnak utazni, hogy elkapják az akkori vibe-ot. Maga az énekes egyébként Stockholmban született, egy meglehetősen menő zenész családban, ugye apukája a jazzzenész Don Cherry volt, tesója Nina Cherry, akit ugye a Jusszendorf-ére Seven Seconds-ből is ismerhetünk, valamint a hegedű művész Jan Cherry, Christian Cherry és a jazzzenész David Ornette Cherry is a rokona. 12 éves korától New Yorkban járt iskolába, és ott is maradt színészkedni, valamint dobolni több együttesben. 16 évesen aztán bekerült a New Yorki High School of Performing Arts művészeti iskolába, ahol érdekes, hogy olyan nagy sztárokkal muzsikált együtt, illetőleg tanulta a zenész és színész szakmát, mint Jennifer Aniston, aki ugye később a Jó barátok Rachel-jeként vált világhírűvé, illetőleg Chess Bono, aki szintén világsztár lett. Úgyhogy Igula Cherry hát egy dalt adott a nagyvilágnak, de sajnos nem többet, ezért kerülhetett ide az egyslágeresek előadók közé, akikkel indulunk a Chumba Bamba és a Top Thumpin, aztán majd jön Alana Mice és a Black Velvet, a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

0: 98.6 Manna FM életöröm zenéket játszik, mindjárt megállás nélkül ráadásul. Egyébként programajánlataim is vannak, igen gazdag az ősz a fővárosban és környékén, majd mondom, hogy mire érdemes elmenni, odafigyelni, és aztán majd egy norvég sztár DJ folytatja. Kygo érkezik majd, és a For Life.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Hangulatos miniparkkal lett gazdagabb Terézváros. A Kármán minipark még a nyáron nyitott, egy házszám nélküli, nagyon rövid utcát alakítottak át azért, hogy megvalósulhasson, mára pedig birtokukba vették és megszerették a környék lakói. A Teréz körúttal párhuzamos, ma már nem létező Kármán utca, egykor a Podmanicki utcát és a szintén elég rövid Szobi utcát kötötte össze. Annyira rövid utcácska volt, hogy még házszám sem jutott neki, csak a macska kövek és a parkoló autók. Ráadásul különösebben vonzó sem volt. Ez volt az első utca a körúttól befelé a Városliget irányába. Hosszas tervezést követően Terézváros önkormányzata úgy döntött, hogy az utcát megszünteti és parkká alakítja át. Tavasz végén, nyár elején le is zajlottak a munkálatok, majd júniusban egy jazzfesztivállal nyitották meg az új közösségi miniteret. A Kármán minipark csendes, nyugodt kis sziget, pedig nagyon közel esik mindenhez, ami hangos. Lásd a Podmanicki utcán túl a körutat, illetve a nyugati pályaudvart és környékét. De mivel magas házak fogják közre, viszonylag rejtve van a szemek és a nagyobb zaj elől, írja Vilev Budapest. A Kármán minipark akár a parktervezés iskola példája is lehetne, mert a viszonylag kis területet úgy tudták berendezni, hogy eszükben sem jut róla a zsúfoltság. Jutott hely kényelmesen a zöld felületeknek, a pihenőpadoknak és a gyerekrésznek is. A Szobi utca és a Podmanicki utca felől közelíthető meg, mindkét irányból kerítés határolja, mert hogy nem használható 0-24-ben. A nyári időszakban május 1-e és szeptember 30 között 7 órától 21 óráig, a téli időszakban október 1-e és április 30 között pedig 8 órától 19 óráig léphetünk be. Jövő márciusban visszatér Budapestre a De Szalály. A társulat egy korábban már nagy sikerre bemutatott előadásának felújított és feljavított változatával tér vissza, ami azoknak is nagy örömöt és újdonságot fog okozni, akik látták az eredeti verziót. Az MVM Domban 2027 márciusában 4 nap alatt 5 fellépése lesz az alternatív cirkuszi show-nak. Az óvó egy portugál szó, ami azt jelenti tojás, és ez a címe a társulat egyik legnépszerűbb előadásának is, melynek főszereplői bogarak, tücskök és pókok. Ők lepik vel majd Budapesten az MVM Dom jövő március 11 és 14 között. Az óvó megújult formában tér vissza a magyar fővárosba 5 látványos show erejéig, hogy a szereplők a gravitációnak gyakran ellentmondva nyűgözzék le a hazai közönséget. A Budapest Század szervező Kék Kortárs Építészeti Központ már elkezdte a jövő évi sorrendben 17. fesztivál szervezését. Októberben támogatói városi sétákat indítanak, melyek azon túl, hogy nem mindennapi élményt nyújtanak, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest Száz biztosan megvalósuljon. Jövőre rendezik tehát a 17-et. Ennek a folyamatnak az egyik első lépés az, hogy októberben több izgalmas témájú városi sétát indítanak, méghozzá Budapestet alaposan, mélyen és jól ismerő vezetőkkel. A séták nem csak tudást és élményt kínálnak, de mivel ezek úgynevezett támogatói séták, a jegybevételek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 megvalósulhasson. A Kék 2027 májusában 17. alkalommal rendezi meg a Budapest 100 építészeti kulturális fesztivált, melynek témáját idén decemberben árulják el. Mint minden évben, úgy jövőre is ingyenesen látogathatók a Budapest 100 programjai, melyek megvalósítása minden évben nagy kihívást jelent a szervezők számára. Korábban a látogatók és a szimpatizánsok közösségi támogatása fontos szerepet kapott a megvalósításban, a 2027-es fesztivált pedig részben a támogatói séták bevételéből finanszírozzák majd.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Lesz-e eső, lesz-e felmelegedés, ez mind kiderül a friss információk végén, majd az időjárás jelentésből, és aztán mi belecsapunk egy újabb zenei órájába, egy kis pikantéri az óra elején az időutazás, ez mindig annyit tesz, hogy két évben kötünk, és onnét érkeznek a slágerista vezetők. 89-ből Belinda Carlisle és a UB40, 10 évvel későbbről pedig többek között John Mayer és a Five Keep On Moving-ja, de egyelőre Jake Buck indítja az órát, már is szól az All I Need.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Ragyogó mosoly, csillogó ajkak? Most együtt még jobban megéri. Vásárolj szeptember 21-e és október 2-a között a Rossmannban Nora Beauty szájfényt és Colgate Max White One fogkrémet vagy fehérítő szérumot, és 30% kedvezményt kapsz együttes vásárlás esetén. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Vizes falak? Máló vakolat? Tenész? Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
7: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
8: Reklám hangzott el.
9: Bolyák Gábor médiajogász lett a média tanács elnöke. Halálos késedés történt Esztergomban. Folytatódik a kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Polyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban annak érdekében, hogy a választópolgárok szabadon mérlegelhessék az elhangzottakat. Reagáltak a média tanács elnökének és tagjainak megválasztására az ellenzéki pártok is. A KDNP szerint elfogadhatatlan, ami a szavazáson történt. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök azt mondta, arra a rendszerváltás óta nem volt példa, hogy a bizottság által már jóváhagyott tagokat a szavazáson elutasították. Szerinte ezért a szavazást szervező kormányfő a felelős. A Mi Hazánk botrányosnak nevezte a történteket. Torockai László elnök úgy fogalmazott, morális szempontból is aljas húzás volt, hogy családtagjaik jelenlét szavazták le a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Nem tartható az olcsó munkaerőre és az összeszerelő kapacitásra épülő fejlesztési modell, a gazdasági sikert szerkezeti változásokkal és

0: Reddy konferencián. Tóth András hangsúlyozta, Magyarország az energia csaknem 80%-át importálja, ezt az arányt csökkenteni kell. Az államtitkár szerint ciklusokon átívelő fejlesztésekre van szükség, ezek közül kiemelte, hogy 8 gigawattos szélparkot építenek ki, és még idén elkezdődik az ágazatot érintő stratégiai program. Halálos késelés volt egy esztergomi munkásszállón, a hatóságok közölték, a gyanúsított ittasan veszekedett az egyik lakóval, akit a szobájába is követett, és megszúrta egy késsel. A sértett barátnője megpróbálta elállítani a vérzést, de a sérültön már a mentők sem tudtak segíteni. A tettes elmenekült, a rendőrség egy közeli utcában fogta el. A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarabbal kísért zápor, eső, néhol zivatar. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Újabb óra, újabb remek zenei élmények a mikrofonnál, István Dániel, az éterben pedig már is startol a zenei időutazás. Két évben kötünk ki szokásunk szerint, ezeket minden nap ariálom, hogy abszolút változatosak legyünk. 1989 lesz most szélállomásunk, Belinda Carlisle-jal, a UB40-val és Tina Turnerrel, és aztán majd rádobunk egy tízest 99-re. John Mayer érkezik majd, a Red Hot Chili Peppers, illetőleg a Five, akkor is lágerista vezetője. Jake Buck pedig indítja az órát, már is szól az All I Need. Jó szórakozást!
1: Élet, öröm, zene.

itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. 3 óra is elmúlt már, hogy autóban szól a kedvenc rádiótok, akkor a 0677-986-on gondolatok a többiekre, ide várom SMS-ben vagy Viberen a közlekedési információkat. Mi is utazunk visszafelé az időben, 89 a célállomásunk, hát nekünk magyaroknak azért elég különleges volt az az időszak, hiszen már abszolút tartott a rendszerváltás. Január 20-án egyébként akkor lépett hivatalba az Egyesült Államok 41. elnöke, volt George H.W. Bush. Elkészült az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport kivonásának ütemterve, ez volt ugye a rendszerváltás egyik előszele. Aztán március 15-én a Nemzeti Múzeumnál tartott hivatalos ünnepség mellett 31 szervezet hívására először ünnepelték szabadon Magyarországon a szabadságharc évfordulóját, és ami még izgalmas, ez több film is, többek között a Moszkva tér is megjelenítette, hogy május 16-án botrány tört ki a magyarországi matematika érettségi ügyében, mivel kiderült, hogy a feladatsor már a vizsga napja előtt kiszivárgott a diákokhoz, a kiszivárgás kisebb mértékben más tantárgyakat is érintett. Lac Ferenc miniszter végül bejelentette, hogy az összes matematika érettségi eredményt érvénytelenítik, helyette az érettségi jegy az érintettek számára a negyedik évvégi matematika osztályzat lesz. De valaki lemaradt volna erről, meg úgy szeretne ebből az egész időszakból egy jó kis filmes korlanyimatot, akkor tényleg ajánlom a Moszkva tér című filmet, ott ezt is remekül megjelenítik. Belinda Carlisle idézi meg elsőként, 89-et, jön a Live a Lighton, a legnagyobb sikere. Ő egyébként eredetileg, ezt talán kevesen tudják róla, egy lánycsapat tagja volt, a Go-Go Zé, 85-ben pedig szóló karrierbe kezdett, amelynek eredményeként 8 stúdióalbuma, 9 válogatás albuma és 41 kislemeze jelent meg, köztük olyan nemzetközileg is ismert dalokkal, mint a Heaven is a Place on Earth, a Circle in the Sun vagy a La Luna, és az a Live a Lighton, amit én mindjárt hozok. Aztán majd a UB40 érkezik, és a Kingston Town, hát ők már szerintem így, hogy UB40 nem nagyon léteznek, hiszen Nelly Campbell nagyjából ugye 2000-es évek után jelentette be a csapatból való kilépését. Egyébként nagyon jó formációk voltak, Kingstonból származnak, ez pedig predestinálta őket arra, hogy a reggae műfajban hódítsanak. A legenda szerint egyébként egy munkanélküli hivatalban találkoztak a tagok, egyiküknek sem volt munkája, és ahhoz, hogy segéd kapassanak, ki kellett tölteni ott egy űrlapot, és annak számozásából meg betűjelzéséből alapították meg a UB40 nevet. Hát a többi már legenda, már is a Kingston Town érkezik tőlük, és aztán majd a végére a Tina Turner féle Best jön, ami eredetileg egyébként Bonnie Tyler slágere volt, de aztán mégis Tina Turner vitt a sikerre. Ő sajnos már nincsen közöttünk, még halála előtt az összes zenei jogdíját eladta, hiszen szerette volna ő élvezni a pénzét, remélhetőleg ez az utolsó időszakban sikerült is. Éppen nagyon sokáig nyitott volt a nagy közönség előtt, a magánélete még a svájci életterületére, az ottani villájába is beengedte, azt hiszem, Oprah Winfrey-t. Nagy szeretettel emlékezünk a rock nagyjára, az elnevezés pikantériája egyébként, hogy Tina Turner egyáltalán nem rockzenét játszott, de nyilván megjelenésének, karakterének, öblös hangjának köszönhetően abszolút a rock nagyjaként tartjuk számon. Már és jön a Best, de egyelőre a Live a Lighton és a kettő között a Kingston Town. A közös pont 1989, most a 98 pontat Manna FM-en.

a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. 1989 volt az előbb az állomásunk, most 99 érkezik majd újabb három slágerrel. Hát 10 év telt el egyébként a két év között, de elképesztő, hogy mind ment át akkor a világ, főleg Magyarország egyébként a rendszerváltozásnak köszönhetően. Hát olyannyira, hogy ugye 89-ben törtek be a külföldi márkák, addig nagyjából egy márka melegítő volt, egy parizer típus tehettünk, egy trapista sajtot fogyasztottunk, 99-re pedig már mindenki tudta, hogy mi az a Kinder, mi az a Milka, mi az a Twix, Snickers, Adidas, tehát szabadon lehetett kapni ezeket a dolgokat. Olyannyira, hogy 99 végére már ugye kialakultak az első mobiltelefonhálózatok, úgyhogy akkor már egyébként mindenki meg tudta venni, hát még kicsit borsos áron a mobiltelefon készüléket, ez csak annak fényében mondom, hogy micsoda technikai átalakuláson mentünk át 10 év alatt. Hát 99-ben volt egyébként a teljes napfogyatkozás, ami nálunk is jól látható volt. Ennek alkalmából Pécsett a planetárium udvarán egy időkapszulát ástak el, hogy aztán 2081. szeptember 3-án nyissák ki újra, és szeptemberben búcsúztunk el a fillértől, hát én még bőven fogtam a kezembe a forint váltó pénzét, de hát annyira elértéktelenedett már ez a bizonyos 10-20-as érme, hogy aztán el is tűnt az elfeledés homályába. Jöjjenek a zenék, azokkal jobban elkapunk egy-egy évet. John Mayer érkezik mindjárt, és a No Such Thing, aztán itt lesz a Red Hot Chili Peppers és a Californication, és aztán majd a végére a Five, a lányok akkori nagy kedvence, a Keep on Moving-nal. Hát John Mayer egyébként amerikai énekes dalszerző, durva, hogy 99-ben már bőven sztár volt, ő egyébként klasszikus értelemben véve képzett zenész, a Berklee College of Musicba járt, aztán később Bostonba és Atlantába költözött 97-ben, ahol finomított a szakértelmét, most egyébként, ha jól tudom, Montanában él. Az első két stúdióalbuma, a Room for Scars és a Heavier Things elérte a multiplatina státuszt, aztán 2003-ban elnyerte a Grammy-díjat a legjobb férfi pop-vokál előadó kategóriában a Your Body's a Wonderland darával, később aztán B.B. King-el, Buddy Guy-jal vagy Eric Claptonnal is együtt dolgozott. A Red Hot Chili Peppers jön majd, és a Californication, ami nagy bombasláger volt 99-ben. Hát ami érdekes, hogy vannak magyar gyökerek is a csapatban, ugye a Chili a kaliforniai életérzés megtestesítője, pedig Flea, az előadó, a csapat élén még csak nem is Amerikában, hanem Melbourne-ben született 62-ben, méghozzá egyébként Michael Peter Balzariként. A családváról nem érhetőek el részletes adatok, de annyi biztos, hogy egyik nagyapja magyar volt, aki az első világháború elől menekült ki Ausztráliába. Emellett még írvér is csörgedezik az ereiben. Mindössze 4 éves volt, amikor szülei elváltak, ezután került át Los Angelesbe anyukájával, aki egy jazzzenésszel költözött össze, hát nagyjából ez meg is határozta a későbbi életét. És aztán majd egy fiú csapat érkezik, nagy-nagy kedvencem volt annak idején ez a Keep on Moving, igazi korlenyomat, ez is 99-ből. Hát a Five nem létezik már, egyébként Simon Cowell alakította őket is, aki összehozta a Spice Girls, később aztán megalapította a jelenleg is futó nagy-nagy tehetségkutatókat, például az X-Faktort, aminek ugye többek között a Fifth Harmonyt vagy a One Direction-t is köszönhetjük. A Five egyébként aktív így a 90-es évek végén, 2000-es évek elején volt, 2006-ban már egy feloszlás után próbálták újból az eredeti 5 tagból 4-en feléleszteni a csapatot, de az igazából meglehetősen tiszavirág életű volt. Tehát van mihez nyúlni, hogyha velük kapcsolatban értekezünk. Jön a Keep on Moving, de egyelőre a No Such Thing, és aztán majd a Red Hot Chili Peppers és a Californication 99-ből. Itt a 98 pontat Manna FM-en.

a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, és mindjárt egy hazai előadóval. Mudzsai Zoli érkezik pillanatokon belül. Ő is elég régóta tolja. A Megasztár első szériájának volt a döntős versenyzője, amit ugye Tóth Vera nyert meg. Azt hiszem, hogy azóta is elég komoly barátságot ápol Verával Mudzsai Zoli. Később aztán egyébként klasszikus értelemben mindent elvégzett, amit lehetett a jazz tanszakon, úgyhogy abszolút képzett zenészként énekli már nekünk ezt a slágert, amivel készülök.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
3: Az egyik legfontosabb és legszebb utunk az idén 150 éves Andrássy út. De miért pont itt építették ki, és miért terveztek ide ennyi pompázatos palotát? Meg annyi történet kapcsolódik a Sugárúthoz, ahová már a század előn is előszeretettel jártak a reprezentációra vágyó urak és asszonyok. A reprezentáció ma is megvan, a világörökségi helyszínen a 2000-es évektől megjelentek a luxusüzletek, a fővárosiak pedig sokszor a városnézés és a liget miatt sétálnak végig a palotákkal, villákkal és fasorral szegélyezett Andrássy. A Virág Budapest járt utána az Andrássy útnak. Van, aki általat rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszelő Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel, szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a fővárosi közmunkák tanácsa. Bár eltelt 150 év és megjelent itt a modern élet, az egykori Sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a ligettel összekötő út megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as, 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív Sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a városligettel összekötő Király utca túl zsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létrehozása a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt, kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A Sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, az élet meg a tőzsde krak közbeszólt. Noha 1876. augusztus 20-án a forgalomnak átadták a főváros új sugárútját, az még közel sem volt kész. Erre 1884-ig várni kellett, eddigre már 118 ház szegélyezte az utat. A következő években az út megtelt élettel, paloták, bérpaloták és villák szegélyezték az utat, sorra nyíltak a kávéházak és a különféle üzletek, sétáltak, korzóztak és kocsikáztak a liget felé az emberek. Ahogy a palota negyedben, úgy az Andrássyn is presztízs volt házzal, de minimum egy lakással rendelkezni. Ugyanakkor az út különböző szakaszain nagyon is eltérő árakkal találta szembe magát az érdeklődő. Míg a Városligethez közeli villatelkek tízezres nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környékén egyetlen telekért már 150 ezer forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villákat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrássyn jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pezsgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzshelye. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzletnyitása az opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát.
0: Öröm zene. Ez a

0: 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, mindjárt délután 4 óra. Jó utat hazafelé, vagy jó pihenést, hogyha véget ért a mai munka. Várom a közlekedési információkat, hogy mondassam a többieknek, hogy mi a helyzet a fővárosból kifelé vezető utakon. A hangulatunk tuti lesz a következő 60 percben is, hiszen az óra két sztárja garantálja majd az első 30 percben. A jó hangulatot Zara Larsson érkezik, majd három slágerrel, illetőleg a Bon Jovi három klasszikusát teszem majd fel. Az óra pedig a One Republic-kal indul, már is szól a Starlight.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
5: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Reklám hangzott el.
6: Poyák Gábor médiajogász lett a média tanácselnöke, új fejlesztéssel bővült a DÁP, folytatódik a kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Megválasztották a média tanácselnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Poyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Poyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban annak érdekében, hogy a választópolgárok szabadon mérlegelhessék az elhangzottakat. Reagáltak a média tanácselnökének és tagjainak megválasztására az ellenzéki pártok is. A KDNP szerint elfogadhatatlan, ami a szavazáson történt. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök azt mondta, arra a rendszerváltás óta nem volt példa, hogy a bizottság által már jóváhagyott tagokat a szavazáson elutasították. Szerinte ezért a szavazást szervező kormányfő a felelős. A Mi Hazánk botrányosnak nevezte a történteket. Torockai László elnök úgy fogalmazott, morális szempontból is aljas húzás volt, hogy családtagjaik jelenlét szavazták le a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat, mondta Magyar Péter azzal kapcsolatban, hogy a Tisza frakció nem támogatja Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi tisztségre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, szokatlannak tűnhet, hogy az államfő nem a kormányzati hatalom bábja. A kormányfő arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet a legfőbb ügyészi tisztségre. A KDNP 13 éves korhoz kötni a digitális platformok használatát. Az ellenzéki párt ma benyújtott gyermekvédelmi törvénycsomagjában figyelmeztető tájékoztató elhelyezésére kötelezni a digitális eszközök forgalmazóit. A javaslat a 13-16 év közötti korosztály esetében szülői hozzájárulás.

0: digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához. A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarábbal kísért zápor, eső, néhol zivatar. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Indul az újabb óra, megvoltak az információk, most már a zenére, illetőleg az óra sztárjaira fókuszálunk. Két előadó áll majd be a reflektorfénybe, majd összefoglalom róluk, amit tudni lehet a mostani karrierjüket illetően, és aztán jönnek majd felülendő a zenei pályafutásukat három dal. Lush Life, Can't Tame Her Symphony, a szakavatott mannások tudják, hogy Zara Larsson az egyik sztárunk, és aztán jön a Living on a Prayer, a Keep the Faith, meg a Blaze of Glory, a Bon Jovi három ütős lágere. De egyelőre a Marie Public-kal indulunk, már is szól a Starlight.
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

98 pontot Manna FM életöröm zenét hoz, méghozzá 3-3-at az óra sztárjaitól. Már is érkezik a feltörekvők közül Zalán Larson, az ő 3 dalát is már kiválasztottam. Ő egyébként eredetileg Zara Maria Larson is szemtelenül fiatal, 97-es születésű egy svéd hölgyről van szó. Egy fiatalabb testvére is van, Hanna, húga szintén különben a zenei szakirányjal foglalkozik, a Hanna and Andrea nevű lánybandában énekel. Egy 2015-ös interjú során Zara elmondta, hogy felvételt nyert az Adolf Fredrik zeneiskolába, azonban visszautasította a lehetőséget, mert nem szeretett volna kórusban énekelni. Gyerekkori álma az volt, hogy balettáncos lehessen, ugyanis a Royal Swedish Ballet iskolában szeretett volna tovább tanulni, de végül a zenei pályát választotta. Tanulmányait különben 2015-ben fejezte be. Ami a zenei karrierét illeti, az nagyjából 2008-ban indult, amikor jelentkezett a Talang című svéd tehetségkutatóba, ahonnan győztesként érhetett haza, és 500 000 koronát is kapott. A döntőben különben Celine Dion My Heart Will Go On című dalát énekelte, ami a műsor befejeztével első kis lemeze is lett. Aztán 2012-ben szerződtette le a Ten Music Group kiadó, akikkel Zara megkezdte debütáló albumának munkálatait. Első középlemeze végül 2013-ban jelent meg Introducing címmel. Az album Svédországban és Norvégiában is a zenei listák élére

tört, míg Dániában a harmadik helyet szerezte meg. A lemez megjelenése után Zara tovább munkálkodott, és szintén 2013-ban jelent meg a She's Not Me című dala, ami egyben előfutárja volt a nyáron debütáló második lemezének. Aztán az első nagy lemez 2014-ben érkezett meg, de ez még mindig nem hozta meg azt az átütő sikert, amire szerintem ő várt. 2016 februárjában aztán Tiny Tempa szerzeményével a Girls Like-al hódított, később megjelent a David Guettával közösen készített This One's For You szerzeménye, ami aztán a 2016-os Európa-bajnokság hivatalos dala lett. Szeptember 1-én debütált harmadik kis lemeze az Ain't My Fault. Na itt aztán már szerintem az egész világ ismerte a nevét. Folyamatosan jöttek a slágerek, a So Good című kis lemez Ty Dolla Sign-nal, aztán együttműködött Emenikével, Wizkiddel, nem csak Svédországban, hanem az egész világon óriásit ment a dalaival. A legfrissebb dobása egyébként 2021. januári volt, akkor adta ki Young Thuggal közös dalát, a Talk About Love-ot, ami egyben az albumának, az új albumának harmadik kis lemeze is volt. Szeret turnézni, Zara a Clean Bandit csapatával turnézott már az Egyesült Államokban és Kanadában, az önálló turnéja pedig 2013. október 3-án vette kezdetét, és 16 állomást foglalt magába. A 16 helyszínből 7 angliai volt, míg a többi is Európa számos városában került a közönség elé, így például Berlinben, Amsterdamban és Milánóban is fellépett. Különben első szerelme Ludwig Konstrat volt, a pár 4 évig volt együtt. Ludwig a kapcsolatuk során 2-szer csalta meg az énekesnőt, de jó, hogy erről mi is tudunk. Később egy hasonló eset miatt ért véget a kapcsolatuk, ugyanis a fiú beleszeretett egy Fiona nevű lányba. 2015 novemberében Twitteren posztolt ki képet Brian Whitakerről, a neve után érdeklődött, de ugyanis valahol az énekesnőhöz jutott a fiatal fiú fotója. Zara és Brian végül 2017-ben találkoztak és 2 évig alkottak egy párt. Tehát úgy tűnik, hogy már ennek is vége. Zara Larsson is 3 dallal érkezik. A legnagyobb sikerével indulunk, én a Last Life, aztán itt lesz majd a Can't Tame Her, és aztán majd egy együttműködésben a Symphony. Itt a 98 pontat Manna FM-en az életöröm zenék között.

Ez a 98 pontat Manna FM örökre hangol. Az óra sztárjaival ebben a 60 percben már is szerintem a világ egyik legjobb rock együttese érkezik, a Bon Jovi formáció három dallal. A bandát 1983-ban alapították. Az alapító tagok között ott van Richie Sambora, David Bryan, Alec John Such, Tico Torres és természetesen John Bon Jovi. A zenekar a pop metal stílus megalkotója, egyben annak legnagyobb sikert elért képviselője, a Def Leppard hangos, de dallamos metaljának és Bruce Springsteen munkás osztálybeli érzékenységének összedolgozásával létrehozták a hard rock vonzó, a melodikus, egyben professzionális változatát, mely hallgatható lett mind a tizenévesek, mind a háziasszonyok számára. Sikerüknek több titka is volt, szorgalmukon kívül részben az, hogy kiváló dalszerzőkkel dolgoztak, és az általuk írt dalokat, elsősorban az erőteljes balladákat megfelelően reklámozva sikerre vitték, és ezzel olyan trendet indítottak el, amely az elkövetkező évtizedben meghatározója lett az élvonalbeli hard rocknak és metalnak. Szintén ügyesen éltek azzal az adottsággal, hogy énekesük Bon Jovi kifejezetten fotogén alkat, ezért videoklipjeik szerkezetükben egyszerűek, színpadi előadásra építettek voltak, hogy kiemeljék Bon Jovi külseit. Ezek az ötletes praktikák adták a felhajtó erőt a multiplatina lemez eléréséhez, az 1986-os Slippery When Wet és a 88-as New Jersey albumoknak, miután az első két lemezük csak mérsékelt sikert hozott az együttes számára. A formáció a 90-es évek alatt sikeres stílusbeli váltást hajtott végre, a metaltól eltávolodva az egyszerű aréna rock és a nagy balladák irányába. 2006-ban a Bon Jovi elnyerte a Grammy díjat a legjobb country duet kategóriában, a Jennifer Nettles country énekesnővel közösen előadott Who Says You Can Go Home dallal, amely a Billboard magazin Hot Country Songs slágerlistáján is első helyig jutott. Emellett a Crush, a Bounce és a Lost Highway lemezeikért többször is jelölték őket Grammy díjra. Az együttes 11 stúdióalbumot adott ki, amelyek közül 9 elérte a platina lemez státuszt. 19 kis lemezük került be a top 40-be a Billboard Hot 100-as listán, ebből 4 elérte a number 1 pozíciót, köztük a You Give Love a Bad Name, a Living on a Prayer, a Bad Medicine és az I'll Be There For You. A Billboard 200-as ranglistán is a Bon Jovi tartja a rekordot a Slippery When Wet albummal, amely a hard rock lemezek közül a leghosszabb ideig tudott folyamatosan az első helyen maradni. Szintén ők büszkélkedhetnek a legtöbb top 10 kis lemezt adó hard rock albummal, a New Jersey album 5 slágerével. Megjelent még egy élő felvételekből összeállított két gyűjteményes és két Greatest Hits albumuk is. Az elmúlt 27 év során pedig több mint 120 millió albumot adtak el világszerte, ebből az Egyesült Államokban 34 milliót. Rajongó táboruk három generáció tagjait foglalja magában. Szinte már az is torok, illetőleg agyfárasztó, ahogy ezeket elmondtam, de elképesztő legendáról van szó. A Bon Jovi formáció a mai napig aktív, és John Bon Jovi azért kikitekinget, a szóló karrierét is egyengette azért, legutóbb például abszolút jótékonysági keretek között Harry Herceggel készítettek egy közös stúdiódalt, de én azt gondolom, hogy a Bon Jovi három dala most a, inkább a kezdeti sikerek közül, a bombas lágerek közül választottam, nagyjából a 80-as évekből, a 90-es évekből három érkezik majd, a Living on a Prayer, a Keep the Faith, és aztán a végére majd a Blaze of Glory, a Bon Jovi hármasban, itt a 98 pontát Manna FM-en az életöröm zenék között.

0: a 98 pontat Manna FM életöröm zenéke, jó utat kívánok az a felé. Mi a helyzet? Budapestről kifelé várom ezeket az információkat a közlekedésről, hogy továbbadassam a többieknek. Az SMS és Viber számol tudunk kommunikálni 0677098-at. Miközben egyébként már is megállás nélkül érkeznek a legjobb zenék a program ajánlatok után, így kerül az éterbe a Brave.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Villa Budapest. A főváros egyik legrégebbi művész mozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel, a centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthon adó épület már 1895 óta áll a Kossuth-Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politikai és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéház helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéi ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az est fényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső terem miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta. A nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98 pontak Manna FM életöröm zenékkel felfaltuk együtt a délután. A gyorsan elmegy, az mindig azt jelenti, hogy jó volt a műsor, vagy jók voltak a zenék. Jók lesznek a folytatásban is, érdemes velünk tartani, hiszen jönnek az életöröm zenék, jobbnál jobb műsorokkal karöltve. Én viszont búcsúzom, István Dániel, holnap 2-kor remélem találkozunk. Addig is jó szórakozást!
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Reklám hangzott el.
8: Fenntartja a legfőbb ügyészségről elmondott véleményét az államfő. Újabb képviselők mentelmi jogát függeszthetik fel. Marad a napos kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Szeszták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ütlenkezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Új tagokat nevezett Kitar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Kulturális Alap több kollégiumába. A korábbi kulturális miniszterek által kinevezett tagok egy részét pedig felmentette. Az új megbízatások 2030. szeptemberéig szólnak. Az NKA közlése szerint a változtatások célja az alap szakmaiságának és megítélésének javítása, valamint a közbizalom helyreállítása. Több testületben ugyanakkor maradtak korábban kinevezett tagok és vezetők is. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához. A kortárs hazai dizájn és iparművészet jellemzőit és folyamatait mutatja be a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület legújabb csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A mától látogatható tárlaton több mint 100 alkotó munkáján keresztül lehet megismerni a terméktervezés és a művészeti törekvések közötti kapcsolatot, valamint a szakma hagyományait, kihívásait.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: We're Caleb and John.
2: Somebody like me, somebody like you. Somebody Like Me was one of the first few songs we ever...
3: A Somebody Like Me egyike volt az első néhány dalnak, amelyeket duóként írtunk. Imádom ezt a dalt, mert John és én ugyan nagyon különböző háttérrel rendelkezünk, de ez nem számít, mert ugyanazt az Isten szolgáljuk. Az a fontos, hogy mindenkit emlékeztessünk arra, hogy a kereszt és Isten előtt minden ember egyforma. Nem számít, ki vagy, és hogy honnan jöttél. Ha Isten meg tud változtatni engem, akkor téged is meg tud változtatni.

0: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mélyhűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
4: Fenntartja a legfőbb ügyészségről elmondott véleményét az államfő, újabb képviselők mentelmi jogát függeszthetik fel. Marad a napos kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötves Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Szeszták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ütlenkezelés bűncselekménye miatt nyomoznak az NKA ügyben. Új tagokat nevezett Kitar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Kulturális Alap több kollégiumába. A korábbi kulturális miniszterek által kinevezett tagok egy részét pedig felmentette. Az új megbízatások 2030. szeptemberéig szólnak. Az NKA közlése szerint a változtatások célja az alap szakmaiságának és megítélésének javítása, valamint a közbizalom helyreállítása. Több testületben ugyanakkor maradtak korábban kinevezett tagok és vezetők is. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes európai uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához. A kortárs hazai dizájn és iparművészet jellemzőit és folyamatait mutatja be a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület legújabb csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A mától látogatható tárlaton több mint 100 alkotó munkáján keresztül lehet megismerni a terméktervezés és a művészeti törekvések közötti kapcsolatot, valamint a szakma hagyományait, kihívásait. A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarába a kísért zápor, eső, néhol zivatar. Nyugaton megerősödik, helyenként viharossá válik a szél. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6 és 11, napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Élet, öröm, zene.

0: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hi, I'm Ozzy.
2: And I'm Roxanne.
1: And we wrote this song back to you about feeling guilt or shame.
3: Írtunk nektek egy dalt arról, hogy miért érzel bűntudatot vagy szégyent az életedben lévő bűnök vagy körülmények miatt, és miért érzed úgy, hogy emiatt nem tudsz visszatérni az Úrhoz. De a valóság az, hogy ő mindig is ott ül, és tárt karokkal vár rád. Biztosít arról, hogy soha nem hagy el minket. Az én életemben az igazság hangosan üvöltött, hogy az emberek sajnos bántanak, elutasítanak, elhagynak minket, megszegik a törvényeket, de ez nem Isten akarata. Ő a legmegbízhatóbb, leghűségesebb, akivel valaha is találkozhatunk. A dalunkban van néhány sor, ami arról szól, hogy hallom, hogy hív. Érzem, hogy vonz engem, és ez azért van, mert Isten szeretetével mindig vissza akar csábítani minket, közel a szívéhez.

0: Rózsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Fenntartja a legfőbb ügyészségről elmondott véleményét az államfő. Iparművészeti kiállítás nyílik a pesti Vigadóban. Marad a napos kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ügylenkezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Személyesen tárgyal egymással ma az amerikai és az ukrán elnök New Yorkban. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij egy az energetikai infrastruktúrára vonatkozó orosz-ukrán tűzszünet lehetőségéről egyeztet. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter egy interjúban utalt arra, hogy a találkozón feltehetően szó lesz arról is, hogy nemrég ukrán légicsapás érte az Egyesült Államokhoz köthető tengeri hajókat és olajszállítmányokat. 6 embert vittek kórházba a klorgázmérgezés tünetével egy fővárosi 9. kerületi vegyi üzemből. Az illatosúti gyártelep egyik üzemében egy klorgázzal teli palack szelepje megsérült, és gáz szivárgott belőle. A létesítményt 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek. Néhány versenyszámra még lehet nevezni a Spár Budapest Maraton Fesztiválon. Az október 10-i és 11-i program többféle távot kínál a futnivágyóknak. A 14 kilométeres futam és a félmaraton már hetekkel ezelőtt betelt, a maratoni távra azonban még nyitva áll a jelentkezés. A nevezők választhatnak az egyéni futás, illetve a két vagy négy fős váltó közül. A kortárs hazai dizájn és iparművészet jellemzőit és folyamatait mutatja be a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület legújabb csoportos kiállítása a pesti Vigadóban. A mától látogatható tárlaton több mint 100 alkotó munkáján keresztül lehet megismerni a terméktervezés és a művészeti törekvések közötti kapcsolatot, valamint a szakma hagyományait, kihívásait.
0: Időjárás.
2: A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarabbal kísért zápor, eső, néhol zivatar. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6 és 11, napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizód vendégére sokat vártunk, mert hogy ő nem mindig van Magyarországon. Madari Szilvi parfümőr Firenzéből érkezett hozzánk egyenesen. Vele fogunk beszélgetni a mai és a jövő heti epizódban is. Szia Szilvi, köszönjük, hogy jöttél.
1: Sziasztok, hello.
2: Szia Szilvi, én is üdvözöllek. És akkor szokásunknak híven egy pár mondatot rólad. Így bevezetőként, hogy azért legyen a hallgatóknak egy kis orientáció, hogy tulajdonképpen kivel is beszélgetünk ma. Nemzetközileg elismert okleveles illatszakértő és parfümőr, akinek az illatok iránti szenvedélye már gyermekkorában kialakult. Szakmai tudását Firenzében mélyítette el, ahol ma él és tanít. Budapesten megalapította Magyarország első hivatalos felnőtt képzésben működő parfüm akadémiáját, emellett egyéni és céges parfümkészítő workshopokat is tart. Munkájával abban segíti az embereket, hogy emlékeik, érzéseik és személyiségük alapján megtalálják, vagy megalkossák a hozzájuk igazán illő illatot. Mai beszélgetésünkben az illatok különleges világáról, a parfümkészítés titkairól és egy szenvedélyből felépített nemzetközi karrier történetéről beszélgetünk vele.
1: Ugye? Nem tudtam, nem mondtad el, hogy mi lesz, vagy mit tudtál így meg rólam a színfalak mögött, és kíváncsian vártam, de így ez még most nekem is jól esett így, amit mondtál, úgyhogy igen, ez így rendben van.
2: Örülök neki, mert számtalan kérdés egyébként megfogalmazódott bennem, amikor a Petra mondta, hogy veled fogunk beszélgetni, mert a parfüm világa az egy érdekes világ, és ugye tulajdonképpen egy érzékszervünkre hat a legjobban. És ma már a tudomány is alátámasztja, hogy nagyon-nagyon sok mindenre olyan hatással van, hogy akár gyógyítólag is, vagy akár olyan emlékeket is ugye vissza lehet hozni vele, amelyek mondjuk egy stroke után például teljesen kitörlődtek.
1: Igen, egy icipicit visszakanyarodnék a legelső mondatodra, a parfümre, mert hogy ugye nagyon sokan mindig arról beszélünk, hogy parfüm, parfüm, parfüm, miközben én ezt egy kicsit apróbb részletekre szedném szét, és én inkább azt mondanám, hogy az illat. Mert hogy a parfüm az egy végtermék, és nagyon sokunkban ez csapódik le, hogy az illat az egyenlő a parfümmel, és azt gondolom, hogy nekem ez az ilyen kis, nem tudom, életmódom, vagy misszióm, vagy hogy ezt minél több fórumon elmondjam, hogy az illat az nem feltétlenül csak a parfüm, hiszen illat az mindig van körülöttünk, mindenhol. Nincsen nagyon egy olyan illatsemleges, vagy neutrális közeg, ahol tudunk létezni, ez nagyon ritka, és csak egyszerűen elmegyünk azok mellett, az illatok mellett, amik minket körbevesznek. És ezek azok, amik egyenesen hatnak ránk, és visszarepítenek minket a múltba. És az, hogy aztán ebből a végén mondjuk egy kis üvegcsébe bezárunk több illatkompozíciót, amit parfümnek nevezünk, az már egy dolog. Uh-huh. De én nagyon szeretek koncentrálni inkább az illatra, hiszen azok a egy-egy-egy dolog, ami igazán hatással van ránk, és nem feltétlenül az illat kompozíció. Mm. Úgyhogy én ezt így szeretem elkezdeni, hogy egy kicsit menjünk visszafelé, és akkor így lehet, hogy jobban megértjük ennek a hatását ránk, illetve másokra.
0: Érdekes dolog ez, mert hogyha azon gondolkodtam, amíg beszéltél, hogy mi az első illat. Tehát, hogy az életünkben, az élet kezdetén is az első kapcsolódás a hangok,

0: túl, az az anyukánknak az illata.
1: Azon belül az anyukánknak nem feltétlenül az anyukánk illata, hanem, igen, és én ezt nagyon szeretem, például a vanília, az egy kimondottan ilyen illat, az, hogy valaki szereti vagy nem szereti a vanília illatát ízként vagy illatként, ez nagyon sokszor az anyasághoz kötődik, és nemrég csináltak egy óriási nagy kutatást, hogy az emberek miért szeretik vagy utálják a vaníliát, és arra jöttek rá, hogy általában azok az emberek szeretik a vanília illatát és ízét is, akik vagy szoptatva voltak, vagy akinek nagyon jó a viszonya az anyukájával például.
0: Vagy mire kettő. Igen,
1: igen, ez a vagy-vagy. Természetesen, mint minden kutatás, ez sem 100%-os, de ugye amikor megszületik egy kisbaba és mellre teszed, akkor a mellünknek a közege, a mellbimbónak a közege, az általában vanilin és karamell illatú, és ez az az első és nagyon triviális illat, ami bevésődik az agyunkba.
0: Képzeljétek el, hogy dietetikus mesélt el nekem azt is, hogy az édes íz az azért annyira fontos egyébként nekünk felnőtt korban is, meg ugye már nekünk úgy, hogy az embereknek, mert az anyatej édes, és annak kell is édesnek lennie, hogy akarjunk anyatejet inni már, hogy a kisbaba, nyilván ez alól is vannak kivételek, van, amikor nincsen anyatej, nem tudja úgy szoptatni a kisbabáját, de azért túlnyomó százalékban a dolog működik, egyrészt, másrészt pedig hát a tudományos, vagy a természet, ahogyan ezt megalkotta, az ezért van. Sokkal könnyebb a babának elfogadni, szóval hogy van itt egy ilyen tök érdekes összekapcsolódás.
1: És a kapcsolódás az ott teremtődik meg, hogy mivel a szoptatás által ugye biztonságot adsz a gyerekednek, hiszen eteted őt, életben tartod, ezért ugye ez az érzés ezzel a memóriával összekapcsolódik az agyunknak a limbikus részében, és ez egy annyira nagyon mély érzés, amit soha nem felejtünk el. És egy picikét visszakapcsolva erre, ezért is például nem véletlen, hogy minden ilyen a anyapótló tej, hogy is hívjuk ezt?
0: Tápszer.
1: Igen. Soha nem eper vagy csoki ízű. Így van? Ez mind vanília illatú és ízű. Az összes tápszer. Minden.
0: Tényleg.
1: Igen. Úgyhogy ez egy nem véletlen dolog, hogy ugye ezt hogyan kapcsoljuk be már csecsemőkorba, hiszen egy iszonyatosan fontos dolog, és tulajdonképpen például, hogyha már felhoztad a vaníliát, az nagyon érdekes módon végigkísér minket így az életünkön is, hiszen, és ez már egy nagyon trükkös dolog, a férfi agy például, hogyha vaníliát érez egy nőn, akkor a férfi agynak azonnal az fog beugrani, hogy ő lehet a gyerekeim anyja. Ő nem egy éjszakás sztori. Ez egy nagyon-nagyon vicces és trükkös dolog, de így van, ez működik. Ilyenkor, amikor ezt
0: hallottunk már sztorikat ugye a bulvárvilágból, akár Meghan Markle-el kapcsolatban, hogy hogyan lehet az illatokat használni, hogy irányítsunk vele szituációkat.
1: Így van, igen. Nagyon-nagyon jól lehet használni, mondhatnám azt is néha, hogy veszélyes.
0: Igen, mert manipulálni is.
1: Igen, de nagyon jól is tudjuk használni ezeket az illatokat.
2: Az igaz, amit én mondtam, hogy az illatokat lehet arra használni, hogy mondjuk például egy ilyen sztrók után a gyógyulás az gyorsabb legyen, és olyan emlékek jöjjenek így vissza, van, amelyet más módon nem lehetett volna rekonstruálni az agyban.
1: Így van. Firenzében most elvégeztem a Firenzei Egyetemen egy kurzust, ami, hogy is fordítsam, terapeuta, illatterapeuta, igen, talán ez a magyar jó megfelelője, és itt kimondottan erre koncentrálunk, hogy nem csak sztrók, de akár egy baleset. Például dolgozhatok így demenciában élő emberekkel, és így az illatok által hogyan hozzuk vissza ugye azokat a emlékeket, ami beaktiválja újra azt az agyrészt, ami egy iszonyatosan fontos dolog. Nem csak emlékileg, hogy emlékeznek, visszaemlékeznek az emberek a saját életükre, de azért, hogy egy kicsit megmozgassuk is például a gondolkodásukat, a működésüket, az emócióikat, hiszen ezzel fognak tudni aztán egy kicsikét lépésről lépésre tovább lépni. És itt most nem a Covidról beszélek feltétlenül, hanem de arról is, de ugye ez is például egy kimutatott dolog, hogy a demenciának ez az egyik előszobája, amikor az ember kezdi elveszíteni például 50-60 évesen az illatérzését, vagy kezd nem, igen, illatokat nem érezni, most nagyon nagy szemekkel nézel rám, Petra. És erre tényleg érdemes figyelni, mert ez a demenciának az egyik előszobája lehet, természetesen nem egy, ez is egy kőbe vésett dolog, de figyeljünk oda például a szüleinkre, hogy onnantól kezdve nem érzi azokat a releváns illatokat, és itt releváns illatokról akkor beszélek, ami egyértelmű, kávé, fahéj, vanília, eper, amit így csípőből felismersz, illetve a szüleink is felismernek, amikor azokat elkezdik így azt mondani, hogy fú, hát én ezt nem érzem, hogy a kotyogóból kijött a kávé, vagy ilyenek, ez lehet egy előszobája, igen, a demenciának.
2: Vannak olyan illatok a vanílián kívül, amelyek egyrészt ennyire meghatározóak, vagy azt mondjuk, hogy ezek ilyen általános alap illatok, amiket mindenki minden szituációban érez.
1: Jó, akkor előbb elmentünk a parfümtől az illatig, most az illattól egy picikét megint visszalépünk. Neked elég annyi, hogy tudod, hogy léteznek illatok. Neked, itt gondolok arra, hogy mondjuk egy átlag embernek, nekem parfümőrként, aki ezzel is dolgozom, nagyon fontos tudnom azt, egyrészt érdekel is iszonyatosan, másrészt meg fontos tudnom azt, hogy honnan jön az az adott illat. Vagy például honnan származik ez egy fa, egy fű, egy virág, egy gyanta, vagy bármi, és annak mi a jelentése az életünkben. Erre is mondok egy nagyon-nagyon egyszerű példát, hogyha például valaki nagyon szereti, vagy ragaszkodik a cédrusfához. A cédrusfát nem tudom, el tudjátok képzelni, hogy néz ki. A libanoni cédrus az a leggyakrabb illat, amit általában parfümökben érezni szoktunk, de a cédrusfa az úgy néz ki, mint egy család. Látva. És hogyha azok az emberek ehhez az illathoz nyúlnak, akkor én nekem az már egy olyan jel, hogy ő neki például nagyon fontosak a gyökerek. Hogy ő mondhat bármit, hogy ó, én nekem ez nem fontos, vagy kit érdekel, vagy ilyenek, de valahol legbelül ösztönösen ezt az illatot választotta.
2: Tudatalattia nem hazudtolja meg.
1: Pontosan, és ezek azok a momentumok, ahol nagyon szépen az embert le lehet térképezni, hogy mégis mik azok a mozgató rúgó, amik benne legbelül mozognak. És ezért gyönyörű ez a szakma, és ezért nagyon-nagyon érdekes minden egyénnel külön-külön dolgozni, mert az alapján, hogy ő milyen illathoz nyúl, mik a preferenciái, mi az, amihez csípőből oda nyúl, és aztán visszatáncol belőle. Például nekem is ezek egy nagyon érdekes játszmák, vagy játékok az ő életében. Ezek abszolút üzennek nekem, hogy ő például milyen embertípus, vagy milyen lehet az ő élete.
2: Az illathoz való kötődésünk az változhat úgy, mint ahogy mondjuk az ízekhez való kötődésünk, mert nem tudom, bizonyos dolgokat mondjuk gyerekkorunkban nem eszünk meg, mert van egy íze, azért nem az illata feltétlenül, ami meghatározza, hogy miért nem eszem meg. De aztán elmúlik egy jó pár év, vagy évtized, és érdekes módon még is meg fogom enni, mert egyszerűen átalakul az ízlésem.
1: Erre kettő dolgot mondok, és ezt én kettő ilyen nagy csoportba választanám szét. Az egyikre mondok neked egy ilyen példát. Gondolj bele, hogy mondjuk, nem tudom, 3 éves vagy, és mondjuk a nagymamáddal játszol a kertben. Ez egy tök jó szituáció, boldog vagy, nem tudom, labdáztak, stb. Elesel, 3 évesen, elesel, és abban a pillanatban, amikor elesel, valamiért a szellő arra hoz egy, nem tudom, rózsa illatot. Most mondtam egy példát. Soha többet nem fogsz rózsát, tegyük föl, tételezzük föl, érezni az életedbe, majd csak amikor 80 éves leszel. És amikor 80 éves leszel, és az agyad újra rózsa illatot fog illatolni, úgy fogja a rózsa illatot bekategorizálni, hogy ez a nem szeretem illat. Mert az az első momentum, amikor ezzel az illattal találkoztál, az kellemetlen volt számodra, hiszen akkor elestél. Nem az illat volt kellemetlen, a momentum, amiben találkoztál abban a pillanatban. Ez az egyik, És itt csatolok vissza arra a limbikus részre az agyunknak, ahol ez a pillanat összekapcsolódik az illattal. De vannak például olyan illatok, és nagyon szeretem ezt a példát is fölhozni, csak az egyszerűség kedvéért, hogy megértsd, hogy ha mutatnék most neked egy érett sajt illatot, például egy érett, mondjuk penészes sajt illatot, illetve egy koszos izzadzokni illatát, akkor melyikre mondanád azt, hogy ez egy illat és egy szag? Általában az emberek azt szokták mondani csípőből a sajtra, hogy ez egy illat, az oknira meg csípőből azt mondják, hogy ez egy szag. Úristen, hú, de büdös. És ez az a momentum, és itt csatolok vissza a te eredeti kérdésedre, ez viszont nézőpont kérdése, mert hogy a kettőnek például pont ugyanaz az illat molekulája van. Ez egy nagyon vicces dolog, és az egyikre csípőből azt mondod, hogy hú, ez egy büdös zokni, a másikra viszont azt mondod, hogy oh, na ez egy jó borra leszag. Miközben például, hogyha gyerekeket kérdeznénk meg, ők csípőből azt mondanák az oknira, hogy neki az illat, az az illat, hiszen simán a gyerekeknek semmi problémájuk nincs azzal, hogy megszagolják a saját büdös zokniukat. Semmi. De mi a mi reakciónk, mint szülők? Azonnal, amint látom, hogy a gyerekem a saját büdös zokniát szagolgatja egy edzés után, azonnal az a reakcióm, hogy ó, azonnal dobd a szennyesbe, mert az annyira büdös. Kvázi megmondom neki én, hogy az büdös. És az a példa, amit a Nagyival mondtam az előbb, azt elég nehéz megváltoztatni, hiszen az veled történt egy negatív pillanatban például. De ezt a zoknés példát, ezt, hogyha én rávilágítok neked egy más szemszögből, azonnal már így, csípőből azonnal máshogy fogod látni. Ezt nagyon könnyű megváltoztatni fejben, hogy egy más nézőpontból nézed. Tudnék mondani egy nagyon más példát is, csak nem tudom, hogy a hallgatók innentől kezdve ennének parmezán sajtot, hogy az mihez hasonlít, de szeretnétek, hogy elmondjam?
0: Nyugodtan, de én imádom.
1: Én is
0: nem
1: imádom.
0: Nem tudsz olyat mondani, amitől én ne enném a sírásig a parmezán.
1: A parmezán sajtnak egy az egyben olyan illatmolekulája van, mint a hányásnak. Igen. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy a parmezánra soha nem fogod azt mondani, hogy fú, büdös, vagy nagyon ritka, aki azt mondja, hogy és az is például nagyon érdekes pszichológia, hogy a szülők általában a saját gyermekünk hányására soha nem mondjuk azt, hogy büdös. Soha. Mindig más hányása a büdös. A saját közegünk, gyerekünk, nem tudom, férünk, párjunk hányása, az azért általában nem büdös. Szóval, hogy nagyon-nagyon érdekes ez a kapcsolódásunk az illatokkal, hogy mi hogyan viszonyulunk hozzá. És ez például tök
0: mert
1: könnyen...
0: Mert az érzés, ami ahhoz az adott illathoz kötődik, mindent meg tud változtatni, igen, mert akár pro, akár kontra.
2: Akkor csak a parmezánra visszatérve, én voltam Olaszországban egy parmezán sajt üzem, ahol különböző évjáratú sajtok voltak, és nekem addig nem volt bajom a parmezánnal. De ott olyan töménységbe kaptam azt a parmezán illatot, és a látvány maga most is, ahogy beszélek róla, előttem van az egész raktár, és minden az égvilágon, hogy körülbelül egy olyan, hát szerintem eltelt egy olyan 20 év, hogy én újra hozzányúltam a parmezánhoz, mert ott annyira kemény illatokat kaptam, hogy azt mondtam, hogy én biztos, hogy egy falat parmezán többet az életben nem fogok megenni.
1: Szerintem, hogyha tudatosan állsz hozzá egy ilyen illathoz, és azt mondod, hogy oké, igen, eddig szerettem, most töményen kaptam. Itt a kérdés az, hogy újra, mi váltotta ki azt, hogy újra? Miért? Miért kezdtél el újra parmezánt enni? Mert az agyad nem felejtette el azt a parmezán sajt töménységet.
2: Lehet, hogy a környezetem miatt.
1: Lehet, látod, hogy ez az a nézőpontváltás, ami az adott illathoz fűz téged. És ezek azok a nagyon, nagyon érdekes momentumok. Volt nálam például Firenzében egy pár, az 50 éves házassági évfordulójukat ünnepelték, ergo 70 évesek lehettek körülbelül. Nagyon érdekes volt látni, ahogy a férfi megszagolt egy adott illatot, és elkezdett könnyezni, és fú, a feleség azonnal ránézett, hogy mi történt, és akkor mondta a férfi, hogy hát Teacher Mary, hogy a Mary tanárnő, és kérdezte a feleség, hogy ki az a Mary tanárnő, és mondta, hogy az első óvodai tanítónéném volt, és az 50 év alatt nem volt rá alkalmuk, nem volt egy trigger, nem volt egy kiváltó ok, hogy ők erről beszélgessenek, hogy ez feljöjjön, ez az emlék, és elkezdtek ott beszélgetni azonnal, ott előttem, a ő 3 éves koráról, hogy amikor a nagypapája elvitte őt, én nem tudom, a kert végébe, és egyszerűen nincs rá alkalmunk egy életen át minden pillanatot visszaidézni. Viszont ezáltal, hogy ugye ez az illat újra előjött neki, ott előtte, nagyon-nagyon szép volt azt látni, ahogy elkezdtek dolgozni ezzel a korukkal, és mármint, hogy életkorukkal, és erről elkezdtek beszélgetni. Ez nagyon szuper látvány volt, ez jó volt.
0: Folytatjuk a beszélgetést a jövő heti epizódban is. A vendégünk Madari Szilvia, illatszakértő parfümőr. Illatok, érzelmek és természetesen a könyvek is szóba kerülnek majd.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM-en.
4: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum. Új kiállításokkal térnek vissza. 120 éve született Pécsett az opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerekéforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neo Kortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban. A 20 év Ozász című összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textil tervei az opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázárely múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetbe a Széchenyi fürdő mellett helyezte a legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Világ Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette el saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő főbejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézik utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon.
0: Programajánlót hallották. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
2: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Változott a jegybank inflációs előrejelzése, havazott több európai hegységben. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Magyar Péter miniszterelnök arról is beszélt, az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat. A Magyar Nemzeti Bank 2,5%-ra csökkenti középtávú inflációs célját a jelenlegi 3%-ról, jelentette be a jegybank elnök. Varga Mihály szerint a 2028. január 1-től érvényes célszám tükrözi az ország gazdasági fejlettségét, illetve a Maastrichti kritériumoknak való megfelelés is nagyobb valószínűséggel teljesíthető. Hozzátette, az alacsonyabb inflációs cél támogatja a vásárlóerő megőrzését és növeli a megtakarítások reálértékét. Jelentősen növelte ugyanakkor a jegybank a jövő évre szóló inflációs előrejelzését. Idén változatlanul 1,8%-os pénzromlással számolnak, 2027-re viszont 3,1%-ra nőtt az inflációs prognózis, a júniusban közölt 2,3% helyett. Megöltek egy önkormányzati képviselőt Taktakenézen. Az áldozata a Roma Jó Egyesület jelöltjeként vett részt a testület munkájában. A késeléssel gyanúsított helyi férfit a rendőrök rövid időn belül elfogták és őrizetbe vették. Bihari Zoltán, a térség országgyűlési képviselője az eset kapcsán úgy fogalmazott, az erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben. Személyesen tárgyal egymással ma az amerikai és az ukrán elnök New Yorkban. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij egy az energetikai infrastruktúrára vonatkozó orosz-ukrán tűzszünet lehetőségéről egyeztet. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter egy interjúban utalt arra, hogy a találkozón feltehetően szó lesz arról is, hogy nemrég ukrán légicsapás érte az Egyesült Államokhoz köthető tengeri hajókat és olajszállítmányokat. Több helyen is leesett az első hó, Közép- és Dél-Európa magasabban fekvő hegyvidéki térségeiben. A Magas Tátrában 1400-1600 méteren már csak nem 20 cm vastag a hóréteg, emellett egy hideg front miatt Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is havazott a csillagászati nyár utolsó napján. A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarába a kísért zápor, eső, néhol zivatar. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Éjszaka 6 és 11, napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Állandó vendégem van itt velem a stúdióban, akit már a hallgatóink bízom benne, hogy nagyon jól ismernek. Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt!
1: No, és hát amiről most beszélünk, ugye vége a nyári szabadságolásnak, hogy most már jönnek az őszi szabadságok, az őszi pihenések, úgymond. Vannak, akik ugye ősszel vagy télen vágnak neki, akár a nagyvilágnak, a felfedezéseknek. Van, aki ugye szereti a mediterrán napsütést, a meleg időszakokat, illetve a meleg desztinációkat. Mások pedig a havas tájakat keresik, hát ez a jó ebben az időszakban, ugye ősz-télen, főleg télen találunk ugye havas tájakat, de hogy mind a kettőre van lehetőség. Mi az, amit te tapasztalatod szerint onnan menjünk, hogy mennyire népszerűek az őszi-téli utazások a magyar utazók körébe? Mennyire tolják ki úgymond akár a szabadságokat, és választják ezt az időszakot a pihenésre?
2: Rendkívül népszerű az őszi-téli időszak, különösen akik, főleg akik ugye nem családosak.
1: Igen.
2: Tehát nincsenek megkötve a nyári szabadságuk miatt, vagy a cégüknél esetleg nem egy kötelező augusztusi szabadságolás van például. Tehát megtehetik azt, hogy az őszi hónapokra tolják át. Ebben a megváltozott időjárásban tulajdonképpen egészen sokáig kellemes jó időt élvezhetünk, úgyhogy bátran bele lehet vágni, és nem csak a városlátogatásoknak, hanem akár ezeket lehet kombinálni például nyaralásokkal. Tehát ha azt vesszük, hogy akár az Adrián, akár a földközi tenger, hogy maradjunk csak így a közelben, az Adrián is egy ilyen szeptember végéig egészen biztos, hogy jó a víz, tehát lehet fürödni.
1: Tehát akkor most már nem így október elején?
2: Hát talán most már lassan, ez ugye eléggé ilyen melléktenger.
1: Igen.
2: De maga a földközi tenger, különösen a középső és a déli régió, az nagyon sokáig, tehát akár október végéig is bátran be lehet vállalni ilyen akár nyaralós programokat is, tehát nem csak a városnézős vagy a kulturális utakat. Úgyhogy én mindenképpen javasolnám ezt, hogy ha megteheti valaki, akkor tényleg menjen így ősszel. Akár még, hát a déli része a földközi tengernek, tehát ugye a Marokkó, Tunézia, Egyiptom, ott a keleti részén ugye Izrael, tehát ide nagyon-nagyon sokáig el, vagy Ciprus ugye a közepén, Málta, nagyon sokáig el lehet menni, ahogy mondtam, október végéig, novemberben azért már Egyiptomban is azért a Vöröstenger hűvösebb, hát ott fönt a földközi tenger az meg végképp. Izraelbe is azért le tud hűlni a holtenger, ami egyébként forró, de azért egy olyan november környékén voltam kint, akkor azért már nem. Tehát, hogy úgy,
1: de akkor már annyira lehűl, hogy nem alkalmatlan arra, hogy fürödjön benne az ember?
2: Hát be lehet menni, de nem az a forró, nem az a gyógyhatást kifejtő, tehát egészen más, ugye, hogy a többi is. Az északi területeken, tehát ugye a Spanyolország, Olaszország, Görögország és a Török Riviera, ott azért olyan, hát azt mondom, olyan október közepe.
1: Tehát akkor oda még most, hogyha valaki nagyon gyorsan most foglalna.
2: Igen, most akkor... még, igen. Érdemes ezeket előre megtervezni és lefoglalni az utakat, és akkor úgy. Olaszországban is például, hogyha vesszük azt, hogy ősz, ugye, városlátogatások, Toszkána, akkor hozzá lehet kalkulálni egy pár napot, ha mondjuk rászánunk egy 4 napot, annyi igen. időnk van, hogy össze lehet kombinálni egy kis tengerparti nyaralással is most még. Ilyenkor érdemes előre megszervezni. Vagy ugye most vannak a szüretek, tehát a borturizmus, az oliva szüretek most vannak, tehát egy gasztrotúrát, egy kis nyaralással a tengerparton, tehát ezt nagyon jól össze lehet hozni. Vannak kész programok.
1: Tehát, hogy igazából

0: Az, hogy bizonyos helyeken már mondjuk hideg a tenger, nem feltétlenül zárja ki azt, hogy az ember utazzon oda.
1: Persze.
0: Mert attól még a hőmérséklet, az a levegő hőmérséklete az melegebb mondjuk, mint itthon. Tehát igen, akár ilyen kirándulási szempontból, vagy kirándulóknak például szerintem tökéletes lehet.
1: Persze, akár az ilyen kirándulós programok, amit említettél is, illetve hát a nyári városlátogatások, amikor láttuk, hogy ájulnak el az emberek, ugye egy Rómában, tehát igen, a mediterrán területeken, azt jobb, ha átrakjuk ide őszre, ami akkor tényleg még kellemes, tehát annál biztos, hogy melegebb idő van, mint nálunk, és akkor ezeket a kulturális turizmus utakat meg lehet valósítani.
0: Egyébként alapvetően azt gondolom, hogy nyilván aki mindenki maga tudja, hogyan tud a szabadságával bánni, de hogy alapvetően a városlátogatások, meg mindenféle más program az jobb a picit most idézelve hűvösebb időszakokba, és a nyár az meg a tengerparta, a pihenés, a napozás és a fürdőzés, nem? Tehát, hogy ez valahogy így lenne a legideálisabb.
1: Hát így ideális, igen, mindenképpen. Tehát amikor úgy szaplatunk egy-egy városba, és
0: szörnyű,
1: egész nap megyünk,
0: igen,
1: tehát azt nem lehet a mostani nyarakban megvalósítani, tehát anélkül, hogy tényleg többen ne legyenek rosszul, tehát ez megváltozott nagyon az időjárás, úgyhogy tényleg jobb, ha ezeket az ilyen jellegű utakat kitoljuk őszre.
0: Én tavaly nyáron voltam, júliusban voltunk pontosabban Isztambulba, hát megsültünk, tehát hogy tényleg. És ugye ott még csak az sincs, hogy Isztambulból csak úgy leszaladsz a tengerpartra és megmártózol, hanem ott ilyen egy órát utaztunk, hogy eljussunk a tengerhez és tudjunk egy kicsit lehűsölni. Szóval ha most tervezném Isztambult, akkor biztos, hogy nem nyáron és nem a főszezonban, mondjuk július-augusztusban mennék, mert tényleg kibírhatatlan, azt kell mondanom.
1: Igen, ott körülbelül egy óra, mire igen, lejut az ember Isztambulnál egy ilyen strandterületre.
0: Igen, valóban. Igen. Na most életöröm zenét hozunk, és ezt követően pedig jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilviával.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember, és az őszi-téli utazásról beszélgetünk, desztinációkról, hova érdemes menni, természetesen aki megteheti, és aki mondjuk éppen most így őszre-télre szervezi a nyaralását, pihenését. Azt hiszem mondhatjuk, Szilvi, hogy ilyenkor olcsóbbak is az utak, már nem mindegyik nyilván, de hogy feltételezhetően azért olcsóbban jövünk ki, mint hogyha mondjuk nyáron főszezonba mennénk.
2: Igen, több előnye is van ennek, egyrészt az időjárás, sokkal kevesebb az ember, olcsóbbak az utak, még nem jött el az évvégi
1: hajrá, igen.
2: Az évvégi hajrá. Arról majd inkább pár szót beszélünk, mert azt nem lehet így, hogy most befoglalni az év végét. Tehát mindenféleképpen, és bizonyos desztinációknál kifejezetten jó ez az időszak. Gondolok itt például, ugye beszéltünk róla, hogy tehát a karibi térség, a trópusi vidékeket, ha vesszük, indiai óceán szigetei, karibi térség, ott ilyenkor viszont azzal kell kalkulálni, hogy a karibi térségben júniustól novemberig, az indiai óceánnál olyan május, október, novemberig van az esős évszak. Uh-huh. Tehát ezt ugye bevállaljuk ilyenkor, hogy kapunk egy kis esőt, vagy többet is. De például, csak egy példát mondok, hogy a karibi térség mellett, ugye ha mondok egy konkrét példát, Floridában voltunk ilyenkor, ami egyébként hát elég húzós, tehát nagyon-nagyon drága, de szeptemberben például, amikor mi is voltunk, nyilván tanácsra, kint él az unokahúgom, tehát ő mondta, hogy akkor menjünk. Nagyon-nagyon jó áron lehet foglalni óceánparti szállodákat, tehát abszolút kezelhető ennek a költsége, csak ha mondjuk valaki ebben gondolkozik, ilyenkor elérhető. Uh-huh. Előtte nem, ott vannak a családosok, tele vannak a szállodák, aranyárban vannak a szobák, és még nem jött el az az időszak, amikor az úgynevezett winterbirdök megérkeznek Floridába, akik leköltöznek az északi államokból, ilyenkor egy fél évre. Ők általában nyugdíjasok, és meg tudják azt fizetni, hogy akár szállodában, apartmanházakban, kisházakat kibérelve, ott vannak fél évig, ott kihúzzák.
1: Keresztmamám is ezt csinálta, már nem volt lent fél évet, de hosszú időre ment mindig a téli időszakban, igen, Floridában.
2: Mert akkor november környékén már, október vége, novemberben már emelik fel az árakat, igen. És hát ugye évvégén megfizethetetlen, mint minden más. Tehát, hogyha egy ilyen tanácsot adhatok, ha valaki mondjuk erre a régióra kíváncsi, vagy a szigetekre ott lent, tehát a Florida Keys-re, ugye kéves, stb., tehát ezeket be lehet ilyenkor járni, szállásokat lehet kapni úgy, hogy tényleg megfizethető áron.
1: És akkor ez most ezekben a hónapokra, vagy ez
2: szeptember
1: mikorra?
2: Szeptember a legjobb. Szeptember, aha. Október.
1: Erről mondjuk már szeptemberről lecsúsztak a hallgatók.
2: Hát igen, csak legközelebb, aha. Október még talán az is még olyan. Uh-huh. De úgy érezhető, ha megnézzük az árakat, hogy beütünk időpontokat, hogy mikor már azért úgy kezd lassan.
1: Egyébként ezt tanácsolod, most, hogy így említetted ezt, hogy beütünk időpontokat, hogy ha az ember utazást tervez, akkor mondjuk nem tudom, egy őszi utazásra, majd mindjárt megmondod, hogy ezt mikor kell elkezdeni, mondjuk akár ilyen beütögetni az időpontokat, hogy szeptember, október, november. Ember, hanyadikától hanyadikáig hova szeretnék utazni, mikor, mi, mennyi.
2: Igen. Hát én nem nagyon vagyok a híve egyébként ennek a kalózkodásnak, tehát hogy én foglalok utat, ugye szakmában, igen, hogy igen. Dolgozom. Ezt ugye többször el is mondtam már, hogy érdemes megnézni csak ugye az árak miatt, hogy tájékozódjunk, de mindenféleképpen azt javaslom, hogy olyan szakmabelivel foglaljuk le az utakat, a szállásokat, repjegyet, mindent, aki tényleg ért hozzá. Nem is azért, mert hogyha alaphelyzet van, és nem történik semmi, akkor nem történik. De ha igen. Tehát csúszik a járat, törlik a járatot, eladják a szállodát. Mondjuk szállodákat nem annyira, de előfordul manapság a világban, hogy egyszerűen eladják a szállást, amit mi foglaltunk. Most nincs mögöttünk egy cég, aki ezt helyrehozza, a kapcsolataival, stb. Neki a dolga ugye ezt megoldani, ha ilyesmi lenne. És ott egyedül ott áll az ember a világ végén, akkor abból gond van. Én csak azért mondom, én magam is voltam ilyen helyzetben, lehet, hogy már említettem, tehát hogy a hivatalos utak után én mindig szétnézek a privát szférába, és megcsinálták azt, hogy egy nappal előtte még mikor érkezünk, stb. Odaértünk, és eladták a szobát.
1: Azért az... Ez hogy
2: ég? Világ végén, igen, Seychelles-szigetek konkrétan.
1: És mi volt a magyarázat, hogy miért adták el?
2: Ilyenkor kitalálnak valamit, tehát csőtörés volt. Hát mondom, mikorra lesz használható a szoba? Nem használható, egyáltalán nem. És felnéztem, mert ugye ismertem már az internetről az apartmant, és ott nevetett fönn két gyerek, tehát eladták másnak nyilván. Tehát ilyen van. Tehát ilyenkor, ha nincs mögöttünk senki,
1: de ezt, akkor... ugye, ezt feltételezem, úgy tehetik meg, hogy te csak lefoglaltad, és helyszíne fizettél volna?
2: Én nem fizetek előre, nem fizetünk előre.
1: Uh-huh. Tehát, aha, és akkor gondolom valaki fizetett. feltételezhetően valaki fizetett előre, akinek odaadták.
2: Hát vagy többet, mint amit tőlem kapott volna.
1: Többet, igen.
2: És megcsinálják szemreben és nélkül.
1: Tehát szállodánál, mert azt hinni az ember, hogy...
2: Ez nem szálloda, jó, tehát ez ilyen magánszállás. Mm. Igen, mondom, szét akartam nézni egy kicsit így a magánszektorba, szállodák nem. Tehát nem. De azért mondom, hogy nem is gondolnak erre, ugye jó hiszeműek az emberek, amikor foglalnak, de hát azért ne legyünk annyira jó hiszeműek, hanem inkább biztosítsuk be magunkat, legyen A-terv, B-terv, és ha mögöttünk van egy profi, akkor ezt mind megoldja.
1: Igen,
2: tehát akár járattörlés van, járatmódosítás, mindent megold helyettünk. Ha a szobával van valami probléma, kötelessége ugyanilyen színvonalú vagy magasabb színvonalú szállást nyújtani, és akkor nem ott állunk a bőröndjeinkkel, hogy egy napja utazunk, és nincs hova menni a családom.
1: Az mondjuk azért egy nehéz pillanat.
2: Igen, tehát én megoldottam negyed óra alatt, mert én a szakmában dolgozom, tehát, de aki nem.
1: Igen.
2: Úgyhogy, és most nem Európáról beszélek, ahol a következő sarkon van egy másik szállod, de most távoli úti célokról beszélek. Itt az internet, nagyon csábítóra lehet klikkelni, lefoglaltam a szobát, csak ugye ez nem véletlenül egy szakma. Tehát ugye a biztonság... Azért az mindennél többet ér, ilyen rendkívül messzi.
1: Meg sokkal körültekintőbb nyilván egy szervező, egy utazásszervező, hiszen ez a munkája, ő ebben van otthon, ő ezt ismeri, ő ezt tudja, ebben tud segíteni. Szóval ez több szempontból is fontos szerintem is, hogy egy szakembert keressenek meg. De előtte ez a szörfözgetés, hogy mégis körülbelül mi az, ami ilyen irányba el szeretnék indulni, nyilván az fontos, mert akkor neked is jó az, hogyha úgy megy oda hozzád az ember, hogy azt mondja, hogy én ezt erre szeretnék Igen. menni, azt láttam, hogy ott most ilyesmi árak vannak, ebben segíts kérlek nekem.
2: Igen, mindenféleképpen. Amit mondtam már többször, tehát helyismerettel rendelkező szakember. Arra a desztinációra, vagy abban a városban, vagy ilyen jellegű utak, kulturális utak, gasztroutak, nem tudom, vallási Igen. turizmus, tehát annak a specialistájához menjünk, akinek megvan már a legjobb forgatókönyve, mennyi idő alatt érünk ide-oda, amoda, tehát ők pontosan tudják azt, hogy kell összerakni egy ilyen utat, és ha bármi történne, megoldják.
1: Igen.
2: Tehát azért mondom, hogy nem véletlenül egy szakma ez, tehát nem csak foglalási rendszerek, Igen. és megnyomok egy gombot. Úgyhogy, amit kérdeztél, hogy a megszervezés általában jellemző manapság, hogy az előre szervezés jóval előre. Hát a szilvesztert, azt mindenképpen legalább fél évvel előtte.
1: Na akkor most megállunk itt egy pillanatra, jó, és innen fogjuk folytatni, mert most egyrészt lejárt az időnk, és erre egy picit több időt szeretnék szánni, úgyhogy hírek és zene után folytatjuk.

0: ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna
3: FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szetler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember a vendégem ebben az órában, és az őszi-téli utazásokról beszélgetünk, milyen desztinációt érdemes felkeresni, mire figyeljünk, hogyan tervezzünk. Hát az már lehet, hogy egy kicsit rossz hír a hallgatóinknak, hogy a szilveszteri és az évvégi pihenés utazásra már egy picikét elkéstek a foglalásokkal, hiszen október van, ugye 2 hónap múlva, ezt mondjuk kimondani is nehéz, hogy itt van karácsony és a szilveszter, de hát ez van. Tehát erről már akkor lekéstek, mert ugye ott hagytuk abba a beszélgetést a hírek és a zene előtt, hogy fél évvel előtte el kell kezdeni, vagy akkor már foglalni is érdemes?
2: Hát mindenképpen beszéljünk egy szakemberrel, ha valahova akarunk menni, akár délre, tehát a trópusi desztinációkra akarunk menni, vagy hegyekbe valahova, havas hegycsúcsok közé, és ott akarjuk tölteni a szilvesztert, mindenképpen egy fél évvel előtte már menjünk el, és egyeztessünk vele. Mert az árak, egyrészt a helyek fogynak, az árak emelkednek. És ilyenkor már vagy másfélszer annyiért, vagy kétszer annyiért, és elkelnek úgyis a szobák.
1: Meg egyre többen, legalábbis itthonról én azt látom, hogy egyre többen töltik már a karácsonyt is kint, melegebb helyeken. Szóval nagyon sokat változott szerintem az embereknek az utazási szokása.
2: Nagyon sokat változott, igen, és például az őszi szünet, amit még szerettem volna említeni, azt is jóval előtte. Nagyon-nagyon felkapottak az őszi szünetnek az időpontjai mindenhol, legyen az Emirátusok, vagy bármi más. Tehát jóval előtte le kell szervezni. Egyáltalán jellemző manapság, hogy az előre szervezések nem annyira a last minute-ek ideje van, mint régen volt, hogy akkor kivárjuk. Az utazás szervezőknek sem egy jó dolog, ha összetalálkoznak az utasaik egy úton, és akkor kiderül, hogy a társaság fele féláron utazik, hanem jó előre megszervezik az utakat, és akkor tényleg csak ilyen veszteség elkerülése miatt egy-egy helyek maradnak, de ez a jellemző a mai piacra.
1: Hogyha valaki nem a meleg vidékekre akar menni, vagy a meleg desztinációkra, hanem mondjuk síelés, a havastájakra vágyik, ha tél, akkor az legyen olyan tél, hogy térdig érő hóban. Őnekik mit tanácsolsz, nekik tudsz-e segíteni abban, hogy mik azok a desztinációk, amiket érdemes felkeresni így a tél beköszöntével?
2: Hát nagyon népszerű Ausztria, nyilván ugye a legtöbb magyar oda utazik, ugye? De hát a francia Alpok az azért eléggé húzós, de sokan nem gondolnak például Georgia vagy Grúzia, ugye? Arra is, hogy remek síterepek vannak, mindössze 3 óra repülővel. Ott is érdemes szétnézni, vagy Montenegro. Montenegróban is gyönyörű hegyek vannak, nagyon jó síterepek vannak. Érdekes módon Cipruson is vannak, nem hosszú ideig, igen, vannak olyan hegyeik, ahol egy rövid ideig lehet menni síelni, tehát ezt is érdemes megnézni.
1: A rövid idő az mikorra szokott esni körülbelül az a rövid
2: idő? Hát nyilván a télnek a leghidegebb időszaka, úgyhogy pont most beszélgettünk az egyik szakemberrel egy ilyen workshopon, aki ezzel foglalkozik, és hát ő említette, hogy ez. Tehát amire nem is gondolnánk, tehát érdemes leülni egy utazás szervező kollégával ilyenkor, hogy ezek azért jobban elérhető helyek, mert úgy értem, hogy anyagilag, és nem is gondolnak rá. Montenegro is itt van 1 óra repülővel, tehát.
1: És mennyire gyönyörű egyébként, az télen-nyáron érdemes, azt gondolom, hogy oda menni. De az, hogy Cipruson is van lehetőség, ez meglepett. A másik, amit említettél, Grúziát, hát mondjuk ez erősen nagyon van tudomásunk. Grúziáról egyébként egyszer készítettem egy ilyen utazási műsort a Jurák Zsolttal, és pont akkor jött haza Grúziából, és mesélt róla, és annyira elvarázsolta, és őszintén megmondom, engem is, ahogy beszélt Grúziáról, mondta, hogy nem számított rá, hogy ennyire csodálatos, és ennyi csoda fogja ott várni.
2: Igen, én is voltam kint így sajtóúton, tehát mi is láttuk a csodálatosak a hegyek, tehát nem is képzelnék el a magyar utazók, hogy mennyire szép. Nem igazán erős a promóciója, tehát nem tudunk róla eleget, és ott a hegyekben tehát szintén olyan síterepek vannak, hogy döbbenet.
1: És az megfizethetőbb is, gondolom, Grúzia. Igen, például. Persze. Azért, mert nem annyira ismert, nem annyira felkapott.
2: Igen, hát legalábbis itt általunk nem annyira felkapott, vagy más jellegű turizmusban jár elől, hogy nem mondjam, szerencsejáték turizmus például. Tehát nagyon sokan járnak oda például Izraelből.
1: Aha.
2: Tehát ugye, igen.
1: De akkor visszatérve még az évvégi hát nyaralásra vagy pihenésre, pontosabban inkább így fogalmazok, amit ugye már nagyjából így lekéstek, de van-e esetleg olyan hely, nem biztos, hogy tudsz ilyet mondani, ha nem, akkor nyugodtan mondd, hogy nem, de ami még így utolsó percen is megfizethetően, elérhetően, tehát hogy az utolsó percet, ezt most októberre gondolok, tehát hogy most valaki hallgat minket, és azt mondja, hogy húha, hát én is akarok menni, és még nem foglalkoztam vele, na akkor gyorsan nézzük meg, hogy merre mehetnék az ünnepek alatt.
2: Hát, Maldív-szigetek.
1: Aha.
2: Ugye például ott azért remélhetőleg lesz még hely, de...
1: A Maldívra pedig pont azt gondolná az ember, hogy hát azért az a luxus desztináció. Hát ott
2: nem feltétlenül, ugye a Maldív-szigetek üzletpolitikájában az szerepel, hogy minden költségvetésre van egy ajánlatunk.
1: Aha.
2: Tehát ott, amiről már korábban szó volt, a vendégházakban töredéke összegére lehet menni, és azt érdemes esetleg megnézni. Alapvetően elég kevés reklámot, promóciót kap, de én például tudok segíteni, tehát van rengeteg kapcsolatom kint, tehát hogy nem csak a luxus szállodák, hanem ide is ugyanolyan gyönyörű az óceán, tehát azért mondom, és sokkal kevesebb összegért. Tehát ott például biztos, hogy Szesel az nagyon-nagyon be van már foglalva ilyenkor, az húzósabb is alapvetően. Hát Mauritius az szintén, ugye hát ő kifejezetten luxus desztinációnak deklarálja magát, tehát turisztikai szakemberekkel beszéltem ott a vezetőségben, és ők megmondták, hogy hát annyira messze vannak Európától, hogy itt olyan drága a repülőjegy eleve, hogy itt nem lehet hátizsákos turizmust hozzá kapcsolni.
1: Igen.
2: Tehát ahhoz már csak a drága szállodákat, golfpályákkal, tehát ilyen helyek vannak.
1: Hát azért az is jó lehet így a téli időszakban.
2: Igen. Egyiptom még, ami szerintem télen így elérhető, ott rengeteg szálloda van, és az egész part végig a Vörös-tengeren, tehát
1: és ott
2: nem csak
1: az
2: Orpada.
1: Idő, igen, ott ilyenkor az idő is jó, télen is, ha nem is lehet fürdőzni,
2: hát,
1: de nincs.
2: Azért novembertől már nem annyira jó ott. Tehát voltam én kint olyankor, amikor hát már hideg volt a víz, tehát már nem esett jól bemenni.
1: Én nem tudom, én nekem jól esne decemberben bemenni, mondom őszintén. Na de most életöröm zene jön, és akkor jövünk vissza még egy néhány perc erejéig, tartsanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember a vendégem ebben az órában. Őszi-téli utazásról, desztinációkról beszélgettünk. Rengeteg dolog elhangzott itt, hogy hova érdemes menni, akár ha valaki síelést választ. Ha városlátogatás, még arra még egy picit itt a városlátogatásokra még térjünk vissza. Én azt tanácsolom a hallgatóinknak, hogy hallgassák vissza a beszélgetésünket, az oldalunkon megtalálják, Spotify-on, iTunes-on is elérik, felkerül nem sokára, tehát most még nem elérhető, de nem sokára meg fogják tudni hallgatni. Illetve még azt is fontosnak tartom elmondani, hogy ugye Szilvinek van ez a Trip and Travel, ugye ez az utazási oldal, ahol ezekről, amiről mi beszélgetünk, azért nagyjából már írtál is.
2: Igen, írtam is, illetve hogyha bárkinek tanácsot tudok adni, tehát hogy milyen jellegű út érdekli, akkor megfelelő kollégához irányítom. Én magam is ugye szervezek utakat, de ha mondjuk valaki egy-egy desztinációnak a kifejezett szakemberetet ismeri sokkal jobban, mint a többiek, akkor nyilván oda fogom küldeni hozzá, hogy mert úgy jár a legjobban.
1: Igen, de ez is fontos, ez a fajta hozzáállás, amit most mondtál, hogy nem az van, hogy minden áron minden te megoldasz, és mindenhova megszervezed, hanem ha van olyan, aki esetleg jobban ismeri, akkor átirányítod ahhoz, szerintem ez tisztességes.
2: Persze, hát ilyen többször előfordul nyilván, tehát most én is tudnék ajánlani szállodákat, vagy megvannak a kapcsolatok, de van, akinek sokkal jobban, mert azon a területen dolgozik csak. Én mondjuk Indiai óceán térsége inkább, ami azt mondom, hogy jó szívvel ajánlom, de valaki máshova utazik, akkor nyilván olyan kollégához fogom küldeni, aki abban profi.
1: Igen. Na, akkor említettem, hogy a városnéző utazásokra egy picit térjünk vissza, hogy itt oké, hogy ilyenkor leginkább ősszel ajánlott, vagy akár télen is városlátogatásra, hiszen ugye nincs azon, hogy hőség, nincs olyan sok ember jó esetben. Tudunk-e mondani egy-két olyan várost, akár többet is, és mondjuk Európán belül, de még csak nem is feltétlenül bárhol, így a nagyvilágban inkább azt mondom, tágítsuk ki, így a határainkat toljuk ki, amit ahova érdemes, vagy amit te így ajánlasz, vagy te is voltál már esetleg akár ősszel télen, és azt mondod, hogy na az a város, vagy ezek azok a városok, amit érdemes megnézni, és még mondjuk talán megfizethető is, jó sok kívánságom van, ugye?
2: Hát ugye a klasszikusok, Toszkána, Firenze, Siena, ami ilyenkor szerintem abszolút jó.
1: Ez még ősszel, tényleg.
2: Ez még ősszel. Hát a fővárosok természetesen, tehát Róma, London, Párizs, ezeket még a tél beállta előtt, illetve vannak az úgynevezett, ezek a karácsonyi utak.
1: Ja, igen.
2: A karácsonyi városlátogatások az olyan körülbelül 3 napra szoktak kimenni, bár vannak, akik csak Bécsbe kiugranak.
1: Igen.
2: Egy-egy napra. Tehát az még, ami úgy érdekes lehet, és busszal mondjuk elérhető. Uh-huh. Ezek népszerűek. Itt nálunk is van ennek specialistája, tehát olyan cég, aki ezzel foglalkozik, és ezek a 3 napos karácsonyi vásárok Dél-Németországba, ugye Bécsbe, igen, akár igen. Lengyelországba.
1: És ezek, ha jól tudom, ezek már az advent első vasárnapjától elkezdődnek, ugye? Tehát ez várhatóan november végétől elindulnak ezek.
2: Persze, elindulnak, mert ez csak ilyen, hát ilyen shoppingolással egybekötött. De hát nyilván a karácsonyi hangulatot megélni, vagy Finnországba fölmenni, ennek van most kultusza szintén.
1: A Mikulásra találkozni,
2: igen.
1: Mondjuk.
2: Igen.
1: Mondjuk már Budapestre is
2: eljött.
1: Nem, hogy már, de már régóta járkál ő ide is. Az igazi Mikulás. Van-e esetleg olyan, amire mindenképpen érdemes figyelni, sokkal inkább, mint mondjuk, ha lehet ezt külön szedni, a nyári és a téli utazást, vagy ezt nem is lehet így külön szedni igazából, mindig odafigyelve és tudatosan és óvatosan. Például gondolok az időjárásra.
2: Az időjárás azt ott arra hívnám fel csak a figyelmet, amihez nem vagyunk hozzászokva, tehát ha mondjuk ha Dél-Kelet-Ázsiába megyünk, ugye a esős évszak, és eléggé elvadult az időjárás mostanában, tehát esetenként ciklonokkal kísért. Ez most lehet, hogy túlzásnak hangzik, de én magam is jártam úgy, Goán például, Nyugat-Indiában, hogy nem tudott a repülőgép leszállni, tehát érdemes tájékozott, bár ugye megszervezzük előre jóval, akkor ez
1: akkor
2: kiszámíthatatlan,
1: nehéz,
2: vagy hogy esetleg elhalasztani egy héttel, de hát nyilván a szervező az erre gondolni fog, vagy akkor valami megoldást fog találni. Tehát ez az, ami befolyásol. Hogyha ugyanez, ugye a karibi térségben, ott pedig a hurrikán szezon van ilyenkor, tehát szintén az esős évszak van, és nagyon komoly nagy esők lehetnek, tehát konkrétan nekünk is a hazajövetelünk csúszott órákkal, mert olyan heves esőzések voltak Miami-ban, hogy egyszerűen nem tudott felszállni a gép, és nem csak egy, hanem sok-sok-sok, mit tudom, másfél óráig. Uh-huh. De amikor ott kint vagyunk, tehát számítsunk arra, hogy jó pár órát el fog venni a programokból ez. Uh-huh. Tehát ez szokatlan, tehát rendkívül heves esőzések, nem olyan, mint nálunk.
1: Igen,
2: hát ezek a csendes őszi eső.
1: Igen, de itthon is azért változott az elmúlt években. Vannak ilyen nagyon hirtelen leeső, óriási mennyiségű csapadék.
2: Igen. Igen, ez új, de ez olyan területeken, ahol vannak a kimondott esős évszakok, ez sokkal erősebb. Uh-huh. Tehát Tajföldön is értem én meg olyan időt, hogy órákig nem tudtunk kijönni, tehát égszakadás földindulás, tehát ilyenek vannak, csak hogy, de nyilván ugye ez az ára, hogyha mondjuk ebben az időszakban utazunk, mondjuk olcsóbbak az utak, akár ide, akár, most nem akarok elijeszteni senkit, csak ezzel számolni kell. Tehát ahogy itt is erősebb, szélsőségesebb az időjárás, ugyanez egy trópusi környezetben szintén.
1: Uh-huh. És ott nincs ilyen, tehát hogy nem változnak mondjuk, hogy, mert ugye itthon pont ez, amiről az előbb beszéltem, hogy ilyen hirtelen nagy esőzések vannak, tehát hogyha mondjuk valaki ide utazik, akkor tudja, hogy itt tudta, hogy körülbelül mikor milyen idő van, meg egyáltalán bárhova világon utaztunk, eddig tudtuk, hogy körülbelül ebben a hónapban itt olyan hasonló, de ugye folyamatosan változik az időjárás, tehát hogy ezt mennyire lehet valójában 100%-osan kiszámolni. Hogy akkor most ez az esős évszak, ez biztos szeptemberben lesz, most mondok valamit, és nem csúszott át már októberre.
2: Ez így volt még pár éve, de ha konkrétan kérdezek kollégákat Maldív-szigetekről, Sri Lankáról, Tajföldről, ők is azt mondják, hogy egyszerűen nem tudják alá pontosan megmondani, amit régen megtudtak, tehát hogy novembertől lehet nyugodtan jönni, mert teljes szélcsend, süt a nap, semmi eső, tehát azt mondták, de most már nem. Úgyhogy igen, ott is változik, tehát úgy nem tudják megmondani 100%-ra, mint mondjuk pár évvel ezelőtt.
1: Igen. Szóval a lényeg az, hogy így zárszóként egy mondatban, hogy mindenképpen lehet szörfözgetni, lehet keresgélni az utakat, akár még így a őszi-téli időszakra is, de a szakember megkeresése fontos, aki megtervezi, megszervezi, hova menjünk, ha már csak ezt nézzük, amiről most beszélgettünk, ugye az időjárás miatt is, de nyilván egy csomó minden más dolog történhet, ami miatt ez nagyon-nagyon fontos. Egyébként ebben Szilvi is tud segíteni, ahogy mondta.
2: Hát az időjárással kapcsolatban még csak annyit mondanék, hogy különösen ezeken a trópusi helyeken azért is fontos szakemberhez fordulni, mert ezeken a szigeteken, legyen az egy Mauritius, egy Madagaszkár, Seychelles-szigetek, tehát teljesen más abban az adott évszakban a klíma, ilyen mikroklímák vannak. Uh-huh. A nyugati part, keleti part, voltunk Mauritiuson, ahol a kite surf világbajnokság volt, tehát úgy elvitt a szél, ahogy voltál mindenestől. A nyugati parton teljes csend. Ezt nem tudja csak az, aki ismeri a terepet. Igen. Tehát ezért is fontos, ez nincs ott a foglalási rendszerekben, hogy ne menjél most, mert elvisz a víz, vagy a két méteres hullámok vannak, vagy ilyenek. Ha kinéztünk, van egy álom hotelünk, akkor azt kérdezzük meg a szakembertől, hogy oda mikor érdemes menni, uh-huh. Ha pedig van egy adott szabadságidőszakunk, akkor ahhoz képest abban az időszakban melyik hotelek közül válasszunk. Uh-huh. Ez nagyon fontos, tehát a helyismeret, a terepismeret, mert hazavághatja az egész nyaralást, hogyha nem tud bemenni az ember egy hétig.
1: Hát és azért nem mindegy, hogy kifizet az ember egy csomó pénzt, és akkor igazából nem is tudja jól érezni magát, sőt, lehet, hogy kint ragad, vagy haza kell jönnie korábban, sokféle forgatókönyv létezik. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszer!
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybank elnököt. Nem változott a jegybanki alapkamat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt, írja a HVG. A portál információi szerint a Magyar Nemzeti Bank volt elnök ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. Az országos rendőrfőkapitányság arról tájékoztatta a HVG-t, hogy a nyomozók 7 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, mindegyikük házában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek a mobileszközeikről. A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Változatlanul 5,5%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. A kamat folyosó két széle is a korábbi szinten maradt. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a változatlanul tartott irányadó mutató támogatja az inflációs cél elérését. Varga Mihály hangsúlyozta, a magas energiaárak, valamint a bizonytalan világgazdasági és pénzügyi piaci környezet miatt óvatos monetáris politika szükséges. Személyesen tárgyal egymással ma az amerikai és az ukrán elnök New Yorkban. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij egy az energetikai infrastruktúrára vonatkozó orosz-ukrán tűzszünet lehetőségéről egyeztet. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter egy interjúban utalt arra, hogy a találkozón feltehetően szó lesz arról is, hogy nemrég ukrán légicsapás érte az Egyesült Államokhoz köthető tengeri hajókat és olajszállítmányokat. A tárca vezető szerint valószínűleg nem szándékos támadás történt. Az EU tagállamok megegyeztek az Oroszország elleni szankciók hosszabbításáról. A döntést az Európai Unió tanácsának hivatalosan még jóvá kell hagynia. Diplomáciai források szerint kompromisszumos megállapodást kötöttek, két üzletember ugyanis lekerül a szankciós listáról, cserébe a büntető intézkedések másfél éves meghosszabbításáért. Több helyen is leesett az első hó Közép- és Dél-Európa magasabban fekvő hegyvidéki térségeiben. A Magas Tátrában 1400-1600 méteren már csak nem 20 cm vastag a hóréteg. Emellett Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is havazott. Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. A szél megélénkül, ma még helyenként erős, néhol viharos lesz. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában vendégem dr. Szigeti Réka, egészségfejlesztő szakpszichológus, a Suli Nyugi Program szakmai vezetője, és a témánk az nem is azt mondom, hogy nagyon aktuális, mert ez már egy jó ideje aktuális ez a téma, azt gondolom, az iskolai bullyingról fogunk beszélgetni, azaz az iskolai zaklatásról. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: No hát ugye ez, hát bátran mondhatjuk, hogy egyik legsúlyosabb és leggyakoribb jelensége az iskolai bullying, nem csak az áldozatok egészségét rombolja, hanem akár ugye hosszú távon az iskolai közösségek biztonságérzetét, ugye ez a tanulás minőségét is veszélyezteti, szóval ez mondhatnánk úgy is, hogy több sebből vérzik, tehát több területen okozhat problémát. Elsőként én azt szeretném, hogy tegyük ezt tisztába, hogy hogyan határozhatjuk meg azt, hogy bullying, mit jelent ez pontosan, illetve ennek milyen formái vannak.
2: Igen, ez egy fontos kérdés, mert sokszor összemosódnak a határok, és mindenfajta konfliktust is néha bullying alatt értenek, holott ez egy kicsit speciális formája a bántalmazásnak. Fontos benne, hogy ez szándékos legyen, hogy ismétlődő legyen, tehát egy egyszeri eset, lehet az egy nagyon kemény eset, ami ellen rögtön, biztos, hogy rögtön fel kell lépni, de attól ez még nem bullying. A bullyinghoz kell az, hogy ez ismétlődően előforduló dolog legyen. Fontos az, hogy az a célja azért indul ki, hogy vagy fizikálisan, vagy pszichésen fájdalmat kárt okozzon a másiknak. Tehát az is, hogyha én mindig kidobom a cipőjét a szemétbe, vagy hazafele megvárom, és akár csak piszkálom, és még ha nem is verem meg, az is bullyingnak számít ilyen szempontból. Tehát ez a nyomás, vagy állandóan kiröhögöm, vagy mondjuk mindig róla teszek fel képeket a nem tudom én, a közösségi oldalra vagy bárhova, bármilyen csoportra. És egy olyan másik személlyel szemben, aki diák, aki nem tudja magát megóvni. És nem egy viszontámadás ez, bár ez igazából mindegy is, de hogy az a célom, az a célja ilyenkor annak, aki bulli, úgy hívjuk itt a bántalmazó részt, hogy ő valahogyan fitoktassa a saját erejét, dominanciáját. És ezt hívjuk bullyingnek. Tehát fontos benne még egyszer, hogy szándékos legyen, hogy ismétlődő legyen, és egy olyan diák ellen, másik olyan személy ellen történjen, aki nem tudja magát megvédeni.
1: Most egy nagyon egyszerű példával élve, tehát az, hogyha az általános iskola alsó tagozatánál a egymás mögött ülő kislány mondjuk minden egyes alkalommal húzigálja az előtte lévő kislánynak a haját. Uh-huh. Ez minek minősül?
2: Nagyon jó kérdés, mert itt valószínű, azt ugye nem, csak ebből nem tudom, de ebből persze, azt igen. feltételezném, hogy itt arról van szó, hogy ő ingerszegénynek éli meg azt az első vagy második órát, és ezért valamivel le akarja magát kötni, és piszkálódik. Uh-huh. És húzogatja az előtte ülő haját, de közben lejti a hegyezőt, és mindenfélét csinál, és a pattásánt is szólongatja, és ez egy nagyon jó példa arra, hogy ez nagyon valószínűleg nem bullying, hanem arról van szó, hogy ő nem tudja magát lekötni, hogy úgy próbál meg kapcsolatot létesíteni a másikkal, ami nem egy szerencsés dolog, mert nem az van, hogy megkérdezi, hogy na figyelj, milyen volt milyen volt táncolni együtt a lányokkal, vagy hogy te megtanultad-e a verset, hanem hogy elkezdi húzigálni a haját. Tehát ezért fontos, hogy mi is a célja, amit nem mindig tudunk felmérni, de ebből a helyzetből én ezt szagolnám ki így első körbe, hogy itt valószínűleg nem bullyingról van szó. Hogyha viszont az van, hogy csak őt azért, hogy bántsam, azért, hogy fájjon neki, vagy megalázó helyzetbe kerüljön, és ezért mindenki kiröhögje őt az osztályban, és ez lesz a célja, mert én ezt mindig csinálom, mert el tudnám képzelni azt is, hogy mit tudom én, vagy mondjuk,
1: tehát hogy egy szándékos károkozás, egy rossz indulatú, tehát maga a kiinduló pont, az ember, akiből kiindul az aklatóból, az egy szándékos károkozás.
2: Igen, és itt nem is már, hogy úgy fogalmazzuk meg néha, ugye, hogy ez rossz indulat, de hogy igazából ő nem az a célja, hogy rosszat okozzon a másiknak, hanem az, hogy a dominanciáját meg tudja élni. Valahogy az, hogy akkor ő itt kontrollálja,

0: Lája a helyzetet.
1: Uh-huh. Na most nem felmentve nyilván a zaklatót, de ennek mi lehet az oka, tehát hogy valaki már ilyen attitűddel megy be az iskolába?
2: Ez egy jó kérdés, nagyon sok minden lehet háttérben, minden esetben más és más. Szokták mondani azt is, hogy akár ő maga is olyan helyzetbe kerülhetett máshol, ahol bántalmazták, ez sincs kizárva, de ez nem olyan nagyon tipikus, tehát nem feltétlenül ez van. Az viszont valószínűleg van, hogy ő úgy éli meg a saját pozícióját, hogy ez egy alávetett pozíció valamiért, és ezért ő fölül akar kerekedni. Ezt sokkal sűrűbben látjuk. Illetve azt is, hogy nagyon sokszor azok, akik ilyen agresszorok, akik elkövették, nem tudják jól értelmezni a szociális helyzeteket. Nem tudnak jól mentalizálni, tehát nem tudják jól beleélni magukat a másik helyzetébe. Uh-huh. Hiányzik valahogy ez az empátiás készségük.
1: Ami egyébként a családból jöhet?
2: Nem, tehát, hogy nem feltétlenül. De abból is, tehát hogy nyilván a szocializáció tudja segíteni, de ez egy egész egyszerű ilyen képességünk. Aha. Tehát ez egy ilyen kognitív képesség, hogy én mennyire tudom átlátni, és mennyire tudok szempontot váltani. És mennyire tudom azt, hogy a másik abból a szempontból mit láthat, mit nem. Uh-huh. Tehát, hogy ez inkább egy ilyen készségszint, és ezeknek a gyerekeknek ez a készsége sokszor alacsonyabb.
1: Na akkor innen fogjuk folytatni ettől a gondolattól, egy életöröm zenét hozunk, és jövünk már is vissza.
3: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Szigeti Réka, egészségfejlesztő szakpszichológus, a Sulinyugi program szakmai vezetője. Témánk pedig az iskolai bullying, vagyis ugye az iskolai zaklatás, ami hát szerintem nincs olyan szülő, aki ne találkozott volna már ezzel a fogalommal, vagy akár úgy, hogy érintett. Reméljük, hogy kevesebben vannak, de majd mindjárt erre is kíváncsi vagyok, hogy van-e erre vonatkozóan bármilyen adat, hogy hány százalékban érintettek ma, és egyáltalán így, hogyha visszanézünk néhány évvel korábbanra, hogy mennyit változott azóta a helyzet. Viszont előtte az jutott eszembe az imént a zene előtt, hogy a gyerekeknél jellemzőbb a bullying, vagy felnőtt korban is ugyanannyira, csak erről nem beszélünk, és sokkal inkább a fiatal korosztályról.
2: Igen, a munkahelyeken is jellemző, ott néha ez már mobbingnak hívjuk, amikor úgy valakit, hát úgy kifelejtünk mindig meghívni az esti kocsmázásból, vagy bármiből, amikor mi összeülünk, vagy csak úgy a háta mögött csukdosunk, nem hívjuk el, véletlenül mindig úgy alakítjuk, hogy nem hívjuk el őt.
1: De ez már egy tudatos dolog felnőttként.
2: És így van, és egy kicsit ki is figurázzuk őt, amikor nincs jelen, vagy akár akkor is, amikor jelen van mások előtt, szóval ez a mobbing, ez nem csak a gyerekekre jellemző. Ez megmaradt sajnos a felnőtt korban is, a munkahelyeken is. Azért nem olyan nagy százalékban, tehát azért felnőve a szociális készségeink fejlődnek. És
1: jó esetben.
2: Jó esetben, így van. És ott a fizikai agresszió is azért kevésbé valósul meg, de az is előfordulhat, hogy fizikailag csattanunk össze, és az is, hogy igen, van egy ilyen kis, mindig kifiguráznak, valahogy én keveredek abba a pozícióba, ahol megszégyenítenek. Ez azért én azt érzem, bár erre vonatkozóan nem ismerek adatokat, de azt gondolom, hogy ebből kevesebb van a munkahelyeken. Másfajta bántalmazás viszont, ami az iskolában is, mert nagyon sokszor, tehát bántalmazás az szerintem mostanában az egyik leggyakoribb probléma az iskolában, majd kérdezted. A bullyingnak is növekedett az előfordulása, de mindenféle bántalmazásnak egymás között pedig még inkább szerintem.
1: Hogyan tudjuk ezt kiszűrni? Mi a bullying, mi a bántalmazás? Mondja, beszéltünk itt a zaklatásról, az ártatlan zaklatásról úgymond, vagy az ártalmatlan zaklatásról, a bullying, és akkor mit mondhatunk itt a harmadiknál?
2: Talán úgy érdemes elkülöníteni, hogy legyen egy ilyen nagy bugyor, ami a konfliktusok, amiben ugye minden bele van és belefér, és annak van egy olyan része, ami verekedés, összeveszés, tehát fizikai, verbális szinten is megnyilvánulhat, ami elkülöníti, ez a kölcsönösség.
1: Aha.
2: Tehát ez az oda-vissza adok-kapok, attól még ugyanúgy be kell avatkozni, és ugyanolyan készséghiány és mindenféle más állhat a háttérben, de ott egyenrangúbbak a felek. Van, amikor az egyik nagyobbat üt be a másiknak, vagy jobban odaszól a másiknak, de ott van egy adok-kapok. És ott ezért a megoldásban is egy picit másképp kell ehhez hozzáállni, tehát ott például összeültetni a feleket, megnézni, hogy vagytok ti ezzel, mit gondoltok a másikról, mert ott előfordult, van ennek egy nagyon normatív része, azt gondolom, amikor például nagyon tipikus a fiúk közötti dominancia harcok vannak, hogy akár csak egy szünetben összeverekednek, mert beszólogatnak egymásnak, vagy megsérti egyik a másikat, és ugyanez lehet a lányoknál is, a civakodás, amikor éppen összevesznek, és hogy ez azért nem egy ijesztő dolog. Tehát, hogy ez az élet része, igen. Ez régen is volt, csak ezt a szülők nem mindig látták, hogy az utcán hogyan vesztünk össze régebben, és milyen kisebb, nagyobb nézeteltérések voltak, ez rendben van, és van ennek egy olyan szintje, ami megmaradhat a gyerekek szintjén, és majd ők ezt lemeccselik, és legalább megtanulják a konfliktusokat kezelni.
1: Pont ezről teszem, hogy illetve ezt akartam kérdezni tőled, hogy gyerek azért, valószínű azért van többségben gyerekkorban, ugye ez akár a zaklatás, a bullying, a bántalmazás, mert hogy a korlátainkat próbálgatjuk, tehát gyerekkorban, hogy meddig lehet elmenni. Tehát igazából ezt mondhatjuk-e azt, hogy a fejlődésünk pszichés, mentális fejlődésünknek természetes része?
2: A konfliktusok, és azt, hogy összeveszünk a másikkal, az abszolút. vagy akár most egy ilyen kis könnyebb összeverekedés mondjuk a fiúk között, egy kis kakaskodás, ugye ezt így hívtuk. Ez azt gondolom része, hogy ki hogyan. Az viszont, hogy valakit kipécézek, és egy ártatlant, akár többekkel együtt ilyen helyzetbe hozok, az nem, az sosem.
1: Az már hát, a kóros állapotnak
2: az már, az igen, és nyilván, és a konfliktus is lehet kóros, és ott is biztos, hogy beavatkozást igényel, de annak van egy olyan szintje, most mondok egy példát, hogy másodikos lányok elkezdenek összeveszni, és az egyikőjüket nem akarják most már, hogy átmenjen velük játszani, mert éppen összevesztek, és a, most mikor ki, kivel játszik a szünetben, itt nem biztos, hogy a szülőknek be kell ebben lépni, kell beszéljenek, nem feltétlenül kell a szülők egymással beszéljenek, bevonják ebbe a tanítónénit, hogy hú, de most összevesztek, pedig én szeretném, hogyha vele játszana, mert néha ezt is látjuk. És a pedagógusok visszajelzik, hogy itt aztán nehéz is, mert már túl sokat vállal át a szülő is, és túlzottan involválódik egy olyan helyzetbe, ahol elengedhetné, hogy a gyerekek nyilván támogatni kell, vagy megbeszélni otthon, hogy mi a fontos, hogyan viselkedj, és azt is hozzátenni, hogy lehet, hogy most összevesztetek, de lehet, hogy holnap már ki tudtok békülni, kérdezd meg, térjetek rá vissza, tehát nem olajat önteni a tűzre. Igen. De hogy nem kell feltétlenül beavatkozni. A bullying helyzetekben egészen biztosan be kell avatkozni, azt biztos nem lehet lesodorni az asztalról.
1: Na akkor ebben fogjuk folytatni. Jönnek a legfrissebb hírek, életöröm, zene, és jövünk vissza.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Szigeti Réka, egészségfejlesztő szakpszichológus, a Suli Nyugi program szakmai vezetője. Témánk az iskolai bullying, vagyis az iskolai zaklatás. Ugye ez a napjaink egyik legsúlyosabb problémája. Ugye nem csak hosszú távon is nyilván veszélyezteti az iskolai közösséget, a gyereknek a pszichés, mentális fejlődését, úgymond a tanulási nehézségeket is okozhat, tehát oda kell erre figyelni. Ugye szó volt arról a hírek és a zene előtt, hogy különbséget kell tenni nyilván a konfliktusok és a, tehát a, az ártalmatlan zaklatások, illetve a, azt nevezhetjük így, hogy ártalmatlan zaklatás, mert ez már nem.
2: Igen, tehát, hogy vannak olyan, inkább úgy fogalmaznék talán, hogy vannak olyan kisebb konfliktusok, amik természetes velejárói az együttélésnek, és bizonyos szinten kell csak beavatkozzunk, ott is lehet, hogy kell, és van olyan konfliktus, ahol rögtön kell, ugye? Tehát, ahol nagy indulatkisülés van, mert néha olyat is látunk azért, hogy igen, nem tudom, hetedik, nyolcadikban azért elkezdi folytogatni az egyik gyerek a másikat, annyira elveszíti. Akkor ott valószínűleg van egy indulatkontrollzavar, ami miatt szintén be kell avatkozni, és rögtön nyilván menteni kell a helyzetet. Igen. Tehát, hogy a beavatkozási szint az attól függ, hogy milyen erőteljes a konfliktus, de van olyan szintje ennek, amit a gyerekek meg kell tanuljanak legyőzni, és van olyan alacsony szintje ezeknek a kis összevesztéseknek, ahol nem kell beavatkoznunk, vagy nem feltétlenül, vagy igen, csak támogatni kell a gyerekünket. Igen, de igen, zaklatásból nem, nincs olyan, tehát ha valakit zaklatnak, mert ugye a zaklatásban benne van az, hogy ez egy állandó
1: igen,
2: dolog.
1: Visszatérő,
2: meg az is, hogy akkor ott dominancia van. Tehát, hogy akkor én fölülről zaklatom, és ő megéli magát áldozatnak. Mm. És ilyenkor biztos, hogy rögtön be kell avatkozzunk mindenki érdekében.
1: Pont itt hagytuk ugye abba a hírek és a zene előtt, hogy ha bullying van, vagy akár ugye ez a zaklatás, amit most mondtunk, akkor mindenképpen. Kinek van itt nagyobb felelőssége? Lehet-e ebben nem is tudom különbséget tenni?
2: Ugye nyilván a megelőzésre kell tenni a hangsúlyt, nem egy nagy novum ez. És,
1: de mint látjuk, ez nem igazán működik, tehát működik, nem, de amit, nem olyan szinten, ahogy
2: amit,
1: kellene.
2: Igen, mert abból, amit mondtam, még visszatérve rá, és azt erősíteném meg, hogy nem csak, hogy árt az osztálynak a bullying, hanem az okozati viszony másképp is igaz, hogyha felüti magát a bullying, akkor ez nem csak arról a gyerekről szól, aki buli, vagy akik még közvetlenül részt vesznek ebben, néha csatlósnak hívjuk azokat, akik vele együtt kinevelték, bántalmazzák a másikat, hanem ez az egész osztályról szól. És nem csak az áldozatról szól, ugye, mert ez szokott még lenni, hogy amikor bullying helyzet van, akkor ez a buliról és az áldozatáról szól. Igen. De nem, erről sokkal többről szól, szól a közösségről. Mert akkor úgy tűnik, hogy ez a közösség megengedi, hogy abban ilyen előfordulhasson. Aha. Ez az, amit a szakemberek ilyenkor hangsúlyoznak, hogy attól, hogy mondjuk nagyon sok esetben ilyet látunk, hogy akkor a bulit el akarják távolítani abból az osztályból, és akkor ezzel akarják megoldani a helyzetet. Rövid távon, után átkerül egy másik iskolába, és akár ez újra és újra előfordulhat, hogy ilyenkor fontosabb az, hogy a közösség erősödjön meg. Valamilyen helyreállító restauratív technikákkal például, hogy megnézni, hogy hogyan vagyunk mi, milyen normák vannak, azt hogyan tudjuk betartani, hogyan tudjuk a védőket mozgósítani. Hmm. Egyáltalán mit gondolnak, mit élnek meg erről a gyerekek? És ilyenkor ilyen körmódszerekkel jó beavatkozni, például a békés iskolák program ilyenekbe segít, és most már egyre több olyan olyan szakember van, aki ezzel foglalkozik, mert ahogy utaltunk rá, iszonyú sok ilyen probléma van. Hmm. És itt a felelősségben mindannyiunknak a felelőssége, társadalmi szinten is egyébként, tehát nem csak az iskola falain belül.
1: Pont ezen gondolkodtam, hogy ugye oké, hogy osztály úgymond kezelünk ilyen helyzetben, de hogyha tovább gondoljuk, akkor nyilván ez akkor ott a családdal is, tehát bizonyos családoknál is biztos, hogy van probléma, tehát ez annyira kit, a tanárok, a pedagógusok, igen, az iskola,
2: az
1: a
2: szülő,
1: tehát ez egy hatalmas nagy több csoportot ölel fel egy ilyen probléma.
2: És ha meg akarjuk oldani, akkor muszáj rendszer szinten ránézni a dologra. Uh-huh. Tehát nem lesz elég csak az agresszorral, vagy csak az agresszorral és az áldozattal beszélni, hanem olyankor meg kell vizsgálni, hogy hogyan működik ez a közösség.
1: Mennyire van felkészülve egyáltalán az oktatási rendszer erre, hogy...
2: Igen, hát most több olyan eset volt, ahol láttam, hogy elkezdtek gyártani erre protokollokat. Sok olyan hely van, ahol ilyeneket meg lehet nézni, hogy hogyan lehet ezt megelőzni, de én azt látom, hogy most kezdtük el úgy igazán az iskolák ezt kézbe venni. És hallottam olyan iskoláról is, tehát nagy ebben az olló a range, hogy hogyan is bánnak ezzel, mert van, ahol már működik rá protokoll, van, ahol be tudják ezt vezetni, és bevezetnek egy buddy rendszert, hogy mindenkinek legyen egy olyan társa, vagy nagyon figyelnek arra, hogy a közösség éljen. És van olyan, nemrég hallottam egy osztályfőnöktől, hogy azt mondta, hogy hát ilyennel ő még nem nagyon találkozott, és hogy nem szívesen foglalkozik vele a tantestület sem, mert nem tudják, mert ahogy mondtad, ez egy ilyen amőba, ami annyi mindent érint, hogy úgy ki esik a kezünkből, és nehéz jól megfogni a problémát, és nincsenek még rá felkészülve, ezért fontos, és ezért szorgalmazzuk, hogy ezzel senki sem maradjon egyedül. A szülő végképp nem maradjon egyedül, hogyha az ő gyereke bármilyen szempontból is érintve van, hanem rögtön jelezze ezt az iskolának, az osztályfőnöknek kérjen segítséget. Az osztályfőnök vonja be, az a legjobb, hogyha van erre egy csapat az iskolán belül, aki ezért felelős. Hogyha protokollban ilyet létrehoznak, amiben jó esetben benne van az iskola pszichológus, a vezető közül valaki, és olyan, aki mondjuk a gyerekvédelemért felelős, hogyha még van ilyen, sok iskolában egyébként még van. Tehát, hogy ne egyedül akarjuk megoldani, hanem nézzünk rá közösen.
1: Ugye, mert ugye egy-egy osztályközösség vagy egy iskolában sokféle gyerek kerül össze, tehát hogy itt tényleg nagyon-nagyon nehéz, azt gondolom, kiszűrni. Na de innen fogjuk folytatni, jövünk vissza, és a zene után folytatjuk a beszélgetést dr. Szigeti Rékával.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Station. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában az iskolai bullyingról, a zaklatásról beszélgetünk. Vendégem dr. Szigeti Réka, egészségfejlesztő szakpszichológus, a Sulinyugi program szakmai vezetője. Azt gondolom, hogy így elég szépen körbejártuk ezt a témát. Nyilván ebben rengeteg van, tehát nagyon sok olyan, gondolom, apró része van még, amiről nem sikerült mondjuk itt egészen ez idáig beszélnünk, és nagyon fontos. Nekem a szülő felelőssége még mindig az egy nagy kérdés, hanem tehát azt még egy picit arról így beszélné, vagy kérdeznélek, hogy tehát nyilván az ő felelő, tehát ő hogyan tudja észlelni? Tegyük fel, az iskolába mondjuk nem nincs olyan kapcsolata, mert vannak olyan szülők, akinek nincs olyan kapcsolata mondjuk az iskolával, a tanítónénivel, a tanárokkal, mert erre nem fordít különösebb figyelmet. Lehet, hogy egy nagyon elfoglalt emberről beszélünk, ugye ez is jellemző a mai világban. Egyszerűen nem tud leülni a gyerekével, nem tud erre ránézni, hogy mi lehet a gond, de észreveszi, hogy valami nem működik. Mi lehet neki az első lépés? Kihez forduljon?
2: Amikor kiderül, akkor a szülők nagyon megijednek, és akkor elhangozhat például olyan mondat, hogy úristen, mert amikor kiderül, az általában már fent van vagy egy ideje, éve, vagy fél ideje. Éve. Tehát, hogy néha ezek nagyon elhúzódóan derülnek ki. És olyankor a legfontosabb mondat, amit ajánlok a szülőknek, az, hogy jaj, de örülök, hogy elmondtad, és hogy jöttél és segítséget kértél tőlem, mert ez már önmagában fontos. A gyerekek ilyenkor ezt iszonyúan szégyelik, az áldozatok. És ilyenkor egy másik mondat, amit fontos kimondani, hogy ez nem a te hibád. Hogy nagyon sajnálom, hogy ez megtörtént veled, és ez igaz szülőnél, osztályfőnöknél, bármilyen szakembernél, hogy ezek kellenek az első mondatok legyenek, hogy kimondjuk azt, hogy az áldozat nem magát hibáztassa. Ez nem azért van, mert te nem tudod magad megvédeni, ez nem azért van, mert te túl félénk vagy bármi vagy, és akkor fontos az is, hogy az iskolában az legyen a következő kérdés, hogy mi történt, és hogy te mit tettél annak érdekében, hogy ez történjen, tehát mi a te részed ebben, mert egy áldozatnak sosincs ebben felelőssége. És hogyha ez így megtörtént, megnyugodtak, akkor biztosítani őt, hogy jó, akkor ez olyan dolog lesz, amit a kezünkbe veszünk, és amit nem lehet hagyni.
1: Bocsáss meg, csak ez a mondat, hogy az áldozatnak sosincs ebben felelőssége, soha semmilyen esetben egy olyan eset sincs, amikor van valamilyen szintű felelőssége az áldozatnak?
2: Nem, mert az áldozat azért, mert őt bántják, nem, nincs felelőssége. Ez ugye, most a párhuzamba vonjuk, ez onnan indul ki, ugye, hogy ha mondom ezt a nagyon egyszerű példát, amivel ezt szoktuk érzékeltetni, hogy az a nő, akit megerőszakoltak, vajon rövid szoknyába mente? És innen érződik talán ebből a példából, hogy nem, teljesen mindegy, hogy ő milyen szoknyában jár. Hogy ez felhívó jellegnek érzékelte a támadó, az a támadóban dőlt el, és ez a támadó része.
1: Milyen érdekes, hogy most, hogy ezt a példát hoztad, hogy igen.
2: Így már talán így könnyebb érzékelni.
1: Igen, mert hogy ilyenkor ugye mindig egy ilyen helyzetben az ember elkezdi az áldozat hibáztatását, hogy de vajon miért? Hát na azért, mert nem kellett volna úgy öltözködni, vagy nem kellett volna úgy menni. Igen,
2: ezért fontos ez, mert erre automatikusan, azért hogy kicsit megvédjen magunkat, hogy legyen erre szemünk saját magunknak. Ez egy automatizmus, mert az igazságos világba hiszünk, ez egy ilyen szociálpszichológiai fogalom. És az igazságos világban a rossz emberekkel történnek rossz dolgok. De ez egy illúzió. Sajnos a valóságban jó emberekkel is történnek rossz dolgok. És azért fontos erre figyeljünk, hogy az áldozat sose érezze azt, hogy itt egyéb, mert hogy ezt érzi. Tehát, hogy az áldozat, főleg ha gyerek, de ha nem gyerek is azt érzi, hogy úristen, mi a baj velem, hogy én ilyen szerencsétlen vagyok, hogy már megint engem piszkálnak. Ezért fontos, és ezért kritikusan fontos ezt kiemelni, hogy nem, azért nem te vagy a hibás, mert téged bántanak.
1: Ti a Sulinyugi programban segítetek, szintén gondolom ti is ilyen helyzetben?
2: A Sulinyugi programban a prevencióra helyezzük a hangsúlyt, mert maga a stresszlevezetés is egy olyan készségfejlesztés, nagyon sokszor az áll mögötte, hogy azt se tudom, hogy akkor most itt hogyan vezessem le a feszkót, és akkor a másikba ütök, rúgok, tehát a konfliktus helyzeteknek megágy az, hogy én nem tudom mit kezdeni a saját feszültségemmel. Egy másik rész, hogyha az áldozatnak is fontos, hogy tudjon mit kezdeni ezekkel a nehéz érzésekkel, le tudja vezetni, és ez segítheti azt is, hogy utána segítséget tudjon kérni, és azoknak, akik szemlélőkből azt akarjuk, hogy védők legyenek, mert ugye kulcsfontosságúak minden ilyen bullying helyzetben az osztályközönségben, nekik is fontos, hogy mert ők is megjelennek ijedve. Tehát ez mindenkit érint, lefagynak, vagy iszonyúan félnek tőle, hogy milyen következményekkel van ez rájuk nézve, vagy csak hirtelen nem tudnak lépni, nekik is szükségük van technikákra, és utána jó esetben tudják majd aktivizálni magukat és jelezni ezt a segítségkérést. És most a mentális egészség világnapjára készülve egyébként egy új programot hoztunk létre, a szociometrián, a gyerekek szociometrián alapuló tanmetet. Egyébként Hoffman Tavás és Bese segített minket abban, hogy létrehozzuk ezt a fejlesztést. A www.tanmet.hu oldalon lehet ezt elérni, és tanmet. Az arról tanmet, mint tanári metria, annak a rövidítése tanmet. Ez a tanmet, és arról szól, hogy az iskolák saját magukat, a tantestületeket fel tudják mérni. Mert ahogy mondtuk, hogy ez egy rendszer szintű dolog, hogy fontos ez, hogy ez az iskola is hogyan van, ők mint közösség hogyan működnek, hogy mekkora erő van abban a közösségben, hiszen ők közösséget tartanak fent. Először akkor a saját közösségüket kell megvizsgálják, akár bullying, akár kiégés, megelőzés, vagy stresszkezelés szempontjából, mert iszonyú nehéz most tanárnak lenni. Tehát, hogy ezek a terhek azért még jó pár lapáttal rátesznek a vállukra, és ez a program abba tud segíteni egy vezetőnek, hogy átlássa, hogy a saját tantestülete egymással hogyan van. Illetve ebbe is vannak buli kérdések, hogy a tanárok egymást akár bántják-e, van-e olyan, aki buliként lép fel, azért, ahogy már beszéltünk róla, hogy felnőttként ez ritkán fizikai agresszió, de szóbeli vagy megalázó kommunikáció stílus azért elő szokott fordulni, és akkor arra is kap egy képet, azt is tudja akkor kezelni.
1: Meg hát most nyilván nem akarom én erre kihegyezni, de az olyan is előfordulhat, hogy a pedagógus a gyereket bullyingolja, olyan is van. Tehát, hogy nem csak pedagógussal.
2: Ezt a kérdést pont nemrég egy igazgatóval beszéltük át, hogy mi a helyzet azzal, és ugye az szintén nem bullying, azért nem bullying, mert az nem gyerek-gyerek között történik, az bántalmazás. Aha. Nagyon súlyos dolog, és mindenképpen lépni kell. De az egy, ezeknek a nehéz eseteknek az egy teljesen más szegmense. Ott akkor bántalmazás van, és ez szintén olyan dolog, ami zéró tolerancia kell legyen egy iskolában, és rögtön lépni kell, de nem a bullying alá esik.
1: Tehát így zárszóként mindenféleképpen érdemes és minden ilyen problémával foglalkozni, és ahogy mondtad, hogy ugye a rendszert kell kezelni, jól mondom, hogy kezelni. Az is, hogy igen, azokat a gyerekeket bevonni, akik esetleg úgymond a védők tudnak lenni, és ez, én azt gondolom, hogy ha ezt még jobban kiterjesztjük, akkor nem csak arról van szó, hogy osztályon belül egymással, hanem az a gyerek, aki megtanulja ezt, az majd az utcán se fog elmenni az elesett ember mellett, hanem meg fogja kérdezni, hogy segíthetek-e, tehát, hogy valójában ez egy sokkal tágabb dolog, mint hogy az egyén szintjére menjünk vissza.
2: Így van, ezért fontos közösségekbe gondolkozni, az ő közösségi készségüket is fejleszteni, hogy hogyan tudnak egymással kicsit jobban együtt lenni azok a gyerekek, akik ugye a COVID utáni mentális nehézségekkel most extrán küzdenek.
1: Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, Réka, azt gondolom, hogy nagyon fontos volt ez a téma, és nagyon örülök, hogy tudtunk erről beszélgetni egy kicsit így bővebben. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Szigeti Réka, egészségfejlesztő szakpszichológus, a Suli Nyugi Program szakmai vezetője volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybankelnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelő bizottsági tagja lemondjon tisztségéről. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ügytlenkezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Sesták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírelt provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Sesták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás zajlik. A korábbi fél helyet 3 évvel hosszabbította meg az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat az Európai Unió tanácsa. A büntető intézkedések így 2029. szeptemberéig lesznek érvényben. A testület fenntartja csak nem 3000 magánszemély, vállalat, illetve szervezet vagyonának befagyasztását, valamint az ellenük bevezetett beutazási tilalmat is. Természetismereti élménysétával, kiállítással, koncerttel, lekvárfőzéssel és néptánc bemutatóval is várják az érdeklődőket a pénteken kezdődő Muzsikál az Erdő a Körösök völgyében programsorozaton. A 3 napos eseményen idén a víz megtartásra és az erdők megőrzésének kihívásaira hívják fel a figyelmet. Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
4: Manna Hit. Manna Hit.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Phil Wickham. I am homesick for heaven.
2: Honvágyam van a mennyország után. Van még valaki, aki egyetért velem ebben? Úgy értem, nem egyre őrültebb ez a világ. És annyira hálás vagyok Jézusnak, annyira hálás vagyok, hogy reggel, békével a szívemben, öröm

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.
1: Yo, this is Saint Sound. So I gotta jump, yeah. My new single Jump is a more assertive approach.
2: Az új dalom határozottabb megközelítése a hitben járásnak. Azoknak szól, akik többre vágynak annál az életnél, amelybe beleszülettek is. Nem hallgatják meg azokat a hazugságokat, amiket mondanak nekik, és nem engedik, hogy azok a körülmények, amelyeket nem tudnak irányítani, meghatározzák, kik is ők valójában Istenben. Ez a dal arról szól, hogy hozd meg azt a döntést, és ugorj bele egy sokkal jobb életbe, amelyről maga Isten is azt mondja, hogy ott lesz neked, még akkor is, hogyha a szemeddel nem látod őt.
1: Thank you guys for listening. I love y'all.

Egész nap élet, öröm, zene. Megállás nélkül. 98.6 Manna FM.

0: És itt te lesz még.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Életöröm zene. Ez

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Ne arra figyelj, hogy mit csinál a gonosz, hanem arra, hogy Isten mit tesz. Ne arról beszélj, hogy mit tesz a gonosz, beszélj arról, amit Isten csinál. Ne beszélj a világ problémáiról, találj valami jót, amiről beszélhetsz. Köszönöm, Uram, a Te ígédet. Szeretünk Téged. Szeretjük az igédet. Taníts minket. Imádkozom, hogy az emberek figyeljenek, és mindent meg tudjanak ragadni, amit Te mondasz. Ki az itt az épületben, aki egy ideje már döntésképtelen helyzetben van, vagy pedig döntést kellene hoznia? Hú, jó sok ember. Nos, mi van, ha hibát követek el, Joyce? Mi van, ha tévedek? Mi van, ha tévedek, ha elvétem őt? Ha elvéted Istent, akkor ő majd megtalál. Van, hogy soha nem jössz rá, vajon igazad van-e vagy sem, amíg ki nem lépsz és meg nem próbálod. Túl sokat aggódunk amiatt, hogy tévedünk. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, 5. vers, kérjen bölcsességet Istentől, aki szabadon, készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De mit is mond? Hittel kérje, semmit sem kételkedve, nem tétovázva. Mert aki kételkedik, tétovázik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól. Ha ő egy kételkedő, tétovázó, bizonytalan, határozatlan, és minden útján, a gondolataiban, érzéseiben és döntéseiben is álhatatlan ember. Tehát mit mond számunkra ez az ige? Azt, hogyha nem fókuszálunk, és nem adjuk oda a szívünket valamire, akkor Isten nem tehet értünk semmit. Hányan értitek ezt? Ha nem fókuszálunk, ha nem szánjuk oda a szívünket arra, amiről hisszük, hogy Isten várja tőlünk, akkor Isten semmit sem tehet értünk. Hozz döntést, hogy Isten is melléd állhasson és segíthessen neked. A Prédikátor 5:1 azt mondja, összpontosíts arra, amit csinálsz. Annyi csodálatos igevers van, ami az összpontosításról szól. Tudjátok, Isten azt mondta Józsuénak, hogy vegye át Mózes helyét, és vezesse az izraelitákat az ígéret földjére a pusztán át. Azt mondta neki, hogy összpontosítania kell arra, amire elhívta. Nagyon sok minden próbálja elvonni a figyelmünket, és meg kell értened, hogy a sátán egyik célja az, hogy elvonja a figyelmedet arról, amit Isten akar, hogy cselekedj. Ha nem tudsz összpontosítani, növekedni sem tudsz. Összpontosítanod kell arra, hogy a helyes dolgot tedd. Ne figyelj túl sokat arra, hogy mit tettél rosszul. Figyelj arra, hogy most jól cselekedj. Ne pazaroljuk el a mai napot arra, hogy a tegnap hibáira figyelünk. Mert ha ezt tesszük, az elvonja az energiánkat attól, hogy ma valami jót tehessünk. Ezért még több rosszat teszünk majd, és a gonosz azt akarja, hogy a holnapot a mai nap hibái miatt kesergésre pazaroljuk. Ezért mondja a Biblia, nincs többi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Minden nap Isten bocsánatát kérjük a bűneink és hibáink miatt, és aztán nem kesergünk. Igen, sajnáljuk mindazt, amit rosszul tettünk, de nem kesergünk, nem pazaroljuk a mai napot a tegnapra. Összpontosítunk arra, hogy ma jót tegyünk. Az Istennel való életem elején mindig arra figyeltem, amit rosszul csináltam. Túl sokat beszélek, ezt teszem, azt teszem, nehéz velem kijönni, önző vagyok, én központú vagyok. Volt, hogy egész nap azon gondolkoztam, hogy mi mindent csinálok rosszul. Ma már ezzel nem foglalkozom. Felkelek reggelente, és a hitre összpontosítok. Arra, hogy szeressem Istent, és jól bánjak az emberekkel. Minden helyzetben arra figyelek, hogy jót cselekedjek. És tudom, hogy mindezek során van, hogy rosszul csinálok valamit. Minden nap végén megkérem Istent, hogy bocsássa meg a bűnömet. Másnap reggel megint megemlítem ezt. Aztán elengedem, és megint arra figyelek, hogy aznap azt tegyem, ami helyes. Hiszem, hogy néhányan közületek túl sok időt vesztegettetek azzal, hogy az elrontott tetteitekre fókuszáltok. És ez elvonja az energiátokat attól, hogy a jó dolgokat tegyétek. Kaphatok erre egy áment? A saját hibáid elvonhatják a figyelmedet Istentől, és ő azt akarja, És ő azt akarja, hogy elfogadd a megbocsájtást, és tovább menj. Nem tudsz változtatni azon, amit már megtettél. De ha odafigyelsz, a mai napot jobbá teheted. Ne a rossz dolgokra figyelj. Ne arra figyelj, hogy mit csinál a gonosz, hanem arra, hogy Isten mit tesz. Ne arról beszélj, hogy mit tesz a gonosz, beszélj arról, amit Isten csinál. Ne a világ összes problémájáról beszélj, találj valami jót, amiről beszélhetsz. Engem annyira fárasztanak a rossz hírek. Én nem is nézek híreket. Elképesztő, hogy mi minden folyik a világban, amikről beszámolnak nekem az emberek, és én nem is tudok róluk. Talán azt gondoljátok, kicsit tájékozottabbnak kellene lennem, de tudjátok mit? Úgy érzem, bármiről kell is tudnom, Isten majd gondoskodik róla, hogy valaki elmondja nekem. Nem akarom a híreket hallgatni, rossz, rossz, rossz. Nem akarok a rossz dolgokra fókuszálni. A homokba se akarom dugni a fejemet, hogy semmivel ne kelljen foglalkoznom, de nem akarok a rossz dolgokra összpontosítani. Mert éveket töltöttem azzal, hogy többet beszéltem a gonosz tetteiről, mint arról, amit az Isten cselekedett. Na, se gonosz ezt csinálja, meg azt csinálja, nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany Fókuszálj, ne arra figyelj, amit elvesztettél, hanem arra, ami megmaradt neked. Gyerünk! Ne mondd, hogy tudod, nem volt jó gyerekkorom, gyerekként molesztáltak, és tudod, nem volt lehetőségem minden szükséges iskolát kijárni. Tudod, a szüleim nem bántak velem jól, az első férjem kitolt velem, és lelépett egy másik nővel. És tudjátok mit? Ezek mindegyike megtörtént velem is. Egytől egyig. Nem indultam valami jól, de jól fogom befejezni. Lehet, hogy nem indultál jól. Lehet, hogy most sem érzed magad valami fényesen, de tudod mit? Megváltoztathatod a gondolkozásodat és a hozzáállásodat, és elkezdhetsz a jövőre összpontosítani. Elengedheted azt, ami mögötted van, és nekifeszülhetsz annak, ami előtted van. Nem túl késő számodra, de összpontosítanod kell. Szeretem a Galata 5.16-ot. Azt mondja, a lélek szerint éljetek, és akkor nem a test kívánságát fogjátok teljesíteni. Ez egy másik dolog a figyelemmel kapcsolatban. Csak koncentrálj arra, hogy Istent kövesd, és akkor nem fogod a test kívánságait betölteni. A Zsidó 12.2 azt mondja, vegyük le a szemünket minden figyelmet elterelő dologról, és nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Mi a helyzet a gondokkal és az aggodalmakkal, amelyek megpróbálják elterelni a figyelmünket? Az a mag, ugyanaz a mag esett arra a talajra, amiről ma beszélünk, de a gondok és aggodalmak elvonták annak a hívőnek a figyelmét, és a mag nem tudott gyümölcsöt teremni az életében. A sátán megpróbálja elvonni a figyelmünket, haladsz előre, jó a kapcsolatod Istennel, jól működik az ima életed, tanulmányozod az igét, egy jó gyülekezetbe jársz, majd hirtelen két vagy három problémád is akad, és mielőtt észrevennéd, már semmi másra nem gondolsz, csak a problémáidra. És semmi másról nem beszélsz, csak a problémáidról. És semmi másért nem imádkozol, csak a problémáidért. Mielőtt észrevennéd, már egészen ideges vagy. Már el is veszítetted a békességedet, elvesztetted az örömödet. Minden miatt morogsz és panaszkodsz. Észrevette már valaki, hogy végtelen számú dolog miatt válhatunk idegessé? Észrevettétek? Úgy értem, se vége, se hossza mindannak, ami miatt idegessé válhatunk, ezért aztán, ha a világ nem fog megváltozni, akkor nekünk kell. Én éveket töltöttem mérgelődéssel, és végül eljutottam oda, hogy azt mondtam magamnak. Tudod mit? Ha nem élhetek békességben, akkor nincs is értelme, hogy itt maradjak ezen a bolygón. Mit ér az élet, ha minden nap szerencsétlenül élek? Pedig élhetünk békességben, mert a János 14.27-ben Jézus azt mondta, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nézzük meg ezt az igét. A Magyarázó Bibliában egészen rendkívül ez az ige. János 14.27. Itt hagyom nektek a békességemet, a saját békességemet adom, és azt hagyom rátok. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne engedjétek, hogy a szívetek nyugtalankodjék, vagy hogy féljen. Ne engedd meg magadnak, hogy felkavart és zavart légy, és ne engedd meg magadnak a félelmet, ne jegy meg, ne légy gyáva vagy nyugtalan. Wow! Ó, akkor úgy érted, hogy nem imádkozhatom azért, hogy a békesség rám szakadjon fentről, hanem nekem kell azt választanom. Nem kell mérgesnek lenned. Ma, amikor várnod kell majd, hogy kijuss a parkolóból, nem kell mérgelődnöd. Attól nem jutsz ki hamarabb. Nem kell idegeskedned. Tudjátok, a keresztények időnként rakoncátlanok egy kicsit. Még olyan is volt, hogy én rám néztek furcsán, amikor ki akartam sorolni a forgalomba. És olyan kísértést éreztem, hogy lehúzzam az ablakot, és kiszóljak. Nem kell mérgesnek lenned, de ha akarsz, akkor lehetsz. Nem akarok semmilyen rosszat profétálni, de mi lenne, ha valaki elmenne a kocsidért, és defektes lenne az egyik kerék? Nem kell mérgesnek lenned, de lehetsz, ha azt akarod. De attól nem változik meg a helyzeted. Én most már igyekszem gyakorolni a békességet. Szerintem ez az egyik legjobb módja, hogy legyőzzük a gonoszt. Fogadok, hogy majd megörül, amikor mindent megtesz, hogy megzavarjon téged, de te azt mondod, nem. Ezt már sokszor végigcsináltam, nem fogom újra. Megtartom a békességemet, és Isten majd gondoskodik erről. Mi az, ami mostanság felmérgesít? Gondolj csak vissza, hát nem buta dolog volt? Emlékszem, hogy régen a legostobább dolgok miatt veszekedtünk Dave-vel. Hogy hívták azt a színészt a tévében? Én azt mondtam, hogy így hívják, ő azt mondta, nem úgy, de igen. És volt, hogy éjfélig fennmaradtunk, pedig mindkettőnknek dolgoznia kellett másnap, csak hogy megnézzük a stáblistát, és lássuk, kinek volt igaza. Ezek butaságok. Vagy megpróbáltam útba igazítani, semmi értelme a férfiakat irányítgatni vezetés közben. Ez teljességgel haszontalan. Hölgyek, ők nem akarják a segítségeteket. És nem is fognak megállni, hogy segítséget kérjenek valakitől. Inkább egy óráig keringenek, mint hogy útbaigazítást kérjenek. Nem szabad, hogy haszontalan dolgok miatt idegesítsük magunkat. Ne pazarol többet az idődet. A sátán elvonja a figyelmedet, hogy ne tudj odafigyelni a célodra. Megzavar, hogy ne tudj arra figyelni, hogy szeresd Istent és az embereket, hogy ne tudj az igére figyelni. Tudjátok, a Biblia azt tanítja, hogy éjjel-nappal az igén kell meditálnunk. Mit jelent meditálni? Sokszor félünk ettől a szótól, mert a keleti vallások meg a New Age használja. De ez egy jó szó. Isten adta nekünk, mielőtt még a gonosz elvette és megpróbálta eltorzítani. Meditálni azt jelenti forgatni valamit az elmédben újra és újra, és félhangosan kimondani azt. És a Biblia azt mondja, elmélkedj az ígében éjjel és nappal, és tarts meg mindent, ami abban megvan írva, akkor bölcs leszel, és sikeres lesz minden utad, jó szerencsés leszel. Mikor? Akkor, amikor többé válik benned, mint puszta információ. Amikor kijelentéssé válik. Tudod, lehetséges az, hogy leülsz, és arra figyelsz, amit Isten akar mondani neked. Hogy bármit is csinálsz, azon gondolkozol, hogy Isten szeret engem, nem mérges rám, megbocsájt nekem, bízhatok Isten szeretetében. Isten szeret engem. Mondjuk vezetsz a munkahelyedre, Isten szeret engem. Ez olyan nagyszerű, Isten szeret engem. Ó, csodálatos tudni, hogy szeret engem. Az ő szeretete állandó és örökké tart. Én is ilyen igéken gondolkoztam, mikor ma délután lepihentem, mielőtt idejöttem volna. 6 vagy 7 Isten szeretetéről szóló igét is felidéztem, amiket ismerek. És tudom, hogy Isten szeret engem, de így tudok erős maradni ebben a meggyőződésemben. Nos, találhattam volna olyat is, ami felől aggódhatnék. Higgyétek el, találhattam volna aggódni valót. Még mérgelődni valót is találhattam volna, ha akarok, de többé már nem akarok. Már túl sokat elvesztegettem ezekre az életemből. Többé nem vesztegetem ilyenekre az életemet. Inkább áldás leszek magamnak, és azt teszem, amitől boldog vagyok. Úgy érzem, legszívesebben felleugrálnék. Könyörgök nektek, többé ne vesztegessétek az időtöket arra, hogy olyasmit próbáltok megváltoztatni, amire nem vagytok képesek. Minden nap, amit Istentől kapunk, az egy ajándék, és nem számít, mi folyik az életünkben, meg kell találnunk a módját, hogy élvezzük azt a napot. Hallottok engem? Minden nap ajándék Istentől, és egyetlen elvesztegetett napot sem fogunk visszakapni. Ha önsajnálatra pazarolsz egy napot, akkor soha nem kapod vissza. Ha önsajnálatra pazarolsz egy napot, akkor soha nem kapod vissza. Ha a hitre, a szeretetre, az Isten jóságára, az ő megbocsátására fókuszálsz, és arra, hogy áldás légy mások számára, akkor azzal belefektetsz abba a napba, és annak a gyümölcsét az örökké valóságban is aratni fogod. Amen. Az aggodalom haszontalan. Összpontosíts. Ne tégy haszontalan dolgokat. Az üres beszéd is haszontalan. Ó, te jó ég, rengeteget tanulmányoztam a beszéd témakört az elmúlt 2 évben. Elsősorban a magam számára, és a könyv miatt is, ami az év vége felé fog megjelenni. A Biblia azt mondja, hogy az üres beszéd még több istentelenséghez vezet. Mi az üres beszéd? Az, ha ülünk, és olyan dolgokról beszélünk, amikben semmi erő sincsen. A pletyka, a morgolódás és a panaszkodás. Az olyan dolgok miatti harag, amiket nem tudsz irányítani. Próbálni megváltoztatni valamit, amit nem tudsz megváltoztatni, szintén haszontalan. Elvárni az emberektől a tökéletességet, szintén haszontalan. Elvárni az emberektől, hogy ne bántsanak meg, és ne okozzanak csalódást, az haszontalan. Elvárni a tini gyerekettől, hogy normálisan viselkedjen, haszontalan dolog. És ez nem a tinik ellen szól. Szeretem őket, csodálatosak, de tudjátok, küzdenek néhány dologgal. Épp felnőnek. Tanulniuk kell, nekünk meg imádkoznunk kell értük. Fejlődik a személyiségük, megpróbálnak rájönni, hogy mit is akarnak az életben, és tudjátok, ez az ő számukra sem egyszerű. Egy másik dolog, ami az ige szerint elvonja a figyelmünket, az a gazdagság csábítása. Nos, mindannyian örülünk a pénznek és a szép dolgoknak. Nem fogok hazudni, és azt mondani, hogy nem. Örülünk, és egyáltalán nincs gond a pénzzel és a szép dolgokkal. Ha Isten szeretné, hogy bárkinek is legyen pénze és szép dolgai, akkor miért ne a saját gyerekeinek legyen? Azonban, amíg a pénz nem gond, és a szép dolgok sem azok, a pénz szeretete és a gazdagság utáni sóvárgás bizony nagy baj. Nagyon fontos, hogy ne fókuszáljunk a pénzre, hanem Istenre nézzünk, és bízzunk benne, hogy nekünk adja azt, amit kezelni tudunk. Bátorítalak, hogy imádkozz, hogy Isten soha ne adjon neked többet, mint amit kezelni tudsz. Na gyerünk! Azt mondtam, bátorítalak, hogy imádkozz, hogy Isten ne adjon neked többet, mint amit kezelni tudsz, és amennyi birtokában még közel tudsz maradni hozzá. Mert tudjátok, hogy minél több mindened van, az annál inkább elvon téged Istentől. Elvonhatja a figyelmedet, mert minden, amivel rendelkezel, arra gondot kell viselned. Minden kis kütyű, amit beviszel a házadba, arról majd port kell törölgetned. Ó, ez nagyon klassz ma. Jobb, ha örültök. Amen. Keresétek előbb az Isten királyságát és az ő igazságát, és minden egyéb megadatik majd nektek. Oswald Sanders azt mondta, ha nem vigyázzunk ezek, a szép dolgok az élet mozgató rugóivá válnak, és Isten az ő királyságával végül egy alacsonyabb helyre kerül. A szép dolgokat és a pénzt szeretem mágnesként tekinteni. Ha nem vigyázol, megragadnak téged, és elhúznak Istentől. Nem akarok több dolgot, mint amit még kezelni tudok. Azt akarom, hogy ez a szolgálat csak akkora legyen, amit még kezelni tudok, és ami mellett még Isten tudom első helyen tartani az életemben. Sokszor kellett igazgatnom az életemen. Volt, amikor engedtem, hogy a terhek, a felelősség, a munka elvonjon Istentől, és emlékszem, Isten szólt egyszer a szívemhez. Azt mondta, olyan büszke vagy magadra, amiért nekem dolgozol, csak az a baj, hogy semmi időt nem töltesz velem. Come on. Istennek kell az elsőnek lenni. Neki kell elsőnek lennie. A pénzkeresés nem az elsődleges célunk. Amen. Istennek kell elsőnek lenni. Az elfoglaltság se legyen az első, Isten legyen az első. A szép dolgok nem tudnak boldoggá tenni minket. Tudod mit? Azt hiszed, boldog leszel, amikor megszerzed, amit szeretnél, de csak egy kis ideig szerez majd örömöt. Utána valami másra vágysz majd. Lehet, hogy örülünk nekik, de nincs bennük igazi élet. Ha tőlük várjuk a boldogságot, akkor mindig újabb és nagyobb dolgokra lesz szükségünk, hogy kielégítsük a testünk kívánságát. Gondolj csak egy nyaralásra, amit régóta tervezgettél, amire sok pénzt költöttél, és amiről kimerülten tértél haza. Lehet, hogy az egészet hitelből fizetted, és az egész következő évben ezt törlesztheted, és még sajnáltad is az egészet, mert nem úgy sikerült a nyaralás, ahogy szeretted volna. Gondolj csak a nagyobb házra, amit meg kellett, hogy vegyél, és ami miatt most nagyobb részleteket kell fizetned. És tényleg boldogabb vagy most a nagy házban, mint amilyen a kicsiben, vagy a közepes méretűben voltál? Hadd emlékeztesselek valamire. Amit biztosan hallottál már korábban, de ami nagyon igaz. Az örömünk nem a birtokolt dolgainkból, vagy a körülményeinkből származik, hanem a bensőnkből. És ha tényleg tudod, hogy ki vagy Krisztusban, akkor bárhol, szinte bármilyen körülmények között boldog lehetsz. Miért? Az Isten királysága nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm, és az Isten királysága bennünk van. Tudjátok, én inkább türelmes leszek, és megvárom, amíg Isten nekem ad valamit, mint hogy megvegyem hitelre, és aztán szerencsétlen legyek a következő 20 évben, miközben megpróbálom kifizetni azt. Hiszem, hogy a dolgok arra valók, hogy megáldjuk az embereket, és nem az embereket kell a dolgok megszerzésére használnunk. Ha a rendelkezésünkre álló dolgokat nem tudjuk mások áldására használni, akkor azok a dolgok birtokolnak minket. Hiszem, hogy valahányszor lehetőségünk van adni, az egy fontos dolog. Az egy lehetőség, egy próba Istentől, hogy meglássa, mennyire fontosak nekünk a dolgaink. Isten időnként megkér, hogy adj tovább valamit, amivel más terveid voltak, csak hogy megnézze, engedelmeskedsz-e neki. Isten időnként azt kéri, hogy adj többet, mint amit szándékoztál, legalábbis szerintem ez így van. Velem sokszor megteszi ezt. Sosem szabadna tulajdonosként tekintenünk magunkra. Mindig sáfárokként kéne élnünk. Ne legyen enyém gondolkozásod. Minden, amink van, azt Istentől kaptuk kölcsön, a gyerekeinket is beleértve. És úgy kell felnevelnünk őket, ahogy Isten akarja. Nem úgy, ahogy mi szeretnénk. Ne vonja el semmi a figyelmedet. Tanulj meg figyelni arra, amire Isten szeretné, hogy figyelj. Ne légy olyan ember, aki végigül egy alkalmat, és mindenre azt mondja, amen, amen, amen. Majd 5 perccel az egész után arra sem emlékszik, hogy miről volt szó. Ha holnap megkérdezi valaki, nos, miről prédikált Joyce tegnap este? Akkor tudj válaszolni neki. A magvető példázatáról beszélt, aztán tegnap este arról prédikált, hogy miként vonják el a figyelmünket a gondok, aggodalmak és a gazdagság csábítása, és hogy az ördög hogyan próbálja elvonni a figyelmünket. És az egyetlen módja annak, hogy ezt meg tud csinálni az, ha gondolkozni fogsz mindezeken, miután hazamentél innen. Különben mi történik? Eljöttél, végigülted, egy kicsit több információ került az elmédbe. Hazamész, semmi sem változik. Nem érted, hogy miért? Összpontosítanod kell. Ezért butaság az, ha kimész innen és felhúzod magad, miközben megpróbálsz kijutni a parkolóból. Vagy ha mérges leszel, mert venni akarsz valamit a könyvespultnál, ahol tumultus van, és amúgy is több eladóra lenne szükség. Akármi is legyen. Amen. Miért nem tanulod meg rögtön azt mondani, nos, ez a gonosz, és én ezt nem veszem be? A gonosz próbál felidegesíteni, de én nem adom ki neki a békességemet. A gonosz próbálja ellopni az örömömet, és én nem adom neki azt. Összpontosítani fogok. A hitre és a szeretetre fogok figyelni. Meg arra, hogy áldás legyek. Nem pedig azokra, amiket rosszul csinálok. Arra figyelek majd, hogy mit tegyek jól. Nem arra fogok figyelni, hogy mit csinál a gonosz, hanem arra, hogy mit tesz az Isten az életemben. Nem a múltamra fogok fókuszálni, hanem a jövőmre. Összpontosítani fogok.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna Hits. Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybankelnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Szeszták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ügytlenkezelés bűncselekmény miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Szeszták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírelt provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Szeszták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás zajlik. Biztonsági megállapodást írtak alá az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői. Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump elmondta, hogy Washington két új katonai bázist tervez létrehozni a sarkvidéki szigeten. Az amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államokhoz csatolná a nyersanyagokban gazdag területet. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült, a roncsok szétszóródtak a környéken. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek.
0: Időjárás.
1: Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: a Manna FM, Budapest Update.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Szeptember 22-e van. Szeptember 4. vasárnapja egyébként a folyók világnapja. Az ENSZ 2005-ben meghirdette a Water for Life évtizedet, hogy felhívja a figyelmet a vízkészletek jobb kezelésének fontosságára. Ennek részeként jött létre a Nemzetközi Folyók Napja Mark Angelo folyóvédő javaslatára, ami éppen a mai napon van. Az esemény alapja a Kanadában 1980 óta megrendezett WC folyók napjának sikere volt. Az első Nemzetközi Folyók Napját 2005-ben ünnepelték, és azóta évente szeptemberben rendezik meg világszerte, több millió résztvevővel több mint 100 országban. 1861-ben született a mai napon Sebők Zsigmond író, hírlapíró, Dörmögő Dömötör figurájának megalkotója. Szintén ő teremtette meg Zebulon és Dorka, Róka Miska, Malac Misi feledhetetlen alakjait. 141 éve látott napvilágot Benedek Marcell, kossuthdíjas irodalomtörténész, esztéta, író, műfordító, színházigazgató, a magyarországi szimbolikus nagypáholy nagymestere, Benedek Elek író fia, írója elneve egyébként Marcellus. Szerkesztője volt az 1927-es irodalmi lexikonnak, és főszerkesztője a későbbi három kötetes magyar irodalmi lexikonnak. 116 éve született Faludi György, kossuthdíjas költő, műfordító, eredeti neve Leimdörfer György Bernát József, angol nyelvterületen George Faludi. 97 éve Újpesten látott napvilágot Váradi Hédi kossuthdíjas, Jászai Mari díjas színésznő, érdemes és kiváló művész, a szak elvégzése után a Madách Színházhoz szerződött, 1964-től haláláig a Nemzeti Színház tagja volt. Kossuthdíjas, Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész volt. 72 éve Budapesten született Gőz László harsonaművész. Ő 1978 óta a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskola jazz tanszakának tanára is. 1975-től popzenekarokkal és számos jazz együttessel dolgozott, jelenleg a Breszés zenekar, valamint 1980-tól a 180-as csoport tagja. 144 éve látott napvilágot ifjabb Ábrányi Emil, zeneszerző, karmester, apja Ábrányi Emil költő, nagyapja Ábrányi Kornél zeneszerző. 1922-ben látott napvilágot Lovicsek Béla szintén a mai napon, ő szlovákiai magyar író, színműíró, lapszerkesztő, 92-től a Csemadok egyik vezetője volt. Elbeszéléseket és regényeket írt, ilyen volt például a Tűzvirág, a Hosszú Éjszaka, a Sem veled, sem nélküled vagy a Forgó szélben. 1940-ben a mai napon hunyt el Tomán István, zongoraművész és zongora pedagógus. 1888-tól 1906-ig a Zeneakadémia tanára, ahol számos kiváló magyar zongoraművészt, Bartók Béla, Donányi Ernő, Kéri Szántó Andor, majd magántanítványoként a Zeneakadémia későbbi tanárait nevelte. Egyike a legnagyobb magyar zongora pedagógusoknak, Liszt hagyományainak folytatója. Külföldön is hangversenyezett, mint kamaramuzsikus is kitűnt. Cikkei és tanulmányai jelentek meg a Zenei Szemlében, a Muzsikában és hasonló neves szaklapokban. Budapesten utcanév őrzi az emlékét. 40 éve 1986-ban hunyt el Asbóth József teniszezőedző. Asbóth legnagyobb sikerét Párizsban a Roland Garroson a nem hivatalos salakpályás világbajnokság egyéni számának megnyerésével érte el 1947-ben, és ugyanott Körmöci Zsuzsával a vegyes párosban harmadik helyezett lett. 1948-ban Wimbledonban férfi egyesben harmadik, férfi egyesben később aztán 13, férfi párosban 10 és vegyes párosban 5 magyar bajnoki címet szerzett. 1958-tól külföldön edzősködött, majd Münchenben élt és dolgozott haláláig. Egy éve hunyt el Bakocsi Béla táncdalénekes, könnyű zenei menedzser, a Magyar Televízió első 1962-es kémittud vetélkedőjén tűnt fel. Az Országos Orvosi Műszerkereskedelmi Vállalatnál ismerkedett meg José Arzamendia paraguayi gitáros énekessel, aki a hazájában dúló polgárháború elől menekült Magyarországra. Ő mutatta meg neki először az Ave Maria No More című dalt, ezzel a számmal indult a kémittudon. Számos helyen szerepelt Magyarországon és külföldön is, majd tapasztalatait hasznosítva 1978-tól más zenekarokat kezdett menedzselni.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Budapest adott otthont a biciklivel kortalanul nemzetközi világtalálkozónak például. A Koppenhágából indult nemzetközi kezdeményezés magyar közössége tavaly alakult. Céljuk pedig a biztonságos közlekedési lehetőségek biztosítása mellett az idősek társadalmi integrációjának elősegítése. A program során önkéntesek segítik riksákkal azokat az időseket, akik már nem képesek önállóan biciklizni. A szervezők kiemelték, hogy a kezdeményezés nem csupán élményt nyújt a részvevőknek, hanem szabadságot és a közösséghez tartozás érzését is adja számukra. Közben jelentős különbségek rajzolódnak ki a világ nagyvárosai között, ha a mindennapi élet több meghatározó szempontját egyszerre vizsgáljuk. Az életminőség szempontjából holland városok uralják a rangsor élmezőnyét, ami a kezem közé akadt, Budapest pedig több európai főváros mögött szerepel. A Numbeo Quality of Life indexének rangsorában 303 várost hasonlítottak össze, több olyan tényező alapján, amelyek alapvetően meghatározhatják az életminőség alakulását. A lista első 4 helyét holland városok szerezték meg, és az első 10 között összesen 6 holland település található. A rangsor összeállításakor nem egyszerűen azt vizsgálják, hogy egy adott városban mennyit keresnek az emberek. Az összesített mutató 8 különböző tényezőt vesz figyelembe. Vásárlóerő, biztonság, egészségügy, megélhetési költségek, lakásárak, jövedelmekhez viszonyított szintje, ingázási idő és szennyezettség, valamint éghajlat. Hága kiemelkedő eredményéhez több külföldi kedvező tényező járul hozzá. Magas a vásárlóerő, kedvező a biztonság és az egészségügy megítélése, miközben viszonylag alacsony a szennyezettség. Az ingázási mutató is kedvező, nagyjából 20 perc. A Numbeo adatbázisa ugyanakkor részben felhasználói adatközlésekre és felmérésekre épül, ezért az eredmények elsősorban összehasonlítási támpontként értelmezhetőek. A mutató olyan egyéni szempontokat sem képes figyelembe venni, mint a karrier lehetőségek, a családi kapcsolatok vagy a nyelvtudás. Budapest felkerült ugyan a listára, de nem bizonyított túlságosan, a 209. helyen végzett. Kró György és Kurták György munkássága előtt tiszteleg a Magyar Kincsek ünnepe a Zeneakadémián. A Koncertó Budapest Magyar Kincsek ünnepe című programsorozata a 100 éve született Kró György zenetörténész, valamint a 100. születésnapját ünneplő Kurták György zeneszerző életművét állítja a középpontba. Az októberi rendezvényen neves hazai művészek közreműködésével csendülnek fel többek között Bartók, Liszt, Donányi és Veres Sándor művei. Október 11-én rendezik az eseményt a Zeneakadémián. A három hangversenyből álló program széles ívet járt be a zenetörténetben. Bartók és Liszt művei mellett Donányi, Rózsa Miklós, Veres Sándor és Drubrovai alkotása is felcsendülnek. A szervezők tájékoztatása szerint a fellépők között olyan neves művészek szerepelnek, mint Perényi Miklós, Baráti Kristóf, Illényi Katica, Kelemen Barnabás, Keller András és Magyar Valenti. Az idei fesztivál központi alakja a Széchenyi díjas Kró György, akinek figyelme a nagy európai tradíciók mellett a magyar zene örökségére és a kortárs alkotókra is kiterjedt. Számára a zene múltja és jelene elválaszthatatlan egységet alkotott. A délelőtti hangversenyek között Dubrovai László, Rózsa Miklós, Szőlősi András és Perényi Miklós művei mellett Bartók Béla, a csodálatos mandarin szvítje csendül fel. A művek előadásában Illényi Katica tereminen, Kacander Orsolya fuvolán, Magyar Valentin zongorán, Perényi Miklós csellón működik közre, a Koncertó Budapest Baráti Kristóf vezényletével játszik majd. Nőtt a Budapest Airport utasforgalma közben augusztusban. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér az idei nyári utolsó hónapban 2.137.301 utast utaztatott, 12,3%-kal többet, mint az előző év azonos időszakában. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt, ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavainál 13,7%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úticél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről, közölték a közleményükben. A légiúton szállított áru mennyisége hosszas emelkedést lezárva júliusban és augusztusban kissé visszaesett az e-kereskedelem árukra vonatkozó új Európai Uniós szabályozás miatt. Az augusztusi 27.666 tonna 21%-kal kevesebb, mint 2025-ben, de a Budapest Airport szeptemberre kereslet élénkülést valószínűsít. Latin-amerikai filmnapokat is rendeznek, 7 ország 12 alkotását mutatják be az Urániában. A budapesti Uránia Nemzeti Filmszínház egy héten át kínál betekintést majd a dél-amerikai kontinens filmművészetébe. A szeptember végi rendezvényen kortárs alkotások mellett klasszikusok is szerepelnek, amelyeket többségében eredeti nyelven magyar felirattal vetítenek. Az esemény szeptember 23 és 29-e között lesz majd. A rendezvényen 7 ország 12 alkotása kerül a közönség elé, amelyek a kontinens változatos tájaira kalauzolják a nézőket. A filmek a nézőket Riótól, Mexikóvárostól és Buenos Airestől az Andok erdein, a csapat a mocsáron és a dél-amerikai bányavárosokon át az Atacama sivatagig repítik. Az alkotások többsége egyetlen alkalommal lesz látható, eredeti nyelven magyar felirattal. A programban kortárs alkotások mellett klasszikusok is helyet kaptak, köztük Walter Salles Központi pályaudvar című filmje, amelyet 35 mm-es kópiáról vetítenek majd. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő is. Budapesten lassult a drágulás, vidéken viszont tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. A Duna House adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alkú is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. Közben egyre nagyobb különbségek rajzolódnak ki az ország egyes ingatlan piacai között. Míg a korábban olcsóbb vidéki térségekben és a panellakásoknál továbbra is jelentős a drágulás, Budapest legdrágább részei már lassul az áremelkedés, derül ki a Duna House augusztusi lakáspiaci jelentéséből. A cég adatai szerint a főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenés van. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is kétszámjegyű ütemben emelkednek az ingatlanárak. Egyre tovább tart eladni a lakásokat is. A lakáspiac az egyik legszembetűnőbb változása az értékesítési idő növekedése. Augusztusban egy budai panellakás eladásához átlagosan 90 napra volt szükség, míg Pesten 74 nap alatt találtak vevőre ezek az ingatlanok. Közben október első hétvégéig biztosít közvetlen összeköttetést a magyar főváros és a horvát tengerpart között az Adria Intercity. A járat szeptemberben és október elején módosított menetrend szerint közlekedik. A MÁV csoport tájékoztatása szerint az utasokat Budapest és Split között október végéig szállítják, a szezonális éjszakai vonat közlekedési rendje a nyári időszakot követően viszont változott. Szeptember és október elején Budapestről minden kedden és pénteken indulnak a szerelvények, míg Splitből minden szerdán is vasárnap térnek vissza. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. szeptember 22-e van kedd, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Új napi szélrekordot mértek Budapesten, újra megnyílt a Terrorháza Múzeum. Brit turista támadt rá egy járókelőre a Szent István körúton. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A Hungaromet közlése szerint szeptember 21-én kora hajnalban a Jánoshegyen óránként 92,9 km-es széllökést regisztráltak a fővárosban. Ezzel pedig megdőlt az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord. Szeptember 21-én eddig óránként 90 km volt a legerősebb Budapesten mért széllökés, amelyet ugyancsak a Jánoshegyen jegyeztek fel még 2017-ben. Az erős szél egy gyors mozgású hidegfronthoz kapcsolódott, amely hétfőn vonult át Magyarország felett. A front hatására az ország nagy részén északnyugatira, illetve északira fordult a szél, amely sokfelé viharossá erősödött. A budapesti Jánoshegy magas fekvése miatt rendszeresen az ország és a főváros egyik legszelesebb mérőhelyének számít. A mostani széllökés azonban még itt is új napi rekordot jelentett. Egy hetes szünet után ismét látogatható a Terrorháza Múzeum Budapesten. Az intézmény szeptember 22-én nyitotta meg újra kapuit, és az első héten mindenki számára ingyenesen látogatható. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy hete jelentette be, hogy megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, és ezzel egy időben ideiglenesen bezárták a múzeumot. A tárcavezető akkor tartalmi átvilágítást, valamint az intézmény szakmai és működési kereteinek rendezését jelentette be. Egy nappal később már arról született döntés, hogy a múzeum szeptember 22-én újra nyit. A kiállítás szakmai felülvizsgálata ettől függetlenül folytatódik, azt az LTHTK Történelemtudományi Kutató Intézetének munkatársai és független szakértők végzik. A vizsgálat lezárásáig az állandó kiállítás változatlan formában tekinthető meg. Az ideiglenes bezárást a Fidesz parlamenti frakciója élesen bírálta, és az intézmény azonnali újranyitását, valamint Schmidt Mária visszahelyezését követelte. A döntés ellen vasárnap még demonstrációt is tartottak a múzeum előtt. A Terrorháza Múzeumot működtető alapítvány felszámolása után az intézmény működtetése és állománya az államhoz került. A múzeum most már ismét fogadja a látogatókat, miközben a kiállítás szakmai felülvizsgálata tovább tart. Visszavonja a kormány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Farkasvölgyi úti kollégiumának fejlesztéséről szóló korábbi határozatot. A beruházásra 2021-ben 12 milliárd forint elkülönítését tervezték, a fejlesztés azonban azóta sem indult el. A fővárosi kollégium épületét és az oktatáshoz szükséges telekrészeket 2020-ban vette használatba az egyetem. Egy évvel később az érintett ingatlanok református és bencés egyházi tulajdonba kerültek, majd a kormány döntött a kollégium bővítésének és korszerűsítésének előkészítéséről. A beruházásra szánt 12 milliárd forintot ugyanakkor végül nem biztosították, és kifizetés sem történt. A kormány közlése szerint a korábbi vállalás ennek ellenére költségvetési teherként szerepelt, ezért a határozat visszavonása 12 milliárd forinttal javítja a költségvetési egyenleget. A döntésről már tájékoztatták a Duna melléki református egyházkerületet és az érintett katolikus szervezeteket. A Farkasvölgyi úti ingatlan további hasznosításáról a tulajdonosok dönthetnek. A kormány közlése szerint közben más konstrukcióban folytatnák a kollégiumi férőhelyek bővítését. A Vekerle Sándor lakásépítési program keretében elsősorban Budapesten és a nagyobb vidéki városokban alakítanának ki új lakásokat és kollégiumi férőhelyeket barnamezős, illetve jelenleg alulhasznosított területeken. Egy 21 éves brit turistát gyanúsítanak azzal, hogy megtámadott egy járókelőt Budapesten a Szent István körúton. A péntek esti incidensben egy 43 éves férfit bántalmaztak, aki a támadás közben rövid időre az eszméletét is elvesztette. Az RTL beszámolója szerint a brit férfi a Víg Színház közelében előbb több járókelőt is megkergetett, majd rátámadt a zebrán átkelő férfira. A történtekről videófelvétel is készült, amelyen az látható, hogy a földre került sértettet a támadó többször fejbe rúgja. A támadást végül egy kerékpáros szakította félbe. Az RTL információi szerint a biciklis egy fegyvert fogott a brit férfira, ezzel sikerült megfékeznie. Arról ugyanakkor nincs információ, hogy pontosan milyen fegyver volt nála. A megtámadott férfi a történtek ellenére könnyű sérüléseket szenvedett. A rendőrség a 21 éves turistát súlyos testi sértés miatt kihallgatta gyanúsítottként. A brit férfi azt állította, hogy nem emlékszik a történtekre. Az eljárás során szabadlábon védekezhet. Tanórán fenyegette meg gyermeke pedagógusát egy apa ért közelében. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki a vád szerint engedély nélkül bement egy ért környéki általános iskola tantermébe, majd a diákok előtt megfenyegette gyermeke tanárát. Az érdi járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszakkal vádolja a férfit. Az eset még januárban történt. A vádirat szerint az alsó tagozatos fiú az egyik órán többszöri felszólítás ellenére sem hagyta abba a kiabálást. A pedagógus végül megfogta a gyermek pulóverének kapucniát, hogy rendre utasítsa. A történtek miatt a fiú édesanyja még aznap felkereste a tanárnőt, hogy tisztázzák az esetet. Később azonban az apa is megjelent az iskolában. A vád szerint engedély nélkül lépett be abba a tanterembe, ahol a pedagógus éppen 12 gyerekkel tartott órát. Indulatosan számon kérte a tanárnőt, majd megfenyegette azzal, hogy bántalmazni fogja, ha még egyszer hozzáér a fiához. A történtek a jelenlévő gyerekeket is megijesztették. A pedagógus megpróbálta megnyugtatni őket, az órát azonban már nem tudták folytatni. Az esetről kamerafelvétel is készült, amelyen a férfi tanterembe történő belépése is látható. A büntetett előéletű férfi ellen az érdi járási ügyészség vádat emelt. Bűnösségéről az érdi járásbíróság dönt majd. Magyarország első japán kertje rejtőzik Budapest egyik forgalmas részén, méghozzá Zuglóban. A Mogyoródi úti Varga Márton kertészeti és földmérési technikum területén található, csaknem 100 éves kertet az iskola alapítója Varga Márton tervezte, annak ellenére, hogy életében soha nem járt Japánban. A kert kialakítását 1926-ban kezdték meg, és 2 évvel később el is készült. Varga Márton az akkor rendelkezésére álló ismeretek alapján igyekezett a japán kertművészet szabályait magyar körülmények között megvalósítani. A jelenleg mintegy 3000 négyzetméteres területen tórendszer, vízesés, szigetek és számos különleges növény is található. A kertben használt régi kövek egy része még a budai fogaskerekű vasút korszerűsítésekor került elő. A zuglói japán kert híre már a múlt század első felében Japánig is eljutott. 1931-ben Takamatsu japán herceg és felesége Kikukó hercegnő is felkereste. Látogatásukat követően 150 dísz cseresznyefát ajándékoztak Magyarországnak. Az iskola kertjében ma is őrzik az egyik akkori fához kötődő oltással tovább szaporított cseresznyefát. A kert a II. Világháborúban súlyosan megsérült, később többször helyreállították és bővítették is. Gondozásában ma az iskola tanárai és diákjai is részt vesznek, a tanulók így valódi környezetben sajátíthatják el a kertépítés és a növénygondozás alapjait. Az újabb részek között egy japán juharokkal beültetett kert is helyet kapott. A különleges helyszínre a filmesek is felfigyeltek, a dűne egyik rövid jelenetét is a zuglói japán kertben forgatták. A néhány másodperces képsor miatt csaknem 3 hétre lezárták a területet. A kert egyébként látogatható, de az iskolai rendezvények miatt a nyitvatartása változhat. Ősszel külön programokkal is készülnek, október 16-án például a Budapest Fa Fesztiválhoz kapcsolódva vezetett sétán ismerhetik meg az érdeklődők a közel 100 éves japán kert történetét és különlegességeit. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum. Új kiállításokkal térnek vissza. 120 éve született Pécsett az Opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerek évforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neókortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban. A 20 év Ozász című összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textiltervei az Opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázárely Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetbe a Széchenyi fürdő mellett helyezte legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Világ Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézék utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon. Jó kis kiránduló tippek érkeznek, a Villa Budapest gyűjtött össze a Dunakanyarból néhány meglátogatandó helyet, ilyen például a Gálhegyi körtúra. A 10 kilométeres 3-4 óra alatt teljesítető körtúra központja Kismaroshoz esik közel. A leghangulatosabb, ha a Királyréti erdei vasút morgó állomásától közelítünk. Erős kaptatóval indítunk, ám a kilátás bőven kárpótol majd az izzadásért. A túra második részében amúgy is inkább ereszkedünk majd, néhány forrás és egy romantikus patakvölgy esik majd utunkba. A túrát elsősorban hűvösebb napokra ajánljuk, esős csúszós idő viszont inkább ne vágjunk neki. Irány a Gyadai tanösvény. Vác közelében a Naszályhegy környékén vár bennünket ez a 6 kilométeres körtúra, amely a legkisebbeknek is hatalmas élmény lehet, amennyiben sikerül őket indulásra bírni, miután meglátták a bejárat közelében elhelyezett szuperjátszóteret. Persze nem kell kétségbe esni, mindenkinek marad ideje a szórakozásra, hiszen a túra mindössze 2-3 óra alatt teljesíthető. Két igazán érdekes attrakcióval találkozhatunk az elbűvölő környéken. Az egyik a túra középső részén található hosszú girbegurba palló, ami egy kicsit izgalmasabbá teszi a sétát, a másik az impozáns függőhíd a túra vége felé, ami egy szakadék fölött ível át. Ha már szakadék, akkor a következő a vasas szakadék. Egyik személyes kedvencünk ez a kirándulás, amire ugyan rá kell szánni fél napot, ám az úgy fog elrepülni a sok festői látnivaló között, hogy észre sem vesszük. Először el fogunk haladni az Anna-völgyi vízesés mellett, ami nyáron ugyan nem egy Niagara, de kellemesen hűsít, majd elérkezünk a sötét és drámai vasas szakadékhoz. Innen erős kaptatón emelkedünk a kőhegyi menedékházhoz, ahol igazi kiránduló ételekkel várnak, ráadásul lehet fizetni kártyával is. Nem messze a sajátos alakú gombaszikla és csodás panoráma fogad, majd szép erdei részen átérkezünk a János forráshoz, ahonnan könnyűszerrel visszasétálhatunk túránk kezdőpontjához. Kihagyhatatlan a prédikálószék. A Dunakanyar királynőjéhez legalább egyszer mindenkinek el kell látogatnia. Nem azt mondjuk, hogy egyszerű lesz, hiszen a sajátos alakú vadálló kövekig bizony fel kell kapaszkodni, de a sziklákról már igen szép a kilátás. A látvány azonban csak megelőlegezi azt a csodás panorámát, ami a 12 méter magas kilátóról tárul majd elénk. A 16 kilométeres túrára 6-7 órát érdemes rászánni, megfelelő erőnlét és a bokánkat fogó bakancs nélkül pedig semmi esetre se vágjunk bele. Irány a Vöröskő, a kistestvér. A Vöröskövet a prédikálószék jóval könnyebben bejárható kistestvérének is nevezhetjük, a csúcsról elénk táruló páratlan panoráma miatt. A kaptatók ugyan nem maradnak el, de kicsit szelídebbek, a lefelé vezető úton pedig érdemes elidőzni a Rekettyés tónál, ahol teknősökkel, siklókkal is találkozhatunk. A túra 2-3 óra alatt könnyedén teljesíthető. Sződliget szinte összeér a szomszédos Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb, a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató. Beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelöletik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándok és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis-Szentkereszt Szentkút. A Pilis-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely, hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lurdi jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívők, hanem élet. félelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: Budapest Update.
1: Az egyik legfontosabb és legszebb utunk az idén 150 éves Andrássy út. De miért pont itt építették ki, és miért terveztek ide ennyi pompázatos palotát? Meg annyi történet kapcsolódik a Sugár úthoz, ahová már a század előn is előszeretettel jártak a reprezentációra vágyó urak és asszonyok. A reprezentáció ma is megvan, a világörökségi helyszínen a 2000-es évektől megjelentek a luxusüzletek, a fővárosiak pedig sokszor a városnézés és a liget miatt sétálnak végig a palotákkal, villákkal és fasorral szegélyezett Andrássy. A világ Budapest járt utána az Andrássy útnak. Van, aki átalad rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszelő Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel, szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a fővárosi közmunkák tanácsa. Bár eltelt 150 év és megjelent itt a modern élet, az egykori sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a ligettel összekötő út megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as, 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a Városligettel összekötő Király utca túlzsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létrehozása a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt, kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, az élet meg a tőzsde krak közbeszólt. Noha 1876. augusztus 20-án a forgalomnak átadták a főváros új sugárútját, az még közel sem volt kész. Erre 1884-ig várni kellett, eddigre már 118 ház szegélyezte az utat. A következő években az út megtelt élettel, paloták, bérpaloták és villák szegélyezték az utat, sorra nyíltak a kávéházak és a különféle üzletek, sétáltak, korzóztak és kocsikáztak a liget felé az emberek. Ahogy a palota negyedben, úgy az Andrássyn is presztízs volt házzal, de minimum egy lakással rendelkezni, ugyanakkor az út különböző szakaszain nagyon is eltérő árakkal találta szembe magát az érdeklődő. Míg a Városligethez közeli villatelkek 10 000-es nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környékén egyetlen telekért már 150 ezer forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villákat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrássyn jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pezsgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzseje. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzletnyitása az opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybankelnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelő bizottsági tagja lemondja. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Szeszták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ütlenkezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Szeszták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírelt provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Szeszták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás zajlik. Biztonsági megállapodást írtak alá az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői. Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump elmondta, hogy Washington két új katonai bázist tervez létrehozni a sarkvidéki szigeten. Az amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államokhoz csatolná a nyersanyagokban gazdag területet. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült, a roncsok szétszóródtak a környéken. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek. Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
3: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül. Manna.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. You want

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Most hétvégére senki ne készüljön semmi extrával, mert itt van a lehető legjobb budapesti program. Újra eleven ősz. Szeptember 25-én, pénteken és 26-án, szombaton ismét megtelik élettel a Bartók Béla bulvár. Érkezik az eleven ősz, ami idén a kultúra, közösség és a fenntartható városi mobilitás kapcsolatára is ráirányítja majd a figyelmet. Ma is, ahogy tavaly is Jáki Mónival beszélgetek, a Bartók Bulvár Egyesület elnök helyettesével. Szia Móni, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, én is köszönöm, hogy itt lehetek veletek.
1: Kezdjük azzal a Kályhától, ahogy pestélyesen szokták volt mondani, hogy hogyan alakult meg az Egyesület, miért éreztétek azt, hogy szükség van erre az Egyesületre, mert hát nyilván aztán később az eleven ősz az ebből nőtt ki.
2: Volt egy önkormányzat által generált kulturális városfejlesztési projekt, aminek alkalmával lehetőség nyílt számos kulturális helynek a megtelepedésére itt a Bartók Béla úton. A számos az persze nem a mai értelemben, amit most látnak ugye a ide látogatók, hanem az akkori mi volt ahhoz képest, volt számos, hiszen a Bartók Béla útnak az eredeti szerepe, mielőtt még ez a koncepció, majd egyáltalán ez a projekt elindult, igazából egy sugárútként anekdotált szakasz volt, amelyik az M7-estől a belvárosit összekötötte a forgalmat, illetve bevitte a belvárosba, meg kivitte a belvárosból az embereket, és kétszer késsel, és hát a most is járó 7-es busz, ami elég sűrűn piros 7-es busz, és az egyéb villamos vonalak számossága volt jellemző, inkább mint a kultúrának a számossága. És ez egy idővel ugye átalakult ennek a projektnek a kapcsán, illetve ennek a projektnek a Újbudai önkormányzat által elindított városfejlesztési ötletével, és amikor betelepedett egy-két kulturális szolgáltató, ők hozták létre tulajdonképpen 2013-ban ezt az egyesületet, azzal, hogy szeretnék, hogyha még jobb lenne ez az út szakasz, és még több kultúrával találkoznák az emberek, és minél jobban kihasználnák azokat a közösségi tereket, mind a vendéglátósok, mind a kulturális szolgáltatók, amik ott adottságként a Bartókon jelen vannak. És hát szerencsésen alakult, mert 2016-tól volt egy olyan változás, hogy a széles kétszer kétsávos Bartók Béla út egyszer csak kétszer egysávos lett, és lett rajta kerékpár forgalom is, és ez még jobban erősítette azt, hogy a kulturális szolgáltatók szívesebben jöjjenek ide, és telepedjenek meg. Nyilván, amikor az első szakasza volt ennek, amiről beszéltem, hogy megtelepedtek a kulturális vállalkozók, és az önkormányzatnak volt ez a projektje, a projektnek nagyon fontos eleme volt az, hogy az önkormányzati üzlethelyiségekbe, amik a Bartókon voltak, és elég nagy négyzetméter területűek voltak, azoknak a hasznosítás a kulturális céllal történjen meg, és a felújításuk is ezzel egyidejűleg megtörténjen. Az önkormányzatnak arra nem volt pénze, hogy ezeket maga felújítsa, és nem is akarta, viszont azt szerette volna, ha a kultúra ekkora négyzetméteren itt megjelenik, és tulajdonképpen innen indult el 2013-ba, illetve 2017-re csúcsosodott azzal, hogy ez az útszakasz egy kicsit csillapított forgalommal rendelkezett, és megjelent a közterületen is már a kultúra, nem csak az üzlethelyiségekben.
1: Móni, ha már a közlekedésről beszéltünk, vagy ezt említetted, akkor az idei rendezvénynek van egy nagyon fontos része, mert hogy a kulturális programokat a városi közlekedés kérdésével is összekapcsol. Ugye kapcsolódtok az autómentes naphoz.
2: Így van, az eseményünk előtti hétvége, azaz a múlt hétvége, az az autómentes nap volt, és a BKK-val együttműködtünk, mert mi is hiszük azt, hogy most már a mobilitás az nagyon fontos az életünkben, és az autó is egy nagyon fontos eleme, de most már annyira sokféle, sokszínű közlekedési módot tudunk választani, hogy talán nálunk, ami a legfontosabb, az sétálás, hiszen azt szeretnénk, hogyha minél több látogató jönne, és végig sétálna az útszakaszon, és a kapcsolódásnak az eseményhez kötődő pontja pedig az, hogy nagyon régóta tervezzük azt, hogy összterületeken kívül a közlekedési terekben is történhessen valamilyen kulturális esemény, illetőleg legyen alkalma az embereknek, a közlekedőknek egy kicsit szellemileg kimozdulni a közlekedésen túl, az átszálláson túl, a mentális mapjukra kerüljön föl, hogy egy alul

0: tudják az emberek, mielőtt lemennek az utastérbe a metróhoz, ott egy kis zene fogja őket fogadni, illetve pont a Móricon lesz egy bicikli, amit lehet tekerni, és amikor az emberek tekerik, akkor egy filmet fogunk tudni látni közben.
1: Jáki Móni, a vendégem, a Bartók Bulvár Egyesület elnök helyettese, akivel arról is annak kapcsán beszélgetünk, hogy most pénteken, szeptember 25-én és 26-án ismét megtelik majd élettel a Bartók Béla Bulvár, érkezik az Eleven ősz, most már sokadik alkalommal, úgyhogy a történetéről Móni már mesélt, de a részletes programok is jönnek még, úgyhogy érdemes lesz maradni velünk, tehát tessék jegyezni a dátumot, és egyéb programra nem készülni ezen a hétvégén, szeptember 25 péntek déltől, és szeptember 26-án szombaton egész nap Bartók Bulvár, már is folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: vagyok, és légy szíves, hagyjuk így ezt a napot. Mert hogyha nem hagyod, veszek a fejemre egy nagy kalapot. S ha egyszer ráteszem, hidd el, az életem magammal viszem. És értsd meg hát végre, hogy a napját senki nem festi feketére.
1: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
2: Újra Bartók Bulvár Elevenősz 2026. Erről és ennek kapcsán beszélgetek a Bartók Bulvár Egyesület elnök helyettesével, Jáki Monival, ahogy tettük ezt tavaly is.

0: Móni, mesélj, az idei miben más, mint a tavalyi, mivel indul majd most pénteken a program?
1: Köszönöm, Petra, a kérdést, mert hogy tényleg minden évben egy picit próbálunk másként, mással készülni. A nagy kihívás nekünk mindig a közterületnek a kultúrával való megtöltése, hogy milyen programok, hogy tudjuk tematizálni, mit tudunk oda kivinni, hiszen az Eleven, ősz, Eleven, tavasz, tehát maga ez az Eleven programsorozat mindig arról szól, hogy a Bartók Béla Bulvár Egyesületnek a tagjai ezen alkalmakkal külön programokkal készülnek, sokkal több színesebb és tartalmasabb programmal, mint évközben, és ugye ezek a programok egyszerre vannak, tehát idén is 107 programunk lesz, és nem csak, hogy ők készülnek, hanem ugye, ahogy az elején említettem, a közterületre is kifolyik ez a kultúra, és megtöltjük a tereket kultúrával. És a Gellért tér, Gárdonyi tér és a Feneketlen tó környéke azok a térrészek, ahol tulajdonképpen tudunk és alkalmas térben tudunk találkozni, és közösségi élményt tudunk nyújtani az ide látogatóknak, és ezeket a tereket próbáljuk minden egyes alkalommal egy picit másként berendezni. Nekünk ez olyan, mint egy ilyen kísérlet, egy városi kísérlet, mindig tapasztalunk az előző eseményekből, és ezeket a tapasztalatokat próbáljuk összegyűjteni, és arra reflektálva a következő években, illetve hát a következő alkalommal az Eleven ezeket még jobbá és még tartalmasabbá tenni. A Gellért téren 26-án zenei programsorozat lesz egészen délelőtt 10 órától este 10 óráig, tehát hogy egy 12 órán keresztül tartó zenei blokkot fognak hallani ott az arra látogatók, illetve akik az Eleven ősz alkalmával ide a térben látogatnak. Ugye a Gellért tér a Dunára néz, és a zenei programokat betölt ezzel a parádés zenei palettával, hiszen itt lesz szólózene, lesz jazz, lesz többtagú zenekar, lesz pop, lesz mi arra törekszünk, hogy nem a nagy fellépőket, illetve hát akit ugye bárki bármilyen koncerten el tud érni, és ugye meghirdetett eseményük van, hanem azt szeretnénk, hogy olyanok tudjanak nálunk fellépni és megmutatkozni, akik mondjuk kevésbé frekventálnak, ez nem jelenti azt, hogy minőségi különbség lenne, és minél színesebb legyen ez a blokk, úgyhogy ezt most 26-án szombaton mindenki megláthatja, kipróbálhatja, megtapasztalhatja és meghallhatja. 25-én és 26-án a Gárdonyi téren workshopok lesznek. 25-én pénteken már 2 órától találkozhatnak itt kézműves foglalkozásokkal a látogatóink, és egészen szombaton végig a kézműves foglalkozások várják, családi programok várják, báb előadásokkal megtarkítva a látogatókat, és itt is lesz zene mind a két nap, tehát péntek délután is, és szombaton is. Szombat este egy különleges eseményünk lesz, a híres és neves Hadikháznak a homlokzatát fogjuk fényfestéssel, és közben egy aláfestő zenével megfesteni. Minden egyes programunk Facebook oldalunkon, illetőleg a Bartók Béla útnak van egy mikroszájtja, azon elérhetőek, tehát hogy tud mindenki tájékozódni arról, hogy melyik téren, illetve a terek közül melyiken, mikor, milyen program van. A Feneketlen tó környékén is lesznek programjaink, illetve sétálós, történeti séta programunk is lesz, és ugyanígy egy biciklis programunk is lesz, ami szintén egy sétálós, illetőleg egy felfedező túra keretében lesz majd elérhető az ide látogatóknak.
0: Jáki Móni a vendégem, akivel a Bartók Bulvárról beszélgetünk, vagyis az Eleven ősz 2026 programról, ami most pénteken, szeptember 25-én délben kezdődik, és szombaton 26-án egész nap tart, úgyhogy érdemes Budapestre ezt a programot betervezni majd most hétvégére. Jáki Móni a Bartók Bulvár Egyesület elnök helyettese, és vele beszélgetünk tovább a program családi voltáról, hiszen időseket, nagyikat és pici gyerekeket is lehet vinni, és lesznek finomságok is, ahogyan egyébként minden évben, és egy kicsit beszélgetünk arról is, hogy az ősz a Bordeaux-on az kicsit olyan Champs-Élysées, szóval, hogy mindig van egy pici francia hangulata. Ezzel folytatjuk, jövünk hamarosan.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Eleven ős 20-26, vagyis újra Bartók Bulvár. Szeptember 25-én és 26-án ismét megtelik élettel a Bartók Béla Bulvár. Érkezik az Eleven ősz, amely idén a kultúra, a közösség és a fenntartható városi mobilitás kapcsolatára is ráirányítja a figyelmet. Ezzel kapcsolatban és az egyesülettel kapcsolatban is nagyon sok mindent elmesélt már Jáki Móni, a Bartók Bulvár Egyesület elnökhelyettese, akivel ma az Eleven ősz 20-26-ról és annak kapcsán is beszélgetünk. Nagyon sok mindent elmondtál a programokról. Beszéljünk arról egy kicsit, hogyha valaki a nagyszülőket is viszi, hogyha igazi családi hétvégét tervez ott a Bartók Bulváron, akkor mondjuk a gyerekeknek mivel készültök, mit lehet megkóstolni, és hogy miért van mindig egy kicsit, vagy inkább nem is kicsit franciás hangulata ennek a Bartók Bulvárnak.
2: Köszönöm, hogy ezt mondtad, egy franciás hangulat, mert mi is ezt hiszük, és azt gondolom, hogy tényleg ennek az útnak van egy ilyen fajta kisugárzása, de erről nem csak mi tehetünk, hanem szerintem maga az útszakasznak a elhelyezkedés. Az, hogy a kulturális szolgáltatóhelyeink és nagyon sok vendéglátóhely terasszal rendelkezik, és tehát van elég széles terasz a járda szakasz tulajdonképpen a Bartókon arra, hogy ki tudjanak települni, ez még jobban ezt a hangulatot erősítette, és igazából erre már csak egy habatorst elmondanám azt, a mi összefogásunk, és a mi összefogásunk által ezek a programsorozatok, eseménysorozatok, amiket az Elevennek alkalmával megvalósítunk, mert ezek azok az események, amikor ezt igazán meg lehet tapasztalni, tehát ezt a fajta franciás hangulatot. Tény is való, hogy amikor sok program van, és még jobban él az út, és az emberek jobban ráérnek egy hétvége alkalmával, hogy eseményekkel, rendezvényeken vegyenek részt, és ilyen sokasággal vannak események, akkor nyilvánvaló ez a hangulat még jobban adja magát. Főként azért, mert mondjuk a Gárdonyi téren lesz portréfestésünk, egy rajziskola fog kiterepülni, szemlélnek az emberek is egymást le lehet festeni. Ez is például egy kicsit ilyen franciás elem és hangulat. Persze nem keressük a franciás kapcsolódást, de valahogy úgy adja magát, hogy a programjaink nagyon kapcsolódnak ehhez a közösségi tér megtöltése élményhez, azaz, hogy belakjuk a teret. Sejemfestés lesz, és hogy mondtad a nagymamát meg a családi dolgokat, arra törekszünk, hogy miközben van egy gyermekprogram, akkor a szomszédba be lehessen ülni egy kávéra, vagy el lehessen közül menni akár egy galéria sétára, vagy látogatásra, mert ugye ezek a programok, amin lesz lehet venni, akár kézműves programok, azok azért eltartanak egy jó fél óra, 3-4 órát. Ez alatt a családok úgymond szét is válhatnak, de együtt is el tudnak tölteni egy kellemes néhány órát. Tehát többféle olyan program van a térben, a térrészben, ami mondjuk 10-15 perc sétával elérhető, de különböző korosztálynak szóló és különböző témájú, tematikájú programot kínál.
1: Természetesen az is fontos, hogy az ember fejben tartsa, hogyha elindul a Bartókra, mondjuk pénteken munka után, ha nem is pont délben, de ugye akkor azért az ember, hogyha szerencsés, akkor egy kicsit hamarabb végez, akkor érdemes a barátokat is összeszedni, és érdemes magunkba szívni ezt az őszi hangulatot, és jegyezni a programokat, de hogyha valaki éppen nem tudom, nem találja föl magát, és nem tudja az összes programot, és nincs kit megkérdezni, akkor nyilván megtalál benneteket a netten, ott fent van az összes program.
2: Igen, a Facebook oldalunkon is az események alatt fent van, és van egy mikroszájtja a Bartók Béla útnak, BBB11 ősz néven fut ez az oldal, de én mindig azt mondom, hogyha valaki oda szervez egy baráti társaságot, és beülnek egyet kávézni, vagy egyet csak beszélgetni, és elindulnak, és felfedezik az útszakaszt, én annak örülök a legjobban, tehát, hogy nem csak konkrét programra érdemes elindulni, persze, hogyha van kedvenc, vagy van ismert olyan program, amit már eleve keres az ember, és itt rátalál, akkor welcome, viszont az utcát felfedezni, egy-egy helyre betérni, és akár galériába, akár egy kis workshop műhelyben, hiszen lesznek ékszeres workshopjaink is, vagy akár kézműves olyan workshopok, ahol tárgyat lehet készíteni, és el is lehet hazavinni. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb hát csoda, mert hogy a mai világ annyira fel van gyorsulva, hogy az, hogy az ember kiszakad, és egy mondjuk a Gárdonyi tértől, vagy a Gellért tértől a Gárdonyi térig tényleg 10 perc séta alatt ennyi minden élmény érheti, az azt gondolom, hogy egy csoda a mai világban most már az emberek számára.
1: A vendégem volt Jáki Móni, a Bartók Bulvár Egyesület elnök helyettese, hiszen ahogyan tavaly is, idén is megbeszéltük, hogy milyen programok lesznek az Eleven ősz programjai között, tehát szeptember 25-26 újra megelevenedik a Bartók, vagyis a Bartók Bulvár. Köszönöm szépen, Móni, az idődet, és köszönjük a programokat is.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Várunk mindenkit szeretettel a hétvégén.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Most pedig a hét apró pszichológiai trükk, ami erősen hat a másikra. Állítólag ezzel elérhetjük, amit akarunk, és sikeresebbé is válhatunk. Hát nem tudom, ugye most már divatos, hogy különböző ex-katonák és pszichológusok, vagy katonai pszichológusok, stb. Ők mind közzé teszik a titkaikat, hogy hogyan lehet valakit meggyőzni, meg hazugságon kapni, stb. Hát nézzük meg, hogy akkor most ez valóban így van-e. Mert hogy ezeket a pszichológiai trükköket azt mondják, hogy mindenkinek érdemes volna ismerni és alkalmazni, mert hogy a munkahelyen például, de akár a suliban is nagy segítségünkre lehetnek. Ha szeretnénk elérni a célunkat, feljebb lépni a karrierben és közelebb kerülni az emberekhez, elnyerni a szimpátiájukat, akkor néha érdemes bevetni pár pszichológiai trükköt, amivel tudatalatt hathatunk rájuk, hát már aki képes erre. Nyilván nem mindegy, hogy hogyan viselkedünk, szerintem ezt mindannyian tudjuk, hogy hogyan állunk, hogyan kommunikálunk a környezetünkkel, hogy tartjuk a kezünket. Keresztbe fonjuk-e magunk előtt például, ugye ez klasszikus, ezt már mindenki ismeri. Vannak olyan módszerek, amiket, hogyha hatékonyan és tudatosan alkalmaz az ember, bár apróságok, és mégis nagyon sokat számítanak, például egy munkahelyi közösségben. Figyelni kell először is a testtartásra. Szerintem ez, nem mondom, hogy lerágocson, de ezt azért nagyjából mindannyian tudjuk, hogy a jó testtartás nem csak önbizalmat adhat, de mások szemében is magabiztosnak és határozottnak tűnhetünk. Ezt mutatjuk majd feléjük. Az erőt sugárzó pózok képesek segíteni abban, hogy meggyőzzünk másokat arról, amit mi szeretnénk, tehát hogy elérjük a célunkat nála. Érdemes arra figyelni, hogy sose legyünk görnyedtek, ne tegyük karba a kezeinket magunk előtt, ne kulcsoljuk össze, ez zárkozottságot, távolságtartást üzen. Ne viccentsünk lefelé a fejünket, ez az igába hajtásnak a jele, hanem inkább húzzuk ki magunkat, kicsit húzzuk hátra a vállainkat, emeljük meg egy picit a fejünket, mint hogyha fennhordanánk az órunkat, de mégse annyira, és vagy magunk mellett, vagy pedig a csípőnkön pihentessük a karjainkat. Szerintem manapság már a zsebretett kés sem probléma. A legjobb reakció például az, ha nem kapunk kielégítő választ. Ha úgy érzed, hogy a beszélgető partnered nem adott kielégítő választ a kérdésedre, kerüli az igazságot, vagy valamit nem akar elmondani neked, akkor csak annyi a dolgot, hogy csendben maradj és szigorúan a szemébe néz. Ez nehéz egyébként, könnyűnek tűnik, de ez az egyik legnehezebb dolog. Nem muszáj szigorúan, csak egyszerűen néz a szemébe, hang nélkül. Ahogyan a gyerekek tudnak, vagy ahogyan mondjuk vallatásnál szoktak a filmben, tényleg működik a dolog. Ez azért olyan hatásos, mert látni fogja, hogy nem vagy elégedett azzal, amit hallottál tőle, sarokba szorítva érzi magát, így végül folytatni fogja a feleletet, és bővebben kifejti a mondani valóját, sőt valószínűleg azt az igazságot is elmondja, amit korábban nem akart. Egyébként én ezt sokkal inkább nevezném manipulációnak, semmi normális pszichológiai trükkökkel megtűzdelt viselkedésnek, de hát ki hogyan értékeli. Aztán ugye ez sem meglepő, a természetes szemkontaktus kulcsa, ugye egy-egy beszélgetés során mindig szemkontaktust kell tartani, de érdemes arra is ügyelni, hogy mindez ne tűnjön erőltetetnek és kínosnak. A kutatások szerint természetes hatást ér el az, aki és elkerülheti a kellemetlenségeket, az, aki a kommunikáció során a másik szemszínét figyeli és elemzi magában, így ugyanis nem kényszerből és mereven nézed majd a másik embernek a tekintetés, pontosabban a szemgolyóját, hanem valóban a szemére tudsz figyelni. Aztán, hogyha tudod például, hogy egy meetingen egy agresszív, kontrollmániás emberrel lesz dolgod, akkor sem kell tartani a távolságot, inkább úgy minél közelebb hozzá, lehetőleg közvetlenül mellé. Ezzel ugyanis állítólag olyan kellemetlen helyzetbe tudod hozni, hogy belépsz az aurájába, hogy bármilyen meglepő, de kevésbé lesz agresszív és kevésbé heves vitákat generál majd. És ami fontos, és ezt is tudjuk, szerintem biztos hallottátok már, de hogy a neveket megismételni nagyon szimpatikus tud lenni az ember ezáltal, hogyha megismétli a neveket, hogyha szeretnénk megszerettetni magunkat az új főnökkel, kollégával, ismerőssel, és azt akarjuk, hogy gyorsan rokonszenvesnek találjanak, akkor mindenképpen érdemes megjegyezni a másik ember nevét, és hogyha lehetséges, akkor a mondatnak az elején vagy a végén ki is mondani a nevét, hogy hangsúlyt adjunk annak, hogy csak rá figyelünk, hozzászólunk, figyeltünk rá, hiszen emlékszünk a nevére. Különlegesnek érzi majd ettől magát, ha a nevén szólítjuk, jobban odafigyel ránk, és úgy érzi majd, hogy a másik tényleg érdeklődik iránta, törődik vele, valamint fontosnak tartja őt. Azért mondom, hogy ez egy kicsit manipulatívnak tűnik, és tűnhet még számomra is, mert hogyha valakire figyelni szeretnék, akkor arra tényleg figyelek. Hogyha valaki arra fordít plusz energiát, hogy úgy tesz, mintha figyelne, de közben nem figyel, de úgy tesz, mintha szimpatikus lenne a másik, de közben nem az, és ebbe fetszül energiát, akkor már igazán fetszülhetne abba is, hogy megismerje a másikat, és valóban szimpatikus legyen számára, és ő is a másiknak.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontat Manna FM mannapközének az állatbarát rovatában most újra arról lesz szó, hogy bizony mennyire elképesztően fantasztikusak a kutyák is és a macskák is, mert hogy pontosan jól tudják, hogy milyen hangulatban van a gazdi. A kutyák például konkrétan tudják, hogy mikor stresszel a gazdi. Gyakorlatilag azonnal képesek felismerni, amikor egy környezetükben lévő ember valamire stresszel reagál. Azonnal érzik. Nem kell túl nagy dolgokra gondolni. Egy iskolai matek példa, vagy egy felejlés a gyerekben is stresszreakciót indít el. Számtalan dologra reagál stresszel az ember, és a legtöbbre egyébként már nem is figyelünk, mert annyira természetes a napjaink során, hogy bizonyos dolgokon, vagy nagyon sok dolgon stresszelünk. Azt eddig is tudta az ember, hogy a kutyák csupán a jelenlétükkel képesek oldani a belső feszültséget. A kutatók egy csoportja azonban megállapította azt is, hogy az embereknek megváltozik a szaguk, amikor nyomás alatt vannak, a kutyák pedig ezt tökéletesen képesek kiszimatolni. Képesek kiszagolni az érzéseket is. Ugye korábbi tanulmányok már azt is igazolták, hogy a kutyák érzékelik az emberi érzéseket, hangulatokat és hangulatváltozásokat. Arra azonban, hogy konkrétan a stresszt képesek-e kiszagolni, most kaptak választ a tudósok. Egészen pontosan azt bizonyították be, hogy egy stresszreakció megváltozik. Stresszreakció idején, vagy annak hatására megváltozik az emberek szakprofilja. Az érdekes kutatás a Belfasti Queen's Egyetemen zajlott, Clara Wilson PhD hallgató vezetésével, a tanulmányt pedig a PLOS ONE című folyóiratban tették közzé. Wilson és kollégái 4 kutyát tanítottak be, kifejezetten emberi szagok azonosítására és felismerésére, és aztán mikor a kutyák már nagyon magabiztosak voltak az emberi szagmintákkal, akkor el is kezdődhetett az éles vizsgálat. 36 embert vontak be a kutatásba, vettek tőlük légzés és izzadság mintát, majd stresszes helyzetbe helyezték őket, és végül újra mintát vettek tőlük. Hogy valóban stresszeltek-e, azt vérnyomásméréssel és pulzusszám növekedéssel igazolták a kutatásban, és a kísérlet végén a kutyáknak választaniuk kellett ugyanannak az embernek a stresszes és a nyugodt szag mintájából. Az eredményből kiderült, hogy a kutyák 720 próbából 675-ben a stresszes mintát választották, és ebből kiderült, hogy egészen elképesztő magabiztossággal választanak helyesen a szagmintából. A kutatók nem tudják egészen pontosan, hogy milyen szagot termel a stressz, ezek leginkább valószínűleg feromonokat jelentenek, de az állás szerint a kutyák képesek azonosítani és felismerni ezt. És ezt nem csak a képzett kutyák érezhetik, a kutatók véleménye szerint nem csak a speciálisan képzett kutyák képesek erre, hogy felismerjék a stresszt, úgy gondolják a kutatást végző szakemberek, hogy a házi kedvencek vagy a házőrzők is ugyanúgy érzékelik a szagok változását, hogyha a gazdájuk stresszel reagál valamire. Hogyha a gazdi hirtelen szagváltozása bekövetkezik, akkor sok esetben ez jelzésre készteti a kutyát. A legtöbb esetben a kutya csak azt érzi, hogy valami történt, valami más lett. Egyes kutyákban ez bizonytalanságot okozhat, más kutyák könnyen túllépnek rajta. Érdemes azonban tudatosítani magunkban, hogy minden érzésünk, indulatunk, minden, amit a lelkünk generál, vagy amit az agyunk generál, az megjelenik hormonszinten, így megjelenik nyilván olyan lenyomatban is, amit érzékel a kutya, például ilyen a már sokat emlegetett stresszint, és így aztán valóban nyitott könyv tudunk lenni a kutya számára, és hogyha meg szeretnénk érteni azt, hogy ő miért viselkedik úgy, ahogy miért kezd egyszer csak a semmiből ugatni például nekünk, hiszen az ugatás típusokat azért megismerjük már gazdiként, akkor érdemes figyelni azt, hogy mi milyen állapotban vagyunk éppen, miért akar a kutya úgy közeledni hozzánk ahhoz, ahogy, hogy fölugrik, hogy nyalogat, hogy puszilgat, vagy az ölünkbe akar ülni, meg akar nyugtatni. Ő a komfortérzést szeretné visszaadni nekünk. Nagyon érdekes különben, és ez egy gyönyörű felfedezés, hogyha megtanulunk együtt létezni a kutyánkkal, és megtanuljuk az ő nyelvét is, és az ő reakcióját ránk, csodálatos kapcsolatot kialakulni, és csodálatos felfedezéseket tehetünk, hogy mi mindent érzékelnek a kutyák.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És ahogy ígértem nektek, a vendégem a Manna délelőttben, most már mondhatjuk, hogy állandó szakértőnk és házi Manna délelőtt pszichológusunk, Kis Zsófi, a klinikai szakpszichológus. Szia Zsófi!
2: Szia Petra, köszöntöm a hallgatókat!
1: Köszönöm, hogy ránk érsz, és akkor el is kezdjük. Egy nagyon gyakra, mostanában nagyon gyakrat hallott kifejezést fogunk körbejárni, és hát nyilván fogod elmondani majd szakmai szempontból, hogy ez mit jelent. A helikopterszülő. Mit csinál egy helikopterszülő, és miért így nevezték el?
2: Ez nem egy pszichopatológiai vagy szakmai fogalom. Én úgy hallottam, hogy, vagy úgy olvastam, hogy ezt nem is pszichológus nevezte, hanem talán egy kamasz, ugye? Te is így emlékszel?
1: Igen, hogy nem szakmai elnevelés volt, igen, hanem ő mondta az anyjára. Igen.
2: De mondjuk elég jól kifejezi szerintem azt, hogy így nekem még eszembe jutott ez a szitakötő, aki ott állandóan ott kering, de egyébként még hasonlít is szerintem a kettő. Vagy igen, hogy mintha nem tudná elengedni, nem tudna bízni a gyerekben, játszótéren is ezt lehet látni, hogy vannak olyan anyukák, akik, vagy apukák, akik így folyamatosan ott vannak a gyerek körül, és nyilván vannak indokoltabb esetek, egy picit lassabban fejlődő, vagy ügyetlenebb, vagy még kisebb gyereknél, de hogy ez nem az, hanem akkor van ez a helikopter szülőség, amikor már tulajdonképpen nem kéne ott lenni, de még mindig ott buzog körülötte a szülő, és gyakorlatilag nem hagyja a gyerekét kibontakozni, és tulajdonképpen ezzel az állandó ugrásra kész léttel, ezzel az állandó kéretlen segítséggel is azt üzeni a gyereknek, hogy te nem vagy képes. Nem vagy képes erre sem, nem vagy képes semmire sem tulajdonképpen.
1: Tehát, hogy egyedül boldogulni nem fogsz tudni, ezért kell, hogy én mindig itt legyek körülötted.
2: Ez így van, és hát azért kérdés, hogy bármiben akár, hogyha mindig megcsinálom a gyerek helyett a dolgot, megtanul-e úgy cipőfűzőt bekötni, ha én általában bekötöm, vagy mindig bekötöm helyette. Nyilván vannak helyzetek, amikor rohanunk, és nem szeretném, ha ő negyed órán keresztül kötné, inkább akkor gyorsan bekötöm neki, de hát, hogyha mindig én kötöm be, akkor ő biztos, hogy nem fog tudni cipőfűzőt bekötni.
1: Aha. És akkor ebből a típusú gyerekből, aki mondjuk ez ellen nem kezd el tiltakozni, vagy nem érzi rosszul magát ettől, nyilván lesz egy bizonyos típusú felnőtt.
2: Sok minden befolyásolja, azért a gyereknek van egy alaptemperamentuma. Azért azt lehet látni, hogy vannak ilyen visszahúzódóbb, introvertáltabb gyerekek, meg vannak ilyen extrovertáltabb gyerekek, azok inkább lázadó típusúak, az lehet, hogy előbb fogja szóvá tenni, hogy hagyjál már. Kérdés, hogy a szülő tud ehhez igazodni, tehát mennyire fontos neki ez a helikopterség? Mert hogy lehetséges, hogy csak rosszul mértem be, és amikor a gyerek jelzi, hogy mert anya most már köszi, de ne, akkor azt tudom mondani neki, hogy jó, persze, rendben csináld, vagy ez annyira erős valami belső igényből, az én belső igényemből táplálkozik, hogy a gyerek igényeit tulajdonképpen félreteszem, és azt mondom, hogy értem én, de ettől még csinálom tovább, mert én nekem annyira erős az az igényem, hogy ott legyek és segítsek, vagy csináljam helyette a dolgokat.
1: Ez igény erre egy túlaggódás, vagy az irányítás kényszer?
2: Sok minden lehet. Tehát lehet az is, hogy esetleg engem is így neveltek. Uh-huh. És akkor én is ezt a mintát viszem tovább, én is ebben nőttem fel, hogy mindent megcsináltak helyettem, vagy állandóan ott voltak körülöttem, és próbáltak irányítani, vagy korrigálni. Az is lehet, hogy van egy belső önbizalomhiány, egyfajta szorongás, amit egy ilyen talán perfekcionizmussal, állandó kontrollal próbálok kompenzálni. Félek attól, hogy elég jó szülő vagyok-e? És tehát, hogy nagyon különböző motivációk lehetnek-e mögött, vagy különböző eredetű motivációk, de a vége mégiscsak az, hogy én valahogy valamiben bizonytalan vagyok, és azért ezt a bizonytalanságot bizony én átviszem a gyerekre is.
1: Mondhatjuk-e azt, Zsófi, hogy sokkal könnyebb ez az úgynevezett helikopterkedés a szülőnek azáltal, hogy azon túl, ami miatt ez kialakul, még inkább alátesz, vagy rátesz még egy lapáttal azt, hogy a gyerek követhető az Instagramon, a Facebookon, és egy csomó minden más felületen, hogy mit csinál.
2: A gyerekét.
1: Tehát, hogy egy helikopter szülő, igen, hogy ez is ide tartozik-e? Könnyebb lett a helikopter szülők dolga.
2: Uh-huh. akár ez is ide tartozhat, megnyilvánulhat ez így is, és akkor mindjárt, ahogy a gyerek posztol valamit, vagy kirak, ő az első, aki vagy pozitív értelemben, de mindjárt reagál, egyébként ezzel elég kellemetlen helyzetbe is tudja hozni a kamasz gyerekét, vagy azonnal valami kritikát fogalmaz meg, vagy korrigál. Igen, hát tulajdonképpen a virtuális világ az egy újabb platforma mellett, hogy a mindennapi, a való világban is így ez történik meg a gyerekekkel.
1: A helikopter szülőség, mint olyan, és akkor ezt még gyorsan kérlek, hogy mondd el, vagy hát akár nem gyorsan, ez ugyanaz, mint a burokban nevelés?
2: Tulajdonképpen azt az aspektusát emelte ki talán ez a fogalom, hogy

Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A helikopter szülőségről beszélgetünk. A vendégem állandó szakértőnk Kiss Zsófia, klinikai szakpszichológus. Ugye a helikopter szülő az nem egy szakzsargon, hanem egy tini találmánya, aki így nevezte el a saját anyját, aki szerinte úgy keringett körülötte, mint egy helikopter. És a tulajdonképpen ezzel tök jól leírta a túlóvó, mindent kontrollálni akaró, túlféltő, túltörődő szülőt. Mi van akkor, Zsófi, hogyha akár most a mi beszélgetésünknek köszönhetően, akár egy-két írásból, akár a gyerekének a visszajelzéseiből egy szülő észreveszi, hogy ő ilyen?
2: Lehet, hogy észreveszi, vagy egyszer csak azonosítja, hogy ilyen tényleg ezt, mintha már a gyerekem így jelezte volna nekem. Szerintem az mindig egy nagyon fontos pillanat, amikor így tudatosulni tud, vagy tudatosulni engedünk valamit, akkor érdemes átgondolni szerintem azt, amiről egy picit az előbb is beszélgettünk, hogy én ezt miért csinálom. Tehát ez miért jó nekem? Lehet-e valami hátránya? Akár tényleg az, hogy ha így viselkedem a gyerekemmel, és mindig mindent megoldok helyette, akkor nem, hogy építeném az önbizalmát és az önértékelését, hanem gyakorlatilag rombolom, vagy nem hagyom, hogy megfelelően kialakuljon az a funkció, ami arról szól, hogy én kompetens vagyok, hogy meg tudjam élni az én hatékonyságomat, hogy tényleg ezt szeretném? Tehát tényleg szeretnék egy ilyen önmagában bizonytalan, dependens, önbizalomhiányos gyermeket, meg aztán később fiatal felnőttet, akinek nincsenek meg a megoldási eszközei a különböző helyzetekre, nem tanulja meg a megoldási stratégiákat, és akár a munkaterén, akár a párkapcsolatban ő egy ilyen dependens valakivé válik. Tehát szerintem, hogyha erre valaki azt válaszolja, hogy

0: nem, én ezt nem szeretném, akkor a következő pedig az, hogy magamban nézek, hogy én ezt miért csinálom. Uh-huh. Mi az oka annak, hogy én így viselkedem?
1: A helikopter szülőségtől, a túlagódó, túlféltő, túlgondoskodó, túlirányító szülőktől milyen dependenciák alakulhatnak ki, milyen függések a gyerekben?
0: Hát attól, hogy én önbizalom hiánnyal küzdök, mert hát ugye mindig azt üzente nekem anyukám, hogy te ezt nem tudod, vagy nem elég jól tudod, nem nagyon vonz.
1: Bajod lesz belőle,
0: hogy bajod van lesz belőle, vagy nem jól csinálod, mert ugye ez is beletartozik, amikor a szülő perfekcionista, és akkor a gyerek mondjuk próbálna is szegény valamit segíteni, de hát ő nem tud úgy felporszívózni. Igaz, hogy elmosogat a gyerek, de utána mosogat az anyuka, és mindig kiemeli azt, hogy mi az, amit nem jól csinált, ugye akkor önbizalom hiánya lesz, és hát gyakorlatilag akinek önbizalom hiánya van, az nagyobb eséllyel fordul bármifajta olyan maladaptív, úgy hívjuk ezeket a nem megfelelő, nem jó megoldási módokhoz, mint például akár tényleg a drogok akár, vagy az alkohol, vagy akár mondjuk a netes függőség, ami eltereli a figyelmemet arról, hogy éppen szorongok, vagy rossz kedvem van, de hát ugye nyilván hosszú távon nem oldja meg, sőt, még rosszabb lesz.
1: Találkoztál már ilyennel a praxisodban?
0: Hát gyakorlatilag csak ezzel találkozom az önbizalom hiány hátterében, hogy nem tudtak igazából elfogadni olyannak, amilyen, mást vártak tőlem, nem volt soha elég jó az, amit csinálok, mert mondjuk anyukám tényleg többet maximalista volt, vagy perfekcionista volt, és akkor vagy megtörténik az, hogy ő is ilyenné válik, vagy pedig állandóan azt éli meg, hogy kudarcra van ítélve. És hát van egy ilyen fogalom, a tanult tehetetlenség, ami arról szól, hogy ha én minden igyekezetemmel próbálok, de mégse tudok változtatni valamin, ami nekem nem jó, akkor egy idő után feladom. Tehát én próbálnám mondjuk csinálni a kis dolgaimat, próbálnék mondjuk én elpakolni, de az nem jó. Próbálnék én segíteni valamiben, felsöpörni a nem tudom a konyhát, de az nem lesz olyan jó. Tehát nem, hogy örömet nem tudok szerezni ezáltal a szüleimnek, de frusztrálódom. Nem tudom még a kabátomat se rendesen fölvenni, mert biztos, hogy anyukám oda megy és megigazítja a galléromat, vagy nem lesz jó a frizura, amit csinálok magamnak. Egy idő után nem csinálom. És az ezzel a nagyon nagy baj, hogy aztán később ezt a mintát ráviszem helyzetekre, és lehet, hogy mondjuk már nem fogok jelentkezni egy bizonyos állásra, mert á, úgyse engem fognak felvenni, á, úgyse lesettek erre elég jó. Uh-huh. Tehát sajnos ezeknek a hosszú távú hatásai miatt is érdemes átgondolni azt, hogy tényleg figyeljek oda a gyerekemre, jó értelemben figyeljem őt meg, és engedjem próbálkozni. Nyilván ott vagyok valahol, tehát ha leesik, ha aztán tényleg úgy köti meg azt a cipőt, hogy háromszor orra esik rajta, akkor be tudok avatkozni, de legyen meg az a bizalom, hiszen a gyereknek az önértékelése az a külső visszajelzések alapján épül fel. Ha a környezetem bízik bennem, én is bízni fogok magamban.
1: Hogyha megfordítjuk ezt a dolgot, akkor beszélhetünk-e arról, hogy valaki például hiába önálló, hiába ügyes, mondjuk a testvére nem az, de mégis a testvérét emeli mondjuk mindig az anya, és akkor ebben az esetben az önállóság sem lesz elég jó. Tehát hiába ügyes a gyerek, hiába csinálja meg magától, hiába előrelátó, figyelmes, stb. A másiknak a gyengeségét emelve mindig ő lesz a nem elég jó azért, mert jó. Ezt érted így?
0: Megélheti így a gyerek, hogyha valamiért úgy érzi, hogy ő rá nem irányul elég figyelem. Tehát testvérhelyzet kezelése azt gondolom a szülőknek mindig nehéz, mert a gyerekek mást akarnak, ha az egyik azt mondja, hogy balra menjünk, a másik biztos, hogy jobbra akar menni, és akkor most mit csináljunk. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon sok szülői plusz odafigyelést, energiát igényel, és szerintem nem is könnyű. És hát igen, a gyerek megélheti azt, hogy bezzeg a másikkal, a kicsivel, mert nem is kell, hogy beteg legyen, vagy ügyetlen, egyszerűen kisebb, őt még emelni kell, őt még etetni kell, és akkor a nagyobb gyerek megélheti azt, hogy velem mondjuk kevesebbet foglalkoznak, miért van ez, lehet, hogy én nem vagyok olyan jó, vagy engem kevésbé szeretnek. Tehát ez is egy tényleg egy komoly szülői feladat, ezzel lavírozni, és odafigyelni arra, hogy vajon megkapja tényleg a gyerek a korának és az igényeinek megfelelő fizikai, meg emocionális törődést.
1: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus a vendégem a Manna délelőttben, a helikopter szülőségről beszélünk, hogy ez mit okoz a gyerekben, milyen felnőtté válik, válik belőle, és hogy vajon miért van ez jelen a szülőkben, hogy ők milyen mintát követnek, hogy helikopter szülővé válnak. Erről beszélgetünk tovább. A kérdésetek van, az SMS számunk 0677 1986.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Helikopterszülők, túlaggódó, irányító és túlféltő szülők, ahogyan ezt egy tinédzser megfogalmazta az édesanyjával kapcsolatban, úgyhogy ez nem egy úgynevezett terminus technicus, hanem egy tinédzsernek a megfigyelései alapján született elnevezés, ami viszont nagyon találó, és sok mindent megbeszéltünk már ezzel kapcsolatban Kis Zsófi klinikai szakpszichológussal, állandó szakértőnkkel. Szia Zsófi újra!
2: Szia Petra!
1: Mit tehetünk akkor, hogyha látjuk a szülőnkön, hogy ő ilyen? Hogyan lehet kedvesen, de egy kicsit nyugalomra inteni, hogy ne akarjon mindent megcsinálni helyettem? És hogyha szülő vagyok, és ilyen vagyok, és észreveszem magamban, és akarok más lenni, és akarom hagyni őt, hogy ne aggódjak, hogy szétkeni, eltöri, nem úgy csinálja meg, stb., hogy ezt le tudjam tenni magamról, ezt a feszültséget. Mi a teendő? Egyik esetben és a másikban.
2: Igen, hát amikor ez az egész kezdődik, akkor még a gyerek nem igazán van döntési helyzetben, mert nagyon pici, és még beszélni se tud. Főleg nem fogja tudni visszajelezni ezeket a dolgokat ilyen tudatosan. Mondjuk egy óvodás gyerek az már azért tudja jelezni, hogy na, hagyjál. Tehát valamit tud kommunikálni abból, hogy ez neki sok. És szerintem lehet, hogy érdemes erre odafigyelni, hogyha azt látom, hogy a gyerekemnek valahogy kezdek sok lenni, és ő ezt kifejezi, akkor az ő igényeit vegyem figyelembe. Terápia során gyakran találkozunk azzal, hogy azt az alapvető érzelmi igényünket, hogy mi kifejezhessük az érzéseinket, és ezeket a környezetünk érvényesnek fogadja el, és ehhez alkalmazkodjon. Ez, hogyha nem történik meg, és így gyakran, vagy az esetek nagy többségében nem történik meg, akkor kialakul egy olyan fajta hozzáállás, amit kóros másokra irányultságnak nevezünk. Ez azt jelenti, hogy például inkább azt fog engem vezérelni, ahelyett, hogy mondjam, hogy én mit szeretnék, hogy jaj, nehogy megbántsam a másikat. De hogy nem egy-egy helyzetben, mert nyilván persze bizonyos helyzetekben ez egy fontos motiváció, hogy ne bántsam meg a másikat, de hogy gyakorlatilag semmit nem fogok merni visszajelezni az én érzéseimből, mert annyira tartok attól, hogy akkor megbántom a másikat, és úgy leszek vele, hogy inkább nekem legyen rossz, mint a másiknak.
1: Ez is ennek vagy a következménye?
2: Akár ennek is lehet a következménye, igen, hogy nem tudott arra figyelni igazából a környezetem, hogy nekem mi lenne a jó, hanem a saját érzései alapján, mondjuk ő veszélyesnek minősíti azt, hogy lecsúsztak a csúszdán, és még 4 évesen is csak úgy szabad lecsúsznom a csúszdán, hogy fogják közben a kezemet. Én már ezt érzem, hogy szorít a cipő, tehát, hogy már igazából szeretnék jobban kibontakozni, vagy adott esetben már kellemetlen is lehet akár az, hogy mondjuk egy 10 éves gyereknek még ott a többiek előtt oda szólnak a szülei, hogy a sapkádat mindenképpen vegyed föl, meg ne felejtsed megenni a 10 óraidat, hát lehet, hogy utána a gyerek ilyen szégyenkezve fog bemenni, és a kortársai előtt így kellemetlen helyzetbe kerül. Tehát megint miről van szó, lehet, hogy nem fog merni visszaszólni, mert vagy fél a büntetéstől, ugye ilyen is van, mert fél attól, hogy megharagszanak rám, vagy nem megszidnak, vagy nem szól hozzám utána anyukám, egy ideig már megsértődik rám, vagy akár ez a másik, hogy nem akarom megbántani. Tehát nagyon fontos, hogy a gyereknek a valódi igényeire odafigyeljünk, és adjuk meg nekik azt a biztonságos bizalmat, amit aztán ő majd be tud építeni a saját önértékelésébe, és saját maga is úgy fogja látni, hogy igen, én egy ügyes, kompetens ember vagyok.
1: És hogyha a felnőttek aspektusát nézzük, tehát hogy lehet azt megakadályozni, vagy nem is megakadályozni, tudod, van olyan, amikor látjuk mondjuk a főzős műsorokban, és akkor most induljunk egy kicsit messzebbre, hogy ó, Jamie Oliver is boldogan, meg a Stály Juditnál imádtam, hogy boldogan lehet összemancsolni a konyhát, hogy panírozhat a gyerek, összelisztezheti, nyújthatja a tésztát, nem érdekes, és közben vannak olyan felnőttek, akik annyira arra koncentrálnak, hogy ne legyen kupi, ne legyél koszos, és ez szerintem ugyanez, ez a folyamatos körülröpködés. Ezt le tudja tenni az ember felnőtt korban?
2: Nyilván ez is egy kontinuum, tehát aki nagyon-nagyon ilyen, és tényleg elementáris szorongást vált ki belőle, mondjuk egy összemaszatolt konyhának a látványa, ott valószínűleg szakemberre lesz szükség, mert hogy ennek valami olyan gyökerei vannak, vagy olyan mélyebb szorongásból ered, amihez már kell egy szakember. de hogy alapvetően, hogyha a kortársokkal, azért anyukák a játszótéren egymással szoktak beszélgetni, vagy a barátaink olyan visszajelzést adnak, hogy próbálj már egy picit lazább lenni. Uh-huh. Akkor lehet, hogy érdemes megfontolni a velünk egykorú gyerekeknek, a szüleinek a véleményét, hogyha nagyon azt látjuk, hogy csak én nem engedem el ezt a gyereket, vagy csak én kontrollálom ebben vagy abban, akkor lehet, hogy tényleg a hiba úgymond az én készülékemben van, és fogadjam el azt, amit a környezetem mondani tud. Tehát enyhébb esetben szerintem egy őszinte baráti visszajelzés, vagy a testvérnek, az unokatestvérnek a visszajelzése is elég. Ha jön az, hogy oké, én értem, de egyszerűen én erre képtelen vagyok, akkor meg akár szakmai segítséget kérni.
1: Hogy lehet megmondani valakinek? Most nem az, hogy a kortársnak a szülője, vagy jó barát a családból, vagy családi barát megmondja, hogy te figyelj, nyugi, már lazulj le, majd összetakarítasz, semmi nem történik, ez egyfajta. De mondjuk a gyerek hogy tud jelezni? Tehát, hogyha megvan benne az, hogy nem akarom bántani, hogy neki rosszul essen, de amikor már olyan korban van, hogy esetleg mondaná.
2: Akkor meg lázadni fog ellene a maszkorban, és lehet, hogy megtörténik az, hogy az egész csomagot kidobja az ablakon. Tehát, hogyha megéli azt, hogy a viselkedése ezen a területen a szülőnek megfelelő, a kamasznak az a feladata, az életfeladata, hogy lázadjon, hiszen le kell válni a szülőről, de nagyon nehéz egy ilyen szülőről leválni, mert nem nagyon fogja engedni. És hát szélsőséges esetben az is lehet, hogy teljesen elveszítem a gyereket. Tehát, hogyha ő azt látja, hogy egyszer nem tudok változtatni, ő nem tud velem tárgyalni, tényleg állandóan kísérem, állandóan a nyakában lihegek, úgymond, akkor el fogom veszíteni a bizalmát, és akkor el fog kezdődni az, hogy esetleg elhallgat dolgokat, vagy nem úgy mond el nekem dolgokat, vagy esetleg a barátnőjének az anyukájával fog kialakítani egy szorosabb kapcsolatot érzelmileg, és ő fogja tudni az igazán mély dolgait, nem pedig én. Uh-huh. És szerintem ez senkinek nem a vágya, meg nem szeretné ezt.
1: Minden esetre akkor a konklúzió az, hogyha valaki ilyet tapasztal magán, és azokban a fokozatokban, vagy azoknak a fokozatoknak megfelelően, amit elmondtál, érdemes mindenképpen szakemberhez fordulni, jobb, hogyha az ember egy kicsit rendbe teszi a lelkét, így van?
2: Hát mindenképpen azt gondolom, hogy egy önreflexió, egy önismeret, az nagyon sokat tud segíteni.
1: Kizsófi klinikai szakpszichológus volt a vendégünk, itt a Manna délelőttben fogunk még találkozni vele, hiszen állandó szakértőként azért heti szinten jelen van nálunk. Zsófi, köszönöm, hogy ránk értél.
2: Én is köszönöm a meghívást.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ugye a helikopter szülőség, már mint maga a kifejezés, hogy helikopter szülő, ez nem egy tudományos kifejezés, nem egy úgynevezett terminus technicus, hanem egy fiatal által kitalált fogalom, aminek nevezte ő a saját anyukáját. De hát ki gondolta volna, hogy ez a helikopter szülőség, ez jellemzett a történelem során nagy alakokat is, mondjuk miért ne jellemezte volna. Például Mária Terézia 16 gyerekes helikopter szülő. Ilyen anya volt a királynő, a Habsburg birodalom egyetlen női uralkodójának, a 16 gyermeke közül 10 megérte a felnőttkort, ugye akkoriban sajnos ez nagyon gyakori volt. Na de visszatérve a helikopter szülőségre. Ugye azt tudjuk, hogy Mária Terézia a Habsburg birodalom egyetlen női uralkodója volt a 18. században, azzal csak nem mindenki tisztában van. Az apja harmadik Károly fiú utód híján az 1723-as pragmatika szankció elfogadásával biztosította a leánya számára a nőági örökösödést. Mária Terézia mindössze 23 éves volt, amikor az édesapja elhunyt, és ő került a Habsburg birodalom élére. Ezt követően 40 évig uralkodott, többek között, mint Magyarország és Csehország királynője, Ausztria uralkodó főhercegnője, de hogy mindeközben 16 gyermeket szült, arról sokkal kevesebb szót ejtettek a történelemkönyvek, azért valljuk be, mi se nagyon hallottunk így ebből a vetületből Mária Teréziáról. 1736-ban ment feleségül lotaringiai Ferenc István herceghez, a későbbi első Ferenc német-római császárhoz. A történetírók szerint szerelmi házasság volt az övék, ami már önmagában ritka volt azokban az időkben, és bár a férje számos kalandjára fény derült az évek során, ez is gyakori volt annak idején, az aktív házas életük bizonyítéka az, hogy 16 gyermekük született, de hát természetesen a 18. században nagyon magas volt a gyermekhalandóság, és főúri házakban az örökösödés biztosítása miatt is fontos volt, hogy a nők sok gyermeket szüljenek. Mária Terézia 14 évet uralkodott várandósan, illetve töltött gyermekágyban. A 16 gyermeke közül 2 még kiskorában eltávozott, ezt követően még további 4 gyermekét temette el. 10 gyermeke azonban megérte a felnőttkort, és közülük került ki 2 későbbi német-római császár és egy magyar király, valamint egy francia királynő, illetve egy nápoly-szicíliai királyné. Nem véletlen, hogy Európa anyósának is nevezik Mária Teréziát. Azt gondolná az ember, hogy uralkodóként kevés ideje jutott a gyermeknevelésre, bár nyilvánvalóan nem a mai napi értelemben véve foglalkozott velük sokat. Némi túlzással akár helikopter szülőnek is nevezhetnénk a kor szülői magatartási szokásaihoz képest. Folyamatosan a gyermekei felett lebegett, ellenőrizte minden lépésüket és beavatkozott az életükbe. Ugye ez a helikopter szülő definíciója vagy leírása. Azt vallotta Mária Terézia, hogy a gyerekek nevelését már csecsemőkorban meg kell kezdeni, és egy pillanatra sem szabad abba hagyni, hiszen az első évek a legfontosabbak. Elrendelte, hogy a gyermekek szobájában a dadáknak és a nevelőknek harmonikus légkört kell teremteniük a gyerekek számára. Nagy gondot fordított a gyermekeket gondozó személyzet kiválasztására is. Ugyanakkor fontosnak tartotta a szigort és az engedelmességre nevelést. Azt vallotta, hogy a gyermek csak akkor nem tévedhet rossz útra, ha a napját szorosan percről percre beosztják feladatokkal és elfoglaltságokkal, és így igyekezett megakadályozni, hogy a gyerekek elkényeztetetté váljanak. Az étkezés tekintetében is nagyon pontos és szigorú szabályokat írt elő. Megkövetelem, hogy a gyermekek mindenből egyenek, ne finnyáskodjanak, ne válogassanak az ételben, és ne csak a jobb falatokból vegyenek, sőt maga az étel sem lehet vitatárgya. Minden pénteken és szombaton, valamint a bőti napokon egyenek halat. Ezt ő maga mondta ezekkel a szavakkal. Rendíthetetlenül körmölte a leveleket a felnőtt kort megért gyermekei számára, amelyeken szinte kivétel nélkül arról volt szó bennük, hogy mit, hogyan, illetve hogyan ne csináljanak. Beleszólt az életükben, megpróbálta irányítani őket, egyébként viszonylag nagy sikerrel, és a női férfi családi szerepeikbe és feladataikba is beavatkozott. Ferdinánd főherceg heti 2 levelet kapott az anyjától, még a nősülését követően is. A levelek pedig tele voltak jó tanáccsal, illetve szemrehányásokkal, lustaságot, házasságot és a kormányzását illetően, úgyhogy Anyika nem bízta ezt a véletlenre. Leányának Marie Antoinette-nek írt egyik levelének a részlete pedig azt mutatja meg zseniálisan, hogy Mária Terézia képtelen volt elengedni a kontrollt, ami a gyermekeit illeti. Idézet: a derekad már olyan, mint egy asszonyé, noha nem vagy az. Nagyon kérlek, ne hagyd el magad, ez nem illik a korodhoz, és még kevésé a helyzetedhez. Ha elhagyod magad, piszkos leszel és elhanyagolt, és mint minden más cselekedetedben is közömbös, és ez a bukást jelentheti számodra. A leveleinek középpontjában elsősorban a családdal kapcsolatos dolgok álltak, ezen belül is két téma, a nők engedelmessége a férjeikkel szemben, valamint az utód nemzés fontossága. A dinasztia fennmaradása szempontjából természetesen elsősorban fiú unokákra vágyott, összesen 57 unokája született, életében 30, hogyha a teljes létszámot nézzük, úgyhogy ez nem egy új keletű dolog, hogy valaki ilyen anya vagy ilyen anyós, hogy beleszól mindenbe. Érdemes ilyenkor anyukáknak, anyósoknak a szívükre tenni a kezüket, és magukba nézni, hogy vajon ők ilyenek-e, és hogyha igen, a válasz csendben, nem is kell hangosan kimondani, akkor érdemes elkezdeni változtatni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ha szeretnénk fogyni, nem csak azt számít, hogy az étkezések során mennyi kalóriát viszünk be, ugyanis egyes italok is nagyon sok energiát tartalmaznak. Minden, amiben van kalória, vagy éhségnövelő hatású hozzáadott cukor, mint például az invercukor, akár a kenőmájasban, ezek mind inkább rontják, mint növelik a fogyókúra hatékonyságát természetesen, de azért vannak olyan italok, amik barátaink tudnak lenni az életmódváltásban, és ezek közül az egyik az oolong tea, ami még a zöld teánál is egészségesebb és hatékonyabb, mégis sokan nem ismerik, és nagyon sokan nem fogyasztják még. Biztos, hogy hallottak róla már a kedves hallgatók is, de az nem biztos, hogy tudjuk, hogy a fogyást könnyítő hatásában legalább részben az ital polifenol antioxidánsait tartják hatékonynak. Egy táplálkozás tudományi szaklapban 2014. szeptemberében még régen mutattak be egy olyan állatkísérletet, aztán azóta már több is készült, aminek során az oolong, a zöld és a fekete tea hatását hasonlították össze. A kimutatás szerint még a kifejezetten sok cukrot tartalmazó étrend mellett is segítettek az alacsonyabb testzsír százalék megőrzésében. A tények tehát az oolong teáról és a fogyásról, pontosabban az oolong tea és a fogyás összekapcsolódásáról, hogyha sokat hallottunk már a tea előnyeiről, különösen a zöld tea előnyeiről, akkor tudjuk, hogy ezért érdemes ezek felé fordulni rendre. Na de mi a helyzet az oolong teával? Valóban van összefüggés az ilyen típusú tea és a fogyás között, és vajon az oolong teának vannak-e mellékhatásai? Egyáltalán mi ez az oolong tea? Ugye a tea több ezer évvel ezelőtti Kínából származik, és azóta az egész világon elterjedt, a víz után a leggyakrabban fogyasztott itallá vált világszerte. Sokféle tea létezik, a feketétől a zölden át a gyógynövényekig, és mindegyik típusnak megvan a maga egészségügyi előnye, amelyek közül több hasonló is akad. Az egyik speciális típus az oolong tea, különösen gazdag a polifenoloknak nevezett vegyületekben, amelyek a tea legtöbb egészségügyi előnyét hozzák magukkal. A fekete és a zöld teához hasonlóan az oolong tea is a Camellia sinensis növény leveleiből származik, és míg a fekete tea fermentált teljesen, a zöld pedig egyáltalán nem, az oolong tea a spektrum közepén helyezkedik el. És tulajdonképpen emiatt aztán az oolong tea, de úgy általában a tea egészségre gyakorolt jótékony hatásának nagy része a magas polifenol tartalmának köszönhető, ami egy olyan általános fogalom, ami több száz különféle hasznos és egészségfejlesztő növényi vegyületet foglal magába. A polifenolek a testünk egészségére számos előnyös hatással lehetnek, beleértve a szívbetegségek, a rák és az egyes neurodegeneratív betegségek kockázatának a csökkentését. A teában található polifenolok egyik fő csoportja, amely a fogyáshoz kapcsolódik, a katekineknek nevezett vegyületek csoportja. Az oolong teában található egyébként egy csomó olyan jótékony vegyület, amit ismerünk is, és már hallottunk róla, úgy mint koffein, teanin, gamma aminovalsav és C-vitamin. Az amerikai klinikai táplálkozás tudományi lap még korábban 2013. decemberében tett közzé egy jelentést, ami több mint 1200 felnőttet követett 10 teljes éven keresztül. A rendszeresen teát fogyasztó emberek testzsír százaléka 19,6%-kal, a derékbőségük pedig 2,1%-kal kisebb volt azokénál, akik nem rendszeresen ittak teát. A tanulmány kutatói ezt a fogyást és a testzsír csökkentést nagy részt a teában található katekineknek tulajdonították, és mivel az oolong tea csak részben oxidálódik, nagyobb mennyiségben tartalmaz egy speciális katekint, az úgynevezett EGCG-t. És bár nem teljesen ismertek azok a mechanizmusok, amelyek megmutatnák, hogy ez a bizonyos EGCG miben segíti elő a fogyást, a kutatók mégis úgy vélik, hogy segít növelni az elégethető kalóriák mennyiségét, és segít a zsírok hatékonyabb lebontásában és légetésében. Az oolong tea egy másik eszköze arra, hogy elősegítse a fogyást, ha leállítja a bizonyos enzimek aktivitását, amelyek részt vesznek az emésztésben. Egy másik 2018-ban publikált jelentés szerint az teában lévő polifenolok kifejezetten a hasnyál mirigy lipáz, amiláz és glükozidáz enzimekre hatnak, és hogyha ezek az enzimek ki vannak kapcsolva, a szervezet nem tudja olyan hatékonyan felvenni a zsírokat és cukrokat, és így csökken a felszívódó kalóriák mennyisége, és fogyunk, de legalábbis nem hízunk olyan gyorsan vagy könnyen. Ezért hasznos az oolong teát fogyasztani.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: az mutat Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybankelnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelő bizottsági tagja lemondjon. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ügytlenkezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Sesták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírelt provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Sesták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás zajlik. Biztonsági megállapodást írtak alá az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői. Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump elmondta, hogy Washington két új katonai bázist tervez létrehozni a sarkvidéki szigeten. Az amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államokhoz csatolná a nyersanyagokban gazdag területet. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült, a roncsok szétszóródtak a környéken. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek. Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható. Manna Hits. Manna Hits.